0: search, I had to keep going. Just going on, keep going on. Somebody said you had to keep going. Just going on, just going on.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége

0: nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
0: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Night.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

Csak egy legény vataponon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Csak egy legény vatapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él.

Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van ennek.

izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere te basz, végre erre bár lehá.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesz ez az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Nights.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Night.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Cutor Zoltán első zenekara a Ropi 1982. decemberében lépett fel egy iskolai előszilveszteri bulin először. Tagjai ekkor még mindössze 13-14 évesek voltak. Nem sokára egy erős AC/DC hatás a zenekart egyre határozottabb irányba terelte. Ropi néven azonban még jó néhány sikeres koncertet adtak. Gimnazista korukra stílus és fazon módosulást követően természetesen a nevük is megváltozott Steel Hill-re. 1987-ben a Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett, 1989-ben elektroműszerész képesítést, majd 94-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula tanárképző főiskolán biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Zenei pályafutása 1989-ben indult be a Nyer zenekar frontembere, zeneszerzője és szövegírójaként. 2005-ben a Nyers feloszlása után megalapította a Melbondó zenekart, amelynek ő lett a frontembere, a zeneszerzője és a szövegírója.
0: Trend Night.
1: Cutor Zoltán következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ektomorf, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as aranyzsirábdíj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Bené Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Night.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Budapest közlekedésének története ezúttal nem csak a múzeumban, hanem egy vetélkedőn is megelevenedik. A BKV idén 16. alkalommal hirdeti meg a közlekedés történeti versenyét, amelyre november 4-éig jelentkezhetnek a 7. és 8. osztályos diákok. A háromfős csapatoknak többek között arra kell választ találniuk, hogyan jelölték eredeti

0: illetve a lóvasúti járatokat, hol közlekedtek először trolik Budapesten, és melyik fővárosi közlekedési eszközön maradt meg mind a mai napig a baloldali közlekedés. A kérdésekhez pedig érdemes alaposan körülnézni a Föld alatti Vasúti Múzeumban. A Deák Ferenc téri aluljáróban található múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítása 10 történeten keresztül mutatja be a fővárosi közlekedés kevésbé ismert epizódjait. Régi járművek, fotók, plakátok, dokumentumok és utastájékoztatási tárgyak mesélnek arról, hogyan változott Budapest és az itt közlekedők élete. A vetélkedőre az ország bármely iskolájából lehet nevezni, egy intézmény akár több csapattal is indulhat. A döntőbe az 5 legjobb csapat jut be, a megmérettetést november végén rendezik a Föld alatti Vasúti Múzeumban. A nevezési feladatlapokat november 4-én délig kell beküldeni. Aki pedig nem indul a versenyen, annak is érdemes lehet megnéznie a kiállítást, mert Budapest közlekedésének történetében akad néhány olyan meglepetés, amely után más szemmel nézünk majd a következő villamosra is.
1: Koncert.
0: Több mint 6 évtizednyi zenei pálya után búcsú turnéra indul Rod Stewart, és Budapest sem marad ki az utolsó körből. A 81 éves skót világsztár The Final Encore című turnéja 2027 tavaszán indul, Budapestre pedig június 18-án érkezik a Budapest Sportarénába. Stewart több mint 6 évtizede áll színpadon, pályafutása során a rocktól a folkon és a soulon át az R&B-ig számos műfajban megfordult. Több mint 250 millió lemezt adott el világszerte, és olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Maggie May, a Do You Think I'm Sexy, a Baby Jane, a Forever Young, a Sailing, vagy a Rhythm of My Heart. A koncert egyben egy rendkívüli karrier összegzése is. Stewart kétszer került be a rock and roll hírességek csarnokába, Grammy-díjas, 2016-ban pedig lovaggá ütötték zenei és jótékonysági tevékenységéért. Különleges rekordok is kapcsolódnak hozzá, köztük a riói Copacabana tengerpartján tartott koncert, amelyen mintegy 3,5 millióan vettek részt. A magyar közönség számára sem ismeretlen, ez lesz a 6. alkalom, hogy Rod Stewart Magyarországon lép fel. 2010-ben 250 ezer ember előtt énekelt az 56-osok terén, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban találkozott a hazai rajongókkal. Rod Stewart 2027. június 18-án lép fel tehát az arénában, a The Final Encore valóban egy korszak lezárásának ígérkezik.
1: Film.
0: Ha az őszi szünetben valaki nem csak filmet nézne, hanem ki is próbálná, milyen filmesnek lenni, annak jó program lehet a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál. Október 24-e és 31-e között Budapesten vetítések, találkozók és interaktív programok várják a gyerekeket és fiatalokat. A fesztiválon több mint 50 animációs és élő szereplős rövid film látható, életkor szerint válogatva már 3 éves kortól. Több film csak itt látható Magyarországon, köztük a díjnyertes Dán Mira, a brit, a Nyár kalandorai, a japán, a Kámforfa őrzője és a Monster Mia, a szörnsuli. A tavalyi Maja adj egy címet folytatása, a Maja adj még egy címet, szintén a Cinemirán lesz először látható itthon. A fesztivál mottója mozizz és alkos. Ennek jegyében a nézők akár a kamera másik oldalára is kerülhetnek. Lesz kaszkadőr, filmtánc és szinkron workshop, videóklipforgatás Grillus Vilmossal, találkozni lehet Herendi Gábor filmrendezővel, és Vincent Bál belga animációs rendezővel is együtt lehet alkotni. A fiatalok saját munkái sem maradnak ki, diákfilmek, videók és idén először videóklipek is versenyeznek. A legjobb rövid filmekről pedig gyerek és diák zsűri is dönt. A Cinemira október 24-én és 25-én indul, a Marcibányi Téri Művelődési Központban, és október 31-én egésznapos halloweeni filmes programokkal és díjkiosztóval zárul. Itt a mozi nem csak a stáblistánál ér véget, hanem ott kezdődik az igazi játék.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Ahol a szív a víznek szalutál, őszi tippek a Tiszató mellől. A Heves megyei Porosztó az elmúlt évek turisztikai fejlesztésének köszönhetően Magyarország 2. legnagyobb tavának fővárosává vált. Bár a településen 2000-en laknak, a faluban található tiszatavi ökocentrumba mintegy 200 000 látogató érkezik évente. A Tiszató 4 évszakos horgászvíz többféle víztípus foglal magában, ami a legtöbb őshonos magyar hal számára kényelmes lakóhelyet biztosít. A tóban több mint 50 halfaj él az óriási harcsáktól a fürge pontyokig, aminek köszönhetően a Tiszató az országos átlagot jóval meghaladó fogási lehetőséget kínál. A horgászengedéllyel rendelkező vendégek számára többféle hely és módszer is rendelkezésre áll. A part mentén ráadásul kifejezetten mozgássérültek számára kialakított csónakokat és horgászpontokat is találunk. Ártéri erdők, hínármezők, gyékényesek és nádasok mentén a tó korábban megközelíthetetlen vadregényes területein kanyarog a Tiszató 1500 méteres palló útja, melyről betekintést nyerhetünk a térség különleges állat- és növényvilágába. A felfedezés kifejezetten erre a célra kialakított madár megfigyelő betekintők és egy megfigyelő torony is segíti. Így akár fekete gólyákat, kormoránokat és szürke gémeket is szemügyre vehetünk természetes élőhelyükön. Az ország síkvidéki kerékpározásának egyik központja közel 500 egységes kerékpárparkkal és kiépített szervízhálózattal biztosítja, hogy a Tiszató megkerülése felejthetetlen élménnyé válhasson. A kerékpárút hálózat szemedgyönyörködtető tájakon keresztül vezeti a túrázókat, ahonnan rálátni a dús ártéri erdőkre, szigetekre és természetesen a fodrozódó víztükörre is. A tó Tiszaderzs és Tiszanána között kerékpáros komppal is átszelhető, de lehetőség van csónakos kerékpáros kombinált utak megtételére is, a kikötőkben biztosított hajók igénybevételével. Ha valaki igazán testközelből szeretné megtapasztalni mindazt, amit a Tiszató és környéke kínál, annak az egészen október végéig induló GPS navigációval segített motorcsónak túrákat ajánljuk. A kalandra vágyókat 12 különböző nyomvonalú és hosszúságú túraútvonal várja. A rövid 2,7 kilométerestől a több órás 24 kilométeres körtúráig. Az utakat vezető nélkül önállóan is végig csónakázhatjuk, ehhez a digitális navigációs készülékek nyújtanak segítséget.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kezdődnek az őszi érettségik, lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kezdődnek az őszi érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbeliket tartják. 221 intézményben várhatóan csaknem 25 ezeren érettségiznek. A közép- és emeltszintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emeltszintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgákra is lehetett jelentkezni. Lezárják a déli pályaudvart a hétvégén karbantartás miatt. Szombaton és vasárnap javítják a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvilágítják a felsővezetéket és az energiaellátási rendszert is. Civil szervezetek támogatására hirdett pályázatot a külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. A tárca olyan programokat támogat, amelyek segítik a társadalom felkészítését a kül- és biztonságpolitikai kihívásokra, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetését. Csaknem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő programra, közölte a Magyar Államkincstár. Több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak. Szeptemberben élénkült a fogyasztói árak emelkedése, átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Egy hónap alatt 2%-kal nőttek az árak. A kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugtaadata érkezett be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz 32,6 milliárd forint értékben. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával már csaknem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így az adatszolgáltatás automatikus volt. Szeptember 1-től már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Felvételi tájékoztató előadásokkal, workshopokkal, tanácsadásokkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket a Pécsi Tudományegyetem irány a PTE Kultúrfest elnevezésű pályaválasztási rendezvényén, október 16-án. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, a Hitel.hu ZRT elnök vezetőigazgatója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én is, szervusz.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem a kedves hallgatók itt a felsorolt titulusokból kitalálják, hogy nagyjából a következő szűk egy órában alapvetően a KKV szektorban és a kis- és középvállalkozói szegmens pénzügyi finanszírozási környezetéről, lehetőségeiről, hitelezéséről és a szabályozói környezet változásáról beszélgetünk, de hát akkor csapjunk is bele, hogy azt mondom, hogy így unblock, hogy látod a KKV szektor helyzetét jelenleg, mármint ami a pénzügyi környezetét, esetleg beruházási kedvét illeti ebben a világban, ebben a makrogazdasági helyzetben.
2: Éppen tegnap voltunk egy konferencián, ahol egyébként találkoztunk is, és hát szakértők, akik egyébként makrogazdasággal és elemzéssel foglalkoznak, világosan elmondták azt is, amit egyébként általában az emberek éreznek, és kifejtve ezek számokban még meggyőzőbb. Tehát, hogy csak néhány összefoglalóképpen mondjak az elemzésekből, ami nagyon szíven ütheti az embereket, az, hogy mekkorát is zuhant a bizalom, ami egyébként beruházások számában is és volumenében látható. Ez jelenleg kevesebb, mint egy, vagy kicsit több, mint egy negyede a vállalkozásoknak az, aki tervez beruházást a közeljövőben. És hogyha egy kicsit visszatekintünk a múltba, akkor ez még megdöbbentőbb, hiszen amikor még a 2008-as válság hullámai csapkodták Magyarországot és a világ partjait, akkor is 2011-ben ez a szám 50% fölött volt. Aztán később 16-ban ez akár elérte a 77%-ot, tehát volt egy lendülete egyébként a beruházásoknak és a beruházás hajlandóságoknak, és onnantól kezdve pedig ez hanyatlik. Egészen talán 2023-ban volt ennek a legalja, amikor elérte a 23%-ot is. Tehát ez nagyon jól mutatja azt, hogy milyen állapotban van egyébként az a szektor, a kis- és középvállalkozások, ami egyébként nem csak Magyarországon, Európában, Nyugat-Európában, de világszerte egyébként a gazdaságot megalapozó vállalkozói szektor. Tehát nagyon fontos, hogy
1: ez. Tehát tulajdonképpen a gazdaság gerince, és nálunk egyébként minden kormány szereti a KKV szektort.
2: Igen, mindenki szereti a KKV szektort, de nem mindegy, hogy szereti a KKV szektort, nem mindegy, hogy
1: egyébként. Ez kicsit önironikusan mondtam, elnézést, tehát hogy tényleg minden kormány zászlójára tűzi a KKV szektornak a megsegítését, sőt volt itt ugye feltőkésítési ambíciókról is hírek, a pozícióknak a javításáról. Aztán miként mondtad, hát ebből a szempontból, amit a beruházás oldalról nézve, elég siralmas a kép, hiszen azért mégiscsak a rövid meg a középtávú elképzelések hiány vagyunk, nem?
2: Így van, tehát, hogy valójában itt egy szerkezeti probléma adódik, tehát sokan apostrofálják úgy esetleg, hogy válságban vagy válsághelyzetben vagyunk, ez valójában nem az, tehát nem úgy, mint ahogy egyébként egy korábbi hitelválság kapcsán vagy likviditási válság kapcsán ténylegesen olyan makrogazdasági történések, folyamatok voltak, amik egyébként nagyban érintették a kis- és középvállalkozásokat, hanem itt egyfajta kiüresedés volt, egy szerkezeti, a finanszírozni is úgy kell, hogy a megfelelő pénzt a megfelelő helyre jutassuk el. És ez nagyon fontos, hogy ne csak ezek a döntések, ne csak döntéshozóknál, állami szerveknél tudjanak kibontakozni, hanem ezek a vertikumon keresztül megvalósuljanak, és olyan szférákba is lecsurogjon, ahol ténylegesen tudják, hogy azt a pénzt mire és hogyan. Ennek nagyon fontos eleme egyébként az új, most, hogyha beszélünk egy kicsit a jövőről is, vagy beletekintünk a jövőben, az uniós források kapcsán ugye történik egy jelentős elmozdulás a nem térítendő forrásoktól a visszatérítendő források felé, amik kvázi hitelek. Tehát itt nagyon sok olyan lehetőség lesz most az uniós források megnyílása kapcsán, amik megnyílhatnak, erről még nem lehet mindent is biztosan tudni, egészen pontosan milyen részletekkel, de megnyílhatnak a KKV szektor finanszírozása tekintetében is, és ezek kedvező, visszatérítendő, tehát kölcsön konstrukciók lesznek javarészt. A korábbi egyébként nagyjából ugye inkább vissza nem térítendő források túlsúlyához képest.
1: Igen, tehát mondjuk alacsony kamatozású hitelekről van szó, tehát alacsonyabb a piac, azt tegyük hozzá. Ugye a beszélgetésünk legelején bizalmi deficitről beszéltél, akkor, amikor például a beruházások hajlandóságának negatív sztoriát elemezzük, mi az, ami nagyon közrejátszik, ha felsorolunk pár kondíciót, a finanszírozási környezet, tehát az, hogy kvázi drágán lehet jutni hitelhez, esetleg a klíma, ugye a vállalkozások szempontjából, hogy bármere néz, mit lát és mit tapasztal, az adórendszer, a bürokrácia, te miben látod?
2: Minden, és gyakorlatilag mi is érdekli a vállalkozókat. A vállalkozóknak egy stabil politikai és jogi környezetre van szükségük ahhoz, hogy egyébként a vállalkozásokat sikerre tudják vinni. Hogyha ez hiányzik, hogyha egyébként mondjuk például a korrupciós folyamatok ezeket megingatják, illetve hát azt érzik, hogy a maguk területén igazából nem tudnak versenyhelyzetbe kerülni, akkor ez történik, amit látunk gyakorlatilag, bizalomvesztés, bizalmi deficit alakul ki ebben a körben, és ezért nagyon fontos különbséget tenni a korábbi válsághelyzetekhez képest a mostani szituációban, mert ez valójában egy a fejekben lezajlott deficit, egy bizalmi deficitről beszélgetünk, amit vissza kell építeni, ugyanakkor viszont strukturálisan is át kell alakítani, és nem feltétlenül mindent betonba kell önteni.
1: És hogy megfigyeltő, vagy tetteni lehető, itt egyfajta dualitás, hiszen a nemzetközi pénz- és tőkepiacok bizalom a Magyarország irányába visszatért, ami látszik, hogy a hozamkörnyezetünkön, mármint amit ugye fizetni kell az állampapírok után, másrészt ugye a forint árfolyamában is megerősödik, meg az árfolyam, és hát alapvetően egyébként a hitelminősítők sem rontották le még Magyarországot, meg kívánok. Ugye ezzel szemben van a mindennapok problémája a KKV-szektor esetében, ahol egyébként még ugye túl sok változás, mármint pozitív érdemi változás nem történt.
2: Ez a fajta megelőlegezett bizalom, amit a nemzetközi megelőlegezett bizalom, ez nagyon erősen látszik, mind abban a kockázati prémiumban, amit most kell fizetnie az államnak, és amit korábban kellett fizetnie, tehát látszik ez a fajta kockázati prémium szűkülés, és ugyanakkor viszont látszik a nemzetközi megítélésen is, a hitelminősítők is úgy dolgoznak, hogy hát időről időre minősítik az országok, amikor itt van az ideje, akkor valóban meg is teszik. Nyilván ebben van némi mozgástere az államnak, de mindenképpen az a nyilvánvaló és nagyon fontos, hogy először is a nemzetközi bizalomnak kell visszatérnie. Ezen szerintem jó úton vagyunk, hogyha ezt egyébként érzi a magyar társadalom is, azt szerintem elkezdte, tehát most már valamiféle mondjuk így mikroszinten mi is érezzük az ügyfeleinken, hogy azért most már picit nyíltabbak, picit jobban mérnek, picit bátrabban cselekszenek, és bátrabban vállalnak beruházásokat, de ez még mindig nem az a lendület, ami egyébként korábban volt jellemző.
1: Ott már esetleg van némi elmozdulás, amelyről korábban hónapokon keresztül, vagy éveken keresztül beszélünk, hogy a KKV szektort, meg sok mindenkit a vállalkozói szegmensben a kivárás, a talponmaradás jellemzett. Itt van-e már előrelépés, vagy még túl korai ezt a kérdést feszegetni?
2: Gyakorlatilag ez folyamatosan egyébként fennáll, tehát hogy van egyfajta olyan igény a KKV szektorban, úgynevezett likviditási termékek irányában, amire szükségük van. Most mondtam az előbb, hogy ez nem egy likviditási válság, de ugyanakkor viszont ezek a fajta termékek szűkében vannak. Tehát ez a fajta támogatása a KKV-nek, hogy amellett, hogy beruházási hiteleket nyújtsunk számukra, bizonyos mértékű likviditási, csúnya szóval ezt úgy szokták mondani, hogy egy félig meddig valamennyire szabad felhasználás, nem szabad felhasználni, semmelyik nem szabad felhasználás, amit egy vállalkozásnak nyújt egy hitelező, de bizonyos fokú rugalmasságot, hogyha lehet benne tanúsítani, annak mindenképpen a vállalkozók nagyon örülnek, és nem pedig egy ilyen rigid, nagyon mindenféle számszerű elvárásnak megfeleléssel.
1: Visszatérve picit a finanszírozási környezetre, akkor, amikor vállalkozókkal beszélek, rengetegen panaszkodnak arra, hogy nem tudom, tapasztalod ezt, hogy ismét beindult a körbetartozás szituációja, ezt többen mondják a szektorból, ugye panaszkodnak továbbra is a drága finanszírozási konstrukcióra, ezt is megerősíted vagy sem, de hát ugye továbbra azért a magyarországi jegybanki alapkamat még mindig magas, tehát olyan arra ugye plusz még ugye többet költségekkel kell felvenni hitelt, nem akármilyen sztorik igazdálkodni. És hát természetesen van még itt a harmadik téma, amely valószínűleg több százezer vállalkozást érintett, ez a generációváltásnak a témakör, amikor át kell adni a stafétabot, de nincs kinek. Én most összefoglaltam ilyen kis csomagba, és akkor visszatérünk itt a finanszírozási környezetre, hogy hogy látod ezt?
2: Azt látni kell, hogy egy csökkenő kamatpályán van most szerencsére a gazdaság, de ennek ellenére még mindig magas, ezt teljesen jól látják a vállalkozók. Ugye mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kevésbé a piaci kamatozáson, hanem inkább a támogatott konstrukciókkal dolgozunk, és ez azt viszont látjuk, hogy ezek igen népszerűek, és azért tudnak népszerűek lenni, mert a kamatkörnyezet még mindig magasabb a megszokottnál, illetve még a vállalhatónál. Az nagyon fontos egyébként, hogy banki szempontból, vagy finanszírozói szempontból elmondjam, hogy önmagában az, hogy kinek adunk, hogyan adunk, mit adunk, amellett még az is nagyon fontos, hogy milyen kamat mellett. Hiszen hogyha kénytelen egy bank, egy finanszírozó magas kamat mellett adni kölcsönt, akkor az magas adósságszolgálattal jár, a magas adósságszolgálattal megnövekedett kockázattal jár. Tehát valójában akkor visszatérünk oda, hogy kevesebbet fogunk adni, hiszen a magasabb kockázat mellett akkor mégse engedheti meg magának esetleg az a vállalkozás, hogy annyit felvegyen. Tehát ilyen szempontból is fontos az, hogy egy vállalható, kiszámítható, és itt a kiszámítható is fontos, tehát az, hogy nem egy változó, nagyon-nagyon nagy mértékben változó adósságszolgálat, hanem kiszámítható adósságszolgálattal rendelkező konstrukciókat tudjunk nyújtani a vállalkozásoknak.
1: És ugye itt van a generációváltás témaköre, nap mint nap hallunk, olvashatunk róla, vagy láthatjuk a lehúzott cégrólókat olyan vállalkozások esetében, hogy el sem hitted volna, hogy nem képesek tovább működni.
2: Igen, a generációváltás az egy komoly probléma, ez nem csak most, ez nálunk most jelentkező probléma, de gyakorlatilag Nyugat-Európában és tőlünk nyugatabbra ez már egy létező bevált módszer. Nyilván itt család, akár családon belül is, akár egy management buyout, tehát egy olyan fejtel környezetben, amikor a cégvezetés veszi át a tulajdonlást, olyan is elképzelhető, és ezeknek a finanszírozása jelenleg Magyarországon bizonyos tekintetekben volt erre próbálkozás, bizonyos tőke alapok ezzel foglalkoztak, ez nem feltétlenül szorosan a mi témánk, illetve ezek inkább ilyen tőke programok, illetve tőke konstrukciók, ami a hitelt illeti, a hitel is tud ebben szerepet játszani, egy megfelelő, hosszú távú, alacsony kamatozású hitel tekintetében ez is tud segítséget nyújtani, és azt gondolom, hogy ez teljesen valid igény, és legitim, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni.
1: És ugye van meg itt az elmúlt pár évnek az a stagnálásos vagy stagflációs korszaka, amit leginkább a KKV-szektor érzett meg. Ugye a nagyok, amelyek mögött külföldi háttér áll, azok nyilván ki tudták bekkelni, sőt, volt aki képes volt növekedése is, de a KKV-szektor klasszikusan nem, az nem annyira felmentett tőkését, vagy kibír pár évet. Hogy látod itt az elszámolások és a eljárások számát nézzük, a csőd, a felszámolás és végelszámolási folyamat vonatkozásában. Mennyire ingatta meg az elmúlt pár év egyébként a KKV-szektor gerincét?
2: Erre kevésbé van rálátásom, hogy pontosan szemszerűen milyen folyamatok zajlottak le. Én azt gondolom egyébként a saját példánkból adódóan, hogy az elmúlt években viszonylag egy stabil, hogy mondjam, egy kockázati környezetben tudtunk működni, tehát azok a vállalkozások, akiket mi finanszíroztunk, vagy meg tudtunk finanszírozni, azok tudták tartani a törlesztési rendet. Nagyon kevés olyan volt, aki egyébként mondjuk olyan jellegű oknál fogva nem tudta ezt tartani, ami mondjuk egy általánosan megállapítható, vagy valami általánosan piaci környezeti hatás okozta volna, de természetesen ezek ma is létező folyamatok. Én azt gondolom, hogy ezek az alapvetően különböznek az egy-két évtizeddel korábbi csőthullámokhoz is illetve.
1: Legyen így, ugye,
2: azaz még egyszernek,
1: még egyszernek következzembe. Igen, majd beszélünk majd az államilag támogatott hitelekről is, de még volna itt ugye egy nagyon fontos téma, akkor ez pedig az, hogy nyilván egy új kormánytól a vállalkozói szegmens sok új szabályozást elvár, egészen pontosan ugye a létkörülményeinek a jobb szabályozását várja el, hogy elegánsan fogalmazzunk. A hozzátok visszaérkező jelek alapján, vagy megkeresések, visszacsatolások alapján, hol látjátok azt, ahol változtatni kellene, és hogy könnyebb életet tenni a vállalkozók életét?
2: Rettenetesen bürokratikus az állam, rettenetesen bürokratikus az elszámolás, az adózás. Gyakorlatilag a vállalkozások egy jelentős részét a kapacitásuknak azzal töltik, hogy riportoljanak, hogy adót számoljanak el, hogy a napi adminisztrációt elvégezzék, ahelyett egyébként, hogy új üzleteket keresnének, ahelyett, hogy új ügyfeleket szolgálnának, ahelyett, hogy innoválnának, ahelyett, hogy azon gondolkoznának, hogy hogyan lépjenek tovább, és hogyan növekedjen a vállalkozásuk. Ez óriási veszteség, hogyha ezeket a számokat így összeraknánk, akkor nem tudom, hogy valaki, aki már ezeket összerakta, és vajon hány évre jött ki a vállalkozás életében az elvesztegetett idő, amit egyébként egy olyan állami adminisztrációban, ahol digitalizálva van minden, ahol le van egyszerűsítve, ahol ténylegesen annak idején volt ez a szlogán, hogy egy sor alá téten majd lehet.
1: Igen, igen, de jól mondod, ez 2010-ben tényleg ez volt egyébként.
2: Igen.
1: Most picit leszek itt az ördög ügyvédje, mert az itt tényleg történt a kerülépések, digitalizáció, meg bevallás terén, meg ugye az adóhivatal elkészít elméletileg helyet, és sok mindent jó, mondjuk a vállalkozások esetében kevésbé, magánszemélyek esetében inkább többi, de szóval mi az a terület, ahol mondjuk lehetne csökkenteni a bürokráciát, adózás, hiszen egy vállalkozó, amelynek esetleg ugye mindenképpen van székhelye, több hatóság felé is szolgáltat, folyamatosan szolgáltat, elég, hogy csak az önkormányzatot mondjuk, elég, hogyha csak a adóhivat, elég, hogyha csak a központi elszámolásokat nézzük.
2: Valóban, tehát mondjuk egy APEC nullás kikérje most már sokkal egyszerűbb, mint évekkel korábban, mert digitálisan megteheti, de hogyha egy önkormányzattól kell még hasonló okiratokat beszerezni, hát akkor lehet, hogy le kell mennie neki vidékre, vagy vidékre följönne a Pestre, hogyha neki egyébként több telephelye van, akkor mindegyenként kell összeszedni ezeket az okiratokat, tehát hogy ebben is azért vannak még
1: tehát olyanfajta egységesítés egyébként, például annak idején a szlovákok nagyon jól megcsinálták, hogy ha jól emlékszem, egy oldalnyi monitoron, pontosan egy A4-es lapon mindent el lehetett intézni. Ugye Magyarországon ez még nagyon várat magára, sőt ugye az még hagyján, hogy sok a elszámolási kötelezettség, de különböző műfajúak, valahol sárga csekkes, valahol QR kóddal megy.
2: Igen, tehát, hogy ez valóban érdemes lenne egységesíteni. Erre vannak azért, hogy mondjam, ezeket nem kell kitalálni. Tehát erre vannak példák, nemzetközi példák. Mások ezt úgy csinálják, hogy egyszerűen lemásolják, ami sikerülés, ami jól működik. Nekünk se kellene egyébként egy hatalmas nagy innovációkba vágni ebben a tekintetben, le kell másolni azokat.
1: Mondjuk, ha beszélsz külföldi vállalkozókkal, mindenki panaszkodik egyébként a bürokráciára. A németek, osztrákok ugyancsak, hogy ott is hatalmas a elszámolási többet jó, de most mi itt élünk, úgyhogy...

0: első része. Tartunk egy pár perces szünetet, maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, valamint a Hitelpont pénzügyi szolgáltató ZRT elnök vezérigazgatója.
1: Hamarosan folytatódik a Hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, a Hitelpont pénzügyi szolgáltató ZRT elnök vezérigazgatója, és miként ígértem a műsor első részében. Beszélünk most a államilag támogatott hitelekről is, hogy ennek is pro és kontra oldala van. A bírálók azt szokták felróni, hogy olyan kedvezményezeti kör alakul ki, amely egyébként nem piacképes. Akkor ez lenne a felvetésem, hogy látod ezt? Hiszen azért, még ha megállapítás nyers is, mert tulajdonképpen ugye, mint kvázi hitelminősítők, a kereskedelmi bankok is beszállnak, ti is beszálltok, tehát azért megint csak meg kell állapodni, meg kell állapítani, hogy vállalkozásra vissza tudja fizetni a hitet, de kétségtelen felmerülnek ilyen kritikai hangok.
2: Igen, tehát alapvetően azért külön kell választani azt a struktúrát, amiről talán a műsor első felében is beszéltünk, hogy nem térítendő és visszatérítendő. Tehát itt nagy különbség van. Itt valójában a visszatérítendő, tehát a kölcsönnyújtás az önmagában bír egyfajta validációs képességgel. Tehát ugye az, hogy egy finanszírozó bank vagy egy finanszírozó intézet hajlandó arra, hogy kockázatot vállaljon egy vállalkozással kapcsolatban, és ténylegesen kölcsönt nyújtson neki, az egy teljesen más validáció, hiszen ő a bőrén fogja érezni, hogyha ez nem fog működni, hogyha egyébként nem képes arra, annak az üzleti tervnek a végrehajtására, hogyha neki abból nem fog megtérülni a kölcsön, hogyha nap végén nem fogja tudni törleszteni a kölcsönt, akkor ez az ő problémája is, mint finanszírozó. Mint egyébként egy nem térítendő állami támogatás, ahol egyébként más szempontok alapján, biztos ott is vannak nagyon okos szempontok, de más szempontok, vagy hasonló, vagy nem hasonló, vagy teljesen más szempontok alapján elvézik a minősítését a cégnek, és akkor az most vagy bejön, vagy nem jön be. Hát ha nem jön be, akkor ezt tudomásul veszik, ha meg bejön, akkor meg örülnek neki. Na most ez egy kölcsönnél nem így működik, hogyha itt nagy számok törvénye alapján itt most nagyfokú nem fizetés történik, akkor az adott bank, pénzintézet, pénzügyi vállalkozás csődbe fog menni, hogyha ez nem jól csinálja. Tehát ezért nagyon fontos a különbségtétel, hogy ilyen szempontból a validáció önmagában a hitelezéssel megvalósít egyfajta validációt a projekt szempontjából. Most az, hogy támogatott, igen, tehát nyilván vannak támogatott és nem támogatottak, azt nyilván a kormányzati döntéshozónak kell ilyen szempontból mérlegelnie, hogy az adott körülmények között érdemes-e támogatásra a gazdaság, a mikrovállalkozások, a kisvállalkozások, vagy pedig elégséges a piaci környezetben felvehető hitel, és a piaci kamatokkal felvehető hitel. Most azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért az elmúlt időszakban néhány számítást végeztek, a korábbi kalkulációkat, és az alatt látszódott, hogy valójában még ekkora kibocsátás, még ekkora beruházás sem történt volna, hogyha nem lettek volna azok a kedvezményes kamatozású hitelek, amik egyébként az akkor még magasabb piaci kamatozásokat kiváltották volna, és még ezen felül sem jelenti azt, hogyha nem lettek volna ezek a kedvezményes kamatozási hitelek, akkor valójában felszívta volna-e a piaci kamatozású termékek, mert nem biztos, hogy lett volna egyébként a bankok részéről egyáltalán hajlandóság a finanszírozásra. Te emlékeztetnélek az előbbi példámra a magas adósságszolgálattal kapcsolatban, amikor magasabb lesz a kockázat, és így aztán kevesebb lesz a hitelkibocsátás is. Tehát, hogy valószínű, hogy ez azért az elmúlt időszakokban még nagyobb terhet rótt volna a gazdaságra, hogyha ezek most nincsenek.
1: És mire tippelsz egyébként, hiszen új kormányban mi lesz az államilag támogatott hitelekkel? Hogy látod a jövőjüket? Hiszen azért az elmúlt másfélben nagyon sok beindult, és azért abban volt sok pozitív elem.
2: Tehát most alapvetően azért különbséget kell tenni a most bejövő EU-s források és az eddig felhasznált állami támogatott hitelek között. Itt valójában az elmúlt időszakban, amiről beszélünk, itt állami kamattámogatás folyt, tehát itt ugye fontos különbséget tenni, hogy nem a hitel volt az, ami állami forrásból lett megtámogatva, ezek piaci forrású hitelek, amik fel lettek használva, és amiket nyújtott a pénzügyi közvetítő rendszer az ügyfeleknek, az piaci források mellett tudta volna nyújtani, hogyha egyébként nincsen a kamat támogatás az ügyfelek részéről. Tehát, hogyha így az ügyfelek alacsonyabb törlesztő részét, tehát alacsonyabb kamattal tudtak fizetni. Itt, amiről beszélünk, az lényegében a Széchenyi beruházási mikrohitel, ami mondjuk például a pénzügyi vállalkozások által nyújtott beruházási hitel. Itt, hogyha számokat kell mondani, hát az elmúlt időszakban, ez egyébként 21 év végétől volt, ez 280, majdnem 283 milliárd forint került kibocsátásra mind a mai napig, ez 5724 szeptember elejéig darab ugye, hitet jelöl, és ez még nem a teljes, mert hogy ez csak a pénzügyi vállalkozások által, tehát az a néhány pénzügyi vállalkozás, aki ebben a programban részt vett, egyébként 31 darab pénzügyi vállalkozás vett ebben, és vesz mai napig részt ebben a programban. Ezeknek a kibocsátásáról beszélünk. Nem beszélve arról, hogy a pénzügyi vállalkozásoknak a tevékenysége az ilyen tekintetben, tehát a KKV finanszírozás tekintetében, ez visszavezethető egészen 2010 környékére, sőt 2009-2010 környékére, ahol még a Európai Uniós forrásoknak a közvetítésében vettek jelentős szerepet részt, ott is akár tízezres számban lettek finanszírozva KKV-k, ott is 100 milliárd forint fölötti összegekről beszélünk. Később lettek piaci jellegű, szintén KKV-knak nyújtott források, amiket szintén a pénzügyi vállalkozások nagy sikerrel tudtak folyosítani, és a bankok által NHP-ként elhíresült konstrukciók egy részében is a pénzügyi vállalkozások aztán részt vettek. Akkor az MNB az nyilván ezeket a kamatokat igencsak lenyomta, tehát van 2,5%-os kamatokon lehetett ezekhez hozzáférni viszonylag hosszabb időtávra.
1: Hát ugye az eurozónában nagyjából ez van a normális, az a 2,5-3%-os kamatkondíció.
2: Ez volna, igen, talán a normális. Itt azért hozzá kell tenni, hogy az eurozónából érkező pénzeknek a közvetítésében nagyon furcsa, hogy annak idején, hát ez az elmúlt 16 évnek az öröksége, de miután a pénzügyi vállalkozások ezt az úgynevezett, még a Jeremy alapból érkező pénzeket sikeresen ki tudták helyezni rengeteg KKV-nak, utána ezt elvették tőlük, és utána csak néhány bank kapta meg ezt úgynevezett az MLB pontokon keresztüli hozzáférést, és MLB pontokként vettek néhány bank ebben benne, és ebből ki voltak zárva a pénzügyi vállalkozások, ami több szempontból sem tűnt, legalábbis számunkra, szerintem mások számára sem, korszerűnek és hatékonynak. És akkor itt van...
1: És akkor itt adódik a kérdés, hogy látod egyébként, ha már beszélsz a pénzügyi vállalkozásokról, hogy milyen funkcióba tudnátok magatokat belavírozni, hiszen most helyzet van kvázi.
2: Nem tudom, mennyire emlékszel, volt ez a régi mondás, hogy útba esik jövet mellett a takarék szövetkezet. Na most mi is elmondhatnánk magunkról, hogy hát útba esik jövet mellett, tehát sajnos nem rímel a pénzügyi vállalkozás erre, de a visszat félretéve azért is hozom ezt szóba, mert egy óriási nagy hiány van a pénzügyi közvetítő rendszerben. Annak idején a 2011-2012-es években gyakorlatilag a nagy átszervezés történt, hát közismert, hogy a takarék szövetkezetek szintjén integrációnak hívták ezt a folyamatot, aminek a végeredménye az lett, hogy hát most mai napra már egy sem maradt igazából a talpon, vagy nem nagyon tudtak meg talpon maradni, és ez egy akkora hiányt jelentett igazából főleg a vidéki társadalom számára, ami űrt egyébként egy itt lévő pénzügyi vállalkozási hálózat, mert most gyakorlatilag egy hálózatról beszélünk, hogyha arról beszélgetünk, hogy az MFB, mint refinanszírozó, és alattuk a pénzügyi vállalkozások, mint hálózat tevékenykedik az elmúlt 15 évben, mondhatjuk, mert az MFB-nek a jogelődje az MVZRT kezdte az még a pénzügyi vállalkozásokkal való refinanszírozást. Ez a hálózat, ez gyakorlatilag valami hasonló szerepet, legalábbis a finanszírozás szerep területén tud nyújtani a KKV-knak, mint egyébként ez a óriási kieső szegmens, ami a takarékszövetkezeteket jelöli. Tehát ez egy nagyon nagy érvágás volt, én azt gondolom a rendszerben. Ami kapcsán egyébként a pénzügyi vállalkozások, mint megoldás, legalábbis a hitelezés tekintetében jelentős szerepet játszottak.
1: Viszont az Európai Uniós forrásokra, ugye a beszélgetésünk elejét ezzel kezdtük, hogy látod azoknak hasznosulását? Nem beszélve arról egyébként, hogy azok meglehetősen célzott programok mentén lehetnek.
2: Az Európai Uniós források kétségkívül, hogy a leghatékonyabban tudják szolgálni mind az állam, mind pedig a KKV-k céljait ilyen tekintetben, tehát a legolcsóbb forrás ilyen tekintetben, és ilyen szempontból, hogy mondjuk számszerűen is hozzáférhető, és számszerű mennyiséget lehet ilyen, erre fordítani, ez egy előnyös dolog. Ami a konkrétan a bejövő folyamatokkal kapcsolatos, erről még viták vannak, illetve nem lehet pontosan tudni, hogy milyen módon és milyen eszközökkel lesz ez elosztva, ez az RRF-es források visszatérítendő források tekintetében. Amit biztosan tudunk, ami véleményünk erről, és a mi véleményünk az, hogy minél sokszínűbben kellene megteremteni ennek a elosztási rendszernek az alapjait, tehát minél több fajta termék áll rendelkezésre, minél jobban illeszkedik ez a KKV-k igényeihez, annál jobb, és másik oldalról pedig vertikálisan minél sokrétűbben tudják ezt nyújtani. Tehát nem csak egy nagy bank, nem csak egy kis bank, nem csak egy középbank, de akár egy pénzügyi vállalkozás és egy pénzügyi vállalkozás halmaz, akik versenyeznek egymással, és azt mondják, hogy hát én ezért az ügyfélért, nekem megéri azért versenyeznem a bankokkal, egymással, stb. És ezen a KKV-k csak nyerni tudnak. Hogyha megint bezárkozunk ebben, mint ahogy egyébként erre volt már például, hogy az Európai Uniós forrásokat csak nagyon szűk körben és bizonyos szereplők között lehet hozzáférni, akkor ezt a versenyt korlátozza, és akkor van az, hogy hát valakinek jut, valakinek nem jut.
1: És hogy látod egyébként a pénzügyi vállalkozás, mint közvetítő, miben tud elsődlegesen segíteni, ha már említetted a vidéki takarékszövetkezetek példáját, tehát ugye oda bement a delikvens, és alapos tájékoztatást kapott arról, hogy milyen hitel lehetőségek vannak, milyen tenderekben vehet részt, ki legyen az ügyintézője, tehát ilyesmi konstrukcióra gondolatunk alapvetően?
2: Bemegy az ügyfél a bankba, hol fog eldőlni az ügye? Ott rögtön a fiókba, akkor szerencséje van, de ha nem, akkor valamelyik régióban, vagy még följebb. Vagy a központban, hogyha olyan. És egyébként illeszkedik a termékportfóliójába, vagy valami módosítás kell hozzá. Ezzel szemben egy olyan környezetben, ahol egyébként az ügyfél és a fiók, nevezzük annak, a finanszírozó, egészen közel van egymáshoz, tényleg a terepen van. Ugye most ezek hiányoznak, ezek a takarékszövetkezetek, akik tényleg ott voltak a terepen, de a pénzügyi vállalkozások ezt a hiányt ki tudják váltani, ismerik az ügyfelet, tényleg egymással beszélgetnek, döntéshozói szinten is, akkor ezek, az ügyfél azt fogja érezni, oké, nekem itt van szava. Bemegyek egy bankba, bemegyek egy nagy bankba, egy kis bankba, ott bekerülök egy darálóba, és akkor a végén kijön, vagy igen, vagy nem. Itt pedig gyakorlatilag partnerként tud tekinteni egymásra a két fél. És ezért van az, hogy ezt a hiányt, ezt pótolni kell, és ezért gondolom azt, hogy ezt a fajta sokszínűséget meg kell őrizni, vagy ki kell még jobban bővíteni mindenképpen, mert ez a versenyt fokozza, és a verseny fokozódása pedig az ügyfélnek mindenképpen előnyös.
1: Tehát kérlek szépen, nem tudjuk kikerülni a digitalizáció és a mesterséges intelligencia funkcióját, szerepkörét. Ugye beszéltél arról, talán a műsor első részében, hogy óriási a bürokrácia Magyarországon, és nagyon nagy terhet jelent a vállalkozások mindennapjai számára. Hogy látod, mennyiben tud könnyíteni ezen a digitalizáció esetleg, mennyiben tud segíteni, vagy pedig más lesz majd a funkciója, de az biztos, hogy nem kerülhető ki.
2: Sajnos az a rossz hír, hogy ez nem segíteni tud, hanem igazából ez egy kényszerhelyzet. Tehát mindenképpen digitalizáció irányába el kell, ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk maradni, és ez minden szinten igaz, a mikrovállalkozástól egészen a középvállalkozásig, de még a finanszírozóig is igaz, ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk maradni, digitalizációra szükség van, itt vannak az új technológiák, enélkül egyébként lemaradunk, és látszódik, hogy hát mi ugye nemzetközi példák is mutatják, ahol ebben előrébb állnak, ott a versenyképességben is előrébb állnak, ott hatékonyabban működnek, hatékonyabb az egész gazdaság. Nekünk, mint pénzügyi vállalkozásoknak is az elemi érdekünk, hogy ebbe az irányba menjünk el. Ez nekünk is jó, költséghatékonyabbá kell tennünk, még költséghatékonyabbá kell tennünk magunkat. Ez az ügyfeleinknek is jó, mert gyorsabbak és olcsóbbak tudunk lenni felőjük. A bankok is nyilvánvalóan ezen a folyamaton már rég elindultak, csak hogy nekik azért van egy óriási nagy örökségük, amit cipelnek magukkal. Mi kisebbek vagyunk, és gyorsabban tudunk reagálni ezekre.
1: Hát kérlek szépen, már csak egy topik van hátra, a nagy témakör, az euró bevezetése. Az tudjuk, hogy a nagy cégek és a Magyarországon működő külföldi háttérrel bíró lányvállalatok nyilván könnyen fölkészülnek az átállásra, sőt ugye, többségük már euróban gazdálkodik, de a KKV szektor erre hogyan készül, mikor kell ezt az edukációt elindítani, és egyáltalán mit jelent majd ez számukra?
2: Ez egy óriási várakozás, és régóta áhított, a társadalom által is régóta áhított dolog. Ez erre mindenképpen felkészülten kell ennek nekivágni. Ennek vannak azért nyilván vannak nemzetközi negatívabb, vagy olyan meg pozitívabb példák is. Ez az abszolút rajtunk múlik, hogy egyébként amikor ebbe ténylegesen belevágunk, akkor vagyunk-e olyan szinten, hogy ez könnyedén meg tudjuk tenni. Hosszú távon mindenképpen ez egy nem csak elvárás, de...
1: És szerintem mit vársz tőle? Az eurózónás tagságtól, az euró bevezetésétől?
2: Nyilvánvalóan az eurózóna bevezetésével még inkább a gazdasági közösség tagjaivá tudunk válni, és sokkal fluidabbá tud válni egy nemzetközi kapcsolat, nem határon átnyúló kapcsolatok tekintetében. Valószínű, hogy szabályozásban is ez utána megy, tehát nem csak a maga a pénznek a használata, hanem egyéb szabályozás tekintetében is, akkor már van értelme még szorosabbra fűzni néhány gondolatot, néhány szabályozó rendelkezést, ami még szorosabbra tudja kötni a folyamatok, gazdasági folyamatokat, és a nap végén pedig az a megoldása a magyar KKV szektor felé, ami most nagyon-nagyon hiányzik, hogy igazából nincsen innováció, ami természetesen beruházás kellene hozzá, igazából nagyon alacsony szinten van az edukáció szintje, tehát hogy nyilván nem az a megoldás, hogy alacsony iskolázottságú munkaerővel dolgozzunk, hanem inkább az, hogy inkább kevesebb, de magas iskolázottságú munkaerővel tudjunk dolgozni, még hatékonyabban, és kvázi export képesek tudjunk lenni. Amire egyébként a környező országokban azért van pozitív példa itt a kelet-európai országokban, hogy sikerült nekik, tehát hogy ezt az utat nekünk is be kell járni ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni.
1: És hát kérlek szépen, ez volt itt az utolsó mondat, tekintettel arra, hogy műsorodunk lejárt. A napvendége tehát Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, valamint a Hitelpont pénzügyi szolgáltató ZRT elnök vezetőigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendég éjszakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csaknem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
0: Időjárás jelentés.
1: Északnyugat-nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadékzóna gyengülve kelet felé halad, várhatóan a délutáni órákra elhagyja Magyarországot, mögötte északkeleten néhol előfordulhat még kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Samodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de életvezetési szemléletmódokat is megismerünk. Ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Itt a Hétvégi menetrendben az Egy életemmel, Babik Edit műsorával folytatjuk, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban Izlandra utaztunk egy ottani idegenvezető segítségével.
2: A műsorban egy izgalmas szigetországba utazunk az Atlanti-óceán északi részére, Grönland és Skócia közé, a Feröer-szigetektől északnyugatra, Izlandra. Bajomi Lázár Dávid helyi idegenvezető kalauzol bennünket, akivel felelevenítjük az ország történelmét, megnézzük a turisztikai látnivalóit, belekóstolunk az izlandi ételek ízeibe, és legfőképp megismerhetjük a helyiek élethez való attitűdjét is. Dáviddal online készül a beszélgetésünk, hiszen Izlandon tartózkodik, ott is él, és először is arról kérdezem, hogy miért is választotta lakhelyéül ezt az országot.
3: Én először pont 20 évvel ezelőtt voltam Izlandon, és 9 évvel ezelőtt költöztem ki, 34-szer voltam Izlandon, mielőtt kiköltöztem volna. Idegenvezetőként jártam Izlandra évi többször, és ugye elég megalapozott volt a döntésem, tehát elég jól ismertem az országot, amikor kiköltöztem.
1: Mi az, ami megragadott az országban?
3: Egyrészt ez a világ legszebb országa, én voltam 125 országban, és ez a legszebb a világon az összesből. Másrészt az a fajta társadalmi berendezkedés, amit Izlandon van, ez áll a legközelebb az én értékrendemhez. Én a világon mindenhol jól érzem magam, van franciás kötődésem a családom miatt, de nagyon szeretek lenni sok más országban is. De az összes országból Izland az, amelyik a társadalma, a politikája, a természete, a gazdasága, oktatás, egészségügy, életminőség, biztonság, közlekedésbiztonság, és még felsorolhatnék 12 más szempontot, hogy ezekből mind a legjobb sok országon a világon, de Izland mindegyiknél egy kicsivel valamivel jobb.
1: Akkor majd ebben a beszélgetésben biztos sok minden kiderül, hogy mik ezek a részletek, amik téged oda vonzottak, de akkor talán menjünk egy kicsit vissza, hogy vajon a vikingeket mi vonzotta erre a vidékre, és nézzük meg, hogy hogyan alakult ki ez a sziget, ez a szigetország.
3: A kialakulás a geológiáról annyit kell tudni, sokkal fiatalabb, mint a világ többi része. Európa nagy része 600-700 millió éves, Grönland 200 millió éves, Izland nagy része 3-10 millió éves, de van olyan része Izlandnak, ami csak 1963-ban alakult ki, sőt olyan is, ami a múlt héten. Tehát ez geológiailag egy nagyon friss dolog. Sokáig egy lakatlan sziget volt, találtak itt római pénzeket, meg az ókori görögök is beszéltek egy nagy északi szigetről, de biztosra vehető, hogy Izlandnak nem volt őslakossága. 850 körül már jöttek Izlandra vadászni nyáron, de csak idéglenesen laktak itt. Az izlandi honfoglalás 871-ben kezdődött. Az izlandiak ősei alapvetően norvégiai viking férfiak és mai ír és skót területekről származó kelta asszonyok. Mérhetek rá a vikingek Norvégiát, ennek több oka volt. Egyrészt hogy a vikingek szemben a közhiedelemmel alapvetően nem hajósok és nem harcosok voltak, hanem farmerek. A viking szó a vík öböl szóból jön, tehát azt jelenti eredetileg, hogy öböl lakó. És a vikingeknél az volt a szokás, hogy a farmot mindig csak az első szülött fiú örököltem, és a második, harmadszülött fiúknak kellett költözni. És a 870-es évekre a norvég vidék, fjordvidéken elfogyott a szabad földterület, ahova költözhettek. Ez az egyik. Másik az, hogy ugyebben az időben egy szép hajú Harald nevű férfi Norvégiában egy polgárháború árán egyesítette az uralma alatt a norvég fjordvidék jelentős részét, és nagyon sok viking elmenekült. Először elmentek az általuk már ismert skót és ír területekre, és onnan tovább jöttek Izlandra. Izlandról a vikingek az ír szerzetesekről hallhattak. 850 körül néhány tucatnyi ír szerzetes már volt Izlandon, de ők kevesen voltak. 871 és 930 között körülbelül 30 ezer viking férfi, illetve kelta asszony költözött Izlandra, törékeny kis hajókon, nem tudjuk, hogy mennyien vesztek oda az úton.
2: Dávid, azt mondtad, hogy farmerként érkeztek a vikingek, tehát növénytermesztésre, állattenyésztésre kiválóan alkalmas lehetett a sziget.
3: A sziget az most is alkalmas földművelést, meg akkor is, nyilván a mezőgazdasági fejlettség az nem volt olyan szintű, mint manapság. Állattartásra abszolút alkalmas a sziget jelentős része. A vikingek hoztak magukkal birkákat, lovakat, háziállatokat, és akkor ezeket tartották, és nyilván alkalmazottak a körülményekhez. Nagyon-nagyon jelentős eltérés az izlandi mezőgazdasági körülmények és a norvégok között nincsen. A nyarak hűvösebbek, de viszonylag hasonló módon tudtak mezőgazdasággal foglalkozni, mint a korábbi lakóhelyükön.
4: Jelenleg hányan élnek Izlandon?
3: Izland lakossága közel 400 ezer fő. Ez az 1960-as évek óta megduplázódott, 90-es évek óta 50%-kal nőtt, tehát Izland lakossága a leggyorsabban növekvő Európában.
4: Igen, meg is lepett, én is néztem az adatokat, hogy az utóbbi években is folyamatos emelkedést látok, mondjuk szemben a többi európai országgal.
3: Igen, ennek két oka van. Egyrészt itt a gazdaság nagyon gyorsan nő, és Izlandon folyamatosan munkaerőhiány van. Tehát egyrészt nagyon sok a külföldi munkavállaló, lakosság jelenleg kb. 18% a külföldi, 40%-uk lengyel. A második és harmadik legnagyobb csoport a litván és a lett, de nagyon sok a cseh, szlovák, magyar, román, görög, olasz, francia, spanyol, portugál, meg a világszinte összes más országában.
4: Magyarok körülbelül mennyien élhetnek?
3: Magyarok körülbelül 500-an vannak Izlandon. 56 őszén Izland elfogadott 50 magyar menekültet, amíg hát szinte az első külföldiek voltak Izlandon, a dánokat meg néhány németet leszámítva, és ez az 50-es szám, ez megmaradt a 2000-es évek elejéig. 2004 és 12 között 50-ről 150-re emelkedett, majd 12 és 19 között a Covidig 150-ről 500-ra. Az idei statisztikák még nincsenek meg, majd pár hét vagy pár hónap múlva lehet tudni, hogy idén évelején mennyi magyar él Izlandon. Itt nem az állampolgárságot tartják számon, hanem a születési országot.
4: Van egyébként kapcsolat köztetek? Tartjátok a kapcsolatot?
3: Hát ugye manapság a kapcsolat az alapvetően Facebookot jelent, Facebook csoportokat. Egyrészt a magyarok földrajzilag eléggé szétszórva élnek Izlandon, tehát nagyon sokan dolgoznak vidéken. Másrészt az, hogy általában a magyarok, meg általában mindenki más, itt nagyon sokat dolgozik. Az itt élő magyarok ugyanúgy, mint az itt élő közép- és dél-európaiak, két csoportra oszthatóak. Az egyikben azok vannak, akik ideiglenesen vannak Izlandon, fél évig, egy évig, két évig. Jellemzően vidéken dolgoznak, mert ott a munkaadótól kapnak szállást és ellátást. Jellemzően turizmus vendéglátásban dolgoznak, és jellemzően az a céljuk, hogy kevés idő alatt nagyon sok munkával, nagyon sok pénzt spóroljanak meg. A másik kategóriában pedig azok tartoznak, akik nem ideiglenesen vannak Izlandon, hanem állandóan, inkább Reykjavik barátok és nem vidéken. Nem a munkaadó által biztosított szállásoknak meg a kollégákkal, hanem saját vagy bérelt lakásukon a családjukkal. Nem csak turizmusban dolgoznak, hanem a gazdaság minden részében, és nem az a céljuk, hogy kevés idő alatt sok munkával sok pénzt spóroljanak meg, hanem az, hogy normál munkamennyiséggel normál pénzt keressenek.
4: Említetted, hogy nagyon dinamikusan fejlődik, nő a gazdaság. Legnagyobb szerepet a GDP-ből melyik szegmens harapja ki?
3: Most már egyértelműen a turizmus. Izlandon a körülbelül 400 ezer lakosra mostában körülbelül évig 2,4 millió turista jött.
4: Hú.
3: Amikor én először voltam Izlandon 2004-ben, 20 évvel ezelőtt, akkor egy évben 350 ezer turista volt. Nagyon gyors a növekedés, és a turizmus növekedése az térben és időben is kitoródott, tehát már nem csak nyáron jönnek turisták, hanem egész évben, és nem csak Reykjavikban, hanem az egész országban. Úgyhogy nagyon-nagyon kevés helyet és időpontot leszámítva, így sincsen tömeg.
4: 2,5 millió ember érkezik a szigetre, tehát ez 6-szorosa az ott lakóknak.
3: Igen.
4: Hogyan tudott erre felkészülni az ország? Milyen változások történtek az utóbbi időben, amik elősegítették ezt a dinamikus fejlődését a turizmusnak is?
3: Több összetevője van. Egyrészt az országnak nagyon pozitív az ország imázsa, jó az ország marketingje. Az emberek a természetet keresik. Izlandon a népsűrűség a legalacsonyabb Európában. A legtöbb európai országban egy négyzetkilométeren átlagosan 100 ember lakik. Izlandon 4. Tehát ez egy nagyon alacsony népsűrűség, az egész világon az egyik legalacsonyabb. Tehát a természet az bárhol, bármikor, pár perc alatt könnyen elérhető. A másik az, hogy az infrastruktúrát azt alakítják a turizmushoz. Tehát például a Covid alatt, amíg egy darabig nem voltak turisták, nem sajnálkoztak az emberek, hanem hogy a kormányzat, hanem bővítették a parkolókat, a turista információkat, az infrastruktúrát, bíztak abban, hogy helyesen, hogy vissza fognak jönni a turisták. tehát az infrastruktúra, meg az összes hasonló kapcsolódó szolgáltatás folyamatosan alkalmazkodik ehhez. Ami nehezen tart lépést a nagy turista számmal, az a szállodák és szálláshelyek száma. Izlandon a szállodák jellemzően kicsik, drágák, és majd mindig tele vannak, ezért Izlandra nem túlzás indulás előtt 8-10 hónap előre foglalni az emberek legyen szobája.
4: Az igen. Arról ugye beszéltünk, hogy mit tett az ország azért, hogy több turista jöjjön. Hogyan fogadják a helyiek egyébként? Ugye mindenhol halljuk, hogy az overturizm, a tömegturizmus nagy problémát okoz az országokban, vagy egyes városokban. Hogyan élik meg az ott lakók maguk?
3: Az izlandiak hozzáállás a turizmushoz kifejezetten nagyon pozitív, 80-90% körül a turisták jelenlétének. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy Izland az egy elég elszigetett ország volt évszázadokon át, még örülnek, hogyha jön hozzájuk bárki, akár élni, akár turistaként. A másik az, hogy Izlandon az éttermi választék nagyon mérsékelt volt, mondjuk a 80-as években, akkor volt 12 étterem Reykjavikban, most van 100, és az ember perui, vagy etióp, vagy japán, vagy bármilyen ételt akar enni, akkor nagyon jó minőségben talál, és az izlandi gasztronómia is egy elég egyszerű, nem túl kreatív konyhaművészetből olyan színvonalúval fejlődött, hogy ez az izlandi ételek most már az izlandi utazás egyik csúcsát jelentik. Tehát nagyon pozitív az izlandiak hozzáállása. A másik az, hogy a gazdaságban betöltött szerep a turizmusnak egyértelmű. A turizmus az exportnak számít, az export 40%-át a turizmus adja. Tehát az izlandok pontosan látják azt, hogy ez mennyire sok bevételt hoz az országnak, és hát szemmel látható az ország fejlődése folyamatosan.
4: Előbb említetted a gasztronómiát, és ne szaladjunk el ilyen gyorsan mellette. Azt is említetted, hogy viszonylag szűk repertoárral bír ugye az izlandi gasztronómia. A tenger közelség az egyértelműen a tenger gyümölcseit kínálja fel. Mi az, ami még ételként mondjuk a mindennapokban és az ünnepnapokon asztalra kerülhet?
3: Úgy fogalmaznék, hogy az izlandi gasztronómia elég szűk választékú volt mondjuk 40 évvel ezelőtt, 30-40 évvel ezelőtt, és most arra kifejezetten kreatív és nagy választékú lett. A két legfőbb alapanyag Izlandon a hal és a bárány. Ugye a hal az nyilván adja magát a tengerből, a legyakoribb hal a tőkehal, de egy nagyon jó minőség a lazac is, illetve van egy izlandi halfajta, ami izlandiul blekja, angol ártikcsár, magyarul szejbling. Ez egy pisztránkhoz hasonló tavi hal, ami nagyon finom. Tehát ezek nagyon jók. A bárányról pedig, ugye a bárányhús valószínűleg az egész világon az egyik legjobb minőségű, semmilyen olyan fagyús íze nincsen, amit az emberek más országokban szoktak tartani, és ezek tényleg nagyon, nagyon jó alapanyagok. A harmadik fajta étel, ami nagyon jó minőség, az a marha. Az izlandi marhahús antibiotikum tartalma 100-szor alacsonyabb, mint az európai átlag. A marhahúst alapvetően hamburger formájában fogyasztják, és itt nem McDonald's-ra kell gondolni, hanem igazi, nagyon jó minőségű, friss, egészséges marhahúsból készült hamburgerekkel gondolni.
4: Tudsz esetleg mondani olyan kulináris különlegességet, ami, hogy is mondjam, kikerekíti mondjuk egy magyar turistának a szemét, amikor odaérkezik?
3: Igen, hát sok olyan étel van, amelyikről így szeretnek a különböző műsorok beszélni, mint izlandi specialitások, de azért tudni kell, hogy ezeket nagyon ritkán eszik. Az egyik ilyen, ami a középkorban egyébként általános étel volt, manapság már inkább csak turisták eszik, ez a szárított tőkehal. Tehát a halat kirakják egy hónapra szárítani a levegőre, és kb. Egy évig fogyasztható marad. Ez egy igen erős szagú szárított hal, amit chipsként vajjal lehet fogyasztani. A másik olyan étel, ami elég különleges, de szintén izlandiak nem eszik, csak nagyon-nagyon kivételesen, ez a rothasztott szápa.
4: Igen, erről hallottam.
3: Ami egyébként nem mondám, hogy rossz, talán kicsit a szalonnára emlékeztet az íze, de hát ezt is inkább a turisták fogyasztják, és nem az izlandiak.
4: Jó 10 évvel ezelőtt jártam Izlandon, és a főtt birkafejjel is igyekeztek megbarátkoztatni, nem sikerült.
3: Igen, főtt birkafejet nem eszünk Izlandon, ez inkább csak egy legenda, illetve februárban van egy húsvéti hétvége, amikor lehet ilyeneket kapni a boltokban. Mondom, nem jellemző, és nagyon kevesen eszik, és akkor is csak az évnek egy hétvégén.
4: Mi a helyzet az alkohollal, az alkoholfogyasztással?
3: Szemben az északi országok reputációjával Izlandon az alkoholfogyasztás elég alacsony. Mindössze a lakosság 0,5%-a fogyaszt naponta alkoholt, ez Törökország után a legalacsonyabb Európában. Alkoholt elvitelre a szupermarketekben nem árulnak, csak az állami alkoholmonopólium boltjában, de az éttermekben meg bárhol természetesen lehet kapni, hát elég magas áron. A legjobb izlandi alkohol valószínűleg a sör, hiszen a jó minőségű sörhöz jó víz kell, és a víz itt nagyon jó. A bor az innen a szomszédból, Chiléből és Új-Zélandról jön importbor. A tömények közül van egy brandy vin nevű ital, nagyon rossz, nagyon borzasztó, soha nem kóstoltam meg.
2: Rendben, köszönöm a jó tanácsod. Meséltél már az izlandiak vendégszeretetéről, hadd osszak meg én is egy-két élményemet az ottani emberekről. Nagyon kedvesek, figyelmesek voltak végig az utunk során, és a kommunikációban jellemzően nem a tiltás szerepet, hanem annak valami nagyon finom körülírása. Mondok egy példát, mert így jobban érthető lesz. Egy múzeumban, például a terem közepén valaki ott hagyott egy létrát, gondolom, hogy egyéb ügyeit ment intézni a gazdája, és addig is egy papírlapra kitett rá egy üzenetet, ami így szólt, don't even think about it. Vagyis meg se forduljon a fejedbe, hogy fölmászol arra a létrára. És ami érdekes volt, hogy nem azt írta ki, hogy tilos, vagy nem engedélyezett, vagy veszélyes, mégis mindenki megértette, hogy miről van szó, és egy jót mosolyogtunk rajta. És ez a finom, nagyon kedves stílusú hang jellemző volt végig az utunk során. Például egy skanzenbe is betévettünk, ahol nem volt kerítés, tehát bárhonnan be lehetett menni a skanzen házaiba, és egy kis tábla jelezte, hogy ha jegy nélkül vagy kedves vendég, akkor erre is erre találod a pénztárat. Szóval jó volt látni, hogy így is lehet kommunikálni.
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés felvetel, és egyébként Izlandon nincs olyan szakma, hogy múzeumi jegyszedő, tehát csak a pénztáros van, márhol van. Van egy érdekes dolog, hogy itt az emberek abból indulnak ki, hogy a szabályokat az emberek betartják akkor is, hogyha nem nincsen szankciónak a veszélye. Nagyon sok esetben azt gondolják, hogy az embereket figyelmeztetik arra, hogy mondjuk nem menjenek a szakadék szélére, akkor nem fognak menni, nem kell kerítést kitenni, nem kell táblákat kitenni, nem kell büntetést kilátásba helyezni, hiszen az emberek nem mennek. Ami kevés konfliktus van az izlandiak és a turisták között, az az, hogy a turistáknak egy pici része, kevesebb mint 1%-a, nem tartja be a szabályokat, és mindenképpen a vízesésnél a szakadék peremére
4: a legveszélyesebb.
3: Szelfit csinálni. Uh-huh. Van egy tengerpart, ami nagyon veszélyes, ki van téve 8 nyelven távol, hogy ne menjünk közel a vízhez, mert veszélyes, tehát az emberek mégis közel mennek. És az izlandok nem értik azt, hogy valaki miért nem tartja be a szabályokat. Előfordul, hogy egy út télen le van zárva, mert járhatatlan a hó miatt, mégis van, aki rámegy. Ezek azok a helyzetek, amelyek mondjuk érdekesek. Az izlandiak az információt elégségesnek gondolják azt, hogy az emberek biztonságban maradjanak.
4: Nem és működik?
3: Hát általában.
4: Minek köszönhető az, hogy egy társadalom úgy tud berendezkedni? Mi minden lehet ennek a hátterében? Te hogy éled meg?
3: Az izlandi társadalmi berendezkedés hátterének a egyik fontos oka az alacsony népsűrűség. A másik a történelem. A középkor izlandi társadalomban nem volt feudalizmus, nem volt nagyon sokáig király, nem volt kormányzat sem, nem volt hadsereg, nem volt háború külső ellenséggel szemben. Illetve a középkor Izlandon, bár egy olyan társadalom volt, ahol a lakosság 100%-a tanyán lakott, egészen a 18. század végéig, egyre sokkal többen tudtak írni, olvasni, mint bárhol más az akkor Európában, más és sokkal részletesebb törvénykönyvek voltak. Tehát már akkor a középkorban egyrészt volt egy jó tudatuk az embereknek, ismerték a törvényeket, másrészt volt egy olyan fajta jogbiztonság, ami az akkori Európában máshol fel sem merült. És az emberek egyenlőek voltak a középkori társadalom, két osztályra vagy csoportra bomlott voltak, a földre rendelkező farmerek, vagy a föld nélküli mezőgazdasági munkások, de szó sem volt olyan hierarchiáról vagy feudalizmusról, ami más európai országokban, és ez a jogi egyenlőség, ez átöröklődött a 19. és a 20. századra, illetve a napjainkra is.
4: Ha már itt a társadalmi berendezkedésnél tartunk, Izland híres arról, hogy az esélyegyenlőség az ászlójukra tűzött cél. Ezt hogyan éled meg, hogyan látod ott Izlandon?
3: Izlandon egyértelműen a legegyenlőbb a nők helyzet a világ összes országából. Itt volt először demokratikusan megválasztott női államfő, jelenleg is női miniszterelnök van, a parlamentben a képviselők jelentős része nő,
4: és a férfiak... Ez mit jelent? Körülbelül hány százalék?
3: Amikor utoljára néztem, akkor 41% uh-huh. volt. És a férfiak és a nők fizetése közötti különbség itt a legalacsonyabb a világon. De ez abban is megjelenik, hogy mondjuk itt egy macsó viselkedés az nem jellemző, vagy nem értelmezhető, itt senkinek nem jut eszébe szőkenős vicceket mesélni. Illetve elmondható az is, hogy az összes európai ország közül Izland a legbefogadóbb, Izlandon a legkisebb a rasszizmus, és mondjuk egy rasszista megjegyzés vagy vicc is alapvetően

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, és folytatjuk az Egy életem adásával, amiben izlandi szokásokról, gasztronómiáról és a mindennapi életről hallunk. Babik Edit interjújának második részében a részletek.
2: Beszéltünk már Bajomi Lázár Dáviddal a történelemről, a társadalmi berendezkedésről, de arról még nem, hogy mivel töltik szívesen a szabad idejüket az izlandiak. Azt gondolom, hogy szerethetnek könyvet írni és olvasni, mert úgy tudom, hogy van egy olyan mondás a helyiek között, hogy minden izlandinak van egy könyv a gyomrában. Hallottad már ezt a mondást?
3: De kétségtelen, hogy Izlandon adták és adják a legtöbb könyvet a lakosság számához képest. Az izlandiak nagyon sokat olvasnak. Ami az izlandiak mai tevékenységére jellemző, hogy ha megkérdezzük 100 izlandit, hogy mi a két kedvenc tevékenységük, az egyik az, hogy sokáig aludni hétvégén, ezt nagyon szeretik. A másik, ami egy nagyon fontos része az izlandi kultúrának, ez a fürdőbejárás. Ez olyasmi, mint a finneknél szaunázás. Az országban van 130 önkormányzati fürdő 400 ezer lakosra, ugye ez körülbelül Debrecen meg Miskolc lakossága együtt, és ezekben a fürdőkben van forró termálmű víz. Mindenhol van úszómedence, meg gyerekmedence, meg csúszdáka, de a lényeg az izlandul helytűrpottűrnek, angol hotpotnak nevezett kis melegvizes medence, tulajdonképpen jacuzzi. Az emberek igen jelentős része naponta jár, ez filléres, az ember vesz egy éves bérletet, akkor egy alkalomra körülbelül 1 euróra jön egy belépő. Nagyon könnyen elérhető, az izlandi lakosság 99%-a számára elérhető 10 percen belül egy ilyen fürdő. Nagyon nagy a tisztaság, és az emberek ott élik a hétköznapi társas életüket, hogy a britek pubba járnak, a finnek szaunába, izlandiak ebbe a hotpotos, jacuzzis, termálvizes fürdőbe, az egészen pici babáktól a nagyon idősekig ott élnek, akár politikai vagy gazdasági találkozókat is tartanak ott.
4: Sőt, az egyik leghíresebb ilyen fürdő a Blue Lagoon is Izlandon található.
3: Igen, a Blue Lagoon, ugye ez más jellegű, a Kék Lagoon, ez a turistáknak szól, körülbelül 10-szer annyi a belépő, mint a helyi önkormányzati fürdőkbe. Nagyon szép egyébként, tehát egyszer valóban érdemes kipróbálni. Izlandiak nem oda járnak, hanem a saját kis városon belül fürdőjükbe.
4: A könyvekre egy picit térjünk vissza. Ugye említetted, hogy rengeteget olvasnak az izlandiak, és valóban rengeteg könyv jelenik meg Magyarországon is. Rendkívül népszerűek lettek az izlandi krimik. Esetleg van valami információd arról, hogy mi lehet ennek a népszerűségnek az oka? Vagy ennek a termékenységnek az oka?
3: Én azt gondolom, hogy ezek a skandináv krimik külföldön sokszor népszerűbbek, mint belföldön, de ezzel együtt tényleg nagyon-nagyon sok könyv jelenik meg, egyébként nem csak könyv, hanem egészen a Covid-ig Izlandon sokkal több újság jelent meg, mint bárhol máshol a lakosság számához képest. 80-as, 90-es évekig az volt a szokás, hogy az emberek karácsonyra könyvet ajándékoztak egymásnak, és a karácsony estét könyvek olvasásával töltötték. Picit régebben, a 80-as években, amikor Reykjaviknak kb. 80 ezer lakosa volt, akkoriban 13 napi lap jelent meg. Egészen a Covid-ig a nagyobb izlandi, a két nagy izlandi napi lap, egy sima hétköznap is 24 meg 36 oldalban jelent meg, pedig Izlandon azért általában nem sok minden történik politikában. De mégis az emberek nagyon fontosnak tartják, hogy tájékozódjanak, olvassanak, elég sokat foglalkoznak a külpolitikai kérdések, a világ dolgaival is.
4: Sőt, tehát nem csak a jelenben szeretnek tájékozódni, hanem én azt hallottam, hogy a híres szágákat és az eddaineket is olvasgatják. Tehát ez valóban benne van így a múlt a mai mindennapokban is?
3: Nem tudom, lehet, hogy a mostani generációk már kevésbé foglalkoznak az izlandi szagákkal, meg történelmekkel, mint mondjuk egy vagy két generációval korábban. Az biztos, hogy akár még egy generációval korábban is az izlandiak nagyon tisztában vannak azzal, hogy az ország múltja milyen nehéz volt, és azzal is tisztában vannak, és ez egy kevésbé köztudott tény, hogy bár manapság Izland az egész világ egyik leggazdagabb országa, a 19. század végéig a legszegényebb volt, sőt, még az 1980-as években is sokkal szegényebb volt, mint mondjuk a referencián tekintett Dánia, és utána volt egy nagy gazdasági fellendülés. És ez azt jelenti, hogy az emberek tisztában vannak azzal, hogy a gazdaság az nem csak úgy jön, a jólét nem csak úgy jön, hanem azért tenni is kell, és ezért nagyon jó a munkamorál az emberek nagy többségénél, az átlag izlandi nagyon sokat dolgozik.
4: Ha a szabadidős tevékenységre egy picit visszatérhetek, sportpályákat láttam utazásaim közben, és azt tűnt föl, hogy ezek a sportpályák, ezek élettel vannak teli. Ha este mentem, ha délelőtt, de tényleg munkaidő után is azt láttam, hogy hölgyek, urak fociztak együtt, gyakorlatilag, minthogyha minden nap életüknek része lett volna a sport. Valóban aktívak, vagy ez csak egy személyes benyomásom lehetett?
3: Nem, abszolút az izlandiak nagyon sportosak. A gyerekeknél például egészen döbbenetesen nagy arányban fociznak vagy kézilabdáznak. Egyik az, hogy itt iskola kora délután 1:30-kor vagy 2:20-kor befejeződik. Az izlandi iskola rendszerben nincsen házi feladat, tehát az az elf, hogy a délután a gyerekek szabad idejére van. És az elmúlt évtizedekben nagy gondot fordultak a tömegsporthoz használt fejlesztésekre. A gyerekek sportolásának a költségét az önkormányzat fizeti 50%-ban, tehát nem fordulhat elő az, hogy a gyerek azért nem mer focizni vagy kézilabdázni, mert családnak nincs rá pénze. Illetve az egyesületek bérelni a buszokat, amik elviszik a gyerekeket az iskolából az edzésre, tehát az sem fordulhat elő, hogy a gyerek azért nem mer edzésre, mert a szülő nem tud elszabadni a munkahelyről, hogy elvigye a kocsival. Tehát kifejezetten nagyon tömegesen. És még egy fontos dolog. A gyerekek sportja nem a versenysportról szól, hanem arról, hogy érezzék jól magukat. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk van egy foci csapatban, mondjuk 50 darab, 10 éves gyerek, aki focizik. Vagy egy foci torna. Nem azt csinálják, hogy kiválasztják az 5 legjobbat, és ők játszanak, hanem csinálnak 10 darab 5-fős csapatot. Az eredményeket ugyan felírják, de minden gyerek kap ajándékot, focilabdát, vagy hátrazsákot, meg érmet. A lényeg az, hogy minden gyerek érezze jól magát sportolás közben.
2: Ha már a gyerekeknél és a szabadidősportnál tartunk, az iskola rendszerről is mesélj kérlek nekünk.
3: Igen, az elején beszéltünk arról, hogy Izlandon gyorsan nő a lakosság. Ez nem csak a bevándorlásnak köszönhető, hanem annak is, hogy Izlandon sokkal magasabb az átlagos gyerekszám, mint szinte bárhol máshol Európában. Most már 2 alá csökkent, de ugye nagyon sok európai országban 1,3-1,4 az átlagos gyerekszám. Tehát Izlandon sok a gyerek. Ami az iskola rendszert illeti, teljesen más elvek vannak, mint a legtöbb más európai országban. Az egyik fontos elv az, hogy a gyereknek ne érje kudarc élmény. A bukás például nem létezik. Az első 7 évben nincsen osztályzás sem százalékos, sem értékeléses, sem osztályzatos formában. Vannak szintfelmérők, de ezek csak a tanárnak szolgálnak információ, hogy a gyerekek hol tartanak. Nincsen házi feladat, 8-os kori körülbelül, mert úgy gondolják, hogy a délután a szabad időjé. Másrészt azért, mert ugye az iskolának elvileg egyenlő esélyeket kell biztosítani mindenkinek, és megfigyelték, hogy a házi feladat megléte hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez, hiszen egy értelmiségi pedagógus szülő jobban tud segíteni a gyereknek a házi feladatban, mint egy bármilyen hátrányos helyzetű családban a szülő. Az iskolában nagyon fontos még az, hogy figyelnek a nemek közötti egyenlőségre. A fogadó órákon nem arról van szó, hogy a gyerek hogy tanul, hanem arról, hogy a gyerek hogy érzi jól magát, a gyerek is értékeli, hogy érzi magát az iskolában, és itt is persze előfordulhat, hogy az erősebb gyerekek bántják a gyengébeket, de akkor nem azt mondják, hogy ne árulkodjál, hanem arra biztatják a gyerekeket, hogy szóljanak, hogyha bármilyen sérelem éri őket.
2: Az oktatásról térjünk vissza akkor a turizmus területére. Villancsunk fel egy-két olyan helyszín, Dávid, kérlek, amit nem hagyhat ki az Izlandra látogató.
3: Izlandon egy Magyarországnak kb. 10%-a nagyobb ország, és alapvetően kétfajta program jellemző. Egyik az, amikor az ember csak Reykjavikban marad, és innen megy egész napos kirándulásokra. Ez lehet 3-4-5 napos program, néha egy hetes. A legtipikusabb program az úgynevezett aranykör, ahol megnézzük a Thingvellir Nemzeti Parkot, ami a középkori parlament helyszíne volt, illetve az Eurázsia és Észak-Amerika közötti geológiai törés van a helyszíne. Megnézzük egy Lőervet nevű falut, ahol egy hőforrások között egy tóparton. Elmegyünk a világhírű gejzírhez, ugye a gejzír a Strokkür a világ legmegbízhatóbb gejzír, amelyik minden 3-4-5 percben rendszeresen kitör. És elmegyünk a Gudfosshoz, az arany vízeséshez, amelyik az egész világ egyik legszebb, valóban nagyon látványos vízesés.
2: Ezek a természeti szépségek, és ejtsünk szót, említést az épített környezetről is, hiszen nagyon egyedi és érdekes Izland építészete.
3: Reykjavikban abszolút vannak fantasztikus épített emlékek. Az izlandiak mindig az egyszerűbb építészetet részesítik előnyben. Itt hiába keresnénk barokk templomokat aranyozott Szűzmária szobrokkal, itt minden az egyszerű formákról szól, nem csak templomról, hanem egy középületről, múzeumról, iskoláról, de akár lakásról vagy munkahelyről is legyen szó. Egyszerű színhasználat, egyszerű nagy falfelületek, nagy ablakok, nagy terek jellemzik az izlandi építészetet. A templomok közül a legnagyobb a Hallgrímskirkja, Reykjavikban, ami egy bazaltorgonára emlékeztető homlokzata rendelkezik. A másik nagyon különös épület a Hárpa Kulturális Központ, amelyeknek egy nagyon érdekes nagy üveghomlokzata van. A belváros közepén van.
4: Ugye, ahogy említetted, az ország belső területén kevésbé élnek, tehát inkább a tengerparti részeken élnek, ebből következik, hogy itt vannak az utak. Nem is nagyon járható a sziget belső része?
3: Hát a sziget belső része az izlandi felföld, ami körülbelül az ország 2/3-át foglalja el. Csak nyáron járható, akkor csak két olyan út van, amire csak igazi, jól felszerelt terepjáróval lehet fölmenni és megfelelő vezetési tudással, mert nincsenek hidak és a folyókon át kell gázolni, ezt senkinek nem ajánljuk, mert az autók biztosítása erre nem érvényes. Izland körül van egy egyes út, ami körülbelül 5 nap alatt szoktunk rajta körbe menni, így lehet megnézni a vidéki látnivalók nagy részét. Most a téli vezetéssel az a gond, hogy itt az út az általában járható, de időnként van olyan hóvihar vagy olyan nagy szél, ami nagyon veszélyesé teszi a közlekedést, illetve egy évig 10-12 alkalommal le is zárják az egyes utat fél napra, egy napra, néha hosszabb időre, és akkor valóban nem biztonságos menni, ezért a téli, vagy pontosabban ősztől tavaszig az egyéni autóvezetést nem ajánlom, mert több éves izlandi vezetési tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember nem csak ahhoz, hogy tényre tudjon vezetni, hanem főleg ahhoz, hogy felismerjem, hogy mikor biztonságos menni, és mikor nem. Ez nagyon komplex helyismeret szükséges.
4: És a pszichét is becsaphatja az, hogy hosszú ideig van világos, és azt gondolja az ember, hogy nem fáradt, de már fáradt.
3: Így igaz, nyári vezetésnek már pont az a hátránya, vagy nehézsége, hogy itt május végétől augusztus elejéig terjedő több mint 2 hónapos időszakban 24 órás világosság van. És az, aki itt van turistaként, sokszor előfordul, hogy többet vezetnek, mint amennyi biztonságos lenne, mert nem érzik, hogy már késő este van.
2: És ha figyelmes az utazó, akkor menet közben gyönyörködhet az állatvilágban is. Nekem például az egyik kedvencem az ott élő madarak közül a lunda. Egy gyönyörű, szép, vastag, színes csőrű, fehér hasú, fekete hátú madár, de te biztos többet tudsz mesélni róla.
3: A lunda egy olyan madár, ami az év nagy részét a nyílt óceánon tölti, és Izlandon a nyári hónapokban van körülbelül 2-3 hónapot, és ilyenkor nyáron is a tengerparti sziklák tenger felüli oldalán szokott lenni. A lunda egy halászomadár, amelyik kint az óceánon 1 négyzetkilométeres vadászterületen rendelkezik, és egy bukomerülésre akár 7-8 szardinnyi nagyságú halat is ki tud fogni, és csak költeni jön ki nyára. Ha az ember nyár közepén Izlandra, akkor nagy valószínűséggel láthatja ezeket a madarakat, van 2-3 hely az országban, ahol ezek általában megtalálhatóak. Őshonos szárazföldi emlős állat, egyedül a sarki róka van. Én közel 20 év alatt talán, hogyha 3-szor láttam természetben, tehát ezekben nagyon kevés van. Kelet-Izlandon vannak rénszarvasok, ezek nem őshonosok, hanem a 18. században hozták be őket. Ott lehet belőlük látni, főleg télen, amikor közelebb vannak az utakhoz, meg a rakott területekhez, nyáron inkább fölmennek a magasabb hegyekbe.
4: És amit még gyakrabban láthat esetleg a turista, az izlandi póni.
3: Igen, az izlandi ló, az egy külön, teljesen külön lófajta, nagyon barátságos, emberrel kedves, türelmes állat, amelyik ugyan nem gyors, de nagyon jól alkalmazkodott a helyi körülményekhez, és akár nagy távolságot is meg lehet vele tenni. És vannak lovasfarmak, ahol szerveznek turistáknak lovastúrákat 1 órástól 1 hetesig. A nagy többség persze az 1 órásra megy, és ez nem is szükséges semmilyen előzetes lovaglási tapasztalat.
4: Mikor ajánlod látogatni a szigetet, mikor menjenek oda, hogyan készüljenek azok, akik most kedvet kaptak ahhoz, hogy útra keljenek?
3: Az, hogy mikor érdemes látogatni a szigetet, az persze attól is függ, hogy az ember mit szeretne látni. Nekem a kedvenc időszakom az a május, illetve a június eleje, mert akkor már közel 24 órás világosság van, de még nincsen nyári főszezon. Ugye július-augusztusban vannak a legtöbben, ekkor a legdrágábbak a szállások, és ekkor érdemes nagyon sok hónappal előre foglalni. De most már ősszel, szeptembertől decemberig is, meg tél elején is nagyon sokan jönnek. Talán a január az a hónap, amikor kicsit kevésbé jók a körülmények, vagy az időjárás nagyobb eséllyel lehet kedvezőtlen, de gyakorlatilag februártól decemberig bármikor lehet jönni.
4: Idegenvezetőként látsz esetleg különbséget abban, hogy honnan érkeznek a turisták? Tehát, hogy mely földrészről érkeznek Izlandra, nyilván ez valamilyen módon orientálja, hogy mi iránt érdeklődnek.
3: Igen, a tapasztalatom az, hogy a turisták bárhonnan jönnek, én nem csak magyarokkal dolgozom, hanem világ szinte összes országával, nagyjából mindenki hasonló célra jön, mindenki szereti megnézni a látnivalókat, finomokat enni, ajándékokat vásárolni, jól érezni magát. Tehát az a tapasztalatom, hogy a turistáknak a viselkedésében kevésbé vannak különbségek attól függően, hogy milyen országból érkeznek. Talán amit tudnék mondani az, hogy az ázsiai turisták a természet miatt jönnek szinte kizárólag, hogy kevesebb időt akarnak városban tölteni, hanem valóban a természeti látogatókat, gletszereket, vízeséseket, fjordokat, tengerpartokat, szép tájakat szeretnék látni.
4: És a sarki fényt.
3: És a sarki fényt, igen. A sarki fény, az télen van, erről tudni kell, hogy ez soha nem garantált. Ez egy olyan időjárási jelenség, ami nem jelezhető előre, hogy mikor lesz.
4: És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy legalábbis az én személyes tapasztalatom az volt, hogy szemmel kevésbé volt olyan látványos, mint amikor lefotóztam a telefonommal, sokkal szebb színek jöttek vissza.
3: Előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy telefonról vagy fényképezőgépről jobban látható, mint szabad szemmel. Sokszor látható szabad szemmel is. Mi Izlandon azt szoktuk mondani, hogy ha sarki fényt látjuk, az egy plusz ajándék az izlandi táj szépségein túl.
2: Akkor ezzel a reménnyel is utazhatunk Izlandra. Bajomi Lázár Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatta nekünk ezt a csodálatos szigetet. Köszönöm, Dávid!
3: Köszönöm szépen!
1: Babik Edit interjúját hallották, most jön a digiturizmus a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok, nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA Intézet nyári országos felméréséből, amelyet a Mentális Egészség Világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg. A lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap első felében még borongós, esős lehet az idő, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14-22 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmo adását hallják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig azt mutatja be, miben áll az adat alapú működés. Prinzinger Péter és Mihálovics András beszélgetése.
2: Ma viszont az adat alapú működésről fogunk beszélgetni a gyakorlatban, mai vendégünk pedig Juhász Szabolcs, egészségturisztikai szakértő, a Visit Hungary turizmus szakmai területének vezetője. Szerbusz, köszöntünk a
3: Üdvözlöm
2: podcastben,
3: a
2: és örülünk,
3: sziasztok,
2: hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Szia, Szabolcs!
2: Mi az az adat alapú működés? Imádom a definíciókat, kezdjük talán ezzel.
3: Talán lépjünk egyet vissza, hiszen a magyar turizmus egy igazi váltás előtt áll, mégpedig az, hogy az adatszolgáltatásból a döntéstámogatásnak kell lennie. Jól látjuk azt, hogy az ENTAK megteremtette az adatvagyont.
2: Mi az az ENTAK?
3: Az ENTAK, ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ. Gyakorlatilag ez az, amit a turizmus szakma fele szíd, másik fele pedig örül neki, hogy létezik, és imába foglalja, igen. Gyakorlatilag egy hatalmas adatvagyonról beszélünk, aminek a következő időszakban a fő feladatunk az, hogy mind a szolgáltatók, mind a desztinációk, mind pedig az állam részére egy ilyen használható üzleti tudást faragjunk belőle.
4: Még mielőtt itt nagyon belemegyünk ennek a sűrűjébe, lehet, hogy egy picit álnaívnak tűnik a kérdés. Amikor azt mondjuk, hogy adat alapú működés, vagy adatvezérelt működés, ez lehet, nem tudom, lehet, hogy a hallgatók, illetve a nézők fejében föltesz egy olyan kérdést, hogy miért eddig nem az volt? Tehát eddig a vállalkozások, a szolgáltatók nem valamilyen adatok alapján hozták meg a döntéseiket, valamilyen információk alapján, és nem csak úgy megérzése. Tehát mi az, amiben ez az adat alapú működés, ez más, mint a korábbi gyakorlat?
3: Hogyha a szolgáltatói oldalról nézzük meg, akkor jól látjuk azt, hogy a szolgáltatók eddig is hozzáfértek a saját adatukhoz. Látták azt, hogy hogyan működnek, viszont nem látták azt, hogy a versenytársak hogyan működnek, a térségben a szolgáltatók hogyan működnek, és nem rendelkeztek olyan mélységű adatokkal, hogy ki az ő saját vendégkörük, mik az újabb trendek. Legtöbb esetben a szolgáltatók megszokásból, illetve...
4: Így szoktuk csinálni,
3: illetve tapasztalati adatok alapján döntöttek. Gondoljunk csak egy konyhai példára. Ahhoz, hogy én palacsintát tudjak csinálni, ahhoz gyakorlatilag összeszedem az alapanyagokat a spájzból, összekeverem, és gyakorlatilag megy be a sütő,
4: illetve
3: a jó bevált recept alapján. Ugye, hogy édesanyám vagy éppen nagyimam csinálta. Valami hasonló alapján döntöttek a szolgáltatók is, hiszen legtöbb esetben tapasztalati számokra, illetve megszokás alapján gondolták azt, hogy a következő időszakban annyi vendég lesz, amennyi.
2: Amennyi szokott. Ha esik az eső, akkor igen,
4: ha jobb az idő.
2: És ebből több, ráhagyunk egy 20%-ot, és megvagyunk.
4: Mindjárt vége a tanévnek, megjelennek a vendégek.
3: És itt jött be az a kockázat, hogyha bejött egy időjárási anomália, ahol túl meleg van, vagy éppen túl hideg, vagy éppen fúj a szél, esik az eső, akkor viszont a vendégforgalom ilyen szélső értékekben kimozdul, és ezt nehezebben tudják lekövetni, valamint kimozdítják őket is abból a komfortzónából, hogy hogyan üzemeljenek. Máshogy kell beszerezni az alapanyagokat, a munkaerővel másképpen kell gazdálkodni, valamint azt látják, hogy a bevételek trendje is egész másképpen alakul. Uh-huh. Viszont, hogy ebből valami tudatosat csináljunk, és tudatosan döntsünk, ezért kellenek az adatok, hogy nem megszokásból döntsenek, hanem adatokra épülve.
2: Uh-huh. Milyen adatokról van szó? Milyen típusú adatok vannak? Ugye vendégként találkoztunk azzal, hogy elkérik a személyi igazolványunkat a turisztikai szolgáltatók, meg a lakcímkártyánkat.
3: Azért lépjünk ennél tovább, mert ez egy egész másfajta adatkör, mint amit ilyenkor regisztrációkor elkérnek. A szolgáltatóknak arra van szüksége.
2: Az ENTAK-ra hivatkozva.
3: Így van, de ezt a kettőt válasszuk külön. Nyilván nagyon fontos ezekből megtudni azt, hogy az adott területre, adott településre, adott szolgáltatóra milyen korosztály érkezik, honnan érkezik. Azonban a legtöbb esetben azt kell megnéznünk, hogy milyen trendek vannak. Hogy visszamenőleg lássuk azt, hogy akár a hétvégék, a hétközbeni időszakok, legjobban kik látogatják az adott létesítményt, legyen ez szó egy szálláshelyről, egy fürdőről, vagy bármilyen szolgáltatásról. De emellett vannak más típusú adatok is, amikre gyakorlatilag fel kell használni. Eddig az adatok azok a szálláshely adatokra épültek, hiszen a szálláshelyek szolgáltatták a legrészletesebb adatokat. Vendég éjszaka szám alapján történtek a döntések, viszont pont az a lényeg ennek az újfajta gondolkodásnak, hogy ne csak ezekre építsünk, húzzuk be a vendéglátás adatokat, húzzuk be az attrakcióknak az adatait, és ehhez rakjunk még hozzá olyan típusú adatokat, mint például mobilcella adatok, bankkártya adatok, nyilván ezeket anonimizáltan és agregáltan feldolgozva bocsátják a szolgáltatók a döntéshozók rendelkezésére, valamint olyan adatokat is nézzünk meg, amelyik közvetett hatást, de azt, illetve közvetlen hatást tudnak a szolgáltatásra kifejteni, mint például időjárás adatok.
2: Akkor most nézzünk meg egy desztinációt hipotetikusan. Milyen adatokat kell nézni ahhoz, hogy meglássuk azt, hogy ez turisztikai szempontból a helyén van, vagy vannak olyan hiányosságai, amit fejleszteni érdemes? Eddig ugye a vendégészakák száma mindent vitt, ha valahol sok vendégészaka volt, az akkor ott oké volt minden, ha valahol csökkenő vagy kevés vendégészaka volt, ott meg nem.
3: Eddig mindig a múltat elemeztük. Aha. Tehát, hogy láttuk azt, hogy meg a szolgáltatók is, hogy mi történt az elmúlt héten, az elmúlt hónapban, az elmúlt évben, az elmúlt szezonban, és így nézhetnénk, és összehozták az elmúlt éveknek a számait, és ebből is jöhetett az ki, hogy ők tapasztalati és megszokás alapján döntöttek. De a fontosabb az lenne, hogy lássuk egy kicsit a jövőt is, hogy aki sikeres akar lenni, az egy kicsit távolabb lát, távolabb, tehát hogy hosszabb időtávra gondolkodik, és be kell húznia olyan jellegű gondolatokat, hogy vajon mi lehet a vendégeknek az igénye? Hogyan gondolkodhatnak?
4: Még mielőtt átmegyünk a jövő kutatásra, meg az üveggömbre, meg a forecastokra, egy icipicit hagy motoszkáljunk még itt a múltbéli adatoknál. Amit András az előbb ugye említettél, hogy nagyon sokáig a vendégszám és a vendégészaka szám volt a két abszolút mutató. Igen, ám, de mi van azokkal a vendégekkel, akik nem szálláshelyen szállnak meg, magyarul nem jelennek meg ezekben a statisztikákban, mert
2: vagy egy saját, napos turisták.
4: Vagy nem alszanak ott, egy napos turisták, így van. És most jön a beugratós kérdés, mit gondolsz, András, tudod-e, hogy például a Balaton turisztikai térség esetében milyen mutatókból következtetnek a tényleges vendégterhelésre, ami nem vendégszám, nem vendégészaka szám.
2: Mobilcella adatok.
4: Nem mobilcella adat. Tehát a nem regisztrált, a statisztikában meg nem jelenő vendégek számára vajon miből lehet következtetést levonni, milyen adatokból?
2: Lángos fogyasztás darabra.
4: Biztosan ez is, nem hiszem, hogy hálózatban van szervezve a lángos.
3: De a hálózat az jó irány már.
4: A lángos értékesítés, de a hálózat az, igen, most egy picit segítettünk.
2: Na, fogalmam sincs, tényleg. Kíván.
4: Az egyik, amit néznek, sok egyéb tényező között, az egyik, amit néznek, az a lakossági vízfogyasztásnak a megemelkedése. A másik, ezen most nevetni fogtok, a közösségi kommunális hulladék elszállítás. Hogy mennyi szemetet termelnek az emberek. Ugye ez is, nyilván nem ez a kettő, de ez is mutatja azt, hogy az adott térségnek mekkora a valódi terhelése.
2: Hát
4: bocsánat,
2: ezek meg ugye nem exakt
4: hogy ezt ide behoztam.
2: Nehéz ezt a statisztikába foglalni, trendeket vázolni, stb. Értem a gyengeségeit, de akkor milyen mutatók vissza az eredeti kérdéshez, amik egy ilyen előrejelzéshez elengedhetetlenek.
3: Az alapmutatók azok a vendég és a vendég, tehát minden, ami a szálláshely szolgáltatóktól jön, viszont ezt ki kell egészíteni a vendéglátósoktól beérkező adatokkal, hogy ott milyen típusú vendégforgalom van, illetve az attrakciók.
2: A vendéglátós adatokat, ez már az előbb is felmerült bennem, hogy mérik, mert ott nem kell leadni a személyi igazolványt.
3: Ott nem, viszont az ENTAG-ban ugyanúgy adatot szolgáltatnak a különböző szolgáltatókon keresztül, és azok a bevételi és forgalmi adatokat ugyanúgy látja a rendszer. Ugyanígy az attrakciók esetében is, egy fürdőnél, egy kalandparknál, egy múzeumnál, üzemmérettől függően látja a rendszer azt, hogy mekkora a vendégszám.
2: Tehát egy múzeumnál, ha én kártyával fizetek, akkor az, hogy ott hány ember fizetett kártyával, azt anonim módon látja a rendszer?
3: Azt látja a rendszer, de a múzeumok, meg az összes többi attrakció, mint ahogy az ENTAG-ban úgy, ahogy a szállodák be vannak kötve és adatot szolgáltatnak, ugyanúgy látja az eladott jegyszámot és az értékesítésnek az árbevételét. Értem. Tehát, hogy ebből lehet következtetni. Igen, a vendéglátóegységeknél és az attrakcióknál nem kérik el a személyszámot, illetve a személyigazolványt, tehát, hogy ott nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy kik látogatják, viszont nagyon nagyon sok attrakció például, amikor veszünk jegyet, ő elkéri az irányító számot.
2: Igen, ezt
3: tehát
2: már
3: ez alapján le lehet határolni, hogy honnan jöhetett a vendégköre. És hogyha az az attrakció még a vendégei körében valamilyen közvéleménykutatást is végez, akkor pedig le lehet szűrni azt, hogy milyen profillal érkeztek, kik ők, és milyen personaként definiálhatók.
4: Egyszer volt szerencsém részt venni egy ilyen entakos bemutatón, ahol a kollégák azt mutatták meg, hogy amióta kiterjesztették az adott szolgáltatást a vendéglátásra is, azóta milyen érdekes információkhoz lehet jutni, visszajelzésekhez, visszacsatolásokhoz. Konkrét a példa az volt, hogy egy adott időszakban a kezd helyen nyitva tartó összes étteremnek a napi forgalmát néztük meg, ilyen grafikonos formában. Nyilván nem tudjuk, hogy ki evett ott, nem tudjuk, hogy kik voltak a vendégek, ez nem is érdekes, de gyönyörűen kirajzolódott két görbe. Voltak olyan éttermek az adott időszakban kezd helyen, ahol az ebédidőben volt egy csúcsa a grafikonnak, vagy egy magasabb hulláma, és volt, ahol meg kettő, egy délutáni, meg egy esti. Tehát ha például ezekhez az adatokhoz a szolgáltatók hozzájutnak, akkor a üzletpolitikájukat például ilyen ismeretekre alapozva tudják alakítani.
2: Gondoljuk tovább ezt a dolgot, van egy csomó adatunk, azzal mit lehet kezdeni? Ez már adatvezérelt döntéshozatalra alkalmas, vagy ezeket majd szintetizálni, feldolgozni kell, statisztikát kell belőle gyártani? Szóval hogy jutunk el az adatvezérelt döntéshozatalig?
3: Bontsuk külön a meglévő adatokat és a múltbeli adatoknak az elemzését, és vegyük külön és elemezzük talán azt a gondolatot, hogy hogyan lehet ebből jövőbe mutató statisztikát, vendégforgalmi trendeket definiálni. Egyrészt ezek a statikus adatok beérkeznek, ezeket egyébként ki lehet bővíteni, és figyelni lehet az, hogy miért volt az, hogy mondjuk tavaly júliusban a Balatonnál kisebb volt a vendégforgalom, mint mondjuk az elmúlt évhez, az azt megelőző évhez képest. És akkor, hogyha az időjárási anomáliákat és az időjárás adatokat megnézzük, akkor jól látható, hogy például ott volt egy olyan kilengése a nyári szezonnak az időjárás tekintetében, ami mondjuk kisöpörte a Balatont, mert nem lehet strandon, nem olyan viharos, esős, az évszakhoz mérten hűvösebb idő volt. Hozzá lehet nézni az, hogy az adott térségben milyen rendezvény és egyéb esemény volt, ami szintén megpörgette a vendégforgalmat. Hogyha volt a környékben egy fesztivál, vagy a szokásos létes fesztivál az adott településen, vagy éppen szüreti fesztivál milyen hatást gyakorolt rá, és azt mondjuk egy másik időszakban jelezték, akkor ezeket is hozzá lehet tenni.
4: Vagy épp ellenkezőleg egy másik nagy volumenű eseménynek az elszívó hatása, vagy az elszívó ereje.
3: Így van. Valamint a naptárhatást is figyelembe kell venni. Például az idei évben május végére esett a pünköst, tavaly júniusra esett, tehát így a május és a június közötti vendégforgalom így ennek megfelelően alakult. Na most, hogyha ezeket mind figyelembe vesszük, és tényleg berakjuk egy nagy varázsgömbbe, és azt összerázzuk, és ahorra egy értelmes elemző programot irányítunk rá, akkor olyan elemzéseket tudnunk megfogalmazni, amikből pont ezeket a dolgokat exaktan ki tudjuk jelölni, és mondjuk egy hosszabb távú előrejelzés alapján pedig valós a szolgáltatóknak hatékony és döntés előkészítő információkat.
2: Én ebben hadd kapaszkodjak bele, mert nem tudom elképzelni lelki szemeimben előtt ezt az egész.
4: Mármint az üveggömböt?
2: Az üveggömböt konkrétan, nagyon jól megfogalmazás.
3: Lehet az egy doboz is.
2: Mert azt látom, hogy van egy csomó adat, nagyon különböző adatokról van szó, ugye mondtad, hogy irányítószám, nevek, lakcímkártya adatok, anonim bankkártya adatok, bárbevételi adatok, stb.
4: Mobilcella.
2: Tehát ha én akarok egy adatvezérrel döntéshozatot, mert van egy turisztikai konglomerátumom, akár a Balatonnál, akár az ország más részén, akkor ide borítotok nekem mondjuk 30 különféle Excel táblázatot, akkor én azzal nem nagyon fogok tudni mit kezdeni.
3: Na épp ez a lényeg benne, mert most per pillanat mondjuk a szálláshely szolgáltatók az Entak felületen keresztül elérnek egy iránytűnek nevezett szolgáltatást, ahol látják a saját teljesítményüket, látják a települési, térségi és országos teljesítményt, valamint összetudják magukat hasonlítani szolgáltatás típussal. Tehát, hogyha én egy panzió vagyok, akkor adott esetben be tudom írni, hogy egy 4 csillagos szállodának az adataival térségi szinten összetudja magam hasonlítani. És itt nem arról van szó, hogy a két utcával arrébb levő konkrét szállás, szálláshely, hanem
4: azonos pályán
3: játszó szolgáltatókat össze tudjam hasonlítani. Uh-huh. Ez, ami így a múlt. Na most, hogyha lenne egy olyan jellegű programunk, és gyakorlatilag vannak erre fejlesztések, és vannak itt jövőbe mutató gondolatok, hogy ezeket egészítsük ki, és ne csak a szálláshely adatokat lássa, hanem lássa a vendéglátáshely adatot, lássa az attrakcióknak is az összevont adatait, és azt egészítsük még ki az előbb említett további tényezőkkel, időjárás, rendezvények, és több más olyan szempont, de ide vehetjük akár az adott gazdasági társadalmi helyzetet is, mert hogyha uh-huh. mondjuk van egy változás, vagy egy geopolitikai helyzet, akkor szintén a keresletet maximálisan befolyásolja, és ezeket húzzuk össze, akkor itt gyakorlatilag, ha nem is egy Excel táblába, de egy olyan visszamutató felületet kaphatunk, egy műszerfalat, ami a szolgáltatónak jó irányt adhat ahhoz, hogy lássa, hol vannak azok a beavatkozási uh-huh. pontok, ahol neki egy marketing kampányt kell indítania, ahol adott esetben bele kell nyúlni a saját termékébe, mert más irány, más vendéget tud megcélozni, és ezt tudja kikötni a rendszer.
4: Korábban vendégünk volt Boros Botond, a Visit Hungary adatvezetője, vagy adat területének, elemzési területének a vezetője, és ha jól emlékszem, a Botond mintha azt mondta volna, hogy 18 különböző adatforrásból származó adattömeget kezel a rendszeretek, és akkor András, visszacsatolva a kérdésedre, én egyszer láttam működésben, talán a Csendes Olivérnek a laptopján ennek a visszajelző dashboard felületét. Az tényleg úgy néz ki, mint egy repülőgép műszerfal, és ott egyedi lekérdezéseket, magad által összeállított riportokat tudsz készítetni ilyen értelemben a rendszerre, és hogyha jól értem, akkor ennek a kis testvére, vagy a felhasználók számára fejlesztett változata az iránytű, amiben ők, igen. az Entak iránytű, ez egy weboldal, amiben ők maguk tudják megnézni ezeket az adatokat, hasonlóan valami grafikus megjelenítéssel.
3: Így van. Erre egyébként nagyon jó nemzetközi példák is vannak, mert például Portugáliában van egy Travel BI nevezetű felület, amit online szinte regisztráció nélkül is el lehet érni, és nyilván, hogyha regisztrál meg szolgáltató, akkor sokkal mélyebb tartalmakat, ahol ezeket az adatokat gyűjt össze, és tényleg a műszerfalon már most a 2026 májusi adatok is elérhetők, már ami Portugáliára vonatkoznak, és lehet keresni, kutatni és összegyűjteni
4: ennek
3: ezeket.
4: Az iránytűnek milyen az ismertsége és a népszerűsége a szolgáltatók vagy a destináció menedzsment szakemberek körében?
3: A kollégák azt jelezték, hogy sajnos alacsony, kevesen, tehát az információ, hogy egy ilyen felület elérhető, az minden egyes entakott szolgáltató részére eljuttatásra került. Kollégák rócsokon keresztül ezt be is mutatták az elmúlt időszakban, azonban azt látjuk, hogy viszonylag kicsi az aktivitás ezen a felületen, tehát a szolgáltatók még nem ért el, hogy ezt a felületet a rendeltetésének megfelelően használják.
1: Hamarosan folytatjuk a második résszel Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Prinzinger Péter és Mihálovics András műsora.
2: Még mindig az adott alapú működés gyakorlati fogásait vesszük sorra Juhász Szabolcsal, ő egészségturisztikai szakértő, a Visit Hungary turizmus szakmai területének a vezetője. Portugáliát időzted a szünet előtt, hogy ott van egy hasonló felület, mint ami nálunk van. Erről jutott eszembe az a kérdés, hogy nemzetközi összehasonlításban, hogy hogy állunk ezen a területen, ezen az adott alapú turisztikai működés területén.
3: Az az adat infrastruktúra, amivel hazánk a turisztikai területen rendelkezésre áll, Európában példamutató. Kollégák, amikor külföldön prezentálnak és képviselik a nemzetünket, gyakran kapják meg azt a méltatást, hogy bezzeg, nekünk vannak adataink, nagyon jó felületünk van arra, hogy az adatokat összegyűjtsük, és több ország jelezte a kollégáknál, Dániától elkezdve, Ausztrián, míg bármelyik több ország, hogy szívesen megismerni ezt a rendszert, hiszen az Európa országaiban eltérő az adatszolgáltatási struktúra és az adatoknak a rendelkezésre állásának a minősége is. Így ez egy példamutató rendszer. Most tényleg az a feladatunk, hogy ezt az adatvagyont megfelelően tudjuk hasznosítani, és olyan visszamutató felületet tudjunk a szolgáltatók és a döntéshozók, valamint a desztinációk részére biztosítani, ami napi szinten elérhető számukra, könnyen hasznosítható, és tényleg értéket teremt, és
2: hát
3: a döntéseket
2: előkészíti. Ugye az kell, ami hiátusként itt felmerült, hogy lehet, hogy egy kincs van a kezünkben, amit ugye nemzetközi szinten is sokan irigyelnek, de sajnos maguk az érintettek még nem széles körben használják ezt a remek eszközt.
4: Pont erre akartam rákérdezni, hogy az előző beszélgetés részben, vagy az előző műsor részben említetted, hogy nem használják olyan nagyon sokan, de ha jól értem, akkor ez igazából egy hosszú távú szemléletformáló program is egyben, hogy megváltoztassunk szokásokat, amik évek vagy évtizedek alatt alakultak ki. És akkor, ha jól értem, akkor azért ezen az úton mégiscsak elindultak a magyar turisztikai szolgáltatók. Ha nem indultak volna el, akkor mondjuk nem érte volna kritika az ENTAK rendszert semmivel kapcsolatban, nem?
3: Így van, mivel foglalkoznak vele.
4: Ez azt jelenti, hogy mégiscsak foglalkoznak vele.
3: Így van, foglalkoznak vele, talán egy kis része használja is, és tényleg odáig kell eljutni, hogy ne csak egy riportgyár legyen ez az ENTAK-hoz kapcsolódó iránytú felület, hanem döntési helyzeteket turisztikai döntési asszisztensként tudjon működni a további időszakban.
2: Na ezt
4: feladtam magának a labdát.
2: Igen, bizony. Figyeled? Hogy lehet fejleszteni egy turisztikai attrakciót adatsorok alapján?
3: Egyrészt a szolgáltatóknak el kell dönteni, hogy szeretné-e látni a saját teljesítményét. Ezt nyomon szeretné-e követni.
4: Szerintem mi magyarok ugye hagyományosan nagyon erősek vagyunk ebben.
3: És ne csak tényleg, ahogy az előző részben is beszéltünk, tapasztalati számok alapján mutassak. Akarja-e látni a térségi, illetve a kategóriához kapcsolódó benchmarkokat? Akar-e látni bármilyen keresleti előrejelzést?
2: Ki az, aki erre nemet mond?
3: Szerintem nem nemet mondanak, csak érdektelenek.
2: Hát de pénzről van szó.
3: Pénzről van szó, és talán a digitális irányban nem annyira elkötelezettek még, vagy óvatosan bánnak a digitális területtel. Az osztrákok az elmúlt hónapokban, az elmúlt hetekben publikálták a legújabb turisztikai stratégiájukat, ezt a Vision T elnevezésűt, és ebben van az, hogy a turisztikai vállalkozások 77%-a kihívásnak érzi a digitalizációt, 59%-uk felkészülési igényt lát az AI használatához, miközben a turisztikai dolgozók 69%-a szerint az AI fontos lesz az ágazat jövőjében. Uh-huh. Ők ezt jó alaposan megkutatták, egy komoly társadalmi egyeztetési folyamaton keresztül határozták meg a stratégiájukban szereplő dolgokat, és a fő számokat és a fő gondolatokat nyilván ezek alapján határozták meg, tehát, hogy a digitalizáció, illetve a mesterséges intelligenciának a térnyerése, az markáns szerepet fog vállalni a turizmusban, és hát ezért fogalmazták meg a mottóként is, hogy a turizmus legyen értékes mindenki számára az egész évben, és nem klasszikusan vendégészaka logika alapján gondolkoztak, hanem behozták a fenntarthatóságot, az értékteremtést, az elfogadottságot, valamint mérhető teljesítményeket határoztak meg saját maguknak is célként.
2: Oké. Nem ereztem én ezt, mint Floki a rongyot ezt a témát. Akkor evezzünk barátságosabb vizekre. Egészségturisztikai szakértő vagy. Ha én egy egészségturisztikai célpontot akarok fejleszteni, ott mit néz, milyen adatok, milyen ENTAK adatok játszanak szerepet? Milyen nemzetiségűek a vendégek?
3: Ott a települést és a térséget
2: milyen,
3: kell nézni.
2: Milyen korfájuk van?
3: Ami hasonló a logika. Pontosan, tehát ott a települési és a térségi számokat kell nézni. Hogyha én egy gyógyhely vagyok, vagy fürdő település, ahol a meghatározó szerepet tölt be a fürdő attrakcióként, akkor nem csak a fürdőnek a teljesítményét kell nézni, mert az több vendégkörből tevődik össze. Egyrészt vannak azok a vendégek, akik a településen szállnak meg, vannak azok a vendégek, akik a térségben és oda ilyen egynapos vagy félnapos kiruccanásra érkeznek, és vannak a térségben vagy szűk településen élő helybeliek, akik pedig valamilyen egész másfajta motivációid. Nyáron strandolásként, az év további részében meg lehet, hogy valamilyen fürdőgyógyászati szempontból keresik fel a fürdőt. A fürdő el tudja végezni azt, hogy milyen jegytípusokat vásárolnak a vendégek, saját kérdőíves megkérdezés alapján ki tudja deríteni azt, hogy ki az ő vendégköre, de hogyha egy kicsit távolabbra szeretne látni, és minél több külföldi, vagy éppen az országból minél több belföldi vendéget szeretne megtalálni, akkor alaposan meg kell ismerni a településre érkező és a térségbe érkező vendégeknek a fő motivációját. Azért érkeztek, hogy az ő fürdőjét igénybe vegyék? Vagy ez egy kiegészítő élményként veszik igénybe? Vagy éppen egy alternatív szolgáltatásként, mert rossz az idő, és elmentek fürdőzni? És ezeket, hogyha mind fel tudja térképezni, megismeri a saját vendégprofilját, beleértve ide a fogyasztási és költési szokásokat, akkor előrébb tud lépni.
2: Például, tehát, hogyha mondjuk, és Isten látja lelkem, nem pejoratív a példa. Kispénzű nyugdíjasok járnak magukat áztatni az én gyógyfürdőmben, de szeretnék mondjuk egy trendi, fiataloknak szóló, akár határon túli 30-asoknak szóló fazonváltást, vagy turisztikai attrakciófejlesztést, akkor értelemszerűen, mivel látom, hogy ezek a vendégek járnak hozzám, elsősorban olyan attrakciókat kell fejlesztenem, ami ezt a korosztályt célozza, akit én be akarok vonzani.
3: A célcsoportok
2: cseréje. Tehát mondjuk, hogy elé építsek egy csúszda élményparkot, vagy
3: hát sok helyen ezt csinálták az elmúlt évtizedekben ezért különböző forrásokból, és nem biztos, hogy a legjobb utat választották. Az hozzá kell tenni, hogyha egy szolgáltató a saját célcsoportját, vagy annak egy részét le akarja cserélni, az azért nagyon komoly kockázattal jár. Tehát az termékfejlesztés, vagy éppen infrastruktúrális beavatkozás nélkül az legtöbb esetben nem működik. Viszont nagyon alaposan tisztába kell lenni, hogy mi az, amit én kínálok szolgáltatóként. Vegyünk egy zalakarosi példát. Ott a fürdőnek a vezetője az elmúlt években például a horvát vendégek megszólítását, meg a szlovén vendégek megszólítását is célul kitűzte, és a beszámoló alapján, bár ez a települési települési vendégészakákon kevésbé látszik, viszont a visszajelzése alapján, a saját felmérésük alapján, viszont a vendégek egy, ha nem is jelentős, de egy kis hányadát az elmúlt időszakban kitette már a horvát, illetve a szlovén vendégeknek a köre. Ez azért volt, mert ugyanazokat a családos célcsoportot meg tudta szólítani, mint aki egyébként a magyar, a belföldi célcsoportja is, és egynapos vendégként érkeznek hozzá. Tehát, hogyha tudja azt definiálni, és kicsit kitekint a saját környezetéből, akkor felfedezhet olyan célcsoportokat a saját termék kínálatához, akiknek ha az érdeklődését
2: és erre aztán lehet mondjuk egy célzott marketing kampányt indítani, amit ugye vissza is tudok mérni az adatokból, hiszen fél év múlva tudom, hogy a 6 hónappal korábban beindított mondjuk Facebook kampányomra jöttek-e horvát vendégek, vagy nem.
3: Pontosan, tehát hogyha ő megkérdezi a fürdőben lévő vendéget, hiszen a vendég ott van már, tehát nem kell rá nagyon nagy energiát fordítani, hogy különböző közvéleménykutatást csináljon, vagy szerezzen be, akkor ő meg tudja kérdezni, hogy az odaérkező vendégek miért jöttek, honnan jöttek, és kik ők. És hogyha ez a három információ megvan nála, akkor utána már célzottan meg tudja őket a saját lakhelyükön szólítani, és még több vendéget tud elérni.
4: Korábban említetted, csak nem hagytuk, hogy végigmondjad ezt az üveggömb meg forecast témát. Azok mennyire befolyásolják ezeknek az előrejelzéseknek a pontosságát, amiket hallunk, hogy nagyon rövidül a foglalási ablak, nagyon gyorsan változnak az utazási szokások. Tehát, hogy nem tudom például, most használtok-e még ilyeneket, hogy az előfoglalási adatok mit mutatnak, vagy ezek tulajdonképpen veszítik el az értéküket, mert minden változik évről évre.
3: Azzal, hogy a foglalási időszak, foglalási ablak, nevezzük így, lerövidült, a szolgáltatók nagyon komoly kockázatot vállalnak. Csak gondoljunk a mostani időjárási szélsőségekre. Amikor jó idő van, akkor mindenki menni akar, és gyorsan kivár az utolsó pillanatig, hiszen a különböző szállásfoglalási rendszerek megteremtik azt a lehetőséget, hogy az utolsó pillanatig kivárjak. Nem kell hetekkel, hónapokkal előtte lefoglalnom, és viszonylag jó árért tudom tartani azt az adott szállást, akár az igénybevétel előtti napig, és adott esetben, hogyha mondjuk egy rosszabb idő van, akkor sok vendég úgy dönt, hogy lemondja. Tehát a szolgáltatóknak a kockázata jelentősen megnőtt. Hogyan tudja egy szolgáltató ezt a változást, és hogyan tud erre az egészre felkészülni. Próbálunk erre is választ adni, hiszen az előfoglalások alapján jól látható az, hogy a következő egy hétbe, egy hónapba, két hónapba az adott desztinációba, az adott térségbe, településre milyen a foglalási intenzitás, és hogyha azokat mondjuk ilyen napi vagy heti szinten nézzük, hogy milyen dinamikával éppen növekszik vagy csökken a foglalásoknak az aránya, akkor úgy lehet beavatkozni. Illetve fel lehet arra készülni, mondjuk az időjárás előrejelzés figyelembe vételével, hogyha tudom azt, hogy hétvégén, mondjuk egy hétközben időszakban, hogy a hétvégén teljesen szélsőséges idő várható, akkor úgy kezdek el árazni, és úgy kezdek el felkészülni a szolgáltatásommal. És például, hogyha egy fürdőt nézünk, akkor hogyha tudom azt, hogy 35 fok fölött lesz a hőmérséklet, vagy legyen bármiden ilyen hőség és hőkupola is.
4: Vagy miért legyen 42?
3: Igen, akkor tudom azt, hogy munkaerőbe és az egész létesítményt így kell felkészíteni. De hogyha azt mutatja az időjárás előrejelzés, hogy 20 fok vihar és egyéb dolgok, akkor viszont úgy kell megerősíteni például a fedett területen lévő szolgáltatásokat, hogy a nagy vendégigényt is megfelelően ki tudja
2: ezt
3: szolgálni.
2: Ezt mesterséges intelligencia végzi, vagy turisztikai top menedzserek? Ezt azért kérdezem, mert digiturizma az adás szívet,
3: jelenleg,
2: egy kicsit a jövőre.
4: Alig, ha nem is.
2: Igen.
3: Jelenleg ez még egy átmeneti időszakot élünk. Tehát most jönnek, most még a tapasztalati számok dominálnak így a következő időszak.
2: Mert az tök jó, a mesterséges intelligenciát arra simán meg lehet tanítani, hogy az időjárás előrejelző portálokra rákapcsoljuk, összekapcsoljuk az árazással, és hogyha egy bizonyos hőmérséklet alá megy, vagy a viharjelzés fölé, nem tudom, akkor hirtelen enged az árból 20%-ot, most mondtam valamit.
3: Hát igen.
2: És tehát a ebben kiküld egy csomó hírlevelet, hogy csak itt, csak most, csak önnek 20%-nél.
3: A szálláshelyeknél ez döntően működik is, főként a nagyobb egységeknél. Az attrakcióknál ez a dinamikus árazás és a gyors reakció az még elmarad, valamint, hogy egy adott desztináció erre hogyan tud felkészülni, talán itt még nincsenek meg azok a gyors és rugalmas váltások és elkötelezettségek. Viszont ez a jövő.
2: Uh-huh. Tehát, hogy... Ezt akarnám firtatni, hogy van a Wayne Gretzky jégkorong sztárnak egy mondása, hogy ne onda kell korcsolyázni, ahol a korong van, hanem ahol lesz. Lehet ezt, mert azt mondják az IT-hoz értők, hogy igazából a mesterséges intelligencia akkor ér majd a csúcsra, ha prediktív dolgokra lehet használni, tehát hogy megmondja, hogy nagy valószínűséggel én, mint fogyasztó és sok más társam együtt, hogy fogunk viselkedni a következő egy-két hétben.
3: Igen, viszont a mesterséges intelligencia nem helyettesíti és nem fogja helyettesíteni a turisztikai szakembereket, hanem inkább gyorsítja az adatelemzést és a vendégkommunikációt, valamint a működéshez kapcsolódó döntéseket teszi professzionálisabbá, és talán egy rövidebb alkalmazkodási és reagálási időt ad a szolgáltatóknak. Tehát egy mankót fog adni a szolgáltatóknak a különböző kérdéseknek és döntéseknek a meghozatalához.
4: Miközben, bocs, hogy megszakítanak, miközben ezt a beszélgetést most folytatjátok, vagy ezt a szálat, közben azon gondolkoztam, hogy remélem, hogy a kedves hallgatók és a nézők érzékelik, hogy a téma, amiről beszélünk, az adat alapú működés, az nem valami űrtudomány most már, nem valami hétköznapi vállalkozó számára elérhetetlen technológia, amit csak a turizmus irányítás legfelsőbb szintjein alkalmaznak, hanem hétköznapi valóság bárkinek, aki akarja, bárkinek, aki jó döntéseket, gyors döntéseket szeretne hozni.
3: Így van, tehát, hogy ez enélkül nem lehet már elépni, tehát az OECD-nek is most a napokban jött ki egy 2026-os trend reportja, mely szerint a digitalizáció és a mesterséges intelligencia egyre fontosabb a turizmus menedzsmentben, a működési hatékonyságban és a személyre szabott vendégélményben. Tehát nemzetközi szinten, meg hazai szinten is igazából most már mindenki arról beszél, hogy a digitalizációnak mennyire fontos. Tehát ez kicsit olyan, mint az elmúlt időszakban a fenntarthatóság volt az a top téma, ami egyébként megmaradt, de mivel
2: a fenntarthatóságot el lehet érni digitalizációval.
3: Vannak olyan területek, amit igen. Viszont a digitalizáció az a szolgáltatóknak a mindennapjaiba épült be. És ezért fontos az, hogy megnézzék a visszamutató felületet, megnézzék a saját adataikat, és az alapján döntsenek. És sok helyről kaptuk azt vissza, hogy mert bonyolult az elérése, mert macerás, meg esetleg nem értik, de sok esetben csak tényleg értetlenség van, vagy érdektelenség van mögötte, de gondoljunk bele, hogy akarunk-e a saját vállalkozásunk érdekében mondjuk naponta 10 percet, negyed órát, fél órát foglalkozni a saját teljesítményünkkel. Szóval lehet, hogy a saját telefonunkon a social media felületeket sokkal többet nézzük saját élményszerzésre vagy szórakoztatásra.
4: Kevésbé hasznos
3: formában. Viszont, hogyha annak az időnek egy töredékét a szolgáltatók arra azzal töltenék, hogy a saját digitális felületüket nézzük, és ebbe nem csak az tartozik be, hogy milyen eredményeket értek el, hanem annak is a folyamatos nyomon követése, hogy róluk mi érhető el a digitális térben. A nyitvatartásról, az árakról, a szolgáltatásról és egyéb dolgokról. Hiszen a mesterséges intelligencia a keresési logikájának megfelelően mintázatokat néz. Tehát, hogyha egy rossz döntés vagy egy rossz információ szerepel az adott szolgáltatóról, akkor azt a mesterséges intelligencia azt lehet, hogy felnagyítja. Mert zárva van, mert rossz az idő, többször mutatja meg, és ennek megfelelően lehet, hogy a szolgáltató nem is tudja azt, hogy nem érti, hogy miért van kevesebb vendége, de sok esetben nem tudja azt, hogy mit mutat saját magáról a digitális felület.
4: Pont most igazából fölteszek egy kérdést, amire éppen most válaszoltál, hogy mi lenne a tanácsod a vállalkozók vagy a szolgáltatók számára, hogy tartsák korban a digitális felületeit.
3: Pontosan a Google Business profiltól elkezdve minden olyan felületet, ahol ők jelen vannak. De több szolgáltatóval beszélgettünk, aki nem értette, hogy miért kevesebb idén a vendége mondjuk magánszállás helyén. Nyilván nem ez általánosabb a probléma, ez csak egy kiragadott példa, és amikor fölmentünk az oldalára, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mondjuk a nagy szálláshely foglaló modulokon a saját szolgáltatása ott szerepel, akkor az látható, hogy minimum 5 éjszakára lehet foglalni.
2: Na most mert a Balatonnál egy minimum 2 éjszakára keresett, akkor azt már nem is ajánlotta fel.
3: És közben meg ő meg nagy szemekkel nézett, hogy úristen, ezt gyorsan át kell állítani, mert ő megelégedne a 3 éjszakával is, vagy a 2 éjszakával is.
4: Jó, ugyanakkor ne hallgassuk el azért azt a tényt, hogy ezek a mesterséges intelligencia alapú ajánló rendszerek azok még nem tökéletesek. Tehát mondjuk, mondom a konkrét példát, a hétvégén adtam neki egy utasítást, hogy javasoljon szálláshelyeket Tarvízió és Grádó között egy 3 napos kerékpártúrához, ahol szívesen látják a kerékpáros vendéget. Javasolt 3 olyat, ahol nem lehet egy éjszakára szállást foglalni. Tehát nem tökéletes a dolog.
3: Igen. Ehhez kapcsolatban egy másik felmérés, ezt a Booking csinálta, 2025-ben végezte el a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatását, mely szerint a válaszadók 91%-a érdeklődik az AI lehetőségei miatt, viszont csak 6%-a bízik teljesen abban, hogy az AI önálló és jó döntést ajánl neki, vagy hoz neki. Tehát, hogy e között még...
4: Tehát a jelentőségét azt már érzik, igen, de bizalom az még alacsony.
2: Csak még sokat kell tanulni a mesterséges intelligenciának. Köszönjük szépen Juhász Szabolcs, egészség turisztikai szakértőnek, a Visit Hungary turizmus szakmai területének vezetője, és ő
1: Ez volt mára a Digiturizmo Prinzinger Péterrel és Mihálovics Andrással, vendégük Juhász Szabolcs volt. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert a következő órákban az egészségünk, azon belül az anafilaxiás sok kezeléséről hallunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életen magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 ezer forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
3: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Informatikai szerződések miatt tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5%-a. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte, felvetődik a hűtlen kezelés gyanúja is. Tanács Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökséget, amelynek az elszámolásaiban szállodák és ékszerek is szerepeltek. A vagyonadó 5%-a felajánlható lesz közcélokra, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András szerint a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet. Emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Elküldte a kormány a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Vitézi Dávid hozzátette, a V-híd együttműködésétől függ, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. A tárcavezető a pénteki kormányzati tájékoztató jelentette be, hogy a minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hídat a folyóvasútépítési munkákból. Elmondta, az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az Európai Bizottság 2 hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvan ettől a beruházástól. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Erről Varga Mihály egy rendezvényen beszélt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Bírálta az orosz dízelre kivetett amerikai szankciók átmeneti feloldását az Európai Unió és az ukrán elnök. Donald Trump és Vladimir Putin pénteki megegyezése értelmében Oroszország rövid időn belül 3 millió tonna gázolajat juttathat az amerikai és a világpiacra, ami az amerikai elnök várakozása szerint mérsékelheti az árakat. Az uniós intézmények vezetői szerint a döntés gyengíti a Moszkvára nehezedő nyomást és háborús bevételhez juttatja Oroszországot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szintén úgy vélte, hogy a megállapodás a háborút finanszírozza.
0: Időjárás jelentés.
4: Északnyugat-nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadékzóna gyengülve kelet felé halad, várhatóan a délutáni órákra elhagyja Magyarországot, mögötte északkeleten néhol előfordulhat még kisebb esőzápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal kiderül, mi az az anafilaxiás sok, hogyan lehet felkészülni egy ilyen vészhelyzetre.
2: Mit jelent úgy elengedni reggel a gyermekünket az obodába vagy az iskolába, hogy egyetlen falat étel is akár életveszélyes állapotot okozhat? Mennyire vannak felkészülve ma Magyarországon az oktatási intézmények egy anafilaxiás vészhelyzet kezelésére? És vajon tudnánk-e, hogy mit kell tenni mi magunk, hogyha valaki mellettünk kap hirtelen súlyos allergiás sokkot? Az anafilaxia ugyanis percek alatt életveszélyes állapothoz vezetett, és erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Fináli Magyar Judit, pszichológus, az anafilaxiás allergiásokért egyesület alapító tagja, aki szakemberként és édesanyaként is személyesen érintett a témában. Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Induljunk onnan, hogy különböző élelmiszerek, gyógyszerek, de akár daráscsípés is kiválthat súlyos esetenként akár életveszélyes allergiás reakciót, és az, amit említettem, ez a bizonyos anafilaxiás sok váratlanul jön, sokan ráadásul nem is tudják, igen, hogy ők maguk vagy a családtagjuk érintett lehet ebben, és említettem, hogy te magad is érintett vagy ebben. Megvan az a pillanat, amikor először szembesültetek azzal, hogy a kislányod allergiája nem egyszerű érzékenység?
3: Igen, igen, neki nagyon pici korától voltak tünetei, de nem tudtunk, hogy mivel állunk szemben. És igazából, amikor az első rosszuléte volt, még akkor se tudtuk, hogy ez mennyire veszélyes állapot volt tulajdonképpen, hanem elvittük a kórházba egy tojásevés után, amikor nagyon furcsa, letargiába esett, így elaludt, pedig nemrég kelt föl, még 15 hónapos volt, és csalánkiütéses lett, és aztán került később kivizsgálásra, és tudtuk meg, hogy ez egy vérnyomáseséssel járó állapot volt, ami nagyon veszélyes volt. Szerencsére ott kijött magától ebből az állapotból, ami csecsemőknél gyakoribb, hogy így ki tudnak jönni belőle a gyerekek, és utólag tudtuk meg egyébként, hogy ez mennyire egy veszélyes helyzet.
2: És érdekes, amit mondtál, hogy igazából csak máshogy viselkedett, mint szokott, ugye?
3: Igen, nem olyan volt, mint sokszor a filmekben, hogy óriásira feldúzzadtak a szemei, igen, és az arca,
2: ezt akartam,
3: hanem olyan volt, mint aki egy picit ilyen részeges, picit vérben úztak a szemei, úgy ledőlt, és úgy már egy picit beszélt, és olyan elmosódott volt a beszéde, és aztán ilyen piros kisebb kiütések lettek az arcán, tehát nem volt ez a nagyon látványos rosszulét. Aztán vérvétel és egyéb vizsgálatok során derült ki, hogy nagyon súlyos allergiája van tojásra, és később kiderült, hogy egyéb élelmiszerekre is, abból több mindent már kinőtt, a földi mogyoró az, ami megmaradt, és a tojás.
2: Egyébként hogyan reagáltatok rá szülőként? Mert először az ember nem is tudja, hogy mivel szembesül, nyilván aggódik, de lehet, hogy nem pánikol, hiszen nem is tudja, hogy milyen súlyos
3: így
2: az,
3: van,
2: az a
3: így
2: helyzet.
3: Van. Valóban elég későn esett le azt, mondja, hogy mivel állunk szembe, sokáig nem is volt még életmentő injekciónk, epipenünk, mert olyan pici volt, hogy ahhoz a testsúlyhoz akkor még nem adtak ki epipent, ezt az autóinjektort, amiben adrenalin van, ami egy életmentő eszköz, amit bárki tud használni, tehát ez nem kell orvosi szakértelem. Semmi tudás nem volt igazából akkor azzal kapcsolatosan, hogy egy ilyen kisgyereket hogy kell felnevelni. Nagyon-nagyon egyedül éreztük magunkat így a férjemmel ebben az egész helyzetben.
2: Ez tíz évvel
3: egyébként
2: történt.
3: Pont ma hoztam fel a Facebook az emléket, hogy 2010-ben volt az első vizsgálat, ahol vért vettek a kislányomról, és a fotókat felhozta a telefonom, szóval pont egy ilyen évforduló is van.
2: Érdekes, és azt mondod, igen, hogy azóta nagyot változott
3: nagyon,
2: a
3: nagyon,
2: világ.
3: Nagyon-nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Dunán azóta, és nagyon sokkal több tudás van már arról itt az országban, hogy mit jelent felnőni anafilaxiás allergiával, ami hát sajnos egy tragédia következtében történt. Sajnos az kellett ahhoz, hogy egy elsős kisfiú életét veszítse, és ezután álltak össze szülők, köztük én is, és alapítottuk meg azt az egyesületet, amit a bevezetőben mondtál,
2: igen,
3: az anafilaxiás allergiásokért egyesületet,
2: igen,
3: amit tulajdonképpen azért hoztuk létre, hogy még egyszer ne fordulhasson ilyen tragédia elő, hiszen itt egy rendszer szintű hiba történt. Nagyon sok területen láttuk azt, hogy nincsen tudás, és hogyha van tudás, ez a legfontosabb, és ismeret, akkor elkerülhető egy ilyen tragédia.
2: Mert hogy ez egy iskolában történt, itt érintett volt, vagy érintettek voltak pedagógusok ebben, a szülők nem emlékszem pontosan, hogy mennyire tudtak erről a helyzetről.
3: Igen, nagyon kérdéses, hogy mennyire volt tájékoztatva, hogy ebben nem szeretnék állásfoglalást, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de az biztos, hogy nem volt ott a gyermeknél az adrenalin autóinjektor. Közben lehetett tudni, hogy allergiás, és a tanárok sem voltak felkészülve, és valószínűleg a szülő sem arra, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben.
2: Hogyha a ti esetetekre visszatekintünk, a 10 évvel ezelőtti esetetekre szülőként, mi volt a legijesztőbb ebben az időszakban?
3: Hát én még ilyeneket kérdeztem először az allergológus orvost, hogy az ilyen gyerekek felszoktak nőni, meg járhatnak közösségbe. Szóval nagyon sok mindenre tünetelt a gyerekem, és nem tudtam elképzelni, hogyan tudom elengedni a kezét, mert ugye ez egy olyan állapot, ami az egyént érinti, de nagyon nagyban függ a közösségtől, hogy tud-e jól működni, vagy sem. Tehát nagyon-nagyon függ a környezet hozzáállásától azt, hogy biztonságban lehet-e egy adott ember, aki egy ilyen allergiával küzd, ugyanis majd gyakorlatilag teljes életet lehet élni, ezek a gyerekek, vagy akár felnőttek nem betegek mindaddig, amíg a szervezetük nem találkozik azzal az anyaggal, ami nagyon heves immunreakciót vált ki. Ugye ez egy immunbetegség, túl hevesen reagál egy olyan dologra, ami valójában nem lenne veszélyes a szervezetnek, de a szervezet mégis veszélyesként értelmezi. És hogy a környezetnek néhány gesztusa, odafigyelése, elővigyázatossága, néhány plusz dolog, úgy, mint mondjuk egy óvodában egy kézmosás uzsonna előtt, után, egy plusz terítő, egy külön étkészlet, ezek életet tudnak megmenteni olyan szempontból is, hogy akár az egész család nem szakad ki a társadalomban az, hogy otthon kell tartani a gyereket, ezáltal a szülő kiesik a munkaerőpiacról, izolálódik a gyerek, nem fog tudni később a társadalomba integrálódni, tehát minden szempontból kiszolgáltatott a környezetnek az a gyerek, aki ilyen nehézséggel küzd, ugyanakkor elég kevés, de konkrét és nem túl bonyolult elővigyázatossággal és odafigyeléssel a környezet nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
2: Én pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy megszületik egy ilyen diagnózis, utána mennyire változik meg egy család teljes működése?
3: Hát állandóan előre kell gondolkodni, tehát nem lehet spontán étkezni, spontán jönni-menni a világban. Mindig van egy ilyen úgynevezett hipervigilancia, tehát állandóan készenléti helyzetben van az emberi idegrendszere, mert hogy folyamatosan monitorozzuk a környezetünket. Ezt sok szülőtársal megbeszéltük, hogy ez bizony így van, és később utána olvastunk szakirodalomban is, mert külföldön van ennek akár pszichológiai szempontú szakirodalma is, és egy bizonyos szorongás szint, ez a helikopter szülőség, ez jelen van, de hogy ez bizonyos szintig adekvát ebben a helyzetben, mert valójában tényleg egy állandó készenléti állapotot jelent azt, hogy az ember, ha leül egy padra, megnézze, hogy nincs ott valami morzsa, amit el kell söpörni, vagy egy kis törlőkendővel letörölni, vagy ha moziba megy, megnézi, hogy mellette nem rágcsálnak-e mondjuk földi mogyorót.
2: Hát mondjuk egy gyerek,
3: vagy egy játszótéren a homokozóba egy szülő elkezdi bontogatni a mogyorót, vagy akár van, aki tej, tojás allergiás, és akkor ott a morzsák. Nagyon sokszor tapasztaltuk már, hogy kis csalánkiütések megjelennek a játszótéren a gyerekek arcán, és akkor ugye egyből figyeljük, hogy na ebből lesz egy súlyosabb allergia, vagy egy enyhe reakcióról van szó, tehát egy állandó figyelés, és nyilván, amikor közösségbe kerül a gyerek, akkor nagyon nehéz azt elképzelni, hogy 25-30 gyerek között hogy tudják követni ilyen szorosan a gyereket.
2: De azt mondod, hogy akkor ez megoldható.
3: De hogy megoldható, fel kell rá készülni, és ami a legfontosabb, hogy tényleg legyen tájékozott az a közösség, a gyerekek, a szülőtársak, és főként a pedagógusok, de azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy tudás, és egyébként ez is az egyik fő célja az egyesületünknek, ez a tájékoztatás, a lobby tevékenység és a szülői érdekképviselet.
2: Említetted a játszóteret, és említetted az óvodát, iskolát, de ott a bevásárlás, a vendégség, a szülinap, a nyaralás, így tehát van, rengeteg élethelyzet, a mindennapokat, ez milyen szinten befolyásolja?
3: mindig előre kell gondolkozni. Tehát ha vendégségben megyünk, akkor általában meg szoktuk kérni, hogy azért porszívózzanak ki, szellőztessenek, és rakják el a szekrénybe azokat az élelmiszereket, amik veszélyesek lehetnek. Ha ott megkínálják a gyereket, akkor általában előre egyeztetünk, hogy milyen összetevőkből készülhetnek, de sokszor mi magunk viszünk előre csomagolva ételt.
2: De ezt nyilván a kislányod tudja.
3: Tehát, igen, hogy persze, egy idő után ő ebben már... bele, hogy ő nem eszik bele más ételébe.
2: Igen, erre gondoltam, hogy a gyerekek egy idő után ezt már önmaguk csinálják, tehát nem feltétlenül a környezettől várjuk el, hogy ő rájuk figyeljenek.
3: Igen, de sokszor egyébként teljes jó szendékkal szeretnének neki főzni, sütni, és ilyenkor is van, hogy még a fűszereket is átolvassuk. Most volt például egy születésnapi zsúrban a kislányom, és mindent tudott enni, amit ott készített a barátnőjének az édesanyja, de ahogy megnéztük együtt a fűszerektől kezdve az összes hozzávalót, hogy az mit tartalmaz, és így előre egyeztetve végül is nem volt semmi gond, és tudott tenni.
2: Szakemberként, pszichológusként hogyan látod, milyen lelki terhet jelent ebben a folyamatos készenlétben élni, és attól, hogy te szakember vagy, könnyebb volt esetleg?
3: Nagyon megterhelő mentálisan, tehát
2: még így is.
3: Igen, és a szakirodalom is azt írja, hogy ugye ez egy krónikus állapot, és nincs vége tulajdonképpen, és ezért nagyon hosszú távú stresszt és szorongást okoz, de hogy erre szükség van egy bizonyos mértékig, de azért, ha ez túlzás lesz, és már a funkcionálást rontja, akkor nagyon fontos pszichológushoz fordulni, és most már szerencsére van is egy olyan pszichológus Budapesten, aki kifejezetten erre szakosodott, és anafilaxiás allergiások gyerekeknek, allergiásban érintett gyerekeknek és szüleiknek a támogatást, hogyha arra szükség van, a kezelőorvosra egyeztetve szokták látni, vagy akár nyilván maga a szülő is kérheti a konzultációt. Hogyha úgy érzi, hogy olyan erős már a szorongás benne vagy a gyermekben, ami akadályozza a mindennapokat, akkor mindenképpen érdemes segítséget kérni. Én nagyon sokáig nem is vállaltam szülőtámogatást, mert felmerült, hogy mint pszichológus én is csinálhatnék ilyet, de mivel én érintett vagyok, és nagyon be tudok vonódni ebbe a témába, nyilván én ezt nem vállaltam, hanem inkább szakirodalomban, edukálásban veszek részt, a szülősegítést és a gyereksegítést, az pedig egy képzett, erre képzett pszichológus végzi.
2: Azt jobban el tudjuk képzelni felnőttként, vagy akár szülőként, szülőtársként, hogy hogyan dolgozza fel, vagy hogyan küzd meg egy szülő egy ilyen helyzettel, de a gyerekek hogyan dolgozzák fel azt, hogy bizonyos helyzetekben másképp kell működniük, mint a társaiknak? Mm-hmm.
3: Szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen környezetben nő fel a gyerek, hogy mikor kap diagnózist, hogy a környezete mennyire elfogadó. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert nálunk a tágabb család is nagyon körültekintő, és átálltak arra, hogy bármikor föl tudunk ugrani, és mindig van olyan biztonság a lakásban, mondjuk az én szüleimnél, vagy a férjem szüleinél, ahol biztonságban tudhatjuk a gyereket, és spontán is föl tud menni, illetve már óvodában és az iskolában is elképesztően elfogadóak és odafigyelőek, de azt látjuk így a nagy tágabb szülői közösségben, ugye sok szülővel vagyunk így az egyesületen keresztül kapcsolatban, ahol nagyon komoly nehézségek vannak, sokszor vissza is utasítják a gyerekeket, akár egy óvodából, egy iskolából az állapota miatt nem veszik fel, vagy kizárják bizonyos rendezvényekből. Nagyon szélsőséges helyzetekkel is találkoztunk, volt olyan kisgyerek, akire rá akasztották az EpiPennes táskáját, és még egy ünnepi karácsonyi fotózáson se vehette le, ami azért egy erős stigmatizáció lehet, egy túlzott félelem akár, mert nyilván mindig legyen kéznél az EpiPen, de nem kell rávarni a gyerekre. Uh-huh. Nagyon nehéz olyan...
2: Tehát,
3: olyan...
2: hogy ő attól még érezhesse magát gyereknek.
3: Így van, és tényleg olyan közösséget kellett találni, ahol ugye van az a csoport, ahol azt mondják, hogy ugyan már úgyse lesz semmi baja, majd legfeljebb fáj a hasa, vagy hány egyet, az kész, nem. Tehát ez azért egy életveszélyes helyzet. És van a másik oldal, amikor nem mernek a gyerekhez hozzányúlni, mert úristen, bármelyik pillanatban meghalhat, és egy ilyen hihetetlen nagy szorongás van a pedagógusok körében, amit egyébként megértek, de hogy ez sem jó sajnos a gyereknek, hanem valami olyan köztes természetességgel jó azt kezelni, hogy ő egy egészséges, átlagos gyerek, de oda kell figyelni bizonyos helyzet. szülőtetnél.
2: Tehát előfordul, hogy egy-egy gyereket a beiskolázásnál elutasítanak?
3: Így van, nagyon gyakori egyébként. Nem is tudják sokszor a szülők, hogy egyáltalán bevallják a jelentkezésnél, vagy sem.
2: Vagy csak utólag, vagy
3: utólag, mert
2: el.
3: Hogy mi van, ha emiatt nem veszik föl, de egyébként pont a mi egyesületünknek a lobby tevékenysége nyomán 2023. szeptember 1-től bekerült a közoktatási törvénybe, hogy az anafilaxis allergiával élő gyerekeket nem lehet az állapotuk miatt visszautasítani, illetve különleges bánásmódot érdemelnek ugyanúgy, ahogy a diabéteses gyerekek, tehát annak analógiájára.
2: Igen, amikor leültünk beszélni, pont a cukorbetegség
3: így
2: merült
3: van,
2: fel,
3: van,
2: hogy ez egy hasonló állapot, mind a szülők felkészültségét, illetően mind a környezet elfogadását és segítségét, támogatását nézve.
3: Igen, sok tekintetben hasonló, és pont annak mintájára nyújtottuk be mi is a javaslatot a törvénymódosításra, és ez meg is született. Ennek ellenére még látunk nagyon súlyos hiányosságokat, és évről évre jönnek visszajelzések, hogy nem körzetes iskolában mondjuk ennek kapcsán utasítanak vissza a gyerekeket.
2: Igen, említettél egy-egy élethelyzetet, amikor mondjuk visszautasítanak egy gyereket, vagy nem mernek hozzáérni. Sok ilyen félreértés van, amelyekkel leggyakrabban találkoznak az érintett családok? Mert tévhit, mert hogy ez tévhit sokszor.
3: Igen, tehát egyik az, amikor összekeverik az étel érzékenységet az allergiával, ez az, amikor alul gondolják ennek a dolognak a természetét, tehát hogy nem lesz ugyan már nem lesz nagy baj, ha leveszem mondjuk a tojást a főzelékről, uh-huh. vagy hogyha a levesből kiveszem a borsót mondjuk egy borsóallergiás gyereknél. Tehát, hogy
2: ezt viszont komolyan kell
3: igen,
2: menni,
3: hogy
2: nem
3: itt,
2: szabad
3: itt nem hasmenés lesz,
2: venni.
3: Meg hányás, hanem egy szisztémás reakció, ami gyakorlatilag a keringés összeomlásával járhat, érintve különböző szervrendszereket, tehát tüdőt, gyomor, bőr és kardiovaszkuláris idegrendszeri tüneteket, de a vége egy anafilaxiás soknak az a keringésre hat, tehát ez tényleg nagyon veszélyes. A másik mondjuk az, hogy nagyon félnek az adrenalin autóinjektortól, ami nem egy orvosi eszköz, hanem átlag emberekre lett tervezve.
2: Olyan, mint egy golyóstoll.
3: Így van, be kell kattintani, és be kell nyomni a comba. Igazából az nagyon fontos, hogy ennek nincsen negatív szövődménye, ha feleslegesen adtuk be. Azért kell mentőt hívni utána a protokoll szerint, mert egy anafilaxiás sok visszatérhet, és megfigyelés alá kell vonni egy sokban érintett embert. Nem azért, mert az adrenalinnak olyan mellékhatása lenne, ami veszélyes. Ez nagyon fontos. Tehát ha kétségünk van, nem tudjuk eldönteni, hogy beadjuk vagy ne adjuk, akkor mindenképp érdemes beadni, mert azzal ártani nem tudunk, viszont életet menthetünk vele. Tehát ez egy tévhit, hogy úristen, injekciót kell, tűt kell szúrni a gyerekbe, ez valami brutális dolog.
2: Ezek
3: a gyerekek
2: ezeket
3: nagyon megkönnyebbülnek, ha megkapják az injekciót, és hálásak érte.
2: Tehát, hogy ezzel jót teszünk egy ilyen
3: abszolút,
2: helyzetben.
3: Abszolút, ez nem kérdés. Ezt angolul úgy is mondják, hogy epi first, epi fast. Tehát, hogy először és gyorsan, minél hamarabb kell beadni, mert akkor a leghatékonyabb a hatása.
2: És említetted, hogy ti szülők álltatok össze, és hoztátok létre ezt az egyesületet, ami után a törvénymódosítást is elért, hogyha jól értem. Miért van az, hogy sok ilyen helyzetben érintett szülők tudnak csak lépni, és nem a társadalom más rétegei, akiknek mondjuk akár a törvényalkotás feladata lenne. Nincs meg ez az érzékenység?
3: Nincs meg a tudás, az érzékenység, a motiváció kényelmetlen. Azt gondolom, vagy tehát szerintem maga ez a szó, hogy anafilaxia, ez most már az elmúlt években sokkal jobban a köztudatban van. Az első híradóban, amikor erről szó volt, még a bemondónő nem is tudta kimondani, hanem anafilaxia, vagy valahogy teljesen rosszul ejtette ki. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a köztudatban nagyon nem volt jelen ez a dolog.
2: Nem hány szülőtárs állt össze?
3: Uh-huh. Mi 10 vagyunk a csapatban, és köztük van a mi fő doktornénink, a Magyarország, mondhatom, legjobb allergológusa, dr. Csáki Csilla, aki felkarolta az egyesületet, és szakmai vezetőként része, vagy hát a legfontosabb tagja az egyesületnek, és ő képvisel minket, illetve hát nyilván ő adja a szakmai hátteret hozzánk, és 10 szülő állt össze, akikből volt, aki azóta elköltözött külföldre, vagy lemorzsolódott, voltak újak, akik bejöttek, de úgy nagyjából ez egy ilyen 8-10 fős csapat, akik aktív aktívan, tevékenyen részt vesznek gyakorlatilag napi szinten az egyesületi működésben.
2: Most egy kis szünetet tartunk, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyari Judit pszichológussal, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagjával.
1: Kutasi Judit beszélgetését hallották, most egy rövid szünet, majd ugyaninnen folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor az anafilaxia és az allergia közti különbségeket ismertük meg.
2: Mai témánk az allergia, illetve annak súlyos, akár életveszélyes foka. Vendégem a stúdióban pedig Finári Magyari Judit, pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület tagja, aki azon túl, ahogy beszélgettünk róla, hogy szakember, érintett is, hiszen egy 11,5 éves érintett kislánynak az édesanyja, és hát ti álltatok össze több szülőtárssal, és hoztátok létre ezt az egyesületet, és hát beszéltünk arról, hogy mit nevezzünk anafilaxiának, illetve hogy miben más ez, mint egy hagyományos allergiás reakció, de egy picit hozzuk közelebb azokhoz, akik ezzel egyébként szerencsés módon még nem találkoztak. Milyen tünetek azok, amelyeknél már nem szabad bizonytalankodni, vagy nem szabad várni?
3: Igen, tehát vannak enyhébb tünetek, mint enyhe csalánkiütés, mondjuk a száj körül az arcon, vagy a végtagokon, a törzsön, tüsszögés, torokkaparás.
2: Ezek ilyen első jelzések,
3: ugye? Akár pollen első jelzések, igen. És amikor nagyon erős hasi fájdalom, ilyen nagy volumenű erős hányás lép fel hirtelen egy étel elfogyasztása után viszonylag hamar, amikor az egész testet érintő nagyon erős ödémás csalánkiütés van, ami nagyon viszket és nagyon fájdalmas tud lenni, amikor bedagad a belül a szájban a nyálkahártya, a nyelv, a torok elkezd szorulni, egy gombóc érzet van, sokszor rekketté válik az ember, mert nem tud rendesen beszélni, levegőt venni, akkor egy ilyen nagyon erős, ilyen asztmás, hörgő, ilyen tüdő, légúti tünet is kialakulhat, amikor nem kap jól levegőt.
2: És hát bocsánat, muszáj visszautalnom a ti esetetekre,
3: igen,
2: a 10 évvel ezelőtti
3: esetre, a vérkeringés
2: kisbabátok esetében.
3: Így van, tehát lehet akár idegrendszeri tünet, ilyen szédülés, bizonytalanságérzés, amikor az ember kicsit így nincs teljesen magánál, ami mondjuk egy diabéteszesnél is ugye
2: igen,
3: sokszor.
2: Említetted az elmosódott beszédfunkciókat.
3: Így van, és akár ez a hirtelen elalvás, hirtelen vérnyomás leesés, gyengesség le kell feküdni, nem tud állva maradni egy ember. Ezek mind egyenként is olyan tünetek, amikre már adrenalin autóinjektort kell beadni, és ha két szervrendszert érint akár enyhe tünet, tehát mondjuk van egy erősebb hányás, és mellette egy kaparó, viszkető torok, akkor már be kell adni.
2: Ott már sietni
3: így
2: kell.
3: Így van. Tehát ha két szervrendszert érint, vagy akár egy szervrendszer, de egy súlyosabb tünet. Erre egyébként vannak most már plakátjaink, ilyen protokoll, amin vizuális segítség is van ahhoz, hogy milyen tünetnél kell mire figyelni, mikor elég esetleg antihisztamint adni, mikor kell már adrenalin autóinjektort, úgyhogy most már vannak erre anyagaink, amik segítik a tájékozódást.
2: A kislányotok másfél éves volt, ez mindig kiderül ilyen pici korban?
3: A legtöbb esetben tünetek már pici kortól vannak, akár anyateljes tápláláson keresztül, akár a hozzátáplálásnál.
2: Hiszen nem mindegy, hogy az édesanyja mit teszik.
3: Az, hogy eljut-e valaki a diagnózishoz, az viszont nem egyértelmű. Tehát lehet, hogy vannak tünetek, de nincs beazonosítva, mert nem biztos, hogy akár egy gyerekorvos vagy egy védőnő tudja, hogy az mit jelent, hogyha mondjuk egy kesúdiós fagyi után egy gyerek hirtelen hányt egyet. És sokszor már második,
2: egy
3: harmadik...
2: Egy vírusfertőzésre gondol először az ember.
3: Így van. Sokszor második, harmadik rosszul létnél áll össze a szülő fejébe, hogy itt több lehet, mint egy egyszeri valami.
2: Igazából a kérdésem arra is vonatkozott, hogy egy 5-6 éves gyereknél
3: akkor
2: is
3: alakulhat
2: kezdődhet.
3: Igen. Így van. Tehát igazából bármikor alakulhat ki allergia, nyilván ritkább, hogy később alakul ki, mint kiskorban, de bármikor léphet fel első
2: allergiás reakció. Mert hogy a kiváltó okokról még nem beszéltünk, csak bizonyos helyzetekről, ha mogyoróval érint, ha tojás, ha daráscsípés, de hogy sok minden okozhatja ezt.
3: Igen, hát gyakorlatilag bármi, nyilván a 8 alap, vagy az alapallergia élelmiszer lista van, ami föl is van tüntetve az élelmiszereken, ezek a leggyakrabban allergiát kiváltó élelmiszerek, de ezen kívül gyakorlatilag bármilyen élelmiszer okozhat anafilaxiát, illetve bármilyen kemikália, rovarcsípés, gyógyszerek.
2: Amivel korábban nem találkozott a gyermek.
3: Hát,
2: és így derülhet ki egy későbbi
3: időszakban. Igen, illetve valamilyen módon mégiscsak találkozott, mert szenzitizálódik a szervezet, de lehet, hogy olyan enyhe volt az első pár alkalommal a tünet még kis csecsemőkorban, hogy az nem is vette észre a szülő esetleg, vagy még nem okozott tünetet. valamilyen módon a szervezet találkozik vele, nem mondjuk egy élelmiszerallergiánál nem kell, hogy az a gyerek meg egye. Mondjuk az én kisanyom soha nem evett földi mogyorót, és nagyon magas volt a vérértéke, mert hogy a bőrén keresztül, a légutakon keresztül is tud allergiássá válni egy ember, tehát az nem kell elfogyasztani, hogy valaki allergiássá váljon.
2: Beszéljünk a kézzelfogható dolgokról, hogy mi mit tehetünk laikusként, hogyha egy ilyen helyzettel találkozunk, és egy ilyen anafilaxiás reakciót észlelünk.
3: Igen,
2: mi az első lépés?
3: Ha tudjuk a gyermekről, vagy a felnőttről, akkor az nagyon fontos, hogy az a szabályos, ha nála mindig van két darab EpiPen.
2: Miért kettő? Bocsánat, hogy visszakérdezek,
3: igen,
2: de hogy ez
3: igen.
2: Egy fontos kérdés.
3: Azért kettő, mert van, hogy 5-10 percen belül még egyet be kell adni, hogyha nem javul az állapot, vagy rosszabbodik, és nem ér még ki a mentő. Illetve azért is, mert ez egy életmentő eszköz, és ha valamiért véletlenül elrontjuk a beadást, vagy az eszköz nem működik, akkor legyen még egy pót eszköz. Tehát mindenképp kettőt javasolnak maguknál tartani az érintetteknek. Nagyon egyszerű beadni, tehát akkor be kell adni, és mentőt kell hívni, le kell fektetni.
2: Ezt
3: az
2: ruhán
3: illetőt.
2: Keresztül is be lehet adni, vagy?
3: Ruhán keresztül is, ez nagyon fontos, igen, tehát nem kell semmit tenni, annyi, hogy le kell fektetni az illetőt, mert a vérnyomás ugye jobban tud, vagy jobban megy a vérkeringés, hogyha vízszintes helyzetben van az illető, ha nagyon nem kap levegőt, akkor egy picit így a hátát meg lehet támasztani, de a lába az mindenképpen, tehát ne a lábán álljon. És hívni kell a mentőt, és azt kell mondani, hogy anafilaxiás sok, és a helyszínt megmondani. És hogyha mondjuk hozzátesszük, hogy gyerek, akkor azért nagyon reméljük azt, hogy hamar kiérkezik.
2: Itt percekről van szó, gondolom.
3: Igen.
2: Tehát, hogy minél hamarabb ott legyen a mentő.
3: Így van, tehát ez egy sürgősségi helyzet, így van. Igen. Ha nem tudjuk, akkor ugye le tudjuk fektetni, mentőt tudunk hívni, és arra tudunk figyelni, hogy hát, hogyha tudjuk a vérnyomást vizsgálni, és hogyha újra kell éleszteni, akkor azt elkezdeni, tehát ott mint bármilyen vészhelyzetben.
2: Egyesületi szinten mit tapasztaltok? Ma már többen merik beadni az EpiPent, vagy még mindig sokan félnek tőle? Milyen információk jutnak el hozzátok érintettektől, pedagógusoktól, intézményvezetőktől?
3: Tehát inkább a cél az, hogy ne kelljen beadni az EpiPent.
2: Természetesen, tehát, de ha...
3: Igen, tehát volt a sajtóban is több
2: sikeres
3: hogy beadták gyerekeknek, tanárok, pedagógusok, óvónők, akik résen voltak, és részesültek oktatásban, és bátran beadták az EpiPent.
2: Beszéljünk az Egyesület által elért eredményekről, mert hogy annyit már említettél, hogy törvénymódosítást sikerült elérnetek ezen a téren, de milyen eredményeitek vannak eddig?
3: Igen, tehát talán ez a legfontosabb, hogy külön figyelmet érdemelnek ezek a gyerekek, illetve az adrenalin autóinjektor ilyen 16 és 20 ezer forint darab áron volt elérhető, és ezt most már államilag támogatottá tette a lobby tevékenységünk hatására az állam azoknak, akiknek tényleg szakorvos felírja, hogy ez adekvált.
2: És tehát, hát ahogy említetted, hogy kettő kell,
3: igen,
2: hogy legyen
3: igen,
2: nálunk.
3: Igen, tehát van, akinek azért nem volt, mert mondjuk nem engedhette meg magának, hogy megvegye az életmentő eszközt, és most már dobozáron, tehát 300 forint per darabért ki lehet váltani receptre, hogyha szakorvos fölírja, mert már tehát az illetőnek volt már korábban allergiája, vagy bizonyíthatóan anafilaxiás reakcióra potenciálisan erre tehát kellhet neki, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ami még nagyon fontos, hogy a közétkeztetésből kikerültek a leggyakoribb, legsúlyosabb, hát minden okozhat súlyos allergiát, de inkább úgy mondanám, hogy a leggyakrabban anafilaxiás allergiát kiváltó élelmiszerek, tehát a földi mogyoró, a diófilik és a szezámmag. Ezt egy közoktatási intézménynek a menzáján nem lehet már adni a menzára, a sima menzán sem, nem csak a diétás menzán, ami azért nagyon fontos, mert ugye mondtam, hogy nem csak megevés útján lehet reakció, hanem akár a nyálkahártyába kerülve,
2: igen.
3: Vagy összemaszatolják a gyerekek a kincset, akkor utána megfogja a kisgyerek, belenyúl a szemébe, szájába, tehát így is lehet allergiás reakció, és nagyon sokszor azt láttuk, hogy azokon a napokon, amikor nutellás kenyér volt, vagy müzli szelet, vagy nem tudom, diós burkifli, akkor a szülők egyszerűen nem vitték iskolába, vagy óvodába a gyerekeiket, meg a tanárok is frászban voltak, és el is várták, hogy nem menjenek iskolába, óvodába.
2: De nyilván így nem lehet
3: és
2: élni.
3: És így nem lehet élni, és azért ez egy nagy segítség, hogy ez most nincs ott a mindennapokban az intézményekben. Ez azért is nagyon fontos, mert nemzetközi irodalmat áttekintve azt tapasztal, vagy azt láttuk, hogy az esetek azt hiszem 25%-ában közoktatási intézményben van az első anafilaxiás sok. Tehát,
2: ilyen
3: hogy,
2: okok
3: hogy
2: miatt,
3: ilyen
2: amit
3: sokszor,
2: te is említettél.
3: Sokszor ott óvodában, iskolában derül ki egy allergia, igen.
2: Mennyi energia és mennyi munka van a mögött, hogy ezeket az eredményeket el tudtátok érni? Mennyi munkaóra?
3: Sok. Például az, ami nagyon még egy fontos cél, és ugye elkezdtük, de nincs befejezve ez, hogy ugye törvény van arra, hogy különös bánásmódban kell részesíteni ezeket a gyerekeket, de hogy ez nincsen körülhatárolva, törvényileg nincs előre, vagy ez pontosan mit jelent. Erre az egyesület megcsinált egy protokollt, egy intézményi protokollt, amiben benne van, hogy az első nap előtti naptól, amikor a gyereknek kinéznek egy intézményt, addig, amíg oda jár, pontosan milyen lépéseken kell keresztül menni a szülőknek, az orvosnak, a befogadó intézménynek, mikre kell a hétköznapokba figyelni, hogyan kell az étkezést menedzselni, hogyan kell az oktatásban részesülnie a pedagógusoknak. Szóval egy nagyon konkrét, de egyszerű, egyébként kézzelfogható, még ilyen vizuális segítségek is vannak. Van egy protokollunk, hogy hogyan lehetne ezt jól működtetni, amit természetesen külföldi jó gyakorlatokból innen-onnan szedtünk össze, meg hazai tapasztalatból, és tulajdonképpen ez még nincs átvíve a rendszeren. Mi megkaptuk a belügyminisztériumtól az engedélyét annak, hogy mi magunk továbbítsuk ezt az ország összes intézményébe, és kaptunk egy levéllistát, és gyakorlatilag kézzel, e-mailen pötyögte be az egyesületi tagság hónapokon keresztül az e-mail címeket, hogy minden iskolába és óvodába eljusson ez a protokoll, és aztán, hogy ők megnyitották-e, vagy a spambe ment, vagy odébb rakták, vagy elolvasták, azt nem tudjuk, és ez az egyik fő célunk, hogy ez valamilyen szabályozás alá kerüljön, hogy ez a protokoll, ez törvényileg előírt legyen, és emellett a pedagógus képzése, a felkészítése egy anafilaxiás vészhelyzet felismerésére, megelőzésére, felismerésére és kezelésére, ez ott legyen a tarsójukba kötelezően, ezen részt vegyenek. Nagyon szeretnénk, hogy szeptembertől már így induljon az év, hogy erre már van egy szabályozás.
2: És hát az jutott még eszembe, hogy itt beszéltünk az óvodákról, iskolákról, de ott vannak az edzések, és nagyon sok olyan helyzet, ahol még érzékenyíteni, meg informálni kell azokat a szakembereket, akik a gyerekeinkről gondoskodnak. Igen, tehát, hogy ez egy valahol egy ilyen soha véget nem érő folyamat.
3: Mindig van egy következő lépés, igen, akár szeretnénk, hogy az éttermekben, szállodákban tájékozottabbak legyenek, hogy meg tudják mondani, hogy van-e olyan étel, amit ehet biztonsággal egy érintett személy, egyáltalán tudjanak erről, hogy mi a különbség mondjuk a Nutella mogyoró és a sós mogyoró krém között, tehát két különböző földi mogyoró és a török mogyoró, ez is nagyon sok vendéglátósnál tapasztaljuk, hogy nem tudják a pultban mondjuk a fagyárusok.
2: És hogy miből készült
3: hogy
2: mi, ez
3: hogy az milyen mogyoró, igen.
2: Uh-huh. Gondolom vannak jól működő gyakorlatok, képzések és programok. Ezek közül kiemelnél egy néhányat, hogy hol lehet tájékozódni? Vagy hova lehet bekapcsolódni?
3: Igen, igen. Tehát a mi honlapunkon az www.anafilaxia.hu, ilyen egyszerű oldalon nagyon sok anyagot felraktunk, amit külön kezdőszülőknek egy csomagot, akik most kerülnek bele a helyzetbe, külön óvodára való felkészülés szülői oldalról, pedagógus oldalról, ugyanígy iskolára való anyag, aztán, hogy milyen szociális juttatások vehetők igénybe ezeknek a családoknak, hova érdemes fordulni, milyen vizsgálatokat lehet, milyen terápiák jönnek szóba. Tehát nagyon sok anyag ott van, ami ha az én gyerekem pici korában lett volna, sokkal-sokkal könnyebben és biztonságosabban tudtam volna elindulni ezen az egész úton. Tehát azt gondolom azt, hogy már van információ, hogy egyáltalán igen, van egy, nem nekem kell megálmodni, hogy kell ezt kommunikálni, hogy mi kell ahhoz, hogy biztonságban legyen mondjuk az óvodában a gyerek, hogy erre már van egy gyakorlat, és le van írva, és azt én oda tudom adni egy pedagógusnak, és nem az van, hogy az én asszertív kommunikációm múlik, hogy átmegy egy üzenet, vagy nem, hogy megértik-e azt a környezet, hogy a szülőtársak hogy néznek, hogy most miről beszél itt, hanem van egy anyag, amit aláír egy orvos, és az egy valid dolog, ez már egy iszonyú nagy segítség, és nem kell nulláról kezdenie minden szülőnek, mert mi tizen azt tapasztaltuk meg, hogy mindannyian nulláról kezdtük, úgyhogy nem tudtuk, hogy merre forduljunk.
2: És hát amit említettél, és beszélgettünk az első fél órában, a lelki mentális támogatás, ami szintén azt gondolom egy nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, hova fordulhat?
3: Ugye egyrészt mi egyesületi tagként nagyon sokszor menedzselünk eseteket, amikor valami elakadás van, és próbáljuk akár képviselni egy családot egy olyan helyzetbe, ahol valahogy ő nem tud dülőre jutni, illetve van ez a pszichológusunk, aki az ELTE-n ebből doktor doktorandusz hallgató, és kifejezetten erre a problémakörre adaptált terápiás üléssorozatot hozott létre, tehát ő is tud segíteni.
2: És beszéltünk a gyermekek támogatásáról,
3: és sokszor vannak rendezvényeink, ahol akár ilyen rövidebb ilyen szülőtámogatás szokott lenni, ilyen kis közös gyakorlatok, ahol együtt meg tudjuk beszélni a tapasztalatainkat.
2: Hát meg az az érzés, hogy nincs egyedül.
3: Ez is egyébként a mottónk, ez a hashtag nem vagy egyedül.
2: De ezt nem tudtam, de hogy ez egy nagyon fontos dolog.
3: Tehát ez nagyon fontos, és akkor ezeken a rendezvényeken gyereknapkor, Mikuláskor, Húsvétkor összejövünk, és fantasztikus rendezvényeket tartunk, és sokszor ott a kisgyerekes szülők azt mondják, hogy az első olyan hely volt, ahol ott merte hagyni a gyereket, ő bement egy szülőprogramra, egy beszélgetésre, és a gyerekét kimerte hagyni egy játszószobába, anélkül, hogy így minden...
2: Tehát, hogy rettegne.
3: Hogy rettegne, igen. Szóval, hogy ez fantasztikus, jól tudnak sikerülni, és ez is nagyon nagy segítség. És akkor még ezt nem mondtam el, hogy van még az Allergia Képzett Iskola nevű honlap, ahol egy online tanfolyamot el lehet végezni, és ott is nagyon sok információ van arról, hogy mit kell csinálni egy intézményben, meg az anafilaxiáról, mindenféle dolog, és akkor, ha azt az ember végigcsinálja, akkor kap egy ilyen online kis, nem tudom, plakátot, hogy ő egy allergiaképzett pedagógus, és ezt is nagyon ajánljuk azoknak, ahol van érintett gyerek, vagy akár lehet, hiszen bármikor lehet érintett gyerek, úgyhogy mindenkinek ajánljuk ennek az elvégzését. Igen, is.
2: Beszéltünk az intézmények felelősségéről anafilaxiás sok esetében. Mit tehet egy intézményvezető már holnap reggeltől azért, hogy nagyobb biztonságban legyenek az érintett gyerekek, ha eddig erre nem volt gyakorlatuk?
3: Igen. Tehát amit átküldtünk e-mailen mindenkinek, minden intézménynek, azt nyissa meg, olvass el a protokollt.
2: Meg, akkor keressen benneteket.
3: Igen, de hogy a honlapunkon is ez elérhető, a www.anafilaxia.hu oldalon. Reméljük, hogy ez szeptemberben még egyszer kimegy hivatalosabb formában is, illetve vannak az oldalunkon rövid kis videók, ismertető anyagok, ezeket el kell olvasni, és kommunikáljanak azokkal a szülőkkel, akik érintettek. Igazából nem egy NASA program, szóval nem nagyon bonyolult.
2: Nem, de mondjuk egy továbbképzéssel,
3: ja, igen,
2: egy
3: és
2: pedagógusok egymás
3: igen,
2: közötti
3: igen,
2: tudás
3: tehát
2: átadásán
3: vannak,
2: lehet
3: tehát
2: erről beszélni.
3: Igen, az OMS is szervez sokszor pedagógus képzéseket, de ezek nagyon gyorsan beszoktak telni egy pillanat alatt. A Bethesda Gyermekkórház szervez még kifejezetten pedagógusoknak anafilaxia képzést, és mi is tartunk, mi nem orvosilag, mi inkább ilyen lelki felkész, vagy ilyen edukációs tréningeket szoktunk időnként tartani, mondjuk egy ilyen művelődési házba, vagy közösségi téren, tehát hogy ilyen rendezvényeken, de azt gondoljuk, hogy ez azért elsősorban orvosoknak a feladata.
2: És azért nyugtassuk meg a szülőket, hogy ezzel kellő odafigyeléssel együtt lehet élni, mert hogy te is említetted, hogy a kislányod épp osztálykirándulni indult ma reggel.
3: Igen, pont ma reggel ment egy 4 napos ottalvos osztálykirándulásra, immáron 6. alkalommal megy ottalvos táborba, úgyhogy ez sem lehetetlen.
2: Viszont említetted, hogy minden bedobozolva.
3: Igen, előre csomagolt ételeket visz, mikrót vittünk neki le a táborba, bedobozolt melegételt, hidegételt, amit magának is meg tud kenni, kenyeret, meg olyan dolgokat, amiket ehet, és az osztálytársai figyelmét fölhívtuk arra, de már maguktól is tudják, hogy mi az, amit ne hozzanak, mert veszélyes lehet, akár hogyha érintkezik vele a kislányom, ebben szerencsére nagyon együttműködőek, és aki nem tudja, hogy hú, ez a nasi jó-e vagy nem, akkor befotozzák, és elolvassuk, szóval nagyon egy csapat munka ez tulajdonképpen, és nyilván a pedagógusok tudják, hogy mit kell csinálni vészhelyzet esetén, úgyhogy így biztonságban tudhatjuk őt, és hát nyilván ő a legfontosabb, aki magáról tudja azt, hogy mit tehet és mit nem, és miből, és hogyan, és mikor kell kezet mosni.
2: De akkor, ha jól ért, nagyon fontos az értő figyelem és az összefogás ebben, meg a tanulni akarás, amit
3: igen.
2: Én így
3: igen, tehát itt a szándék, tehát azért mondom, hogy nem nagyon bonyolult dolgokra kell gondolni. Tehát tényleg annyi, hogy ne kerüljön a gyereknek a közvetlen környezetébe az az allergén, vagy ha olyan alapélelmiszerről van szó, ami nem elkerülhető, mondjuk tejtojás, akkor legyen egy kis törlőkendő, amivel letöröljük az asztalt, a többi gyerek mosson kezet, mosson száját étkezés után, ne cserélgessenek uzsonnát, tényleg asztalnál ülve legyenek a kicsik, amíg még nagyon morzsáznak, meg maszatolnak, tehát mondjuk ne rohangáztanak össze-vissza egy tanteremben lehetőleg, vagy akár lehet, hogy akkor pont az a tanteremben ne egyenek, hanem akkor legyen meg vagy az uzsonna is csak az ebédlőbe lehet, vagy egy olyan részen, ahol utána biztos nem egész napot van a gyerek, hanem erre kijelölt helyen. Tehát hogy néhány technikát.
2: Nem könnyű, nem de könnyű, megoldható.
3: Abszolút megoldható, igen, és azért kialakul a rutin, és mindig lesznek nehezebb helyzetek, amikor egy élethelyzetváltozás van, amikor óvodából iskolába vált, amikor alsóból felsőbe, amikor az első kirándulás van, amikor az első ottalvós pizsupartiba megy a gyerek, tehát hogy mindig lesz valami, amit meg kell ugrani.
2: Születésnap edzés, ahogy van, beszéltünk is róla.
3: Igen, egyedül kezd közlekedni, és a többi, akkor hogyan írjuk ki a táskájára, hogy ott epipen van. Szóval mindig van valami, amit ki kell találni, és aztán belerázódik az ember, így van.
2: És akkor elkerülhetőek a súlyos életveszélyes.
3: Így van, abszolút elkerülhető a cél, az a prevenciót. Ami még egy nagyon fontos célkitűzése az egyesületünknek, amellett, hogy, hogy az iskolákhoz, óvodákhoz eljusson ez a protokoll, hogy igazából egy olyan vérvétel van, ami pontos diagnózist tud adni, és ez nagyon-nagyon drága ez a vérvétel, és azt szeretnénk, hogy államilag finanszírozott legyen ez a vérvizsgálat, mert hogy nagyon sokan azért nem jutnak el pontos diagnózisig, mert nem finanszírozott államilag ez a vérvétel, és csak ez az egyfajta komponens alapú vérvétel az, ami valid eredményt tud mutatni, hogy pontosan mivel állunk szemben, mert nagyon sok a felesleges diéta egyébként, tehát hogy egyfajta diófélére, mogyoróra reagált mondjuk egy gyerek, és akkor eltiltják az összes mag, olajos magtól, mert hogy azt mondják, hogy hú, akkor semmit ne fogyasz, és aztán kiderül, hogy a többit mind ehetné, és csak egyre vagy kettőre allergiás vagy.
2: És hát akkor a környezetnek sem kell
3: ezt kizárni.
2: Így van,
3: és ezért egy csomó egészséges, fontos élelmiszertől, meg iszonyatos sok korlátozással jár, akár még egy élelmiszer kivezetése is, vagy eliminációja az étrendből. Tehát, hogy ahhoz, hogy nagyon pontosan lássuk, hogy keresztallergia van, valódi allergia van, a pollennel együtt van csak reakció, vagy ez egy valódi IgE alapú allergia. Tehát az, hogy egy pontos diagnózis legyen, ahhoz muszáj ez a vérvétel.
2: Akkor minél kevesebb esetet, és minél több sikert kívánok nektek akkor az egyesület kapcsán.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Fináli Magyari Judit pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagja volt a vendégem.
1: Kutas Judit beszélgetését hallották Fináli Magyari Judittal, de ne menjenek messzire, mert a száj mikrobiomjáról hozok egy újabb részt a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jelentéseket írhattak a honvédelmi miniszterről, szigorít a repülőtéri határidőkön a Ryanair. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A honvédelmi miniszter szerint katonákkal írattak róla jelentéseket. Ruszin Szendi Romulus arról ír, hogy a Magyar Honvédség katonáival készítettek róla rendszeres, részletes elemzéseket, miután 2025 elején a kormányváltás előtt kiállt a nyilvánosság elé Magyar Péter oldalán. A miniszter szerint ezek az írások nem egyszerű sajtószemlék voltak, hanem hetente átlagosan 10 oldalas, grafikonokkal, statisztikákkal, elérési adatokkal és politikai értékelésekkel alátámasztott jelentések. Ruszin Szendi Romulus szerint nem azt elemezték, hogy a megszólalásai milyen hatással vannak a honvédség működésére vagy a katonákra, hanem a személyét, a megjelenéseit és az azok körül kialakuló politikai kommunikációt vizsgálták. A miniszter azt várja, reagáljon, aki ezt a feladatot elrendelte. Szigorít a repülőtéri határidőken a Ryanair. Az írfapados légitársaság döntése szerint novembertől változik a becsekkolása és a csomagok leadására rendelkezésre álló időablak. A Ryanair eddig a menetrend szerinti indulás előtt 40 perccel zárta le a bejelentkezést és a podgyászfeladást, az új szabály szerint azonban erre már csak az indulás előtti 60. percig lesz lehetőség. A társaság az intézkedést azzal indokolta, hogy az utasoknak így több idejük marad átjutni a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen és az útlevél ellenőrzési sorokon. Ráadásul időben eljuthatnak az indulási kapuhoz is. Heves viharok sújtották szombaton ismét Dél-Olaszországot, ahol áradásokat, földcsuszamlásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. A heves esőzések nyomán több helyen utak kerültek víz alá vagy váltak járhatatlanná. Különösen súlyos helyzet alakult ki a kalabriai Melito di Porto Salvo településen, ahol az éjszakai özönvízszerű esőzések után utcákat borított el a sár és a hordalék. Már pénteken is szélsőséges időjárás sújtotta Szicília nyugati részét, ahol tornádók csaptak le. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni. 12-en meghaltak, 390 pedig megsérültek szombaton, miután támadás érte Szaúd-Arábia fővárosának repterét, amiért a jemeni huszi lázadókat tették felelőssé. 2015 májusa óta ez volt a leghalálosabb támadás Szaúd-Arábiában. A szaúdi kormány vezette katonai koalíció, amely harcban áll a Jemen nyugati részét elfoglaló huszi lázadókkal, a támadást háborús bűncselekménynek nevezte. António Guterres, az ENSZ főtitkára is arról beszélt a támadás után, hogy az szembe megy a nemzetközi joggal. Donald Trump amerikai elnök pedig a sajtó kérésére nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok hadserege csatlakozhat a szaúdiakhoz a huszik elleni támadásokban.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap első felében még borongós, esős lehet az idő, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14-22 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy újabb rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal kiderül, mennyi mindenre lehet kihatással, ha nem megfelelő baktériumok szaporodnak el a szájüregben, illetve arról, hova vezethetnek a fogászati problémák az emberi testben.
2: Vajon mennyit árul el az egészségünkről a szánk állapota? Tényleg összefügghet-e egy fogénygyulladás akár a szív- és érrendszeri betegségekkel, vagy akár a cukorbetegséggel? Mit jelent az, hogy szájüregi mikrobiom, és valóban segíthetnek-e az orális probiotikumok egészségünk megőrzésében? És hogyan alakíthatja át a fogászatot a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az egyre erősebb megelőzési szemlélet? Mai vendégem a stúdió. Van, akivel mindenről beszélgetünk, dr. Simon Botond, fogszakorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa, aki kutatóként és innovátorként a digitális fogászat és a személyre szabott prevenció területével is foglalkozik, munkáját pedig számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték már el. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Induljunk onnan, ha megkérdeznénk az embereket, hogy mit csinál egy fogorvos, legtöbben valószínűleg megállnának a fogtömésnél vagy a foghúzásnál még mindig. Hogy látod te, mennyire értik az emberek 2026-ban a fogászat valódi szerepét?
3: Fogorvos alapvetően egy gyógyító munkát végez, mint a bármely orvosi szakma, és a mai világban azért az információk elérhetőek bárki számára, attól függ, hogy milyen felületen keressük, kitől kérdezzük, kinek hiszünk, mert azért az interneten egymásnak ellentmondó vélemények meg leírások is vannak. Néha bizonyos kérdésekben még a szakma sem tud teljes mértékben megegyezni, de nyilván az alapvető dolgokban a szakma is ugyanúgy egyességre jut, hogy a jó szájhigiéné fenntartása az nagyon fontos, a jó szájhigiéné az megelőzheti a különböző problémákat a szájüregben, teszem azt egy ingyulladást, egy fogszúvasodásnak a kialakulását, és ezek az információk ma már az eszközök az embereknek rendelkezésre állnak, csak nyitottnak kell lenni, hogy be tudjuk fogadni, és el tudjunk indulni a saját gyógyításunknak az útján.
2: Igen, mondtad ezt, hogy kinek hiszünk, és ezt kétszer húzzuk alá, tehát, hogy akár utána nézzünk az interneten, akkor is beszéljünk szakemberrel. Gondolom erre gondoltál.
3: Így van, és én kutatóként még azt is vallom, hogy tudományos alapokra is kell helyezni a különböző információknak a begyűjtését, tehát hogyha olvasunk valamit, akkor nézzük meg, hogy amögött van-e bármilyen tudomány, és még az sem teljesen mindegy, hogy az a tudomány az milyen értékkel bír. Ennek nézzük utána.
2: Miért mondják egyre többen, hogy a szájüreg az egészség kapuja?
3: A szájüregünk egy komplex rendszer, és a tápcsatornánknak is a kapuja. Tehát az, hogy milyen minőségű a szájhigiénénk, mennyi fogunk van, milyen az ínyünknek az állapota, az az egész szervezetünkre kihat. Egy rossz szájhigiéné, elvesztett fogak olyan hatást generálhatnak a teljes szervezetünkre nézve, ami laikusként beláthatatlan következményekhez vezethet. Most például csak azt mondom, hogy egy kis ingyulladás vagy fogkő a szájban, ha hosszabb távon ott marad, akkor a kis ingyulladásból utána egy nagyobb ingyulladás lesz, a nagyobb ingyulladásból egy fogágybetegség, a kezeletlen fogágybetegségből pedig egy fogvesztés. A fogvesztés utána pedig már olyan problémákhoz vezet, hogy a szájüregünknek a tartó szerkezete, a rágásunknak a statikája, a rágásunknak a minősége az megváltozik. Na most innentől kezdve az hatással lesz az állkapocsizületünkre. Az állkapocsizületünknek a túlterhelése hatással lehet az izmainkra, a tartásunkra, a közérzetünkre, az étkezésünknek a minőségére. Tehát, hogy egy kis ingyulladásból olyan problémák indulhatnak el, amivel, hogyha nem foglalkozunk és halogatjuk, akkor beláthatatlan következményei lesznek.
2: Tehát nem szabad bagatellizálnunk ezeket a dolgokat, utána kell járni, és akár egy hiányzó fogat pótolni kell. Egyébként sokszor hallok olyat, hogy egy krónikus fejfájást is megvizsgálnak a szájüregi betegségek oldaláról.
3: Így van, tehát hogy a szájüregünk egy potenciális gócpont lehet, hogyha a szervezetünk többi részén probléma alakul ki, akkor általában a társszakmák, az orvosi szakmák kezdtek, el szokták küldeni a pacienst gócskutatásra a fogorvoshoz, és a gócskutatás során fényderülhet arra, hogy mondjuk van esetleg rossz fog, gyökérkörüli gyulladás, és az utána egy gócpont lehet, és ha például valaki egy komolyabb műtét előtt áll, akkor ilyen fogakat nem szabad megtartani, mert az potenciális gócforrás, vagy ki kell kezelni. Tehát például egy elhalt fog körül kialakult gyökér csúcs körüli gyulladás, az például férfiak esetén, hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor egy ilyen 10 forintos nagyságú szőr kikopást eredményezhet. Na most nekem volt olyan paciensem, akinek ez a tünete fent állt, kikezeltem a fogát, és egy 3-6 hónappal később elkezdett neki visszanőni ezen a területen a szőr. Tehát egy ilyen apróságoknak tűnnek, de a szervezetünkre nézve igenis fontos.
2: És akkor a szervezetünk jelez, csak érdemes ugye odafigyelni erre. Amiről mindenképpen érdemes beszélnünk, hogy az utóbbi évek egyik kulcsszava lett a mikrobiom. Mit jelent ez a szájüreg esetében?
3: Hát a szájüregben is egy komplex mikrobiom található, és az a nagyon fontos, hogy a szájüregben található mikroorganizmusok azok egyensúlyban legyenek, tehát szimbiózisban. Ha ez az egyensúly megborul, akkor egy diszbiózis alakulhat ki. Ott az egyensúly az olyan mértékben borul meg, hogy nem a jótékony baktériumok vannak egyensúlyban utána, vagy többségben, hanem a rossz problémákat okozó baktériumok. A problémák lehetnek például az, hogy egy nagyon aktív és nagyon erőteljesen kialakuló mondjuk fogszúvasodási hullám megy végig a fogakon, vagy akár egy ingyulladás állandó jelleggel kialakul, vagy fogágybetegség, és erre gyakorlatilag már megvannak azok a preventív jellegű készítmények, amik tudják csökkenteni ezt a rossz baktériumszámot, a diszbiózist átalakítják szimbiózissá, ismételten kiszorítják a jótékony baktériumok, a rossz baktériumokat, és ezáltal a szervezetünknek és a szájüregünknek az egyensúlya újra visszatalálhat a normálishoz, és ez nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy például ilyenek az orális probiotikumok, de ezek nem varázspálcák, hanem ezek lehetőségek arra, hogy tegyünk azért, hogy a szájüregünknek a szimbiózisát fent tudjuk tartani.
2: És erről majd beszélgessünk egy picit részletesebben is, hogy hogyan működik mindez a gyakorlatban. Egyébként hányféle baktérium él a szánkban?
3: Hát rengeteg féle baktérium van, tehát 5-700 féle, és több millió baktérium van bent a szájüregben. Az nem mindegy, hogy kik vannak fajsúlyban, és arra kell törekedni, hogy az olyan jótékony baktériumok kerüljenek többségbe, akik utána segítenek, hogy például az orális mikrobiom az megfelelő legyen.
2: Most belementünk a részletekbe, de igazából nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te szakemberként hogyan látod, hogy milyen a lakosság állapota, milyen a megelőzés tekintetében, vagy tényleg már csak akkor megyünk el a fogorvoshoz, amikor nagy a baj.
3: Hát nagy a szórás az a helyzet. Én a 2025-ös évben fejembe vettem, hogy a lakosságnak a dentális IQ szintjét azt megpróbálom növelni különböző edukációs tartalmakkal. És
2: részvállalkozás.
3: Így van. Nagyon fontos az, hogy legyen a magyar lakosságnak egy olyan szájüregi egészségtudatossági szintje, aminél már alapvető dolgokat nem kell magyarázni, hogy utána több idő jusson az effektívebb kezelésekre, vagy az ennél egyel magasabb szintű dolgokra, a megbeszélésére, vagy ellátására. A magyar lakosságban tényleg nagyon nagy a szórás, mert azért itt meg kell különböztetnünk a városi, illetve a nem városi lakosságot, és az, hogy a városi lakosságnak lehetősége van többféle ellátásban részt venni, vagy több információhoz jutni, emellett nem szabad elmenni, de az nagyon fontos, hogy a mai világban, az internet adta világban, azért az információ az már független a településtől hozzá lehet jutni, de sajnos nem vagyunk szájüreg egészségtudatosság vagy szájhigiéné szempontjából az élbolyban Európában, és ameddig a magyar lakosság átlagosan nem cseréli 3 havonta mondjuk a fogkeféjét.
2: Apróságnak tűnhet.
3: Apróságnak tűnhet, de nagyon fontos. Ameddig a fogköztisztító kefe az csak eseti jelleggel fordul meg nagy számok alapján az emberek szájában.
2: Vagy fogsejem, gondolom.
3: A fogsejem is egy nagyon fontos eszköz, de manapság már a fogköztisztító kefe az egy egyel jobb választás. De attól is függ, hogy kinek milyen a fogazata, milyen a szájürege belülről, tehát itt személyre szabottan kell az eszközöket megválasztanunk, tehát nem biztos, hogy mindig csak egy elektromos fogja fel lesz a megfelelő választás, nem biztos, hogy csak a manuális fogja fel a megfelelő választás, attól függ, hogy milyen a kézügyességünk, mennyi időt töltünk a fürdőszobában hatékonyan. Ugye azt szokták mondani, hogy a fogainkat nem időre, hanem tisztára mossuk. Na most ezt manuális fogkefével általában az esetek többségében nem sikerül kivitelezni.
2: Tehát a régen azt mondták, hogy 3 perc, az ezért volt?
3: Hát azért is, mert azért ha azt vesszük, hogy mondjuk jó eséllyel 28 fogunk van, és a bölcsességfogakat mondjuk nem számoljuk, akkor kell idő, mire az összes fogunk, összes felszínén végigmegyünk. De azok még csak a fog felszínek. És még nem beszéltünk a fog közökről. És a 3 perc mellett még igenis szánni kell egy plusz 3 percet arra, hogy a fog közeinket is áttisztítsuk. És akkor lesz teljes a szájápolásunk, és akkor még lehet kiegészítő eszközöket használni, mint egy fogsejem, és direkt nem veszem be a kiegészítő eszközbe például a szájöblögetőket, mert azt az én véleményem az, hogy csak eseti jelleggel érdemes használni, a szájöblögető mondjuk nem válogat a jó és rossz baktériumok között. Majd beszélünk úgyis a probiotikumról, de a probiotikum viszont kiszorítja a rosszakat, tehát hogy ha már mindenképpen ilyen kiegészítő eszközt szeretnénk használni, akkor egy probiotikummal jobban járunk, mint a szájöblögetővel, és nem is színezi el a fogakat. És gyakorlatilag ez a 3 és 3 perc, az már egy 6 perc, annyit mindenképpen naponta 2-szer legalább fordítsunk a saját szájüregünk egészségére.
2: Beszéltünk olyan hibákról, amelyek előkerülhetnek a fogápolás során, de egyébként felmerült bennem, hogy 1001 fok krém közül választhatunk, amikor a boltok polcai mellett elmegyünk, de van egyébként valós különbség fogkrém és fogkrém között?
3: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Nem biztos, hogy egyszerűen tudok válaszolni, mert tényleg ahány gyártó, annyiféle összetétel, annyiféle szempont, nyilván nem véletlenül kutatják és tesztelik ezek a nagy cégek különböző laboratóriumokban a fogkrémeknek az összetételét. Én azt tudom mondani, hogy itt is az számít, hogy fluoridot tartalmazzon a fogkrém. Itt vannak fluorid ellenes szempontok, de ezek gyakorlatilag nem tiszta fluort tartalmaznak, ami méregként...
2: Ami esetleg káros lehet hosszú távon a szervezetünkre.
3: Így van, hanem ezek gyakorlatilag így vegyületként vannak bent a fogkrémben. És az a nagyon fontos, hogy miközben a fogfelszínre jut a fogkrém, kialakítson egy olyan savtűrő szerkezetet a zománcunkban, ami utána a különböző étkezési szokásainknak ellen tud állni, vagy a különböző táplálkozási szokásainak ellen tud állni, mert a sav az, ami utána például egy kemény felszínen problémát okozna. Most, hogyha az olyan típusú fogkrémekkel, amiknek magas a fluorid tartalma, meg tudjuk erősíteni a fogainknak a szerkezetét, akkor ideig, óráig biztosan ellenálló lesz a szerkezet, a zománcunk. Abban a pillanatban, hogy a zománcunk megbomlott, ez a védelem már nem áll fenn, akkor onnantól kezdve a savat termelő baktériumok át fognak jutni, és utána kialakul egy fogszúvasodás állapota. Tehát az nem mindegy, hogy mennyi időt tölt a fogkrém a fognak a felszínén. Ha valóban csak 30 másodpercig, 1 percig mosunk fogat fogkrémmel, az nem elégséges. Tehát itt magas koncentrációban kell egy bizonyos időt eltöltsön a fogkrém a fognak a felületén. Akkor ér valamit. De egyébként lehet fogkrém nélkül is fogat mosni, tehát nincsen ezzel gond, mert a lepedéknek az eltávolításához egy mechanikai tisztításra van szükség, a mechanikai tisztítást pedig a fogkefe, illetve a fogköztisztító kefe fogja elvégezni.
2: Most sok olyan helyzetről beszéltünk, amikor, hogy mit tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyenek a fogaink. De felmerült bennem a kérdés, hogy sokszor a legjobb szándékkal is követhetünk el hibákat, vagy okozhatunk gondot. Tehát mi az, amit semmiképp se csináljunk?
3: Hát ami semmiképpen sem csináljunk, az az, hogy ha tudjuk, hogy mondjuk savas ételt vagy italt fogyasztottunk, akkor
2: itt a szénsavas üdítőkre
3: szénsavas üdítő, alma,
2: tehát narancs, gyümölcsök,
3: például, igen. Tehát étkezhet valaki egészségesen, és javaslom is, hogy a táplálkozására mindenképpen figyeljen oda, és úgy is figyeljen oda, hogy legyen elegendő foga, amivel megőrli a táplálékot, illetve le tudja harapni a táplálékot. Nem akarok nagyon messzire menni, de például a gyermekeknél nagyon sok fogazati rendellenesség abból is kialakulhat, mert nem rágnak, nem harapnak eleget a gyermekek. Na most, amikor egy almával harapunk, akkor van egy öntisztulási folyamat, mert ahogyan a metszőfogainkkal elmetszük az almát, ott óhatatlanul a fognak a felületéről letisztítjuk mondjuk az lerakódott puhább lepedékréteget. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát ha savas ételt vagy italt fogyasztottunk, ilyenkor a szemüregünknek a pH-ja az megváltozik, átmegy egy normál pH-ról egy savasabb irányba. Na most egy savas környezetben a zománcnak a mikrokeménysége az megváltozik, picit felpuhul, és hogyha ezt szisztematikusan utána egy mechanikai eszközzel, mint egy fogkefe.
2: Jól megsikáljuk,
3: és ráadásul ugye itt nagyon sokszor azért alakulnak ki nyaki fogkopások, illetve így visszahúzódás, mert ezt valóban egy sikáló mozdulattal végezzük a fürdőszobában, ahelyett, hogy egy ilyen kölkörös és sepregető mozdulattal végeznénk egy soft vagy ultra soft fogkefével. Tehát, hogy a közepes keménységű vagy kemény fogkefe egy sikáló mozdulattal, egy narancs evés után, az gyakorlatilag bele van kódolva a rendszerbe, hogy saját magunkat fogjuk megkárosítani, mint hogyha így minden egyes nap így lehántanánk a bőrünket, és előbb-utóbb akkor rájövünk, hogy hát már nincsen bőrünk.
2: Uh-huh. Ugyanez a csokoládéra is igaz? Csokoládé fogyasztása után se egyből mossunk fogat?
3: Hát én azt gondolom, hogy a szájnak kell egy regeneráció. Tehát kell egy bizonyos idő elteljen, ameddig a száj pH-hoz regenerálódik. Na most, ha étcsokit fogyasztottunk, az kicsit más, mert az nem savas irányba viszi a száj pH-ját. Ha sajtot fogyasztottunk, ugyanez van, vagy ha tejet, hogy nem a savas irányba, de összességében én azt javaslom, hogy ha étkeztünk, akkor igyunk ezt követően vizet, és várjunk egy picikét, egy mondjuk 20-30 percet a fogmosással. Nyilván ezt egy reggeli rutinnál nem biztos, hogy ki lehet vitelezni. Olyankor lehet a munkahelyen is fogat mosni egyébként, tehát szerintem nem biztos, hogy ez tilos. De nyilván mindenkinek a saját életvitele meg egyéni preferenciája az. Valaki például a reggeli felkelés után mos fogat, van, aki az étkezést követően mos fogat. Mindenképpen az a fontos, hogy azért mossunk, tehát hogy az, hogy naponta mondjuk egyszer mosunk fogat, az nem elegendő. Sajnos volt olyan paciensem, aki ezt így végezte, aztán szerencsére sikerült rászoktatnom a kettőre, de volt olyan paciens is, akiről nagyon mélyről indultunk, mert egész egyszerűen ő nem tartotta fontosnak a napi szájápolást. De nyilván, amikor az ember érzi a különbséget a tiszta és nem tiszta között, akkor utána azért más a helyzet. Tehát összességében várjunk vele, várjuk meg, meddig a szájunk regenerálódik, és ezt követően akkor nyugodtan moshatunk fogat, hogy megakadályozzuk a lepedéknek a kikristályosodását, amiből utána elindul egy fogkőképződés.
2: Most beszéltünk a napi szájápolás és szokásokról, illetve ennek kapcsán arról, hogy ha nem jól csináljuk, akkor károkat is okozhatunk magunk számára. Viszont vannak olyan tünetek, ami mellett már azt gondolom, hogy nem szabad elmenni. Ilyen lehet például a fogínyvérzés.
3: Ez teljes mértékben igaz. A fogínyvérzés az egy olyan mutató számunkra, hogy ott probléma van. Tehát, hogyha ínyvérzésünk van, és állandó jelleggel minden fogmosást követően ínyvérzésünk van, akkor mindenképpen fogászati szakembert fel kell keresni minél hamarabb. Dentálhigiénikust, illetve fogorvost. Az ínyvérzést ne halogassuk. Egyébként se a fogászati problémákat ne halogassuk, mert minél hamarabb tud segíteni a fogászati szakember, annál biztosabb, hogy az a struktúránk az még megmenthető, vagy kisebb energiabefektetéssel helyreállítható. De én a prevencióban hiszek, az az, hogy a preventív jelleggel álljunk ehhez, és próbáljuk meg megelőzni a bajokat. De nyilván van a prevenciónak három fázisa, tehát egy primer, szekunder és terciár prevenció. Ha már a primer prevenció nem megy, akkor a másodlagos védvonalat kell erősítenünk. Az, hogy a kialakult problémát azt próbáljuk mérsékelni, illetve hogyha már túl vagyunk egy rehabilitáción, akkor pedig bejön az a helyzet, hogy a megfelelő tudásunkkal, tapasztalatunkkal és múltunkkal megpróbáljuk meg teljes mértékben elkerülni azt, hogy újra visszaessünk ugyanabba a gödörbe. Tehát egy íngyulladás az egy nagyon jó visszajelzés arra nekünk, hogy ott már valami probléma van, és fel kell keresni a fogászati szakembert.
2: Egy kis szünetet tartunk, de folytatjuk innen a beszélgetést dr. Simon Botond szakfogorvossal. Eddig arról beszélgettünk, hogy a szájüreg egészsége jóval többet jelent néhány épp fognál. A folytatásban azt is megnézzük, hogy mit tud ma a tudomány a szájüregi mikrobiomról.
1: Kutas Judit beszélgetését hallották Simon Botond fogszakorvossal. Most egy rövid szünet, majd innen folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorát már is folytatjuk a szájüreg egészségével, és azt is elmondjuk, miféle probiotikumok lehetnek hasznosak az egészségünk megőrzéséhez.
2: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa, és hát beszéltünk általánosságban arról, hogy mi mindent tegyünk és ne tegyünk a fogaink, a szájüregünk, illetve a teljes testünk egészsége érdekében, és akkor folytassuk az orális probiotikumokkal, mivel erről egyre többet hallunk, te is utaltál rá, mit kell tudnunk róla, illetve hogyan működnek ezek?
3: Ezek gyakorlatilag úgy működnek, olyan készítmények, amik nagy mennyiségű jótékony baktériumot tartalmaznak. Azt szoktam mondani a pacienseimnek, hogy itt az a legfontosabb, hogy baktériumokkal küzdjünk baktériumok ellen, miután a probiotikumok, orális probiotikumok jótékony baktériumokat tartalmaznak, ezáltal a rossz baktériumok ellen küzdünk, és itt nagyon fontos, hogy például egyes termékeknél milyen a kolonizációs képessége ezeknek a baktériumoknak, mennyire sikerül megtapadnia a különböző kemény szöveti és lágy szöveti felszíneken, és azáltal, hogy ott megtapad, ki tudja szorítani, el tudja venni a helyet a rossz baktériumoktól, és ezáltal meggátolja azt, hogy ezek a rossz baktériumok utána egy fogszúrósodást, egy fogálybetegséget, egy ínyúadást okozzanak.
2: Milyen formában visszük be ezeket a baktériumokat? Tehát hogyan képzeljük el? Mert azért azt gondolom, hogy a lakosság többsége ezzel nem találkozik.
3: Ha most kifejezetten az orális probiotikumokról beszélünk, annak is több verziója van. Van szájbőlögetője, van szopogató tablettája, van rágó tablettája. Én a szopogató tablettát preferálom, már csak azért is, mert nagyon fontos az, hogy egy orális probiotikum, mikor a szánkba vesszük, akkor minél több időt tudjon eltölteni a szájüregünkben. Na most a szájbőlögetőt általánosságban az emberek 30-60 másodpercig forgatják a szájukban. Egy rágó tablettát gyorsan el tudunk rágni, nem több 1-2 percnél. Míg egy szopogató tabletta azért, ha lassan szopogatjuk, lassan olvasztjuk el ezt a tablettát, akkor azért 10-15 perc is lehet, és nem is kell sietni ezzel. Ezeket úgy érdemes használni, hogy naponta legalább egyszer, hogyha nagyon nagy problémák vannak, akkor lehet kétszer is, de mindenképpen kérje ki a szakembernek a javaslatát.
2: Igen, erre is akartam kérdezni, hogy ezt egy orvos írja fel, vagy ez a patikában szabadon elérhető termék?
3: Ez gyakorlatilag bárki számára, mint étrendkiegészítő elérhető, tehát hogy így nincsen olyan fajta egészségkárosító hatása, hogy ne lehessen hozzájutni laikusként, meg mindenféle receptírás nélkül.
2: De nem feltétlenül van szükségünk rá.
3: Nem feltétlenül van szükségünk rá, tehát vannak olyan gasztrointestinális problémák, tehát hogy a tápcsatornánknak vannak különböző olyan problémái, aminél nem biztos, hogy javalt, azért a fogorvosnak meg a gasztroenterológusnak kell konzultálnia, de ezek nagyon extrém esetek, tehát hogy maradjunk az átlagnál. Összességében én szoktam azt javasolni, hogy ilyen probiotikumos terápiát azért fél évente egyszer alkalmazzunk. Most ha azt az állapotot képzeljük el, hogy megvolt az esti fogmosásunk, és az esti fogmosást követően várunk egy olyan 20-30 percet, lefekvés közeli állapotba kerülünk, én kiszoktam készíteni mondjuk az ágyam mellé, akkor egy ilyen szopogató tablettát beveszünk a szánkba, és szépen lassan elolvasztjuk. Na most miért nem a fogmosás előtt? Azért, mert még utána érintkezni fog a szájüregünk egy fogkrémmel is, ami a szájának a pH szintjét az befolyásolja, és azért kell várni, mert olyankor a fogkrémek egy picit savasabb irányba viszik a száj pH-t, és ameddig normalizálódik a helyzet, addig kell egy pici idő, és az orális probiotikumok szeretik, hogyha a normál pH-hoz közeli állapotban találkoznak a szájüregünkkel. Az antibiotikum kúra utáni probiotikum terápia is hasonló, hogy amikor antibiotikumot fogyasztunk, akkor utána egy 2 órát érdemes várnunk azzal, hogy kicsit regenerálódjon a bélrendszerünk. Ugyanez van a szájüregünkben is, regenerálódik, és ezt követően akkor nyugodtan el tudunk aludni. Van almaízű, mentolos ízű, tehát hogy ki mennyit szeretne, és itt 30 napon keresztül folyamatosan kell ezt szednünk. Nem érdemes kihagynunk egy-egy napot. Nyilván benne van, hogy az ember elfelejti, ezért is javaslom, hogy az ágy mellé készítsük ki. És hogyha 30 napig szedtük, akkor elég kellene legyen, de azért 2-3 hónapos kúra alkalmazása és fél évente ismétlés egy normál szelhigiénénél szerintem teljesen rendben van. Idő kell a baktériumoknak, ameddig megtelepednek a felszínen, és olyan mennyiségben előfordulnak a szájüregünkben, ami már egy védőhálóként, egy őrangyalként tud funkcionálni.
2: Inkább a bélflóránkat támogató probiotikumokat ismerjük. Ezek mennyiben térnek el ezektől?
3: Hát teljesen más, azért is, mert a bélrendszerünkben más baktériumok vannak, a szájüregünkben más baktériumok vannak. Nyilván a szájüregben található baktériumokat is le tudjuk nyelni, ami bejut a bélrendszerbe, de azért a gyomornak a savas környezete az egy részét tudja eliminálni. Összességében azért is fejlesztettek orális probiotikumot, hogy specifikusan a szájüregre megfelelő törzseket tudják előállítani. Ennek igazából a története az ott kezdődött, hogy nagyjából 2003 környékén a japánok felfedezték, hogy egy nagyon-nagyon rossz szájhigiénével rendelkező nő páciens esetén nem volt sem fogálybetegség, sem fogszúvasodás, és elkezdték vizsgálni a baktérium összetételét a szájüregnek, megnézték a mikrobiomját, és felfedeztek különböző laktobacillus törzseket, laktobacillus rajteri törzset, és ezt követően utána még a svédek kezdtek ezzel komolyabban foglalkozni, azóta rengeteg tudomány született, közel 100 publikáció az elmúlt 20-23 év alatt, tehát rengeteget kutatott téma, és ezek a jótékony baktériumok egyébként ősidők óta bent voltak a szájüregünkben, csak az urbanizáció következtében gyakorlatilag kikoptak, és ezért kell visszatöltenünk ezeket a baktérium törzseket.
2: Beszéljünk egy picit a gyerekekről is. Ugye a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikáján dolgozol. Mit látsz, milyen állapotban vannak ma a gyerekek fogai?
3: Nem régóta kerültem a gyermekfogászati és fogszabályozási klinikára, tehát biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kollégáim, akik erre még pontosabban tudnának válaszolni, de amit eddig láttam, az az, hogy nagyon a két vége.
2: Nyilván ez a szülőkből indul, van, aki nagyon odafigyel, és van, aki nagyon engedékeny, vagy nem, nincs információk birtokában?
3: Úgy értem, hogy például, hogyha iskolákat szűrünk egy gyermekfogászat gyakorlaton, akkor vannak olyan iskolák, ahol a tanulóknak a szájhigiénéje az kiemelkedően jó, és vannak olyan iskolák, ahol pedig egytől egyig nagyon rossz. Tehát, hogy az, hogy honnan származik a gyerek, milyen mintát lát otthon, milyen mikrobiommal találkozik, mind a szülők, mind pedig a gyermektársai területén, az meghatározza azt, hogy ő majd milyen szájhigiénével fog rendelkezni. Tehát nagyon nagy az eltérés, és nagyon nagy a szórás, és nagyon jó lenne, hogyha így a nagyon mélyről induló gyermekek, mert szájhigiéné szempontjából mélyről induló gyermekek is fel tudnának zárkózni az okozatársaikhoz, akiknek nagyon jó a szájhigiénéjük, de ehhez mindenképpen kell családi háttér, mindenképpen kell megfelelő tudás, és mindenképpen kell akarat is, meg motiváció, hogy ő belássa azt, hogy a rossz fogak azok nem menők. Például, hogyha abban a korban, amikor már a gyermekek elkezdenek csókolózni, tehát hogy most a 14 évesekről beszélünk, a 14-15 évesekről, akkor ott átadják egymásnak, tehát ott mikrobiomot cserélnek, szájüregi mikrobiomot. Na most, hogyha egy olyan társunkkal csókolózunk, akinek nagyon nagy túlsúlyban van a rossz baktérium száma, akkor azt megkapjuk, és addig az egészséges szájállapotunk az utána nagy rizikónak van kitéve, hogy kialakulhatnak különböző problémáink. Na most azért van egy immunrendszerünk, van egy mondjuk erős fogszerkezettel bíró kemény szövetállományunk, és esetleg mondjuk probiotikumot is szedünk, akkor azért elég sok lehetőség van arra, hogy védjük magunkat.
2: Tehát már akkor azt mondod, hogy a gyermekek esetében is érdemes probiotikumokat alkalmazni?
3: Így van, így van. Tehát, hogy amikor a csecsemő megszületik, akkor nyilván azért javasolnak a védőnök meg a gyermekorvosok probiotikumot, hogy a bélrendszerét azt segítse, meg hogy megérjen gyakorlatilag a bélben lévő mikrobiom, és ezt tudja támogatni. Amikor megérkeznek a fogak, akkor pedig azt kell támogatni, hogy a szájüregi mikrobiomunk az felkészült legyen bármiféle támadásra, bármiféle olyan táplálkozási, illetve étkezési szokásra, ami utána károsíthatja a lágy és kemény szöveteinket. Na most már 3 éves kortól adható orális probiotikum a gyermekeknek, és ezt követően akkor az még ilyen zöldalma ízű, és akkor 12 éves kortól meg már a mentolos ízű, de igazából, ha én most ennyi idős korban az almás preferálnám, akkor az összetétele ugyanaz, csak mindenképpen javasolt így van, hogy a orális probiotikummal kiegészítsük a gyermekeinknek a szájhigiénéjét.
2: Mikor találkozzon a gyerek először fogorvossal?
3: Hát erről is eltérőek a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy bőven elég 3 éves kortól ilyen beszoktatásra elvinni, hogy lássa azt, hogy nem történik semmi probléma. Van, aki azt mondja, hogy nyugodtan lehet már 1 éves kortól vinni. Az én kislányom igazából már 1 éves. Nyilván vele minden nap találkozik, tehát hogy így ez nem kérdés, de most viccet félretéve a fogorvosi székbe nincsen arra szükség, hogy beüljön mondjuk 3 éves kor előtt. Egy dolgot tudok javasolni a hallgatóknak, ne akkor találkozzon először fogorvossal, amikor már probléma van és fáj. És a szülőket is arra szeretném kérni, akik ezt az adást hallgatják, hogy amikor a fogászati szék mellett vagyunk, akkor ne hipnotizáljuk a gyereket, hogy de nem fog fájni.
2: Nem lesz gond.
3: Azzal tudunk a legnagyobb nehézséget okozni a fogászati szakembernek, hogyha már mentálisan arra trenírozzuk a gyereket, hogy nem fog fájni, mert akkor bele van kódolva a rendszerbe tudat alatt, hogy de akkor itt lehet, hogy valami fájhat. Tehát, hogy ne is beszéljünk ilyesmiről, ne hozzuk be a fogászati szék mellé a szülőként átélt esetleges traumáinkat, hogyha voltak, mert előfordul, hogy voltak, de mindenképpen azt javaslom, hogy akkor látogass meg a fogászati szakembert, amikor még nincsen probléma, mert amikor már probléma van, akkor már lehetséges, hogy fájdalom nélkül nem mindent fogunk tudni megoldani, és itt is bejön a prevenció, hogy előzzük meg a problémát.
2: De most a tejfogakról nem beszéltünk, de azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak a fejlődésünk szempontjából, tehát ezeket is óvni, védeni kell, akkor is, ha kipotyognak.
3: Ez így van. Van az a mondás, hogy a jóisten kétszer adott ingyen fogadt számunkra, a harmadikért meg már fizetni kell.
2: Igen.
3: De a lényeg az, hogy a tejfogak bár időszakos jelleggel vannak bent, nagyon fontos, hogy a teljes időtartamok alatt bent legyenek a szánkban. Tehát ne legyen idő előtti fogvesztés, ne legyen rossz tejfog, mert egy harapásrendellenesség kialakulhat, egy fogtorlódás kialakulhat, nyilván egy pszichés hatása is lehet, hogyha mondjuk egy fájdalom miatt kell eltávolítani egy tejfogat. Tehát a gyermekek rágjanak sokat, rágjanak kemény, rágható dolgokat, harapjanak, használják a fogaikat, azért alkotta meg a természet a fogainkat, hogy használjuk, és ne mindig ilyen pépes, nyúlós, ragadós vagy folyékony formában vigyük be a táplálékot a szervezetünkbe, és a tejfogakat is ugyanúgy ápolni kell. Tehát például, amikor már megjelennek az első fogak így ilyen átlag 6 hónapos korban, akkor a gyermek elkezd látni egy szülői mintát. Na most nyilván a gyermekeknek van egy fejlődési szakasza, amikor Dafka azért is ellenkezik, vagy nem akarja megcsinálni, de hogyha mutatunk neki egy szülői mintát, hogy nézd, én is megmosom a fogamat.
2: Együtt csináljuk.
3: Uh-huh. A kis nyuszi is megmossa a fogát, stb., akkor a gyermek ezt követni fogja, mert egy jó példát lát. A gyermekeknek a fogait, mert hogy amikor még ilyen 1 éves körüli, akkor nyilván másképp kell egy picikét mosni, mint amikor már 2-3 éves. Lehet, hogy egy-egy felszínre rövid ideig, de mondjuk sokkal többször kell rámenni egy puha gyermekeknek szánt fogkefével, de mindenképpen meg kell tanulnia azt, hogy a fogainkat igenis ápolni kell, és minél több fog van, annál hosszabb időt kell fogmosásra szánni, de én például a felnőtt pacienseimnél is szoktam néha tapasztalni, hogy bizonyos fogfelszíneket kihagynak, mert az nincsen a kirakatban. Most általánosabban tudom mondani azt, hogy csak azokat a fogainkat mossuk meg, amiket meg szeretnénk tartani.
2: Igen, ez egy jó rendező. Beszéljünk a technológiai fejlődésről, maradt még egy kis időnk. Én azt gondolom, hogy ez a fogászatban is most jelentős változásokat okozott az elmúlt 5-10 évben, de az utóbbi pár évben biztosan kutatóként mire hívnád fel a figyelmet?
3: Kutatóként arra hívnám fel a figyelmet, hogy manapság már lépést tartani a technológiai fejlődéssel egyemberes hadseregként szinte lehetetlen. Tehát tímeknek kell összeállnia a különböző szakterületeken, most így a fogászatra lebontva mondom, hogy tényleg meg lehessen próbálkozni kell lépést tartani. A különböző digitális megoldások, különböző fejlesztések, a mesterséges intelligenciától kezdve a 3D nyomtatáson keresztül olyan robbanást hoztak a fogászatba, amit nem mindig egyszerű lekövetni, de az, hogy ahol tart összességében a világ fogászata, az szerintem lenyűgöző, tehát hogy olyan rehabilitációkat tudunk létrehozni, ami korábban mondjuk elképzelhetetlen volt, a digitális tervezésnek is köszönhetően, a 3D nyomtatott eszközöknek, illetve kiegészítő eszközöknek köszönhetően. Viszont azért Magyarországon még nem tartunk ott, mint a világ átlag, így a digitalizáció szempontjából, azért az egyetemen is nagyon sok fejlődés és fejlesztés történt, tehát mi az egyetemen, meg a többi három másik egyetemen, akik ahol fogorvosi képzés van, ők is folyamatosan igyekszenek lépést tartani, de összességében a gyártók olyan fejlesztéseket végeznek, olyan ütemben, például gondoljuk egy Kínára, amit tényleg nagyon nehéz lekövetni. Például csak egy olyan példát mondok, hogy van egy kínai szájszkenner gyártó, aki most köröket ver például az európai vagy amerikai gyártókra. Köröket ver, az elmúlt három évben olyan fejlesztéseket végeztek, amivel mondjuk 10-szer többet tud az eszközük, harmadannyi vagy fele olyan áron, ami már jó, hiszen akkor már egyre több lehetőség van minél több fogászati szakembernek ilyen eszközöket megvásárolni, és jobb rehabilitációs lehetőséget biztosítani a pácienseiknek, csak nagyon fontos az, hogy páciensként nyitottnak kell lenni ezekre a technológiákra, tehát nyitottnak kell lenni arra, hogy az orvosi javaslatokat meghallgassuk, és akarjunk azon az úton végigmenni, hiszen a fogászati szakember azért van, hogy a nap végén a páciensének jobb legyen, és hogyha
2: mert, hogy a páciensek idegenkednek ezektől az új lehetőségektől, ezt tapasztaljátok?
3: Van, aki idegenkedik tőle, mert szerintem még nincsen kipróbálva például, de manapság már nem kell egy 10-20-30 éves múlttal rendelkezni egy-egy technológiának ahhoz, hogy működőképes legyen. Egy-két év alatt azért már olyan visszajelzéseket lehet kapni. Nyilván vannak olyan kutatások, ahol retrospektív módon, tehát hogy így visszakövetéses módon lehet vizsgálni azt, hogy 10-20-30 év távlatában hogyan váltak be, de mind az anyag technológiai fejlődés, mind az eszköztechnológiai fejlődés, mind a diagnosztika, az olyan mértékben fejlődik, ami tényleg lenyűgöző szakemberként, félelmetes lehet paciensként, de nyitottnak kell lenni arra, hogy befogadjuk az orvosi tanácsokat.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk a mai műsorban, viszont az elején említetted, hogy van egy fontos elhivatottságod, egy edukáció, hogy a lakosság minél jobban tudja, hogy hogyan ápolja a száját, hogyan ápolja a fogait, mit tehet azért, hogy egészségesebb legyen mind a szájürege, mind az egész teste. Hol lehet ennek utána nézni?
3: Én tavalyi évben, tehát 2025-ös évben indítottam egy podcast sorozatot, ennek a neve az, hogy Fantastic, úgy van leírva, hogy fan, tusz, mint a angol a fog, igen. És tic a vége, tehát hogy a fantasztikus vagy fantusztikus napot szoktam kívánni a hallgatóinak, nézőinek, és a YouTube-on, illetve a Spotify-on vagy Apple Podcast-en hallgathatóak az adások. A kollégáimmal olyan rövid 15-20 perces anyagokat tettünk össze, amikkel igyekszünk a lakosság dentális IQ szintjét minden adás végére egy szinttel feljebb emelni. Szóba került például az, hogy a női ciklus milyen befolyással van a sebgyógyulásunkra, akkor, hogy az orális szex és a szájhigiéné között milyen összefüggések vannak, a fogainkat hogyan lehet megmenteni még a gyökérkezeléstől a 25. órában, amikor már azt gondolnánk, hogy nincsen visszaút, és például az is, hogy a gyermekeknek milyen életkorban mekkora a fogkrémmennyiséget érdemes használni. Szóval rengeteg olyan téma, ami hoztunk be, ami az embereket érdekelheti, például az orális probiotikumokról is beszéltünk a legutóbbi adásban.
2: Úgyhogy érdemes akkor ennek is utána nézni, meg érdemes minket is hallgatni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
2: Dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa volt ma a vendégem.
1: Ez volt már az egészségkód és egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok. A szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara. Véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pusfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Heves viharok sújtották szombaton ismét Dél-Olaszországot, ahol áradásokat, földcsuszamlásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. A heves esőzések nyomán több helyen utak kerültek víz alá vagy váltak járhatatlanná. Különösen súlyos helyzet alakult ki a kalabriai Melito di Porto Salvo településen, ahol az éjszakai özönvízszerű esőzések után utcákat borított el a sár és a hordalék. Már pénteken is szélsőséges időjárás sújtotta Szicília nyugati részét, ahol tornádók csaptak le.
0: Időjárás jelentés.
2: Északnyugat-nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadékzóna gyengülve kelet felé halad, várhatóan a délutáni órákra elhagyja Magyarországot, mögötte északkeleten néhol előfordulhat még kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Budapest közlekedésének története ezúttal nem csak a múzeumban, hanem egy vetélkedőn is megelevenedik. A BKV idén 16. alkalommal hirdeti meg a közlekedés történeti versenyét, amelyre november 4-éig jelentkezhetnek a 7-es és 8. osztályos diákok. A háromfős csapatoknak többek között arra kell választ találniuk, hogyan jelölték eredetileg a lóvasúti járatokat, hol közlekedtek először trolik Budapesten, és melyik fővárosi közlekedési eszközön maradt meg mind a mai napig a baloldali közlekedés. A kérdésekhez pedig érdemes alaposan körülnézni a Föld alatti Vasúti Múzeumban. A Deák Ferenc téri aluljáróban található múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítása 10 történeten keresztül mutatja be a fővárosi közlekedés kevésbé ismert epizódjait. Régi járművek, fotók, plakátok, dokumentumok és utastájékoztatási tárgyak mesélnek arról, hogyan változott Budapest és az itt közlekedők élete. A vetélkedőre az ország bármely iskolájából lehet nevezni, egy intézmény akár több csapattal is indulhat. A döntőbe az 5 legjobb csapat jut be, a megmérettetést november végén rendezik a Föld alatti Vasúti Múzeumban. A nevezési feladatlapokat november 4-én délig kell beküldeni, aki pedig nem indul a versenyen, annak is érdemes lehet megnéznie a kiállítást, mert Budapest közlekedésének történetében akad néhány olyan meglepetés, amely után más szemmel nézünk majd a következő villamosra is.
0: Koncert.
1: Több mint 6 évtizednyi zenei pálya után búcsú turnéra indul Rod Stewart, és Budapest sem marad ki az utolsó körből. A 81 éves skót világsztár The Final Encore című turnéja 2027 tavaszán indul, Budapestre pedig június 18-án érkezik a Budapest Sportarénába. Stewart több mint 6 évtizede áll színpadon, pályafutása során a rocktól a folkon és a soulon át az R&B-ig számos műfajban megfordult. Több mint 250 millió lemezt adott el világszerte, és olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Maggie May, a Do You Think I'm Sexy, a Baby Jane, a Forever Young, a Sailing, vagy a Rhythm of My Heart. A koncert egyben egy rendkívüli karrier összegzése is. Stewart kétszer került be a rock and roll hírességek csarnokába, Grammy-díjas, 2016-ban pedig lovaggá ütötték zenei és jótékonysági tevékenységéért. Különleges rekordok is kapcsolódnak hozzá, köztük a riói Copacabana tengerpartján tartott koncert, amelyen mintegy 3,5 millióan vettek részt. A magyar közönség számára sem ismeretlen, ez lesz a 6. alkalom, hogy Rod Stewart Magyarországon lép fel. 2010-ben 250 ezer ember előtt énekelt az 56-osok terén, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban találkozott a hazai rajongókkal. Rod Stewart 2027. június 18-án lép fel tehát az arénában, a The Final Encore valóban egy korszak lezárásának ígérkezik.
0: Film.
1: Az őszi szünetben valaki nem csak filmet nézne, hanem ki is próbálná, milyen filmesnek lenni, annak jó program lehet a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál. Október 24-e és 31-e között Budapesten vetítések, találkozók és interaktív programok várják a gyerekeket és fiatalokat. A fesztiválon több mint 50 animációs és élő szereplős rövid film látható, életkor szerint válogatva már 3 éves kortól. Több film csak itt látható Magyarországon, köztük a díjnyertes Dán Mira, a brit, a Nyár kalandorai, a japán, a Kámforfa őrzője és a Monster Mia, a szörnsuli. A tavalyi Maja adj egy címet folytatása, a Maja adj még egy címet, szintén a Cinemirán lesz először látható itthon. A fesztivál mottója Moziz és alkos. Ennek jegyében a nézők akár a kamera másik oldalára is kerülhetnek. Lesz kaszkadőr, filmtánc és szinkron workshop, videóklipforgatás Grillus Vilmossal, találkozni lehet Herendi Gábor filmrendezővel, és Vincent Bál belga animációs rendezővel is együtt lehet alkotni. A fiatalok saját munkái sem maradnak ki, diákfilmek, videók és idén először videóklipek is versenyeznek. A legjobb rövid filmekről pedig gyerek és diák zsűri is dönt. A Cinemira október 24-én és 25-én indul a Marcibányi Téri Művelődési Központban, és október 31-én egész napos halloweeni filmes programokkal és díjkiosztóval zárul. Itt a mozi nem csak a stáblistánál ér véget, hanem ott kezdődik az igazi játék.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Ahol a szív a víznek szalutál, őszi tippek a Tisza-tó mellől. A Heves-megyei Porosztó az elmúlt évek turisztikai fejlesztésének köszönhetően Magyarország második legnagyobb tavának fővárosává vált. Bár a településen 2000-en laknak, a faluban található Tisza-tavi ökocentrumba mintegy 200 000 látogató érkezik évente. A Tisza-tó 4 évszakos horgászvíz, többféle víztípus foglal magában, ami a legtöbb őshonos magyar hal számára kényelmes lakóhelyet biztosít. A tóban több mint 50 halfaj él az óriási harcsáktól a fürge pontyokig, aminek köszönhetően a Tisza-tó az országos átlagot jóval meghaladó fogási lehetőséget kínál. A horgászengedéllyel rendelkező vendégek számára többféle hely és módszer is rendelkezésre áll. A part mentén ráadásul kifejezetten mozgássérültek számára kialakított csónakokat és horgászpontokat is találunk. Ártéri erdők, hínármezők, gyékényesek és nádasok mentén a tó korábban megközelíthetetlen vadregényes területein kanyarog a Tisza-tó 1500 méteres palló útja, melyről betekintést nyerhetünk a térség különleges állat- és növényvilágába. A felfedezés kifejezetten erre a célra kialakított madár megfigyelő betekintők és egy megfigyelő torony is segíti. Így akár fekete gólyákat, kormoránokat és szürke gémeket is szemügyre vehetünk természetes élőhelyükön. Az ország síkvidéki kerékpározásának egyik központja közel 500 egységes kerékpárparkkal és képített szervízhálózattal biztosítja, hogy a Tisza-tó megkerülése felejthetetlen élménnyé válhasson. A kerékpárút hálózat szemedgyönyörködtető tájakon keresztül vezeti a túrázókat, ahonnan rálátni a dús ártéri erdőkre, szigetekre és természetesen a fodrozódó víztükörre is. A tó Tisza-Derzs és Tisza-nána között kerékpáros komppal is átszelhető, de lehetőség van csónakos kerékpáros kombinált utak megtételére is, a kikötőkben biztosított hajók igénybevételével. Ha valaki igazán testközelből szeretné megtapasztalni mindazt, amit a Tisza-tó és környéke kínál, annak az egészen október végéig induló GPS navigációval segített motorcsónaktúrákat ajánljuk. A kalandra vágyókat 12 különböző nyomvonalú és hosszúságú túraútvonal várja. A rövid 2,7 kilométerestől a több órás 24 kilométeres körtúráig. Az utakat vezető nélkül önállóan is végig csónakázhatjuk, ehhez a digitális navigációs készülékek nyújtanak segítséget.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzlet, és én Mlinárik Márton vagyok. A vendégeim ezúttal Radnóti Szabolcs és Mohari Máté, alaparezneked.hu. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: A cím az lesz, hogy nem a négyzetméter számít, vajon hány milliót ér egy jó alaprajz? Ugye hát már lelőttem az alaprajzneked.hu weboldal címet, ami hozzátok tartozik. Meséljetek egy kicsit magatokról, hogy kerültetek egyáltalán ide, mi ez az alaprajzneked.hu?
3: Mi hivatalosan belsőpítészek vagyunk, és mi eredetileg komplex belsőpítészettel foglalkozunk, ami az alaprajz tervezéstől gyakorlatilag a függönyzsinór kiválasztásáig tart. Erre van is egy brandünk, viszont a komplex belsőpítészeti munkáink alatt találkoztunk azzal az igénnyel, hogy rengeteg ügyfélnek nincs szüksége dizájnra, meg ilyen szintű komplexitásra, hanem egyszerűen csak szeretnének egy nagyon jó térben élni. És igazából ez a sorozatos igény miatt jutottunk el egy ilyen hirtelen jött ötletből az alaprajzneked.hu-ra, ami a komplex belsőpítészettel ellentétben csak és kizárólag funkcionális szempont alapján tervez alaprajzot.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakinek van egy adott alaprajza, mert mondjuk örökölt vagy ett valamit, és akkor neki nincs ötlet, hogy hogyan alakítsa át, akkor azt odaadhatja nektek, és akkor ti varázsoltok belőle valamit.
3: Igen, igen. Tehát gyakorlatilag elmondja az összes igényét, mi felmérjük az adottságokat, és a cél az, hogy a létező legjobb verzió szülessen. Tehát az ideális verzió. Ez még például nem is csinálunk több verziót általában, hanem csak egyet, mert általában mindig egyetlen egy jó verzió van.
1: Oké. Okay. Kik az ügyfélkörötök? Tehát végfelhasználók keresnek, befektetők, fejlesztők, ingatlanosok?
2: Igazából szerintem ügyfélkör szempontjából teljesen az egész piac. Tehát, hogy van a legtöbb lakossági ügyfél, de vannak kis befektetők, nagyobb befektetők, tehát most dolgozunk nagy beruházóval is, komplett 3-4 társasházon, tehát amik ilyen 150-200 lakásos társasházak, de nagyon sokan jönnek csak úgy a Google-ről, internetről, úgyhogy akik pedig csak lakossági ügyfelek, vannak homestagerek, akikkel dolgozunk, ingatlanosok, tehát hogy itt tényleg akiket felsorolták kb. Mindenki.
1: Széles körül az igény.
3: Nagy ritkán egyébként építészmérnökök is, de az nagyon ritka.
1: Uh-huh. Mitől jó, vagy mitől rossz egy lakás alaprajza?
3: Hát szerintünk attól jó, hogyha az ügyfélnek az összes funkciós igényét kielégíti maradéktalanul. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy jó egy alaprajz. Illetőleg akkor, hogyha nincs benne holt tér. Tehát, hogyha az összes négyzetméter ki van használva, és itt most nem arra gondolunk, hogy minden egyes négyzetcentiméter

0: áll egy szekrény, vagy egy fiók, vagy egy mosogató, hanem hogy maga a funkció az ahhoz szükséges szabad terekkel arányban legyen, és ne legyen egy olyan része a lakásnak, amiről nem tudjuk, hogy mire való, vagy mire használjuk.
1: Pontosan értem, mire gondolsz, mert ugye ingatlan közvetítő volnék az elmúlt két évtized nagyobb részébe, habár ugye mostanában én már inkább céget vezetek, de ugye vannak ezek a belvárosi lakások, amiket még annak idején a kommunizmusban még szét is szabdaltak, és akkor olyan zseniális alapra azok jönnek ki, hogy van egy 120 négyzetméterünk, amiben összesen van kettő darab szoba, van egy ilyen 30 négyzetméter körüli előszoba, ugyanekkor a hall.
0: Igen.
1: És akkor ugye a tulajdonos az a négyzetméter ára természetesen úgy számolja, hogy hát itt másfél millió, egy millió hat, ő azt megszorozza, és akkor mi meg el kéne, hogy adjuk.
0: Igen.
1: És ez nem sokszor sikerül. Hát a következő kérdésre akkor megadtad a választ tulajdonképpen, mert ugye az van nekem ide írva, hogy egy 50 négyzetméteres lakás lehet-e élhető, mint egy 70 négyzetméteres, de hát...
2: Sokkal. Nyilvánvalóan vannak azok az esetek, igen. És sajnos pont ezzel pont beszélgettünk, és sajnos új építésűeknél is találkozunk ezekkel. Tehát most is volt olyan projektünk, ami 110 négyzetméteres lakás, két hálószobával, háztartási helyiség nélkül kb. És egy 3-4 négyzetméteres konyhával.
0: Még ez a konyha része volt a legmegdöbbentő.
2: Igen, egy ilyen sarokba bedugott U alakú konyha, és 110 négyzetméter.
0: És, és dugva, mert egyébként az eltervezés után lett még egy szoba, és a konyha az egy ilyen főzőszigetes, körbejárató, körbeülhető
2: tökény. Szóval egy 5 négyzetméteres háztartás helyiség benne.
0: Tehát, hogy azért nem a méret számít, hanem a térszervezés.
1: Használhatóság.
0: Igen.
1: És akkor még nem említettük a tárolási lehetőségeket. Nekem sokszor van olyan érzésem, amikor új lakásokba járok, hogy marha jók ezek a földigérő nyilászárók, meg tényleg, meg sok van belőle, és napfényes. És akkor hova teszem a keresztanyámnak a dupla szekrényét, amiben a stafírungot kellene besúvasztani?
2: Sok ilyen.
0: Igen, itt az a baj, hogy van egy amúgy egy tök jogos és szép elvárás mondjuk az építészet részéről, hogy minél több fény, és ez tök jó. De hogy ugye a belső felől meg van egy kicsit ezzel ellentétes igény, hogy akkor hova helyezem ezeket a bútorokat, meg hol lesz tárolási lehetőség. És akkor igen, ezt lenne jó összhangba hozni. De ja, mi is találkoztunk ilyennel, hogy egyszerűen tele volt ablak, és tök jó volt, hogy ennyi fény, de például nagyon ritkán kerül sor, de ott mi azt javasoltuk, hogy ha csak azt az egy, nem tudom, lőrés ablakot, ha kivennénk, attól még ugyanúgy fényárba úszna az egész szoba, de akkor legalább összejöhetne mondjuk egy használható home office, vagy egy konyhasarok, vagy egy bármi.
1: Értem. Van-e valami ilyen tipikus hiba listátok, amivel rendszerint találkoztok? Ugye egy-kettőt felsoroltunk, de van-e, amit így említenétek?
2: Amivel szinte mindig találkozunk, főleg mondom, ez inkább az új építésűeknél jellemző most, az a hálószobáknak a szélessége, vagy méret és az ágyhoz képest. Tehát ez a 240-250 széles hálószobák. Minden terven akkora ágyak vannak bent, amikor a szivacs mérete, de hát tudjuk, hogy az ágy keret az még plusz 10-20 centi is lehet akár, tehát vannak olyan hálószobák, ahova beteszünk egy ágyat, akkor 20 centi marad az ágy és a fal között.
1: De ha már itt tartunk,
2: és ott akkor hogy jut át az ember a túloldalra?
0: Rá tudsz jutni 20 centin is, csak
2: hát...
1: kényelmetlen.
2: Igen. Tehát ez például nagyon jellemző most. A másik a konyhák mérete. Tehát az, hogy annyira pici, tehát megvan a hűtő, megvan a főzőlap, megvan a mosogatómedence, mosogatógép, és néha marad egy darab fiókos szekrény, és abba kéne megoldani egy három hálószobás lakást például.
1: És akkor hol klofolom ki a rántott húsnak?
2: Hát például meg, hogy a, nem tudom, a 4-5 fős család összes evőeszköz, tányér, stb. Hova tesszük el? Tehát ez a kettő, ez amúgy nagyon jellemző.
0: Nekem közben beszélt egy harmadik is. A fürdőszobáknál nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy egy relatíve kis tér, és az egyik sorban van a WC, mellette van a mosdó, ott az zuhany, a negyikben pedig a mosógép. Kilóra megvan, még egyébként használható is, de hát azért a fürdőszobához tartozik egy csomó más dolog, és szennyes kosár, ami sehogy se akarja megtalálni itt a helyét, és akkor így születnek olyanok, hogy a mosógép tetejére kerül a, nem tudom, neszeszer, amire rálóg a fölötte lévő töriszállítónak a két törölköző, és akkor az egész, hát kilóra megvan, de ergonómiailag nem nem annyira jó.
1: Vannak olyan hibák, amik kijavíthatók, ezek szerint átalakítással, de van olyan hiba, amit nem tudtok javítani, amire nincsen megoldás?
0: Uh-huh. Én azt mondom, hogy eddig még, és egyébként ebben az a csodálatos, hogy ebben a térszervezésben, hogy eddig még gyakorlatilag szinte mindenre tudtunk olyan megoldást adni, aminek örültek a végén a megrendelők. Tehát effektív, most azt nem mondom, hogy minden hibát ki lehet javítani, de el lehet érni vele egy olyan eredményt, amivel mindenki boldog. Vannak adottságok, amikhez ugye igazodni kell, és azt nem lehet úgymond kijavítani. Mondjuk ilyen például a társasházaknál az ablakoknak a száma és a pozíciója. Tehát az egy kiindulási pont. Tehát olyanok szoktak lenni, hogy jön egy ügyfél, és azt mondja, hogy ennyi szobát szeretne, de nincs annyi ablak. Egyébként itt is vannak még trükkök, amivel lehet bóckodni, de alapvetően, tehát ha három szobát szeretnél, és három ablakod van, akkor messze.
1: Az annyi.
0: Igen.
1: Ugye volt igen. Olyan korábban, hogy szintén belvárosi lakások átalakításánál láttam ezt, hogy nem volt elegendő ablak, ennek ellenére lett egy olyan hálófülke, aminek nincs ablaka, hiszen oda aludni mész be, nem?
2: Hát ezzel mi is sokszor találkoztunk ilyenekkel, igen, és akkor vagy a fal nem megy fel a mennyezetig, hanem akkor majd fölötte egy kis fény, akár levegő is, tehát volt olyan, ahol csak úgy egy 2 méter magas fal volt egy ajtóval, és akkor mögötte ott egy hálófülke. De igen, tehát igazából amúgy igen, ez a többi az igazából javítható. Ami még nehézség szokott lenni, az ugye, hogyha WC-t kell mozgatni. Tehát az egyetlen olyan dolog, ami a lefolyó miatt, igen, a strang miatt, ami bizonyos szintig tologatható, de van egy helyzet, aminél tovább nem. Tehát a lakás átellenes sarkába nem fogja tudni valószínűleg áttenni. Igen.
0: Főleg éppen az új építésű.
2: Igen.
1: Hát nyilván ugye kellene legyen a födémnek egy olyan vastagság, amiben a lejtést meg lehet adni a lefolyó csőnek, és akkor az adottság. Ugye az emberek általában a hirdetésekben látnak először alaprajzokat, ha egyáltalán, mert ugye az is előfordult tapasztalatból hallottam, hogy egyáltalán nincs alaprajz, és a hajam kihullik, amikor el kéne képzelni, hogy na akkor abban hogy fog beférni egy akármi, vagy hogy fog elférni benne egy család, vagy ha konkrét ügyfélnek keresünk, akkor na most honnan derített ki, hát kell kérni egy alaprajzot, ugye vették rá a fáradtságot. De tételezzük, hogy benne van az alaprajz a hirdetésben. Van-e olyan hiba, ami már az alaprajzról kiszúrható?
2: Hát az egyik, amit te is elkezdtél mondani, hogy hát vagy nincs, vagy ha van, az nagyon sokszor nagyon messze áll a valóságtól, azok az alaprajzok. Tehát nagyon sokszor ezek aránytalanok, benne a bútorok aránytalanok, tehát nagyon sokszor olyanok is vannak, amik jól néz ki, színes, szagos, meg van rajzolva, de hogy a térérzet nagyobb legyen, jobb érzés legyen, ezért kicsi kanapé van benne, de olyan arányokkal, mintha nagy kanapé lenne, tehát hogy nagy az átverés, úgyhogy így nagyon nehéz, szerintem a hirdetési alaprajzok nagy része egy használhatatlan és egy kihívás abból bármit kideríteni. Ami igazán látszódhat, az a térszervezésben vannak azért olyan buktatók, amik látszódhatnak, hogy olyan közlekedők, olyan elosztó terek, amik pár négyzetméter van rajta, 6 ajtó és semmi más. Hát az azonnal látszik, hogy azok a terek valószínű hozzá toltatóak más szobákhoz, vagy más nagyobb terekhez. Ez az, de igazából meg az ablakok száma az, ami még látszik, hogy tudunk-e plusz szobát betenni, vagy nem tudunk plusz szobát betenni. Ez nagyjából lejön. A többihez ki kell menni, és meg kell nézni.
0: Egyébként régebben vállaltunk a lakossági részre csak tanácsadást, most már nem vállalunk ilyet, és az jött le ezekből az esetekből, hogy amikor kimegyünk személyesen, megvegye, ne vegye. Egyébként a befektetők is szoktak hozzánk fordulni, hogy megvegyék-e, vagy ne vegyék. Az a gond, hogy ha még ha van is alaprajz, és még ha be is járod a teret, ugye azt azért fejben végig gondolni, hogy a bele tervezni kívánt funkciók tere, az majd hogy fog kisülni, az nehéz. Van, amikor ezt egyébként relatíve könnyen meg lehet mondani, ugye ez attól függ, hogy mik az igények. Ha nagyon át kell alakítani, akkor mi azt szoktuk mondani, hogy nem tudjuk, meg kell nézni, csinálunk egy vázlattervet, kidről, és akkor meg lehet venni. Ha egyszerűbb az átalakítás, akkor mondjuk meg lehet mondani, hogy érdemes-e vagy sem.
1: Plusz szobák. Ugye volt arról szó, hogy sok esetben olyan szobákat is láttunk, vagy ti is láttatok, aminek nincs ablaka. És ezt erőltetik általában a befektetők, vagy akik ezt felújítaladdal foglalkoznak, mert ugye az van a köztudatban, hogyha plusz szoba, akkor az plusz érték. De ez valóban így van? Tehát minden esetben megéri beleszorítani a plusz szobát az alaprajzba?
0: tehát egy kicsit ugye elválik a befektetői szemlélet a lakosságitól. Én azt gondolom, hogy lakossági szempontból nyilván, ha még egy szobák, az valószínűleg a gyerek miatt van, az akkor egy ilyen akut helyzet, akkor ott megpróbálunk valamit kiötölni. Azért ott se lehet minden. Befektetői szemszögből ugye itt az a kérdés, hogy mennyire lesz majd eladható, és mennyiért. Én azt gondolom, nekem az a tapasztalatom, hogy a vevők, bár vevő és vevő között is van különbség, de aki mondjuk így tudatosabb ebben a dologban, az olyan lakást fog venni, ami működik, ami jól működik. A kevésbé tudatos vevő lehet, hogy megveszi az ablaktalan plusz szobát, de én azt látom egyébként, hogy a vevők idővel csak tudatosabbak lesznek. Tehát hosszú távon azt gondolom, hogy nem érdemes, tehát érdemesebb inkább jól csinálni.
1: Akkor egy másik kérdés jutott eszembe közben, ugye a felszabdalás a nagy lakásoknak az egy ilyen tendencia, ugye mostában jöttek olyan hírek, hogy ezt majd nem lehet innentől, meg akár majd visszamenőleg is majd vissza kell alakítani ezeket a szétszabdalt lakásokat, hát én meg zárójelben mondom, hogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt visszamenőleg hogy lehet visszaalakítani, de hát ugye ez egy tendencia, és nyilván, ahogy a lakosság szám nő a városba, úgy igény is egyre több van a lakásokra, tehát ugye kézenfekvő, hogy van egy 150 négyzetméteres belvárosi nagy lakásunk, akkor abból csinálunk 275 négyzetméterest, vagy 350 négyzetméterest, és ez is egy tendencia. De tehát amire ki akarok lyukadni, ezzel kapcsolatosan lehet olyan hibát elkövetni, ami csökkenti az ingatlan értékét, vagy ez minden esetben értéknövelő?
2: Amit szoktak ilyennel, volt ilyen pár esetünk, volt, aminél azt mondtuk, hogy nem. Ne csináljuk, mert nem nincs értelme, mert nem lesz értékesebb az ingatlan, lesz két nem eladható ingatlan az egy eladható helyett, még ha kevesebbért is eladható az egyben, mint a kettő négyzetméter áron. Ugye ez ugye itt ilyenkor, igen, mert ugye az eladó az ilyenkor azt számolja ki, hogy akkor 150-szer 2 millió, vagy 1,5 millió.
1: És az agyam eldobom.
2: Igen, de a 70-et viszont jobban tudom, és akkor az úgy jobban jön ki, de nem minden esetben. Tehát, hogy hát...
0: Még nem szabályos.
2: Igen, ez a kérdés.
1: Nem
2: igen,
1: szabályos, tehát hol van a pénz, az a kérdés. Hát igen, szabályos-e
0: igen,
1: vagy
0: igen,
1: nem?
0: Igen. De amúgy azért, tehát, hogy nyilván ez egy nagyon jó kérdés, amit feltettél, mert ugye, tehát ha mi nem csináljuk meg, akkor meg fogja neki csinálni más.
1: Hát ez az.
0: Tehát mindenképpen meg fogja csinálni. Volt egy pár ilyen esetünk. Akkor viszont már mi úgy vagyunk vele, hogy akkor viszont megcsináljuk, tényleg, hogyha kvázi törvényes, tehát hogy a szabályos keretek között tartható és vállalható publikum előtt is, akkor megcsináljuk, mert akkor megpróbáljuk rajtuk átverni azokat a minimumokat, ami ahhoz kell, hogy ez működjön. Egy esetben volt, amikor egy ilyen dolgot valaki mondta, hogy ezt nem fogja figyelembe venni, akkor nagy piros négyzetbe odaírtuk, hogy nem javasoljuk, és innentől kezdve az ő felelőssége. Tehát azt gondolom, hogy ennél többet mi nem tudunk tenni. És mondom, tehát, de az csak nagyon ritka eset volt, amikor azt mondtuk, hogy nem.
1: Rátapintottam, igazából pont ezt akartam hallani, mert ugye gyakorlatunkból mi is látunk egy jó néhány lakást a piacon, amit jó ötletnek tűnt szétszabdalni, és akkor lesz két ilyen vékony, hosszú valami, ami hát, négyzetméterre megvan, meg kilóra megvan, de igen, tehát életszempontból az nem biztos, hogy ideális.
0: Igen, és erre az a válasz, mikor ezeket a gondolatainkat felvetjük, hogy ez nem jó arány, és ez nem élhető. A válasz erre az, hogy ez gazdasági bevándorlónak szánjuk egy évre. Hát aha, jó, igen, lehet. De lehet, hogy beköltözik oda egy ember, aki ott fog élni 10 évig, tehát hogy ez egy ilyen...
1: Hát nem tudom, képbe vagytok-e, hogy meddig lehet fokozni ezt a dolgot. A Hongkong állítólag a világ egyik legnyomasztóbb helye lakhatási válság szempontból, és a úgynevezett Coffin Homes, az megvan. Uh-huh. Tehát amikor ugye van egy 30 négyzetméteres lakás, amiben vannak ilyen emeletes ágyak, és tulajdonképpen az ember benne lakik egy ilyen kutlicába, ilyen csirkehálóval leválasztva az egyik emeletes ágyon. Tehát az azt jelenti, hogy akkor ő neki 2 négyzetméterre van, hát, és van egy mosdó a folyosó végén.
0: Igen.
1: Szevasz.
0: Igen. Tehát lehet ezt még sokáig. Ilyenekben nem megyünk bele.
1: Ha világos. Nem is ezért kérdeztem, csak a kontrasztot, hogy ide.
0: Igen. De amúgy szokott, tehát ritkán amúgy szerencsére, igen, de szoktak lenni ilyen kívánságok is, igen.
1: Ez itt ugye a profit a lényeg, tehát sajna hát azt kell mondjuk, hogy sokszor átlépi a hatóság által előírt szabályoknak a kereteit. És ez visszamenőleg, tehát hogy lehet visszacsinálni, hogy lehet rendezni. Tehát a probléma inkább az, amikor valaki megvásárol egy ilyet, és nem ment utána, szintén tapasztalatból hallottam ilyet, hogy volt egy családi ház, nagyon jó portékának tűnt, mert nagyon jó áron volt, jó állapotban, tetőtér beépítve, stb. És ugye akkor, amikor odajön az eladó, hogy figyeljetek, akkor odadom most ennyire, azért, mert nekem sürgős, tényleg mond egy nagyon jó árat, és akkor hát tudod, hogy ellenőrizni kéne a hatóságnál, hogy akkor minden úgy lett-e. Tehát nem tudsz mit csinálni, mert ugye ha nem veszed meg, akkor holnap oda jött a következő, és lecsapta. Mit tudsz csinálni? Ugye rendben van. Persze, rendben van. Majd megveszed, kifizeted, és rájössz, hogy ez nagyon nagy cumi, amiben beletenyereltél, mert hogy nem legális a tetőtér beépítés, és akkor így néztek egymásra a hatósággal,
0: igen.
1: A harmadik, mint a harmadik teve meg Noé, hogy na majd most akkor ezzel mi a fenne lesz? Na mindegy, szóval igen, tudnék erről mesélni.
0: Annyi, hogy amit tapasztalunk az, hogy nincsenek csodák.
1: Ez a így, abszolút.
0: Melegebb is etélen.
1: Abszolút. Abszolút, és akkor ráadásul még egy hibát elmondok, hogy vannak olyan emberek, akik amikor látják, hogy bajba vagy, ugye hát beszélsz ezzel, azzal, amazzal, mindenkivel, hogy ki tudna segíteni, kihúzni tényleg értéket ebbe a helyzetbe, és akkor jönnek, hogy figyelj, 3,5 millió és megoldjuk. Tudjátok, hogy lett megoldva ez a történet, de hát ugye most mit tudsz csinálni, ott be van szorulva 100 millió forintod, és akkor? Hát most akkor legfeljebb bukok 3,5. Na pontosan úgy lett.
0: Hát igen,
1: úgy, hogy gyönyörű. Na, szóval tudnék erről mesélni, de most nem erről van szó, még kettő kérdésem van, mert annyi időnk van. Lakástípusok. Ugye belvárosi lakásokat említettük. Van még itt egy családi házak kategóriája, ami egészen széles körül, mert ugye a 400 négyzetméteren felépítettük a 12 fő családnak a kérót, aki azóta mind elköltözött Magyarországról, és ott maradtunk egyedül, től egészen a kádárkockákon keresztül, a mindenféle vályog, viskókig lehetne sorolni, meg hát ott a panel, amely egy viszonylag adott keretet biztosít, hiszen a vasbeton szerkezetet olyan nagyon nem lehet variálni. Melyik az a lakás, ami legjobban alakítható?
2: Pont beszélgettünk, és hát igazából a nagypolgári lakások. Azok a végén pont amiatt a nagy belmagasság miatt, a vastag födém miatt, tehát hogy a vezetékek, vízvezeték, villany, stb. Tehát hogy ezek könnyen mozgathatóak. Az újépítésű lakásoknál ez ugye egyre nehezebb, a legújabbaknál végképp ugye a mennyezet, hűtés, fűtés, padlófűtés, tehát ez szinte hozzányúlhatatlan, ha az elején nem csinálja meg az ember. Panel amúgy az egy ilyen köztes, mi szeretjük, mert amúgy alakítható. Bármennyire is azt hiszik sokan az emberek, nem, azért nagyon jókat ki lehet hozni belőle.
1: Láttam
2: én saját tapasztalatból, és tudom, mert én laktam olyan panelban, amiben amerikai konyhát csináltunk, és volt benne egy 4 négyzetméteres fürdőszoba, vagy még nagyobb. Tehát egy tök nagy fürdő volt benne. Szóval, hogy de igen, tehát hogy szerintem a legjobb átalakíthatóság az tényleg a lakás szempontból ezek a nagypolgári lakások. Családi ház, az meg, ahogy te is mondtad, az egy nagyon széles spektrum, ott valami könnyen, valami nehezen, tehát hogy az egy másik kategória teljesen.
0: Ott a homlokzathoz lehet jobban hozzányúlni.
1: Én is azt gondolom, hogy a tervezés a legfontosabb, tehát mindenféle ingatlan projektnél akár az a terv, hogy akkor most megvettünk valamit, átalakítjuk, és akkor ezen fogjuk megkeresni az évszázad nyereségét, vagy akár, hogyha az embernek a családja bővül, vagy ne adj Isten elfogy, és akkor változtatni kell az életvitelen. A tervezés a legfontosabb, mi is ezzel kezdjük. Na, uraim, köszönöm, hogy itt voltatok. Radnóti Szabolcs, Mohari Máté, alaprajzneked.hu. Legközelebb találkozunk. Köszönöm, sziasztok.
2: Köszönjük, sziasztok.
3: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok, nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből, amelyet a mentális egészség világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg, a lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap első felében még borongós, esős lehet az idő, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14-22 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Sajátos ellentmondása lépett a magyar piacra a Geely elektromos kisautója. Kicsinek és olcsónak hirdeti magát, de a valóság nem ez. Mert a Geely E2 nemhogy kicsi, de egyenesen hatalmas belterű, akkora, mint az egy osztállyal feljebb lévő kompaktoké. Az árát sem kicsinek mondanák, hanem piacrengetően alacsonynak. Tényleg nem szeretnénk túlfényezni az otcó kici kínait, de még mértéktartással is megsüvegelendők a kocsi műszaki paraméterei. Kétféle akkucsomaggal érkezik az E2 is, érthetően ehhez kétféle 200-300 km körüli hatótáv társul. A kisebbi jármű elsősorban városi és agglomeráció célokra alkalmas, az erősebb változat azonban már városközi cirkálásra is bevethető. Ha páratlanul gazdag alapfelszereltséget és a meghökkentő árértékarányt nézzük, már érthető, miért vált 2025-ben a világ legkerendőbb kisautójává ez a két hátsókerekes modell. Ennyi bevezető talán elegendő volt az érdeklődés felkeltésére, így most már beszéljenek a tényleges számok és adatok. A részletekről Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kérdezik, aki itt sóhajtozik mellettem. Szervusz, Zsombor!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Mi ez a nagy sóhajtozás? Hát olyan fogadtatása volt az autótoknak, anélkül, hogy még látták volna a vásárlók, hogy elképesztő.
2: Én magam csak a levegőt kapkodom, milyen felkészült vagy az autó paraméterei kapcsán. És hát valóban ez a helyzet, amit ugye felvezettél, hogy tulajdonképpen a világ legnépszerűbb kisautójáról beszélünk, mind a tavalyi szinten, mind az idei szinten, és fontos megjegyezni, hogy egy tisztán elektromos kisautó, és ennek ellenére a legnépszerűbb kisautó, tehát nem csak az elektromos autók szegmensében. Miközben, ahogyan mondtad is, és nagyon jól rávilágítottál, valójában már a külsejében, külső méretek tekintetében sem nevezhető feltétlenül ugye kis autónak, hiszen azért bőven 4100 mm fölött van magának az autónak a mérete.
1: Ez egy kompakt méret már.
2: Így van, tehát gyakorlatilag egy B kategóriás autó, de ebben a szegmensben az egyik legnagyobb modellnek nevezhető.
1: Ha, bocsánat, csak hogyha megnevezhetnénk mondjuk Astra Golf méret, körülbelül ez a méretről beszélünk.
2: Hát egyel talán a kisebb kategória, tehát inkább most én ugye versenytárs...
1: Méretben.
2: Nevet, nem, méretben, igen, D-méretben már közelítünk hozzá.
1: Méretről van szó, így nem nyilvánvalóan nem a osztályban.
2: Igen, miközben itt ennek a szegmensnek tulajdonképpen az egyik élharcosa ez az autó. Miközben ugye, hogyha megnézzük az autót, egyébként majd belülről már érdemes, hogy kívül is körbe járnunk.
1: Járjuk körbe mindenképpen.
2: De hogy csak egyet megjegyezvén, hogy miután ugye dedikáltan a tisztán elektromos autók és új energiás autók számára fesztett padlamezre épült, ezért ugye maga az akkumulátor az a padlamezben került elhelyezésre, egy ilyen sokszoros védő lemezzel és védő gyűrűdő zónákkal védve. Ennek köszönhető, hogy nagyon-nagyon jó vezethetősége az autónak, de sokkal fontosabb a mi szempontunk most a méretek kapcsán az, hogy tulajdonképpen elképesztően tágas, hiszen ugye nincs ami elvegye az utastértől, vagy egy csomagtértől a helyet, és majd gondolom körbejárjuk azt, hogy milyen komoly csomagtérre, ráadásul fránkkal az orr csomagtartóval is rendelkezik az autó.
1: Néhány napja ezelőtt lehetővé tettétek a magyar sajtó képviselőjének, hogy kipróbálsak az autót. Nagyon-nagyon szűk terepen kisebb kört tehetünk kísérővel, mondjuk volt benne 20-30 kilométer talán a távban. Arra elegendő volt, hogy megízleljük az autó viselkedését. Mikor én oda mentem az egyik tesztautóhoz, elsőként azt tűnt föl, hogy elképesztően szép a fényezése, nagyon elegáns a megjelenése a fém díszlécekkel, ahogy ki van alakítva, nagyon-nagyon jól néz ki a kocsi orr része és a hátsó traktusa, nagyon eltalált a lámpa forma, és nagyon jó maga az egész tömege. Ahogy itt oldalról rápillant az ember, akár előről oldanézetből is, olyan autó, amit általában az ember úgy megkedvel, nem egy megosztó.
2: Abszolút, ugye nagyon jó a kiállása és a dizájnja az autónak, egy többszörös dizájnyi díjas autóról beszélünk egyébként, és az érdekes, hogy ez a nagy E5-ös tiszta elektromos SUV-nek a kis testvére, egyébként a modell, és formavilágában abszolút ő rá hasonlít, vagy őt idézi. És hogyha a front részét nézzük, akkor a dizájnereink arra törekedtek, hogy ilyen mosolyt idézzen föl maga az autónak a front része, tehát tényleg ha nem is fedezzük föl benne a mosolyt, az biztos, hogy mosolyra készített, mert egy nagyon-nagyon vidám karaktere van, ráadásul ezt ugye megerősíti, vagy ráerősít ezzel a vidám karakterre a színekkel is, a színek elérhetőségével a Gilly, hiszen ugye egészen bátran nyúltunk a színekhez ennek a modellnek a tekintetében, és például rózsaszín vagy zöld is található gyárilag a kínálatban, a magasabb felszereltség, ami Max Plus-t és az Ultrát jelenti, ott ugye akár ilyen fekete tetővel, tehát bitónus, bitón kiszereléssel, ugye nagyon izgalmas maga a karaktere, és hát az a cél, hogy pont ezzel a divatos, stílusos megjelenéssel, ugye, amiben egyébként, aminek fontos szerepe volt, hogy például Európában a Sziget Fesztiválon debütált először, de most már Párizst is meghújtotta, és egy nagyon komoly divatbemutatóval, az ottani influencerekkel, a divat világképviselőivel tartottak ott egy rendezvényt, illetve Shakirának az európai koncertjének is egy fontos szereplője lesz, tehát hogy egy igazi trendi, és hát potenciális ikonikus kis autó, ami reményünk szerint nem csak a külső, hanem a beltartalma miatt is, minden korábbi nem népszerűbbé teheti a tisztelnek most meghajtást.
1: Nekem mégis azt tűnt föl, hogy ez egy nagy autó. Tehát én kisebbre számítottam, és mikor egészen közel értem, akkor nagyon nagynak éreztem, tehát méretesnek, és éreztem rajta a robosztusságot. Amikor kinyitottam az ajtót, meg azt tűnt föl, hogy olyan könnyedén lehet kinyitni, és nagyon hatalmas tágra lehet nyitni az ajtaját, hogy ez sem egy hétköznapi, a hátsó ajtót is, tehát könnyű megközelíteni a belteret.
2: Így igaz, és hogyha kicsit hátrébb lépünk egyel, akkor van egy elképzelésem, hogy miért tűnhet egyébként még a saját méretén is nagyobbnak az autó. Ez pedig az, hogy ugye jól lehet, mi ezt egy B-kategóriás, egy kis autóként pozícionáljuk, viszont ha megnézzük a hasmagasságát például az autónak, az több mint 16 cm-es, ami már konkrétan a B-SUV-k kategóriája, miközben ugye ez nem egy SUV, de mégis ennek megfelelően egy elképesztően tágas autó, és hát egy titkot elárulok, bár talán már néhányatoknak itt a újságíró kollégák közül említettem, hogy életemben először most vásárolok új autót, méghozzá feleségemnek megveszünk ezt az autót, és ugye nekem két kisfiam van, egy 5 és 4 és 2 és fél éves, akiknél talán egyszer már viccesen meséltem, hogy mi ugye Trabantban nőttünk föl.
1: Ismerik név szerint őket szerintem.
2: Igen, és Trabantban nőttünk föl, és nekünk ugye gyakorlatilag a térdünk, hogyha hozzáért az első, és az a természetes volt, és akkor még közénk raktak mindent, ugye a szülők. Most az én fiam meg ahhoz szoktak hozzá, hogyha kinyújtják az első lábukat, és hozzáért az első támlához, akkor már méltatlankodnak. Szoktam is ezen nevetni, és fiam, láttátok volna, mit mondan a nagypapátok, hogyha így ülnétek be. Na mindegy, de hogy konkrétan úgy tudnak beülni, hogy nem ér hozzá, tehát elképesztően tágas. Ráadásul, amit a feleségem különösen imád, az az, hogy ebben a modellben, és mint a többi modellünkben, ugye a Star A-ben, vagy az E5-ben, rengeteg belső rekesztés, és 30 fölötti belső rekesz és tároló kapott helyet.
1: Erről beszélünk kicsit később, beszélünk akkor a helyről, nagyon fontos, hogy én nekem nagyon könnyű volt eltalálni a magasságát az vezetőülésben, de kíváncsi voltam, milyen a hátsó traktus, és én magam is beültem. Hát nem azt mondom, hogy focizni lehet a hátsó ülés előtt az ember lábával, de az biztos, hogy nem ír a térd az előtte lévő ülés támlájához. Az én méretemben sem pedig nem vagyok alacsony. Szóval az volt a különleges ebben az autóban, hogy a beltér még nagyobb volt, mint ahogy kívülről érzékeltem nagynak ezt az autót.
2: Abszolút, nemrég Schiller márka, hogy a Gilly Schillernek a egyik vezetője, aki ugye tulajdonképpen önmaga is csinál autós videókat, ő csinált egy tesztet, és 150 centi nagyjából az én magasságom.
1: Én magasabb vagyok.
2: És meg tudta mutatni azt, hogy konkrétan saját maga mögé beülve, pont láttam ezt a videót, gyakorlatilag még egy könyöknyi hely volt a térde és az előtte lévő autó között, tehát elképesztő tényleg, vagy hátámmal között, tehát eltépesztő tényleg a tágasságot.
1: Szóval beülve a vezetőülésre engem az a kép fogadott, hogy nagyon-nagyon letisztult az egész. Ha mondhatnék hasonlatot, a műszerfalnak a kivitelezése fekete és krómbetétes volt. Nekem nagyon emlékeztetett, egy picit hangulatában mercedeses volt. Vagy nemrégben volt nálam a Genesis tesztautó, és annak kifejezetten hasonló volt a műszerfala. Tehát az elegancia jött elő, egy kicsit ilyen Armani-s beütéssel, de mondom csak hangulatát, nyilván nem a többi részére gondolok. Nagyon tetszett a kormánynak a formája, a mérete. Az ülés láptámasztó hossza nekem kicsit kicsi volt, nyilván a méretem miatt, viszont nagyon jók a műanyagok, amiket használ a cég.
2: Abszolút, és ugye alapvetően már a belépő pro felszereltségnél is, ugye minden modellünkben, így a Giulia 2-ben is már vegán bőrrel érkezik maga az autó, nagyon-nagyon finom kidolgozása, és amit én nagyon szeretek, hogy abszolút hozza ugye a Giulia DNS-t, tehát azonnal tudjuk, hogy Giulia-be ültünk be, akár a Starray, az E5 vagy az E2 esetén, ugyanaz az óriási középső érintőképernyő, ugye a audio rendszerek a képernyő, előttünk ugye sofőrként ott van egy plusz monitora a mérőműszereknek, és hát ugye nyilván nagyon-nagyon praktikusak az említett, és itt már muszáj tényleg visszatérnem, mert a feleségem egy kedvencre gyakorlatilag ugye a két ülés között van egy ilyen a közép konzol, a könnyéktámasztó konzolat, egy elég nagy rekesz, amivel gyakorlatilag végre el tudja tenni a táskáját, és amit különösen imád, az az, hogy gyakorlatilag a térképtartó, az nem lehajtós, hanem fiókként kihúzható.
1: Erre 5 pontot adok, mert nagyszerű ötlet, tehát egy fiókot húz ki az ember, és hatalmas fiók.
2: Így igaz.
1: Húztam, és mi nem volt vége.
2: És ugye a hátsó ülés alatt is van még egy praktikus hely, ami alapból ugye egy sima tároló, de plusz opcióként pedig ugyanúgy fiók kérhető oda is az autóhoz. Tehát itt tényleg zseniális. Kisfiam, akik mindenhol mindent ide-oda rakosgatnak, hát imádják már most, hogy pár napig volt nálunk.
1: Nagyméretű kijelzőről beszéltél, nekem az is rögtön szembe tűnt, hogy elképesztően jó a megjelenítése, tehát nagyon szép képet ad, és nagyon gyors. A navigációra 5 pontot adok, mert szokatlanul jól tájékoztatott a világról, miközben mentünk ezen a kis körön.
2: Így igaz, hiszen ez annak köszönhető, és az minden Giulia-ben visszaköszön, hogy a Giulia az egyik egyetlen, vagy talán az egyik azon autogyártók közül, a kevés közül, akinek saját mobiltelefon gyártó leányvállalata is van, és az ezáltal szállított rendszert, a Flyme autórendszert használjuk, ami tényleg olyan, mint egy elképesztően gyors és nagyon-nagyon jó felbontású bármelyik iPhone vagy bármelyik vezető okos telefonnak a képességeit megirigyelt, hogy visszatükrözi ugye maga a rendszer, és elképesztően gyors, nagyon-nagyon gyors csatlakozásra rendelkezik, és nyilván megint csak abban is egyedülálló a Giulia, hogy saját most már több mint 64, azt hiszem műholdunk van ugye világszerte, vagy abban a föld körül keringve, amelyek pedig ugye azon a over-the-air frissítéseket tesznek lehetővé, hogy a rendszer kap.
1: Még elmondok egy dolgot tapasztalataimról, de nem fárasztom ezzel a hallgatókat, csak hallgatunk téged, mert te tudsz csomó információval szolgálni. Szóval, amikor mentünk ebben a bizonyos tesztkörben, nekem két dolog tűnt föl, ez egy hátsó kerekes elektromos autó, tehát a motor is hátul hajt. Nyilván a maga a tömeg központja is hátra került emiatt. Nekem a kanyar tulajdonságai kicsit szokni kell, na, ez a helyzet. Nagyon jól gyorsul az autó, ahhoz képest, hogy nem túl bitangerős. A kormánya egy picit nekem steril volt, de aztán rájöttünk, miután már megérkeztünk, hogy ezen lehet állítani. Maga a kanyar tulajdonság egy kicsit nyúlt, úgy éreztem, de viszont ez meg a kellemes rugózásnak köszönhető.
2: Hát többen, akik ilyen szinten vezetés rajongó autós újságírók is tesztelték, hogy kifejezetten ilyen gokártosként írták le a vezetési élményt. Nyilván ebben az is szerepet kap, hogy ugye egyrészt a hátsó kerék meghajtásnak van egy ilyen élvezhető része, másrészt pedig ugye alacsony az autó tömegközéppontja a padlamezben elhelyezett akkumulátornak köszönhetően, tehát ez is hozzájár a vezetési élményhez. Jól lehet, nyilván nem titkoltan, ez nem egy versenyautó, és nem egy sportautó. Ugye érdekesség, hogy 130 km/h van maximalizálva a végsebessége. Nyilván német autópályán valamivel többel is tudnánk ennél menni, de alapvetően ez bőven kényelmes magára az itteni közlekedésre, ugye főleg elsősorban ez egy városi autó, és hogyha itt a városi autó, akkor gyorsulásokat érdemes mondani. Ugye két különböző erőforrással és akkumulátorral érhető el az autó, egy 35,35 kW-ossal, ez a Pro felszereltségnél, és az összes többi felszereltségnél, ami a Max, Max Plus és Ultra, ott az a 47,14 kWh-s akkumulátort kapjuk. Az előbbivel 252, a nagyobbival 345 km-es az autónak a hatótávja.
1: Az már elegendő ahhoz, hogy az ember elinduljon mondjuk egy vidéki városba.
2: Abszolút élhető, és ennek kapcsán még ugye a gyorsulásokat ígértem. Gyakorlatilag ugye a 0-tól 50 km/h sebesség, ami a városi dinamikát jelöli, ott a kisebben 4,8, a nagyobban 4,6 másodpercre gyorsulunk 100-ra, 50-re, bocsánat, és a 0-tól 100 az pedig a kisebben 14,2, a nagyobban 11,5, tehát ez abszolút szintén megint csak egy élhető gyorsulás, és amit én nagyon szeretek, az a rendkívül alacsony fogyasztása az autónak, mert hogy a kisebben is 15,9, a nagyobban pedig 15,5 kilovattórás a fogyasztása.
1: Ide tegyük egy zárójelet a hallgatóknak, ha valaki nem tudná, olyan 15-16 kilovattórás fogyasztás az egy jó átlagnak számít ma már az elektromos autóknál, noha van, amelyik 11-et is tud, vagy 13-at.
2: Nyilván
1: de az nagyon kevés, nagyon kevés, de általában, hogyha az utcán látható elektromos autókat veszük alapul, nagy átlagban az a 15, az egy jó, nagyon jó eredmény.
2: Ez egy kifejezetten jó eredmény, és ugye fontos, hogy litiumvas foszfát akkumulátort kapunk egyébként.
1: Ez nagyon fontos.
2: A rendszerben.
1: Mert hogy sokkal stabilan tölthető.
2: Sokkal stabilabban tölthető, sokkal tartósabb. Ugye gyakorlatilag akár 3000 töltési ciklust, az nagyjából 1 millió kilométeres teljes hatótávot tud stabilan akkumulátor.
1: Ugye váltóárammal is
2: így van, tehát van AC-DC töltés egyaránt. Az AC töltés esetén a kisebb aksi az 5,3, a nagyobb az 7,1 óra alatt tölt föl.
1: Ez a konnektoros megoldás.
2: Gyakorlatilag nem a standard konnektoros, hanem a 6,6-7 kilovattos töltés.
1: Hát, ami van autóban, gyárilag be van építve ez a rendszer?
2: Van, igen, tölthető
1: ez a lényeg.
2: Rendszer. Illetve van a DC töltési opció, ott pedig a kisebb aksi az 60, a nagyobb pedig 80 kilovattal tölthető, ami azt jelenti, hogy az gyakorlatilag, ugye most már, ha megnézzük a folyamatosan terjedő gyors töltőket, akkor most nagyon sok 50 és 100 kilovattos töltő van. Ezzel gyakorlatilag 26 perc alatt tudjuk 10-80%-ra tölteni az autót. Feleségemet konkrétan próbáltuk, hogy bezalad az Aldiba, és mire bevásárolja a minimális szükséges dolgokat, addigra gyakorlatilag újra 80%-on vagyunk. Ugye elég praktikus tesztnek vetettük, hiszen ez lesz az első elektromos autó a családban, úgyhogy meg kellett őt győznöm, hogy bátran válthat ebbe az irányba.
1: Van-e kondicionálása az akkumulátornak?
2: Abszolút, illetve amit, bocsánat, csak még mindenképpen kiemelnék, az, hogy most böngesztem én is itt a műszaki adatokat, és még megint csak itt a vezethetőségre utalva, hogy elő ugye megfelelően hátul multilink felfüggesztése van az autónak, és elektromos szervokormányunk van nyilván természetesen az autóban, ami még megint csak visszautalva itt a vezethetőségre egy nagyon-nagyon praktikus társunk, illetve amit el ne felejtsünk, hogy a világ egyik legbiztonságosabb kis autójáról beszélünk. Gyakorlatilag az első között szerezte meg az új 2026-os Euro NCAP és NCAP biztonsági minősítéseket a legjobb eredménnyel a kategóriában. 5 csillagos minősítést természetesen, nagyon-nagyon magas százalékokkal eredményekkel, de alapfelszereltségként is, de a belépő modell is 7 légzsákkal érkezik, és 24 vezetést támogató technológiai aktív biztonsági rendszer, és összesen 36 különböző biztonsági funkció Atyaik. Van az autóban, tehát konkrétan mindent megkapott, amit meg lehet kapni.
1: Nagy kerekei vannak alapul egyébként az autónak?
2: Igen, és alapvetően az alacsonyabb felszereltségeknél egyébként lemezfelnivel érkezik, és az ultra felszereltségnél kapjuk meg az alufelnit, ugye maga az autó. Nagyon-nagyon jó kiállás van egyébként az ultrával, tehát a magával az alufelnikkel, de egyébként nagyon szép keréktárcsákat kapott a sima lemezfelnik.
1: Van még egy nagyon fontos dolog, a csomagok elhelyezése, és ebben is kimagasló, mert ugye említetted a legelején ezt a frankot, tehát a motorház tető egyébként is teleszkópos, és nem kell kipöckölni. Egy hatalmas bendő lapkozik ott benne, egy hatalmas, de szó szerint, hátul pedig egy elég tisztességes csomagtér várja a berakodást.
2: Hátul ugye 375 literes a csomagterünk, ami gyakorlatilag a kategória egyik legjobbja.
1: És két szintű gondolom a magasságban.
2: Így van, és egyébként meg 1320 literre bővített lehajtással, de ez a 375-höz megkapjuk még a 70 literes frankot, és ezzel a első csomagtartót, és ezzel gyakorlatilag torony magasan a kategóriák komolyabb rakodó képességét adja nekünk, miközben úgy említettük, hogy tele van különböző egyéb tárolórekeszekkel, és akkor bocsánat, csak még itt, ami még praktikus, ugye az Apple CarPlay Android autó mellett, hogy ugye elül, ugye ott vannak az USB csatlakozók Type A és Type C, hátul is van ugye egy Type A csatlakozó, és nagyon jó magában a zenei hangzás az autóban, az alapfelszereltségnél 4, a magasabb felszereltségnél meg 6 hangszóró áll a rendelkezésünkre, és az ultránál egy vezeték nélkül töltés is ott van.
1: Másfél percünk van hátra, de nagyon fontos garancia.
2: Gyakorlatilag ez az egyik nagyon-nagyon fontos fegyvertényes erőssége a Geely-nek, hiszen ugye 8 év vagy 200 000 kilométer garanciát kínál minden egyes modellre, így a Geely E2-re is.
1: Nem fél a Geely egyébként, hogy kicsit nagyon mélyen leárasztó önmagát ezzel az autóval? Árról nem beszéltünk, de amilyen árat megállapítottatok egy indulárnak a kisebbik változatánál, azért az elég nagy pofon.
2: A piacnak, de önmagunknak is. Ki lehet mondani, az egyik legjobb áru elektromos autóban Magyarországon, és a legjobb áru B-szegmensű tisztán elektromos autó. Igazából azért nem okoz ez problémát, mert hogy ugye a Geely elképesztően hatékonyan gyárt, ugye volt módom járni a világ legfejlettebb gyárának egyikében, ahol gyakorlatilag mesterséges intelligencia vezérelte, robotok által vezérelt gyártás történik, mikron pontossággal gyártanak, lézeres lepapogatással, tehát nagyon minimális maga az élőerőnek a költsége, nagyon hatékonyan gyártanak, és ennek köszönhető, hogy ilyen árakat tudunk produkálni ilyen felett autóra.
1: Mennyit fogtok eladni idén, hogyha már ekkora az érdeklődés láthatlamba?
2: Ugye láthatlamban már rögtön 25% született az autóra, mielőtt még valaki megtapogathatta volna, csak bejelentettük az árakat, és hát azóta dinamikusan növekszik az értékesítés, hogy megmondom őszintén, az idei évre is már több százas darabszámmal számolunk, tehát jól a negyed végéig azért bőven 200 fölé érni, akár a 300-at megsetszön, és teljesében pedig akár egy ilyen 500 fölötti darabszámot is várunk a magyar piacon, ami tisztán elektromos autóval azt jelenti, hogy gyakorlatilag forradalmasítja a B kategóriát, és minden korábban népszerűvé teszi a tisztán elektromos autózást.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Na, azt megnézzük, hogy hogyan néz ki a jövő év akkor, és a magyar piac hogyan alakul ezek után. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytassuk műsorunkat. Újjászületett egy autóipari ikon. Az 50-es évek óta tartó sorozatgyártás legújabb állomása, hogy a világ lakóautó zászlós hajójának számító VW California mostantól a Volkswagen Multivanon alapul, és nem a Ford által fejlesztett transporteren. A Multivanra történt átállás pedig a valaha volt legjobban vezethető Kaliforniájával varázsolta. Az új lakóautó ráadásul nagyobb, szélesebb és hosszabb, mint valaha volt. Emellett mostantól a kocsi mindkét oldalára tolóajtók kerülnek. Jelentős fegyvertény, hogy maradt a nagy sikerű dízelhajtás az erős benzines mellett, és megjelent egy takarékos plug-in hibrid változat is négy kerékhajtással. A 2026-os Kaliforniával a Volkswagen a digitális konnektivitást is fejlesztette, de talán a legjelentősebb változás a vezetőülés környékén történt, miután az új minőségi műszerfal struktúra az ID Buzz formanyelvét követi. Bár a megújult Kaliforniában jelentősen változott az utazási komfort és digitálisan fejlettebbé vált a mindennapos használathoz, a VW nem változtatott a filozófián, melynek messziről jól látható jelképé vált a minden modell változathoz járó felnyitható tető. További izgalmas részletekről Kovács András, a Volkswagen kisasszonyjárművek magyarországi márkaigazgatója fog nekünk szolgálni, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat én is!

0: Fantasztikus lett az új autó, már régi se volt kutya, tegyük hozzá. Mindig ámulattal láttam az útjainkon, ha láttam ilyen autót, illetve kempingek közelében találkoztam leggyakrabban. Volt egyszer szerencsém nekem is vezetni, és kicsit kipróbálni. Ez valami csoda. De ez az új dizájn, meg ez az új belső berendezés és elrendezés, és új struktúra, azért ez mindegyiken túlnőtt.
1: Ez így van, és az, hogy ez az új koncepció, amivel ez a Kalifornia most érkezett, aminek talán az egyik legjobban látható jele a két tolóajtó, és ezzel a három szobára osztható környezet, ami az autó jobb baloldala és a belseje. Ez annak köszönhető, hogy létrejöhetett ez az új koncepció, hogy a transporter kategóriában a legutolsó modellváltásnál egy alapos koncepcióváltás született, míg a korábbi generációknál az üzenet az az volt, hogy egy transporter mindenkinek, és arra az egy transporter alapra készült rengetegféle változat az ügyfelek számára. Most már azt mondjuk, hogy mindenkinek a megfelelő transportert, és ebben a méret kategóriában háromféle autót kínálunk. Van a transporter néven a hagyományos klasszikus teherautó sokféle változatban, akár platós duplakabinos változatban is. Van az innovatív, emocionális ID-bázzunk teherautó vagy személyautó változatban, és amiről most beszélünk, ez a Multivan és Kalifornia, ez egy önálló fejlesztésként működik, ez pedig a lakóautó, szabadidőautó, üzleti felhasználású busz kategória.
0: Az ember el sem hinné, hogy az MQB platformot kapta meg ez az új autó, ami a Golfot is hordja magán.
1: Így van.
0: Viszont nyilván megnyújtott módon.
1: Így van. Ez a legfőbb előnye az MQB platformnak, meg ennek a platform stratégiának, hogy sokféle autót lehet ráépíteni, és alkalmas arra, hogy azt a funkciót szolgálja ki a legjobban, amire az autó való, így a korábbi kompromisszumos megoldás az a múlté, és most már egy lakóautó, egy családi autó, az kompromisszummentesen tudja azt az utazási komfortot nyújtani, de a megszokott nagy beltérrel együtt.
0: Hát hétköznapi nyelvre lefordítva, egymás között így műsoron kívül, ha nem veled, hanem egy hozzá nem értővel beszélgetnék, akkor azt mondanánk, hogy ez nem teherautóra készült.
1: Ez így van. Ez egy személyautó alapra készült, személyautó komforttal, rugózással, futóművel. Természetesen ennek a hátránya, hogy kisebb a teherbírása, tehát nem tudnánk elvinni vele másfél tonna cementes zsákot, de senki nem is szeretne ezzel másfél tonna cementes zsákot vinni, úgyhogy fókuszáltunk az igazi ügyféligényekre, és egy Kaliforniánál vagy egy Multivennél az igazi ügyféligény az az, hogy legyen nagy tér, férjünk el az autóban, férjen el minden holmink az autóban, tudjunk kényelmesen utazni akár hosszú távra, meg tudjuk élni azt a szabadságot, ami a Volkswagennek sajátja már több mint 70 éve, vagy talán még több is, és ezt mindezt kényelmesen és biztonságosan meg tudjuk tenni egy megbízható autóban.
0: 27 centivel nőtt a hossza, a szélessége 4 centivel, a magassága majd azonos, mint az előző, hogy beférjenek a garázsba ezek az autók. Szóval az egész autó megjelenése nagyon-nagyon fiatalos üdelet, tényleg az ID.Buzz-ra hajaz nem csak a beltér, a műszerfal, hanem kicsit kívülről is a megjelenése. Nyilván a lámpatestek, az orkiképzés és a farrész is sokat kölcsönzött abból a formavilágból. Egy gyönyörű autóról van szó. Amikor beülünk, akkor pedig szemünk szám eltátjuk, mert hogy olyan látványvilág tárul a vezetőülés elé.
1: Így van. Nagyon digitális lett az autó, egy majdnem 13 colos érintőképernyő, hatalmas érintőképernyő fogadja az ügyfelet, az vezeti a szemünket, ahonnan az autó vezérlése irányítható. A kormány az egy klasszikus Volkswagen kormány, a klasszikus
0: háromküllős
1: a fizikai gombokkal, a nagyon jó ergonómiával, amit megszoktunk tőle. A váltó az a műszerfalról felkerült egy bajusz kapcsolóra a kormány mögé, mint az ID.Buzz-nál, ahogy említetted, ez az irány folytatódik. És az autóban új asszisztens rendszerek is elérhetők, például a Travel Assist-nak a vezetés támogatórendszernek a legújabb harmadik generációja, ami már lehetővé teszi az automatikus sávváltást is, nem csak a sávon belüli haladást, illetve a piros lámpát is felismeri, és vészasszisztensként, hogyha azt érzékeli, hogy rosszul lett a sofőr, akkor automatikusan meg tud állni, le tud húzódni az út szélére. Úgyhogy ezek nagyon hasznos funkciók, de talán még egy nagyon hasznos funkciót tudnék kiemelni, ami a hibrid hajtáshoz kötődik, mert nem elég, hogy a hibrid hajtás az egy közel 20 kWh-s akkumulátorral készül, ami majdnem 100 km teljesen elektromos út megtételére alkalmas, hanem ez a nagy akkumulátor lehetővé teszi azt, hogy mostantól az állóhelyi fűtést vagy hűtést ne csak 30 percen, hanem 8 órán keresztül is, tehát akár egy egész éjszakán keresztül is használni tudjuk. Így, hogyha valaki nem kempingben elektromos áram csatlakozással ellátva használja az autóját, hanem bárhol a szabadban szeretne megállni és szeretne eltölteni egy éjszakát, akár a nagy melegben nyáron, vagy akár egy hűvösebb időben, akkor a belső teret komfortosan tudja magára szabni.
0: Nem tudom, hogy a vezetőülést ezzel most ki is pipáltuk, nekem még azért van egy-két megjegyzésem, szóval az áoszlop az megosztott, ami nagyon érdekes, egy pici ablakkal, de nem a hagyományos módon megszoktuk, hanem valahogy furcsa két rudazat jött létre, ablaküveg van közötte, egészen jól áttekinthetővé válik a kocsi orrészének oldala. Tehát oda lehet látni, ahol egyébként eddig kitakartak az áoszlopok, még a legvéknyabbak is. Ez egy nagyon jó megoldás. A másik az, hogyha itt rápillantok, előttem van egy fotó, csalok egyébként, rápillantok erre a képre, első gondolatom az, hogy ez egy jól kinéző személyautó.
1: Tehát abszolút,
0: pont úgy néz ki, látom az ülésformázáson is, az egész berendezésén, hogy ez egy személyautósított autó.
1: És ez így is van, és a funkciói, és a tartalma, és a vezethetősége, ez mind-mind személyautós. A formája is a személyautós, egyterűs vonalat képviseli sokkal inkább, mint az előtt generációknak a buszosabb koncepciója. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy családi személyautóként használható, lakóautó funkcióval is adott esetben, hogyha nem a Multimerről, hanem a Kaliforniáról beszélünk. Például ezt egészíti ki, hogy mostantól nem csak a vezetőülésnél van masszás funkció, hanem az első utasülésnél is elérhető masszás funkció, ami egy prémium személyautókat idéző funkció.
0: Nagyon tetszik egyébként, hogy 5-ről 25 wattra nőtt az alapfelszereltségként a telefontöltő, a vezeték nélküli, van USB-C portból jó néhány, ami egyébként 60 wattos töltést kínál, az pedig jó gyors már.
1: Hát a telefonos csatlakozás az nagyon fontos ebben az autóban, és ebben az autóban többek között a töltést, a vezeték nélküli töltés szériában benne van, de hogyha valaki USB-n keresztül szeretné, az is megoldható. Ami nagyon fontos, hogy a Kaliforniának a lakóautó funkciói, a hűtőszekrény kibekapcsolása, a világításnak gyakorlatilag lámpatestenként állíthatósága, a tető nyitása, zárása, ezek digitálisan vezérelhetők, és erre több opció is van. Vagy a műszerfalról, a közép konzolon található nagy kijelzőről lehet ezt állítani, vagy az utastérben van egy kisebb kijelző, ami kifejezetten a kempingezés közbeni funkcióállítást teszi lehetővé, de a harmadik funkció az a Kalifornia applikáció, ami egy mobiltelefonos applikáció, hamarosan Magyarországon is elérhető lesz, és ezen keresztül is szabályozható az autónak rengeteg funkciója.
0: Három szobáról beszéltél még a legelején, megütötte a fülemet, de most már tudom, mire gondolsz. Szóval azért három szoba, mert az első szoba, a tiszta szoba, az a kocsi beltere, és a két oldalt nyíló, mert hogy ezenél az autónál most már mind a két oldalt van tulajtó, és ugye így aztán lehet oda külső teraszokat, konyharész, bármit telepíteni, pici sátortetővel mélyébe, tehát így van a három
1: szoba. Így van, mi alapvetően ezt a három szobát, így van, középen a tiszta szoba, ahol alszunk, ágy négy személynek, kettő lent, kettő fönt, a beépített konyhában, konyha az autó bal oldalán található, tehát hogyha a baloldali tolóajtót kinyitjuk, akkor az autóban található székek, asztalok kihelyezésével, és a konyhához való, akár kívülről történő hozzáféréssel egy ilyen kempingezős szobát kamerát kapunk, és a mindennapi használatban, mert hogy ez az autó azért zseniális, mert nem csak kempingezésre alkalmas, hanem hétköznapokban egy személyautóként használható, az pedig az autó jobboldali tolóajtóján keresztül egy ilyen hagyományos funkcióval elérhető az egész család vagy baráti társaság.
0: Milyen
1: számára
0: berendezés kerül egyébként az autóba, mert ugye ez egy lakóház, lakóautó, és miután többféle felszereltséggel rendelkezik, nyilvánvalóan nem mindegyikben jut mindegyik. Úgy tudom, például a WC egyikben sincs.
1: WC nincsen, az ebben a méretben beépítve nem érhető el, úgyhogy ha valaki ezt kempingezésre használja, vagy vadkempingezésre szeretne
0: marad
1: használni.
0: A természet.
1: A természet, vagy pedig nagyon jó ilyen kémiai WC-k, utazó WC-k elérhetők, amik akár a sínekbe is rögzíthetők, tehát nagyon jól használhatók ebben
0: csak
1: az autó.
0: Nem,
1: így van, nem gyárilag. Ami viszont gyárilag beépített, az a konyha. A konyha gáztűzhellyel, gázpalackkal ellátva, víztartálya, mosogatóval érkezik, és egy hűtőszekrény is a része, ami több fokozatban is állítható, úgyhogy ez egy komplett, jól felszerelt konyha. Én éppen augusztusban voltam ezzel a családdal nyaralni, nagyon jól használható, azt kell mondanom, és ott jókat főztünk is, de utána jót is tudtunk aludni. Az alvás az lent tudjuk a két hátsó ülést ledönteni, és akkor az egész hátsó tér alakítható egy ágyjá.
0: Teljesen simán?
1: Teljesen simán, így van. A ledöntött hátsó ülésekre tudunk kihajtogatni egy matracot, ami egyébként az autónak a csomagterében található, amikor éppen nem használjuk.
0: Kiegyenlíti, gondolom, a gödröket.
1: Így van, az egy nagyon jó minőségű matrac, ott még a feleségem is tudott aludni rajta. És a,
0: ez pedig nagy szó egy nőnél.
1: Ez így van. És a tető pedig a nálunk a gyerekeké volt. A tető a felnyitott tető mellett két személy számára alkalmas fekvőhelyet rejt, ami nagyon okosan van megcsinálva, mert hogyha fel van nyitva a tető, de éppen fönt nem alszik senki, mert már fölkeltek, és éppen reggelizünk, vagy használnánk a konyhát, akkor a fekvőhelynek a matrac része az kinyitható és hozzáigazítható a tetőhöz, tehát egy jóval magasabb, ilyen két méter fölötti beltér magasságot kapunk az autón belül, tehát föl lehet állni, kényelmesen tudunk benne mozogni.
0: Zuhany van, nem minden felszereltség, de van zuhany. Nyilvánvalóan ez egy kényszer zuhany, azért ez a méretű autó nem tesz lehetővé nagy tálcát.
1: Így van, a zuhany az egy ilyen külső zuhanycsatlakozás, tehát a hátsó ajtó kinyitása után egy ilyen víztartályhoz történő zuhanyfejcsatlakozó használható, és ott tudunk, nem mondom, hogy teljes értékű zuhany, de vészmegoldásként mindenképpen alkalmazható.
0: És akkor elérkeztünk a másik legfontosabbhoz, a hajtásláncokhoz, mert ugye ez a lelke ennek a lakóautónak. A California mindig is híres volt a jó motorjáról, egy motorjairól, és most sem mellőzi a Volkswagen a 2 literes dízelhajtást.
1: Ez nagyon fontos, ez a hagyományos motorunk. Ebben az autóban jelenleg 150 lóerős változatban érhető el.
0: Nagyon takarékos, 4,5 liter környékén lehet vele kijönni.
1: Akkor nagyon kell rá vigyázni, de elérhető ez
0: hát
1: a
0: nem
1: szám.
0: Ebben a súly, nem ilyen súly autóban, hanem egy személyautóban. De, egyébként...
1: de ebben az autóban olyan 6-6,5 liter között egy normális, óvatos vezetéssel elérhető fogyasztást tudunk produkálni. A másik a 2 literes benzines motorunk, ez 204 lóerős.
0: Ez egy turbós benzines.
1: Ez egy turbós benzines TSI motor. Elérhető Magyarországon nem annyira népszerű, inkább a dízel vagy a hibrid hajtás az, amit az ügyfelek választanak.
0: Ez a hibrid most ráadásul plug-in hibrid hajtás.
1: Ez ugye? Egy plug-in hibrid, ez nagyon fontos.
0: És az is fontos, hogy lehet DC-vel is tölteni, nem csak AC-vel.
1: Így van, egy DC töltéssel, egy gyors töltéssel is tudjuk feltölteni, egy majdnem 19,7 kilowattórás akkumulátor van benne, ahogy említettem, ez majdnem 100 kilométer teljesen elektromos üzemmódra elég. Azt gondolom, ez a Volkswagen koncern jelenlegi plug-in hibrid megoldása, ez tényleg az egyik legmodernebb technológia most a piacon. És ami még nagyon fontos, hogy ez összkerékhajtással jár együtt, egy elektromotor hajtja a hátsó tengelyt, így az összkerékhajtás is megmaradt a Kaliforniában.
0: Nyilvánvalóan, miután kempingautóról van szó, van elektromos vételezési lehetőség is valahol, ugye, csatlakozás?
1: Így van, van egy külső áramcsatlakozás, a kemping áramforrása az csatlakoztatható az autóra.
0: És az autó maga szolgáltat áramot?
1: És ez pedig az új modellévünktől elérhető funkció, tud szolgáltatni áramot az autó.
0: Ha jól tudom, háromfajta felszereltségben lesz, vagy megrendelhető már is, ugye a Beach, Coast és Ocean?
1: Így van. Itt felszereltségbeli eltérésekről beszélünk, a Beach-nek az alapváltozatában nincsen beépített rendes nagyméretű konyha, csak egy kis technikai konyha a raktérben, viszont ezért cserébe nem csak 4, hanem akár 6 vagy 7 személyes is lehet. A Coast, ez már egy magasabb felszereltségi szintet jelent, az Ocean szintnél pedig már a tető is elektromosan nyitható például.
0: Az, hogy a Multivan alapjára épül a Kalifornia, ez jelente hosszú távú fejlesztési rugalmasságot a Volkswagen számára, hiszen most ugye ráépült erre az új padlólemezre, nyilvánvalóan erre aztán lehet álmodni sok mindent. Tehát ezt most látjuk az első fecskét, aztán majd gondolom jönnek a többiek.
1: Ezen a padlólemezen az én legjobb tudomásom szerint nem terveznek új modelleket, viszont a Kalifornia koncepció az annyira bevált, és annyira a Volkswagen márkához tartozik, hogy ez különböző méretkategóriákban is érkezik, vagy már meg is érkezett. Egyel kisebb kategóriában a Caddy-nél a Caddy Kalifornia, ahol nincsen nyitható tető, viszont az ágy funkció az jól elérhető az autóban.
0: És abban is lesz konyha?
1: Abban is van konyha, így van, abban is egy nagyon elmés megoldása. Nyilván ott sokkal kisebb a hely, tehát ezt máshogy kell megoldani, de van egy hátsó ajtón keresztül elérhető, nagyon praktikus konyha. Van a Crafter modellből elérhető Grand California, ami ahol már a zuhanyzó és a WC az autónak a belterében található. Ezt az autót Magyarországon nem forgalmazzuk, mert a 3,5 tonnás össztömegbe csak a két személyes verziója fér bele, és úgy ítéltük meg, hogy Magyarországon erre nincs sok igény.
0: Ha lenne, akkor lehetne?
1: Akkor lehetne, így van, így van. Úgyhogy ha most a ügyfelek ezt, a hallgatók ezt hallják, és nagy igény lenne rá, keressenek minket, és elintézzük. Így van. De így az Európai Unióban ez most már nem egy nagy dolog, és ami még egy nagyon fontos dolog, hogy az ID bázunkban is elérhető lesz hamarosan a Kalifornia funkció, a lakóautó funkció. Jövő év elején érkezik az ID Buzz Cruise verziója, ahol ugyanez az alvási koncepció, konyha koncepció megjelenik az autóban, és aztán majd hamarosan akár még a felnyílótetős Kalifornia is érkezik.
0: Az ID Buzzba.
1: Az ID Buzzba.
0: Ajaj. Most már csak azt áruld el, hogy milyen ütemezésben lehet vásárolni ezek közül, az autók közül, melyik érkezik először, itt van-e már valamelyik?
1: Az autók elérhetők, a márkakereskedésekben rendelhetők, a Multivan néhány héten belül, egy-két héten belül megtekinthető is lesz, Kaliforniából inkább csak évvégén, jövő év elején érkezik autó Magyarországra.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Kovács Andrást, a Volkswagen kis haszonjárművek magyarországi márkaigazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a Rádió Kelly ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
2: Mozgásban, a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos. Kiadós eső esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos, miután a belügyminisztérium újonnan lezárult vizsgálata, a volt képviselő szerint nem cáfolta meg a több százmilliós dupla kifizetés gyanúját. Bejegyzésében Hatházi Ákos azt írta, nagy csalódás volt számára a tűzijáték közbeszerzését vizsgáló 30 oldalas belügyminisztériumi jelentés, amely szerinte leginkább az ügy elkenésére jó. A volt politikus szerint az irat nem vizsgálta meg tételesen, hogy az idén kevesebb pénzből mennyivel kevesebb szolgáltatást vásárolt az állam, a költségelemek árainak megbecsülése pedig nem világos. A hétvégi csapadék több térséget is alaposan eláztatott, miközben az északnyugati országrész szinte teljesen kimaradt az esőből. Budapesten a legtöbb, mintegy 53 mm eső esett az elmúlt 24 órában, derült ki a Hungaromet ZRT oldalán vasárnap reggel közölt adatokból. Az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A lenti Balaton-Budapest vonalon, a Mecsek környezetében és a Szeged-Debrecen vonalon. Sopron környezetében csak 1 mm esőt rögzítettek. Független koalíciók szerezték meg a legtöbb képviselői helyet a hétvégi önkormányzati választásokon Csehországban. Szenátori, azaz parlamenti felsőházi mandátumot a részleges szenátusi választásokon 5 jelölt szerzett, ami azt jelenti, hogy a további 22 hely sorsa az egy hét múlva tartandó második fordulóban dől el. Ukrán drón támadás károkat okozott Oroszországban a Yandex Vlagyimiri adatközpontjának infrastruktúrájában. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált. Több oroszországi régióban nem működik a Yandex taxi és ételrendelő, digitális fizetési, valamint virtuális asszisztens és mesterséges intelligencia alapú csevegőbot szolgáltatása, de üzemzavarokat jelentettek Kazahsztánból is. Az elmúlt 4 napban 3 Yandex adatközpontot ért ukrán csapás. Újabb áradás pusztít Nepálban, házakat, hidakat söpört el az ára dél-ázsiai ország középső részén. Áldozatokról nincs hír. A helyi hatóságok felszólították a Katmandútól mintegy 100 kilométerre nyugatra lévő Gorka körzetben élőket és a környéken tartózkodó turistákat, hogy hagyják el otthonaikat. A katasztrófavédelem vizsgálja, hogy mi okozta a körzet északi részén lévő folyószintjének emelkedését. Nepálban alig másfél hónapja az ország Kínával határos térségében történt súlyos gleccserszakadás, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn a sok napsütés mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti és észak-keleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2:11, délután 15-19 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Budapest közlekedésének története ezúttal nem csak a múzeumban, hanem egy vetélkedőn is megelevenedik. A BKV idén 16. alkalommal hirdeti meg a közlekedés történeti versenyét, amelyre november 4-éig jelentkezhetnek a 7-es és 8. osztályos diákok. A háromfős csapatoknak többek között arra kell választ találniuk, hogyan jelölték eredetileg a lóvasúti járatokat, hol közlekedtek először trolik Budapesten, és melyik fővárosi közlekedési eszközön maradt meg mind a mai napig a baloldali közlekedés. A kérdésekhez pedig érdemes alaposan körülnézni a Föld alatti Vasúti Múzeumban. A Deák Ferenc téri aluljáróban található múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítása 10 történeten keresztül mutatja be a fővárosi közlekedés kevésbé ismert epizódjait. Régi járművek, fotók, plakátok, dokumentumok és utastájékoztatási tárgyak mesélnek arról, hogyan változott Budapest és az itt közlekedők élete. A vetélkedőre az ország bármely iskolájából lehet nevezni, egy intézmény akár több csapattal is indulhat. A döntőbe az 5 legjobb csapat jut be, a megmérettetést november végén rendezik a Föld alatti Vasúti Múzeumban. A nevezési feladatlapokat november 4-én délig kell beküldeni. Aki pedig nem indul a versenyen, annak is érdemes lehet megnéznie a kiállítást, mert Budapest közlekedésének történetében akad néhány olyan meglepetés, amely után más szemmel nézünk majd a következő villamosra is.
0: Koncert.
1: Több mint 6 évtizednyi zenei pálya után búcsú turnéra indul Rod Stewart, és Budapest sem marad ki az utolsó körből. A 81 éves skót világsztár The Final Encore című turnéja 2027 tavaszán indul, Budapestre pedig június 18-án érkezik a Budapest Sportarénába. Stewart több mint 6 évtizede áll színpadon, pályafutása során a rocktól a folkon és a soulon át az R&B-ig számos műfajban megfordult. Több mint 250 millió lemezt adott el világszerte, és olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Maggie May, a Do You Think I'm Sexy, a Baby Jane, a Forever Young, a Sailing, vagy a Rhythm of My Heart. A koncert egyben egy rendkívüli karrier összegzése is. Stewart kétszer került be a Rock and Roll hírességek csarnokába, Grammy-díjas, 2016-ban pedig lovaggá ütötték zenei és jótékonysági tevékenységéért. Különleges rekordok is kapcsolódnak hozzá, köztük a riói Copacabana tengerpartján tartott koncert, amelyen mintegy 3,5 millióan vettek részt. A magyar közönség számára sem ismeretlen, ez lesz a 6. alkalom, hogy Rod Stewart Magyarországon lép fel. 2010-ben 250 ezer ember előtt énekelt az 56-osok terén, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban találkozott a hazai rajongókkal. Rod Stewart 2027. június 18-án lép fel tehát az arénában, a The Final Encore valóban egy korszak lezárásának ígérkezik.
0: Film.
1: Ha az őszi szünetben valaki nem csak filmet nézne, hanem ki is próbálná, milyen filmesnek lenni, annak jó program lehet a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál. Október 24-e és 31-e között Budapesten vetítések, találkozók és interaktív programok várják a gyerekeket és fiatalokat. A fesztiválon több mint 50 animációs és élő szereplős rövid film látható, életkor szerint válogatva már 3 éves kortól. Több film csak itt látható Magyarországon, köztük a díjnyertes Dán Mira, a brit, a Nyár kalandorai, a japán, a Kámforfa őrzője és a Monster Mia, a szörnsuli. A tavalyi Maja adj egy címet folytatása, a Maja adj még egy címet, szintén a Cinemirán lesz először látható itthon. A fesztivál mottója moziz és alkos. Ennek jegyében a nézők akár a kamera másik oldalára is kerülhetnek. Lesz kaszkadőr, filmtánc és szinkron workshop, videóklipforgatás Grillus Vilmossal, találkozni lehet Herendi Gábor filmrendezővel, és Vincent Bál belga animációs rendezővel is együtt lehet alkotni. A fiatalok saját munkái sem maradnak ki, diákfilmek, videók és idén először videóklipek is versenyeznek. A legjobb rövid filmekről pedig gyerek és diák zsűri is dönt. A Cinemira október 24-én és 25-én indul a Marcibányi Téri Művelődési Központban, és október 31-én egésznapos halloweeni filmes programokkal és díjkiosztóval zárul. Itt a mozi nem csak a stáblistánál ér véget, hanem ott kezdődik az igazi játék.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Ahol a szív a víznek szalutál, őszi tippek a Tisza-tó mellől. A Heves-megyei Porosztó az elmúlt évek turisztikai fejlesztésének köszönhetően Magyarország második legnagyobb tavának fővárosává vált. Bár a településen 2000-en laknak, a faluban található Tisza-tavi ökocentrumba mintegy 200 000 látogató érkezik évente. A Tisza-tó 4 évszakos horgászvíz, többféle víztípus foglal magában, ami a legtöbb őshonos magyar hal számára kényelmes lakóhelyet biztosít. A tóban több mint 50 halfaj él az óriási harcsáktól a fürge pontyokig, aminek köszönhetően a Tisza-tó az országos átlagot jóval meghaladó fogási lehetőséget kínál. A horgászengedéllyel rendelkező vendégek számára többféle hely és módszer is rendelkezésre áll, a part mentén ráadásul kifejezetten mozgássérültek számára kialakított csónakokat és horgászpontokat is találunk. Ártéri erdők, hínármezők, gyékényesek és nádasok mentén a tó korábban megközelíthetetlen vadregényes területein kanyarog a Tisza-tó 1500 méteres palló útja, melyről betekintést nyerhetünk a térség különleges állat- és növényvilágába. A felfedezés kifejezetten erre a célra kialakított madármegfigyelő betekintők és egy megfigyelő torony is segíti. Így akár fekete gólyákat, kormoránokat és szürke gémeket is szemügyre vehetünk természetes élőhelyükön. Az ország síkvidéki kerékpározásának egyik központja közel 500 egységes kerékpárparkkal és kiépített szervízhálózattal biztosítja, hogy a Tisza-tó megkerülése felejthetetlen élménnyé válhasson. A kerékpárút hálózat szemedgyönyörködtető tájakon keresztül vezeti a túrázókat, ahonnan rálátni a dús ártéri erdőkre, szigetekre és természetesen a fodrozódó víztükörre is. A tó Tisza-Derzs és Tisza-Nána között kerékpáros komppal is átszelhető, de lehetőség van csónakos kerékpáros kombinált utak megtételére is, a kikötőkben biztosított hajók igénybevételével. Ha valaki igazán testközelből szeretné megtapasztalni mindazt, amit a Tisza-tó és környéke kínál, annak az egészen október végéig induló GPS navigációval segített motorcsónak túrákat ajánljuk. A kalandra vágyókat 12 különböző nyomvonalú és hosszúságú túraútvonal várja. A rövid 2,7 kilométerestől a több órás 24 kilométeres körtúráig. Az utakat vezető nélkül önállóan is végig csónakázhatjuk, ehhez a digitális navigációs készülékek nyújtanak segítséget.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.
4: Welcome to St. James Bar.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntjük a hallgatókat! Szimbolikus kereskedés indító csengetéssel ünnepelt tőkepiaci fejlődésének újabb mérföldkövét a Vertical Group a budapesti értéktőzsdén. Műsorunk első részében a környezetgazdálkodási, műanyagipari és logisztikai tevékenységeket integráló társasággal foglalkozunk, melynek részvényei szeptember 30-ától már a szabályozott piac standard kategóriájában érhetőek el. Frissen publikálta fél éves jelentését is a társaság. Az árbevétel több mint 20%-kal tudott növekedni. Műsorunk második részében a budapesti értéktőzsdei X-Cent kategóriájába látogatunk, ahol szintén számot adott 2026 első 6 hónapjának tényszámairól a Navigator Investments. Az elmúlt időszak akvizíciójának köszönhetően egy olyan magas hozzáadott értékű technológiai vállalat jött létre, amely már a teljes ipari értékláncon képes kiszolgálni az ügyfeleket. A konszolidált árbevétel megközelítette az 5 milliárd forintot. Mindez a tőzsdére lépés óta eltelt időszakban, tehát az elmúlt 4 évben 50% feletti átlagos éves forgalomnövekedést jelent. A társaság IFRS szerinti tisztított EBITDA-ja pedig megközelítette a 400 millió forintot. A készülék, ipari automatizálás és robotika üzletág vált a leginkább meghatározó szegmensé. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
1: A budapesti értéktőzsde standard kategóriájába látogatunk. Az X-Cent piacról lépett szintet a Vertical Group, illetve a fél éves jelentését is publikálta. Itt van a stúdióban Ferenc Kornél, a Vertical Group meghatározó tulajdonosa, és Nagy Gábor, a Concord MB Partners partnere. Szervusztok, üdvözlünk titeket!
2: Yeah.
3: Sziasztok, üdvözletnek!
1: Mennyire nehéz műfaj egy kategória váltás? Kiadtatok egy nagy terjedelmű rábocsátási tájékoztatót. Mennyire különleges ez a hazai tőzsdén?
2: A Concord MB Partner szeret szintet léptetni. Ez a harmadik ilyen volt másfél év alatt, a Goodwill és a Start után. Soha nem egyszerű. Fontos, hogy egy cég felkészült legyen, ehhez az X-Cent kitűnő előzetes időszak, ahol megtanulnak mindent a cégek, ami ebből a szempontból fontos, és kaptunk egy pici segítséget Brüsszeltől ebben a pillanatban. Próbáljuk

0: Tudjuk, az amerikai tőkepiac hatékonyságát tud elérni Európában. Ennek egyik eleme, hogy aki már valamilyen kategóriába szerepel, egy kicsit dokumentációs könnyítést kapott most a jogszabályalkotóktól, ezért egy kicsit egyszerűbb dokumentációval érkeztünk. Mint úttörők azért együtt így nehéznek éltük ezt meg, de mindenképpen könnyebb volt, mint egy teljes dokumentációt készíteni.
1: Csatlakoznék. Egy ilyen kategóriaváltás arra mindenképp jó, hogy a cég egy újabb áttekintésen esik át. Egyfajta tabularázás és tiszta képet kapnak a befektetők, a tulajdonosok, a vezetők arról, hogy tulajdonképpen hol is jár a cég. És hát nyilván azzal, hogy kategóriát váltunk, meg tudjuk határozni az új célokat, hiszen kinyílnak olyan lehetőségek, amik mondjuk egy X-tent kategóriában nem voltak adottak. Ezért én azt gondolom, hogy a Vertical nem csak kategóriát kívánt váltani, hanem sebességet is.
2: Hogyan látjátok a gazdasági környezetet az idei évben, és milyen eredményeket ért el a társaság az első fél évben?
1: A fő számainkat tekintve bő 13 milliárd forint árbevétel mellett 1,2 milliárdos EBITDA-t értünk el. A mérleg főösszegünk meghaladta 30 milliárd forintot. Én azt hiszem, hogy a cég működése, gazdálkodása az abszolút transzparens és kiszámítható, és azokat a célokat, amiket lefektettünk a tőzsdelépéskor, azokat rendre tudjuk teljesíteni. Mivel látszik egy jelentős árbevétel növekedés, ami részben konszolidációból adódik, részben pedig abból, hogy tudtunk egy picit a saját tevékenységünkben is bővülni. Én azt hiszem, hogy ez mindenképp pozitív irányokat tud mutatni a befektetőknek. Illetve számunkra is nagyon fontos, hogy az integrált tevékenység, amit végzünk, annak a hatásai rendre mutatkoznak már a cég működésébe, és én azt hiszem, hogy az az irány, amit lefektettünk, az működőképes, és az integráció, amit alapvetően járunk, akár akvizíciókkal, akár egy organikus növekedéssel, azt mutatja, hogy ez hatványozottan tud tükröződni a számainkban.
2: Mennyire segített a Vertical Groupnak a jelentős cégmérete és a dinamikus növekedése ebben a kategóriaváltásban, hiszen hogyha megnézzük objektíven az eddigi számokat, akkor azért az látszik, hogy méreténél fogva is a Vertical az, mintha kilógott volna egy átlagos X-tent piaci céget vagy kategóriát tekintve.
0: Igen, mérettől függetlenül bátorítok mindenkit, akit érdekel a tőkepiac kibocsátóként, hogy X-tendre menjen, nagyon sokat lehet ebből a világból ott megtanulni, bemutatkozni befektetőknek, de valóban néhány cég méreteivel, növekedési lehetőségével ebből kilóg, és a Concordnál igyekszünk rájuk fókuszálni egy picit, és segíteni őket a tovább lépésben. Ennek az az oka, hogy a szabályozott piacon, ami ugye nálunk a B-ten a standard és a prémium kategória, ott azért kinyílik az a kör, akik már vásárolni tudnak ezekből a részvényekből. X-tenden is lehet behozni tőkét természetesen, de itt azért egy nagyobb plénum előtt jelennünk meg, akár a lakossági, akár az intézmények előtt. Bár van 10 tankönyvi oka a tőzsdére lépésnek, azért a tőke bevonás ezek közül messze kiemelkedik, és azt gondolom, ilyen növekedési sztorival érdemes már megjelenni a szabályozott piacon.
2: Mi együnk el akkor egy kicsit a kulcs számokban, hogy az árbevétel 22%-kal, az EBITDA pedig 2%-kal magasabb 2026 első fél évében, mint az egy évvel korábbi bázis. Egyrészt mennyire sikerült teljesíteni az időarányos menedzsment terveket, másrészt pedig hogy néznek ki a kilátások az idei év hátralévő részében, mi az, amit erről már publikáltatok, vagy el lehet mondani?
1: Igen, azt nagyon fontos kiemelni, hogy a mi működésünk és árbevételünk a szezonális. Most már látszódnak az eddig közzétett korábbi évekből, hogy mindig a másik fél évünk az erősebb. Mind a két tevékenységnél, tehát mind a hulladékgazdálkodásnál, mind a műanyagipari gyártásnál. Mi ennek ellenére tudtunk egy jelentős árbevétel növekedést és egy EBITDA növekedést elérni. Az látszódik, hogy most már harmadik éve hozzuk stabilan a számokat. Én az előre merem vetíteni, hogy a második fél évben az általunk kitűzött célokat hozni fogjuk.
2: Sok társaságnál problémát jelentett a forintnak az idei évben tapasztalt jelentős erősödése. Hogyan hat a cégcsoportra a devizaárfolyamok változása? Milyen hatást gyakorolt idén?
1: Nyilván negatív, amit az egyéb más növekedésünkből és fejlődésünkből tudtunk kikompenzálni. Azért azt látni kell, hogy a Vertical csoportnál a flare konszolidálva jelentősen nő az euró bevétel. Hogyha közösen hihetünk abban, hogy mondjuk középtávon az euró bevezetése reális cél lehet, akkor azt hiszem, hogy a cég gazdálkodása mindenképp arra kell, hogy menjen, hogy minél nagyobb euró bevételre kell átállni, hogy ezt a szegmest erősítsük.
2: két kiemelt témát mindenképpen beszerettem volna hozni. Az egyik az általad is említett Fair Plastic akvizíció, a jelenlegi csoportstruktúra szempontjából egy meghatározó akvizíciónak minősül. Tavaly történt az ezzel kapcsolatos bejelentés. Itt milyen stratégiai tervek vannak a társasággal, illetve hogy halad a cégcsoportba történő integráció?
1: Egy éve sikerült a akvizíciót lezárnunk és lefolytatnunk. Azóta a Fair Plasticot tanuljuk és átalakítjuk, és integráljuk a vertikába. Azt gondolom, hogy az elmúlt egy év tapasztalatából kiindul, vagy a Fair Plastic egy nagyon jelentős gyártói koncentrátumként tud majd fölépni a jövőben. Mind a lokációban, mind a kapacitásokat tekintve nem csak a vertikál életében egy jelentős pozíciót fog betölteni, hanem a térségbe és az átalakuló, centralizálódó gyártói igényeket is ki fogja tudni szolgálni. Földrajzi helyezkedésén fogva, gyártói kapacitásánál fogva, rendkívül előremutató a cég életébe. Mi ezt megpróbáljuk kihasználni mind a gyártói, mind a hulladékgazdálkodás szempontjából. Kiemelném, hogy már most megindítottuk az engedélyezési eljárásokat, hogy a Fair Plasticnál is Miskolcon a feldolgozói lábat be tudjuk indítani, ami azt jelenti, hogy az a tevékenység, amit egyébként a vertikál folytat Közép-Magyarországon, illetve Dél-Dunántúlon, hogy hogyan növeljük az anyagában történő hasznosítást, illetve az általunk begyűjtött hulladékból hogyan lesz majd ismét termék, azt most fizikailag is képesek leszünk Miskolcon önmagában megvalósítani, tehát egy plusz területet tudunk bevonni a hulladékgazdálkodás területén, és mindenképp egy jelentős gyártói kapacitása a vertikál életébe.
2: Az elmúlt hónapokban a sajtóban meghatározó volt a kormány által bejelentett általános felülvizsgálat a MOHU ZRT-vel, illetve az egész hulladékgazdálkodási koncesszióval kapcsolatban. Itt olyan információk jelentek meg, hogy a MOHU szerint sem fenntartható hosszabb távon a rendszer, viszont jelentős különbség van abban, ami miatt a kormány a teljes koncesziós terület felülvizsgálatát elrendelte, és ahogy a MOHU megközelíti a helyzetet, a felülvizsgálat okaként ugyanis a főként lakossági oldalról érkező panaszokat emelték ki, a cégnek viszont a működési keretek és a finanszírozás oldaláról lennének észrevételei. A Vertical Group egy jelentős alvállalkozónak minősül az elmúlt évek koncesziós rendszerében, milyen a jelenlegi kapcsolata MOHU-val, és szakmai szempontok alapján hogyan látjátok a hulladékgazdálkodási rendszert?
1: Nagyon fontos kiemelni, hogy a MOHU az egy technikai megoldás az államnak a tekintetben, hogy amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor vállaltuk, hogy milyen módon, milyen ütemben és milyen százalékos megosztással fogjuk a hulladékot feldolgozni, hogyan fogjuk a hulladék lerakóktól elteríteni az anyagot, hogyan fogjuk anyagában hasznosítani az általunk begyűjtött hulladékot. Korábban ezt az állam önálló közszolgáltatókkal oldotta meg, majd ezt követően volt egy NHKV-s időszak, ahol gyakorlatilag az állam egy koordinátor szervezeten keresztül oldotta ezt meg, majd 3 éve döntött úgy a kormány, hogy egy koncesszori pályázatban kívánja ezt hosszabb távon garantálni, hogy képesek vagyunk ezeket az EU célokat elérni. Hogy MOHU vagy nem MOHU, én ezt ma nem tudom, de azt tudom, hogy a célok azok adottak, azt tudjuk, hogy az infrastruktúrákat nem lehet megkerülni, a vertikál saját tulajdonú, saját fejlesztésű, vagy akár hosszú távon üzemeltetett infrastruktúrákkal rendelkezik, tehát ilyen tekintetben a mi dolgunk az, azt hiszem, hogy nem kérdés. A MOHU-val alapvetően kiváló a kapcsolatunk, tudjuk, hogy mi a feladatunk, minden tevékenységre rendre szerződéssel rendelkezünk, de én azt hiszem, hogy nagy kérdés a kormány, hogy milyen eszközzel kívánja folytatni az EU céloknak az elérését. Bízunk abban, hogy egy jó döntés után a piac le tud nyugodni, és tudjuk folytatni a tevékenységünket. Egyébként az infrastruktúránk az jelentős, és azt gondolom, hogy létfontosságom a közszolgáltatásban.
2: Hogyha megvizsgáljuk a mérleg struktúrát, akkor az kijelenthető, hogy továbbra is erős pénzügyi pozícióban van a társaság. Milyen mozgástér áll rendelkezésre további akvizíciók végrehajtására? Várható esetleg nemzetközi terjeszkedés, földrajzi diverzifikáció, illetve szükség lehet-e ezekhez a potenciális akvizíciókhoz további saját részvények megszerzésére?
1: Én ezúttal is megköszönném a Concord MB Partnersnek a munkáját, mert nagyon-nagyon konstruktív volt az elmúlt fél év, és nagyon bízom abban, hogy a mindenki által sikeresnek titulált kategóriaváltás után tudjuk folytatni az együttműködést. Már folynak is beszélgetések róla. Nyilván a célunk az, hogy használjuk ki a standard kategóriát a adott lehetőségeket, további tőkebevonásra adnak lehetőséget. Szeretnénk a közeljövőben is akvizíciót végrehajtani. A saját részén vásárlása és megvan a felhatalmazásunk, lehetőségünk van arra, hogy gyakorlatilag saját részvényel fizessünk egy akvizíciónál az integrálandó cégért.
0: Ugye a belépésünk a standard kategóriába a vertikállal, mondjuk szemben a tavalyi startenyertés tranzakcióval egy IPO nélküli kvázi technikai megoldás volt, éppen elég komplikált volt így is. Tehát logikus ilyenkor megvizsgálni, hogy ezt követően hogyan tovább. Be kell mutatkozni további befektetőknek, intézményeknek, kommunikálni, és hát természetesen előáll sokszor az a helyzet, hogy organikusan már nem lehet annyit növekedni, nyilván lehet mindig, de érdemes megnézni az akvizíciós lehetőségeket, akár a régióban, akár Magyarországon.
2: Beszéltetek tehát akvizíciós tervekről, ami az nyilván a kategóriaváltás egy érdemi segítséget nyújthat, de jelenleg a társaság részvényei igencsak alacsony árazási szorzók mellett forognak, hogyha megvizsgáljuk az elmúlt két fél évnek a tényszámait, abból nagyságrendileg 5 körüli árfolyam nyeresség szorzó adódik, és tulajdonképpen könyv szerint érték környékén forognak a tőzsdei kereskedésben a részvények. Mennyi részvényese van a társaságnak, és milyen lehetőségei vannak a menedzsmentnek tőkepiaci oldalról, hiszen ez a 8 és 10 forint közötti kereskedési sáv tulajdonképpen a tőzsdei bevezetés óta elmondható.
1: Az X-Cent kategóriához képest egy jelentős forgalmat nyújt a papír napi szinten. Azt vetíti elő, hogy folyamatosan nő a közkéz hányadban lévő kisbefektetőinek a száma. Ez szinte hónapról hónapra látszódik, és nagyon jól nyomon követhető. Azt gondolom, hogy továbbra is egy belépési szinten tart ma a papírnak az értéke. Azt hiszem, hogy mind a befektetők, mind a szakemberek látják, hogy a papír majd alul értékelt. Alapvetően mi tesszük a dolgunkat, hozzuk rendre a számokat, amiket a tőzsdelépéskor kibocsátottunk. Ez egy picit meg fog változni itt a kategóriaváltással, hiszen az IFRS könyvelésnek az összehasonlíthatósága meg fogja változtatni a cégnek a láthatóságát egy picit jövőre. Ettől függetlenül a mi terveink és céljaink azok nagyra törőek, és én bízom benne, hogy a piac és a papír előbb-utóbb be fogja árazni azt a munkát, amit mi beleteszünk. Nyilván, hogyha a célokról szabad még beszélni egy kicsit, keresjük az akvizíciós célpontokat. Én azt hiszem, hogy a vertikál élete mindenképp eljut oda, hogy nemzetközi akvizíciókba kell gondolkodnunk. Azt hiszem, hogy ez a cégméret és ez a piaci lehetőség mindenképp teret nyit arra, hogy Közép-Európába vessük meg a lábunkat, és középtávon pedig egy nemzetközi nagyvállalati struktúrába működjön a vertikál.
2: Egy évvel ezelőtt, amikor ugyanitt beszélgettünk, akkor szóba kerültek a saját részvényvásárlások, hogy ezeket tervezitek hamarosan elindítani. Most van-e ilyen irányú terv? Számíthatnak-e a kisbefektetők arra, hogy további saját részvényvásárlások jönnek majd a Vertical Group oldaláról?
1: Az igazgatósági felhatalmazás az megvan, és hát terve van az MRP programnak a folytatása. Látjuk ennek realitását, hogy ez a program folytatódik. Az MRP-n kívül az igazgatóság akvizíciót célokkal, saját részvényvásárlása és felhatalmazást adott, a biztos háttér fedezet oldalán megvan.
2: 10 milliárd körül van jelenleg a cégnek a piaci kapitalizációja, miközben a tavalyi évet valamivel 3 milliárd forint feletti EBITDA-val tudtátok zárni. Ugye ott önmagában a második fél év egy ilyen 1,8 milliárd forintos EBITDA-t hozott. Ez a cash flow termelés lehetőséget biztosíthat-e arra, szerepele a középtávú tervekben az, hogy valamilyen osztalékot is fizet majd a társaság? Van-e esetleg osztalékpolitikával kapcsolatos elképzelés, vagy most abszolút elsőbséget élvez a további növekedés és az akvizíciós terjeszkedés, amiről beszéltél?
1: Aktív befektetőként az a célom, hogy a cég növekedjen, és az az út, amit akár a Concorda közösen, akár a befektetőtársakkal közösen meghatároztunk, hogy kilépünk a nemzetközi piacra, hogy további tőkét vonunk be. Én azt hiszem, hogy ez kell, hogy legyen a fő prioritás. Én azt gondolom, hogy most minden lehetőség megvan arra, hogy a vertikál egyfajta profittisztításon átjuttatva a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket tartsa meg, és azokat fejlessze, gondolok itt a végpontok fejlesztésére, a gyártásra, NATO-i kapcsolódásoknak a növelésére, a félkész és kész termékeknek a még magasabb tikumának előadásának lehetőségére. Tehát azt hiszem, hogy rengeteg lehetőség van előttünk, amit egyébként a cég tevékenysége igényel, vagy akár mondhatnám a zöld energiának a további növelését, ami rendkívül fontos és nagyon trendi téma mai nap. Sok minden jár a fejünkben, sok minden van előttünk, nem merek ma erre egyértelmű választ mondani. Azt hiszem, hogy a legfontosabb talán a növekedés.
2: Beszéltetek intézményi befektetők megszólításáról, amihez természetesen a standard kategória mindenképpen egy plusz hozzáadott értéket jelent. Tervezi a társaság azt, hogy frissíti a középtávú stratégiáját valamikor a következő időszakban? Vannak-e ezzel kapcsolatos menedzsment tervek?
1: Igen, azért is kezdtem azzal, hogy nem csak kategóriát váltottunk, hanem sebességet is. Szeretnénk a középes hosszú távú terveinket átgondolni, pontosan azért, mert ez a kategóriaváltás lehetőséget is ad, a vertikál mérete és számai is azt mutatják, hogy egy újabb fokozatba kell kapcsolnunk, úgyhogy mindenképp szeretnénk átgondolni és újra tervezni a középtávú, hosszú távú terveinket. Megkockáztatom, hogy akár a Concorda közösen?
0: Beszélgetünk erről természetesen.
2: Egy utolsó kérdés, mi kell ahhoz, hogy egy szintet lépő, kategóriát lépő társaság egy ilyen dinamikus növekedés és látható cégméret mellett meg tudja szólítani az intézményi befektetőket?
0: Pont előző kérdéseden gondolkodtam el, és sokáig azt gondoltam, az intézményi befektetők abszolút azt szeretnék, hogy visszaforgatni a pénzt és növekedés. Hát ilyen sztorit mindenképp szeretnének látni, és mögötte sztoriként, hogy merre megy a stratégia. Azért mindig mondják nekem, hogy egy kis osztalék azért nem baj, de igazából azt gondolom, hogy a növekedés a fontos, és hogy ez egy megalapozott történet legyen, és hogy a cég soha ne ígérje túl magát, hanem inkább teljesítse túl, amit megígért.
2: Ilyen szempontból eddig a vertikál track rekordja az egészen kedvezőnek tűnik, úgyhogy várjuk a folytatást. Köszönjük, hogy befáradtatok a stúdióba. Ferenc Kornél, a Vertical Group meghatározó tulajdonosa, és Nagy Gábor, a Concord MB Partners partnere voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
3: Ismerjük a gazdasági trendeket.
4: 94.2.
3: Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jelentéseket írhattak a honvédelmi miniszterről, szigorít a repülőtéri határidőkön a Ryanair. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron, az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013. júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati-délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
1: A Navigator Investments növekedési stratégiáját követve 2026 első fél évében közel került az 5 milliárd forintos árbevételhez, a nemzetközi IFRS standardek szerinti EBITDA eredménye pedig megközelítette a 400 millió forintot. A menedzsment célkitűzéseinek fontos mérföldköveként az idei évben újabb meghatározó akvizícióra került sor a készülék, ipari automatizálás és robotika ágazatban. Vendégünk a stúdióban Jutasi Zoltán, a Navigator Investments igazgatóságának elnöke. Köszöntelek!
2: Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: A féléves jelentésetek szeptember 30-án került publikálásra. Mit érdemes elsőként tudni, mik a legfontosabb üzenetek, illetve számok?
2: Talán az egyik legfontosabb, hogy az eddigi prognózisainkhoz hasonlóan nagy részben most is hoztuk azokat a számokat, amiket ígértünk, hogyha lehet ezt ilyen plasztikusan megfogalmazni. Azok a tervek, amiket magunk elé tűztünk az elmúlt években, szépen megyünk előre, és akkurátusan dolgozzuk fel a feladatokat, és érjük el. Most már jó 4 évvel ezelőtt mentünk tőzsdére, akkor közel 8 milliárdos tervet publikáltunk, hogy 2026-ra szeretnénk árbevételben elérni. Tehát a szerződésállomány alapján, az idei féléves számok alapján árbevételben a cégcsoport. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy inkább Navigator vállalatként definiáljuk magunkat, hozzuk a számokat.
1: A Navigator csoport életében ez eddig kulcs szerepet játszottak az akvizíciók. Továbbra is ez az akvizíció vezérelt növekedés várható?
2: Nem mondunk le róla, de akvizícióban egy picit lassítunk. A következő 2 évnek én azt hiszem, hogy a legfontosabb feladata azon túlmenően, hogy a belső folyamatainkat optimalizáljuk, egy nagyon erős integrációs folyamaton megyünk jelenleg keresztül, az, hogy piaci oldalon is organikusan növekedjünk. Azzal a portfólióval, azzal a tevékenység halmazzal, amit ma az ügyfeleinknek erősítünk, azzal nagyon komoly esély van arra, sőt talán több, mint esély. Tehát én azt hiszem, hogy kijelenthető, hogy jelentős organikus növekedéssel számolunk a következő években.
1: A közelmúltban több beruházást is indított a Navigator. Ezekről mit érdemes tudni?
2: Nagyon változik a világ, borzasztó erős piaci helyzetek vannak egész Európában. Nem kell mondanom, szerintem ez itt a rádióstúdióban is naponta elhangzik, hogy az ipari termelés egész Európában, az autóipar visszaesése, ez nagyon komoly kihívás, nagyon komoly problémát jelent sok-sok hazai és egyébként akár régiós vagy európai szintű vállalatnak. Nem titkoltan a Navipro felvásárlással is az volt a célunk, hogy egy olyan szakmai tudást hozzunk be a cégcsoportba, ami megoldást adhat nem csak a saját magunk fejlesztésében, hanem akár mint termék meg tudjunk vele jelenni a piacon. Ugye azt látni kell, hogy az európai vállalatok verseny hátrányának az egyik oka, az mondjuk az ázsiai vállalatoknak a termelékenysége, jóval magasabb termelékenységi fokon tud egy ázsiai vállalat termelni. Elsősorban a munkamorálnak, az ottani vállalati kultúrának, az ottani technológiának köszönhetően ezt piaci szabályozókkal nem lehet kompenzálni. Tehát hosszú távon bármilyen ázsiai vámmegállapodás vagy vámok születnének, azt a versenyelőnyt, amivel egy ázsiai vállalat rendelkezik, egy európaival szemben nem lehet ellensúlyozni. A mi stratégiánk arra épül, hogy egy olyan megoldást adjunk saját magunknak és a piacnak is, amivel ezt ellensúlyozni tudjuk, nevezetesen azt, hogy minden olyan munkafolyamatot, akár a back-office folyamatokban, akár a gyártási, termelési vagy szolgáltatási ágazatban automatizáljunk és támogassuk a kollégái munkáját valamilyen eszközzel, szoftverrel, robottal, olyan beautomatizált berendezéssel, amivel ezt a verseny hátrányt ledolgozzuk, és versenyképesek tudunk lenni akár az ázsiai vagy más európai vállalatokkal szemben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az akvizíciónak is, meg az egész jövőképünknek ez egy nagyon fontos szegmense, hogy mi éle járunk az automatizációban, nevezzük nevén a lányzót, amikor nagyon sokan beszélnek akár a politikában, akár a vállalati szektorban arról, hogy Magyarországnak, de Európának is a versenyképességét kell növelni, termelékenység, hatékonyság növekedése van szükség, akkor nagyon ritkán definiálják, hogy ez mit jelent. Hát mi tudjuk, hogy ez mit jelent, és ezekkel a termékekkel, ezekkel a szolgáltatásokkal nem csak házon belül, hanem kifelé is megjelenünk a piacon. Úgyhogy én emiatt optimista vagyok, már nem könnyű a helyzet, de optimista vagyok a cég stratégiáját, a terveinket és a jövőbeni várakozásainkat illetően.
1: Említetted egy fél mondattal a NaviPro akvizíciót. Mit kell tudni erről a vállalatról, illetve miben más profilú ez a cég, mint a Julius Globe, ahol szintén volt K plusz F tevékenység eddig is?
2: Így igaz, részben kiegészíti az eddigi tevékenységeinket, de én azt hiszem, hogy az a szakmai tudás, az a tapasztalat, ami ebben a cégben van, az tényleg jóval túlmutat azokon a projekteken, vagy azokon a szolgáltatásokon, amiket eddig nyújtottunk. A kettő együtt aztán meg különösen a NaviPro, korábbi nevén EvoPro Systems Engineering Kft., egy nagy múltú régi magyarországi vállalkozás. Nagyon-nagyon sok projekt az EvoPro, most már NaviPro nevéhez kötődik. Ugye, ahogy a felvezetőben is elmondtad, elsősorban ipari automatizációval, robotikával foglalkozik. Nagyon erős szaktudással bíró mérnök kollégák dolgoznak a cégben, elsősorban villamos gépészmérnökök, mechatronikai mérnökök. Gyakorlatilag automatizációs robotikai megoldásokat terveznek, találnak ki, fejlesztenek ki, nagyon sok szimulációs projektet csinál a cég, majd utána gyártjuk le ezeket, most már mondhatom így, és installáljuk, implementáljuk az ügyfeleinknél. Tehát, mint az előbb mondtam, ez a gyakorlati megvalósulása annak a tevékenységnek, amikor arról beszélünk, hogy termelékenység, növelés, robotika, automatizáció, ez a szakembergárda és az a referencia halmaz, vagy az a szolgáltatás halmaz, ami a NaviPro mögött van. Azért tudjuk megcsinálni, mert rendelkezésünkre áll az a tapasztalat, azok a projektek, az a tudáshalmaz, amivel ezt valóban meg lehet csinálni, és tényleg lehet a versenyképességet növelni egy-egy ügyfelünknél, vagy akár saját magunknál.
1: Említetted, hogy a NaviPro segíthet a portfólió más cégeinek hatékonyság növelésében, optimalizálásában is. Vannak olyan szinergiahatások, amelyek a NaviPro és a Julius Globe vagy más portfólió cégek közös munkájának eredménye lehetnek?
2: Abszolút, mert amit megcsinálunk házon belül a kollégáinkkal, azt utána piacra visszük, és ott viszont a teljes csapat szaktudására számítunk. Most egy konkrét példát mondjak, a győri üzemünkben, időközben átköltöztünk egyébként Győri barától Győrbe az Audi mellé az ipari parkba. Ez egy modern, nagyon szép új csarnokkal és kiszolgáló egységekkel rendelkező ingatlan együttes. Ott például a Julius Globe-ban dolgozó mérnök kollégák és az ottani munkatársak együtt dolgoznak a NaviPros kollégákkal azon, hogy a korábbi gépeinkhez is olyan berendezéseket installáljunk, építsünk meg, amik szinte teljesen le tudják automatizálni azt a gyártást, amit korábban csak kézi munkával tudtunk elvégezni. Konkrétan olyan berendezéseket állítunk be a meglévő megmunkáló központok mögé, ahol a kollégáink eddig azzal foglalkoztak, hogy egy munkadarabot behelyeztek a gépbe, fölprogramozták, elindították a munkaprogramot, amikor elkészült, kivették, visszavitték, beszállították a raktárba. Most egy paletta rendszerre pakoljuk fel ezeket az alkatrészeket, és például egy robotkar az, ami beemeli a munkatérbe, és gyártja le az alkatrészt a gép, és nem pedig mechanikusan egy kolléga pakolja be ezeket az alkatrészeket a gépbe. Ez többek között azt eredményezi, hogy az eddigi egy műszakról három műszakra tudjuk fölvinni a termelést azonos létszámmal. Én nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ez nem létszámcsökkentés miatt jó, hanem tényleg termelékenység növekedés miatt. Tehát azonos létszám mellett, ha egy műszak helyett három műszakba tudunk dolgozni, ha a kolléga az alatt az idő alatt, amíg a gép dolgozik, elő tudja készíteni a következő 10 munkadarabnak a programját és a felkészítését ezekre a berendezésekre, akkor a gépnek a teljesítménye mondjuk a korábbi 35-40%-os kihasználtságról akár 60-70-80%-ra is fel tud menni. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézem, akkor például ez jelenti az én értelmezésem szerint a termelékenység növekedést, hogyha ezzel meg tudjuk duplázni azt az effektíve készterméket, amit a gyárból ki tudunk hozni, csak azzal, hogy technológiát építünk be és implementálunk, anélkül, hogy ehhez egyébként jelentős létszámbővítést és jelentős beruházást kéne végrehajtani. Tehát ezek a berendezések arányaiba, amiket oda beépítünk, implementálunk, töredékébe kerülnek, mint amit hoznak termelékenység javulásba. Na én ezt hívom termelékenység és hatékonyság növelésnek.
1: A NaviPro vételárát részben saját részvényekkel egyenlített ki a navigátor. Mi volt ennek a jelentőségére, illetve mit lehet még tudni a tranzakció részleteiről?
2: Hát ezt már nagyon régen szerettük volna megcsinálni a kollégákkal. Ugye már sokat beszéltünk, hogy milyen jó lenne, ha végre lenne egy olyan ügylet, ahol saját részvénnyel tudunk fizetni, mert hogy ez mindenkinek jó. Ugye rendelkeztünk egy elég jelentős saját részvénycsomaggal, így nem kellett többek között tovább higulni a részvényeseknek, így nekem sem. Másrészt pedig azért ez egy nagyon komoly elkötelezettséget jelent a vevők részéről is. Ugye annyiban más a Navipro, hogy a többi tranzakciónál többségében mi az alapító tulajdonosoktól úgy vettük meg a céget, hogy ők kiszálltak a működésből, nem jöttek velünk tovább, értelemszerűen azért, mert hogy nyugdíjkorúak, tehát akár Rász Gyula, nagyon kedves barátom, most már talán mondhatom, a Julius Gob esetében nagyon tisztelem, tényleg elképesztő, amit az elmúlt 10 évben a lányával, az Erikával végigcsináltak. Velük ugye úgy számoltunk el, hogy kifizettük őket. Erika még egy darabig velünk dolgozott, de Gyula nem sokkal azután, hogy megvettük a céget, nyugdíjba ment, és nem dolgozik már napi szinten operatívan. Számítunk rá, beszélgetünk vele, sokszor kikérem a véleményét, de hát nem napi szintű operatív munkát végez számunkra. Ellentétben a Navipro-val, ahol a Navipro-nak a tulajdonosi szerkezetében több kisebb pénzügyi befektető is volt, és a menedzsmentből 4 kolléga részvényes volt, és ők aktívan részt vettek a cég életébe, és ők mondjuk ilyen vagy korombeli, vagy nálam fiatalabb mérnök kollégák, és nekik az volt az érdekük, hogy ez a cég fejlődjön, növekedjen tovább. És tettünk egy olyan ajánlatot, hogy oké, megveszük a céget, de igazán nekünk is, meg nekik is akkor érdekes ez az egész együttműködés, hogy ha együtt sírunk, együtt nevetünk, hogyha a cégnek jól megy, akkor ők is nagyon jól járnak, ha valami miatt kevésbé jól sikerül egy adott év, akkor ők is kevésbé járnak jól, és ezt tetszett, nekik elfogadták, úgyhogy úgy tudtunk megállapodni, hogy azok az aktív tagok, akik egyébként menedzsment tagként benne vannak a cégben a mai napig, és hosszú távon is számítunk rájuk, ők részvényessé váltak, és jelentős részben részvénnyel fizettük ki őket a Navipro üzletrészekért.
1: Hogy néz ki jelenleg a cégnek a rendelésállománya, amit a közelmúltban kezdtetek el rendszeresen publikálni, illetve hogy oszlik el ez a különböző leányvállalatok között, amennyiben erről megoszthatsz részleteket?
2: Negyed évente tesszük közzé a Navigátornak a rendelésállományát. Pontosan azért tesszük ezt, hogy megmutassuk azt is a részvényeseknek, a befektetőinek és a piacnak, hogy más módon közelítünk a piachoz, mint egy átlag magyar ipari termelő vállalkozás. Hogyha a konkrét számokat nézzük, akkor első negyed évben 1,3 milliárd volt, és a fél évkor 2,2-2,3 milliárdra, tehát 70% fölött nőtt a rendelésállományunk. Az akvizíciónak köszönhetően ma már talán azt is mondhatom, hogy a nagyon erős kereskedelmi csapatunknak köszönhetően 140 fős létszámunk volt, 15, sőt talán több is valamilyen módon az ügyfél ajánlatadásba, szerződéskötésbe és kiszolgálásban dolgozik. Ezzel a csapattal 500 ügyfelet szolgálunk ki napi szinten. Tehát nagyon sok az az ügyfél, akivel kapcsolatban vagyunk, ezeket fel kell dolgozni, le kell kezelni, és a többi, és a többi. És azért tartjuk fontosnak a rendelésállományt, mert ennek köszönhető az, hogy folyamatos, stabil munkája van a cégünknek. Ellentétben nagyon sok hazai KKV-val, sok cég küzdik most azzal, hogy a termelékenységi problémák, ahogy már erről szó volt, sok az olyan, főleg ipari termelővállalat, aki néhány ügyfeles, és ezért, hogyha ott gond van, akkor a cégnek is gondja van. És most ugye tetézte még ezt a forint árfolyam, tehát nagyon sok cég vesztett a versenyképességéből, egyszerűen azért, mert ugyanazon az áron kell előállítani a valamit, és hát 10%-kal olcsóbban kéne eladnia, mint tavaly. Még akkor is euróban ugyanannyit kap érte, ezt nagyon sok cég nem tudja kompenzálni. Mi ezekre tudunk megoldásokat, tesszük is, és emiatt ez visszaköszön a megrendelésállományunkban is. Ma már 2 nagy ágazatunk van, amiben dolgozunk. Az egyik ez az alkatrész szerelvény ágazat. Ez egy, hát ha lehet azt mondani, recurring, ilyen visszatérő üzlet egyébként, mert az ügyfeleink, akikkel együtt dolgozunk, rendszeresen rendelnek alkatrészeket, részegységeket, ezeket legyártjuk, leszállítjuk a számunkra. Nagyjából ez az árbevételünknek azért kicsit több, mint a felét adja, ez az ilyen 8 milliárdos árbevételből körülbelül 4-5 milliárd forint éves szinten. És a másik része az projekt alapú. A Navipro ma elsősorban projekt alapú cégként működik, ebben benne vannak kisebb-nagyobb projektek, nagyon sok néhány 10 milliós, 100 milliós projekt, de vannak milliárdos nagyságrendű projektek is, amit a társaság produkál. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy azért ez volatilis is tud lenni, tehát van, amikor mondjuk nagyobb projektek kifutnak, akkor ez visszább tud esni, aztán megint nő, hogyha megnyerünk nagyobb projekteket. Olyan üzleteket tárgyalunk, jelenleg ajánlatadási szakaszban vagyunk, amik az 1 millió eurótól a 10 millió euróig szórnak. De azon is dolgozunk egyébként pont a Navipro esetén, hogy olyan szolgáltatási szegmens dolgozzunk ki, és áruljunk, egyébként ezt el is kezdtük, ahol ott is a folyamatos árbevétel aránya egyre nőjön az árbevételünkből. Egy kicsit úgy tudnám ezt jellemezni, mint amikor egy informatikai cég az informatikai projektek mellé elkezd IT outsource-szal foglalkozni. Lásd mondjuk Gloster. Ugye ott a Viktorék nagyon fontosnak tartották azt, hogy elmenjenek az informatikai szolgáltatások irányába, és folyamatos recurring árbevételt minél nagyobb volumenbe tudjanak realizálni. Úgyhogy nálunk is ez egy nagyon fontos szempont, de azért nem ugrunk el a nagy projektek elől sem. Most azon dolgozunk, hogy mindezeket organikus növekedéssel tudjuk továbbvinni, és úgy tudjunk növekedni, hogy ne csak akvizíción keresztül, hanem már a saját kereskedelmi csapatunk és a szolgáltatásaink teljesítményén keresztül is növekedjen a cég.
1: A legutóbbi beszélgetésünk során említetted, hogy a Navigator Investments megcélozza a BÉT standard kategóriájába való bekerülést is. Hol tart ez a folyamat, illetve milyen további lépések vezetnek ehhez?
2: A standard kategóriába lépésnek az egyik alapvető feltétele az IFRS szerinti könyvvezetésre történő átállás. Hogyha valaki figyelmesen megnézi a féléves, vagy akár a tavalyi éves, vagy akár az előtte lévő féléves beszámolónkat, mi folyamatosan publikáljuk az IFRS szerinti üzleti teljesítményünket, eredményeinket is, nem véletlenül. Egyszerűen azért, mert elemi érdekünk, hogy megmutassuk a valós teljesítményét a cégeinknek. Sajnos a magyar számvitel egy ilyen tőke konszolidációs különbözettel számol, ami azt jelenti, hogy ha fölvásárol valaki egy cég, és azért fizet X forintot, ami a könyv szerinti értékének mondjuk akár háromszorosan, akkor a kettő közötti különbözetet folyamatosan amortizálni kell. Mi most már ott tartunk, hogy a felvásárlások miatt 201 néhány millió forintos eredményromlást kell elszámolnunk számvitelileg, magyar számvitel szerint. Szerintem ennek semmi köze a valósághoz. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogy az ingatlanát valaki a piaci ár és a könyv szerinti érték között azt mondaná, hogy nem veszi figyelembe a piaci értéket semmilyen szempontból. Van egy növekvő vállalatcsoport, miért amortizálni? Nem, tehát teljesen illogikus. Na ez okoz nálunk már egy nagyon nagy különbséget, tehát nekünk az IFRS-re való átállás az egy, nem is azt mondom, hogy lehetőség, hanem kötelezettség, mert teljesen torzképet mutat a magyar számviteli szabályok szerinti cég eredményesség. Emiatt mi közé tesszük az IFRS-es számainkat. Ez nem azt jelenti, hogy IFRS-ben könyvelünk egyenlőre. Az lesz a következő lépés, ezt kell meglépni, azért ez nagyon sok plusz feladattal jár, tehát hogyha IFRS számviteli szabályok szerint kell könyvelnünk, ahhoz a gazdasági csapatnak megint egy nagyobb teljesítményt kell letenni az asztalra, mert hogy teljesen más elvek alapján kell a könyvvezetésünket elvégezni. Ez lesz a következő lépés, tehát ezt fogjuk megcsinálni a közeljövőben, hogy nem csak IFRS szerint publikálunk, hanem már azt szerint is fogunk könyvelni, és ezt követően fogjuk majd a standard kategóriába lépést megtenni. A jó hír az, hogy a technikai feltételek itt adottak, ami még jó, hogy a tőzsde is egyszerűsítette ezeket a szabályokat, ezeket a feltételeket, de azért ez feladat, ez munka megint csak, úgyhogy bízom benne, hogy ez a ütemtervnek megfelhalad.
1: Végezetül vessünk egy pillantást a Navigator árfolyamára. Az elmúlt hónapokat jellemzően 100 és 110 forint között töltötte. A menedzsment részéről, hogy látjátok az értékeltségét, tükrözi ez az árfolyam a valós értékét a cégnek?
2: Az, amit elemzést készítettek a cégről, ugye az egy jóval magasabb árfolyamot mondott ki, 200 forint körül tett a Kalibodának az elemzése a rendelkezéssel álló információk alapján az, hogy körülbelül hol lehetne a piaci árfolyama Navigator papíroknak. De hát az X-tenden vagyunk, meg hát a magyar tőzsdén vagyunk, azért itt egyrészt jóval lassabban kereskedi le a piac, másrészt pedig azért jóval alacsonyabb a forgalom. Erre ugye mindig szoktunk utalni, hogy az is egy komoly célunk, hogy egyrészt a részvényesek számát, másrészt a részvény forgalmát növeljük. Ugye ahhoz, hogy ez a célát teljesülhessen, ahhoz a fundamentumokra is szükség van. Ahogy eddig jelentős növekedést produkáltunk a céggel árbevételben, jövedelmezőségben is, azt gondolom, nem értük el azt, amit én mondjuk személy szerint szerettem volna. Sokokból euró árfolyam, termelékenység és a többi, de ezen előteljesen dolgozunk. A következő két évnek pontosan az organikus növekedésen és a hatékonyság javuláson keresztül az kell, hogy legyen a fő drivere, hogy ezeket a célokat, ezeket a célszámokat elérjük. Nevezetesen, ugye azt mondtuk, hogy ez a 8 milliárd körül, ami a 22-23-24 millió euró, attól függ, hogy ugye milyen árfolyamon számolunk, hogy ezt szeretnénk elérni 2026-ra. A következő két évre azt tűztük ki célul, hogy 35 millió eurós forgalmat elérjünk. Én azt gondolom, hogy ahogy eddig is olyan számokat mondtunk, amiket tudtunk teljesíteni, ezt el kell tudnunk érni, de azért ez egy nagyon nagy növekedés. És azok, amikről beszéltünk, beruházások, automatizációt, az pedig jelentősen kell, hogy a jövedelmezőséget javítsa. Tehát nagy projektek, amiket szeretnénk elnyerni, termelékenységjavulás és dinamikus, organikus növekedés. Én remélem, hogy a következő egy-két évben még olyan üzleti számokat és olyan teljesítményt tudunk letenni az asztalra, ahol nagyobb figyelem fog jövezni a Navigator részvényeket, ebből kifolyólag a piac. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb lekereskedi ezt, és elérjük azt az árfolyamat, amit mondjuk az elemzői piac is gondol a Navigatorról.
1: Köszönjük a beszélgetést Jutasi Zoltánnak, a Navigator Investments igazgatósági elnökének.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kérjük, ne felejtjék, hogy az elhangzottak nem testesítenek meg befektetési tanácsot. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
4: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak!

0: őrült emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Nagy Lajos 700. Egy megemlékezés sorozat, amely a király 701. születésnapjáig, azaz jövő márciusig tart. Visegrádi kiállításról, virtuális rekonstrukciókról, mesterséges intelligenciáról is beszélgetünk a közkincskereső első perceiben.
2: Ezeknek a tereknek, ezeknek az udvaroknak, ezeknek a homlokzatoknak a valós léptékét valójában nem érzékeli az ember, amikor a romok között jár. De amikor fölveszi ezt a VR szemüveget, és ugye abban a nézőpontba kerül a rekonstruált Nagy Lajoskori modellben, amiben a Nagy Lajoskori lakói és vendégei a palotának is voltak, akkor döbben igazán rá, hogy itt milyen monumentális léptékekről van szó.
1: Ezután az idei év aszályrégészetéről lesz szó. Veszély vagy lehetőség az alacsony vízállás? Kiderül.
3: Abban a pillanatban, hogy lemegy a Duna, egyrészt hőhatást kap, mert ugye hogy nem nyáron egy hőhullámnál volt ez az alacsony vízszint, tehát kap egy extrém hőhatást. Kap egy extrém UV-sugárzást, tehát szárad is, roncsolódik a sejt szerkezete, és akkor még itt jön az, hogy a természetpusztító ereje mellett jönnek a gyűjtögetők.
1: Végül a népi építészetről beszélgetünk egy konferencia kapcsán az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével.
4: Ezeket az épületeket ugyanakkor nem védjük, eszünkbe se jut. Ezeket meg kellene védeni, az új épületeket meg ezeknek a mintájára akarjuk megvalósulását ösztönözni. Ez egy olyan ellentmondás, amire föl kellett, hogy hívjuk a figyelmet, és úgy érzem, hogy ez a konferencia, ez ilyen szempontból egy nagyon eredményes és hasznos konferencia volt. Egy kicsit ki kell tágítani a világot, meg a szemléletünket, hogyha komolyan gondoljuk a korábbi döntéseinket, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy hozzátartozon ezeknek az eredeti épületeknek is a megfelelő védelme, vagy a újrahasznosítási lehetősége.
1: Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Puzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeuma igazgatójával beszélgettem. A Mohácsi csata 500. évfordulójának az árnyékában kicsit elsikkadt azt, hogy ebben az évben egy másik kerek évfordulót is ünneplünk, bár többször volt itt szó róla a Közkincskeresőben, ez pedig Nagy Lajos király születésének a 700. évfordulója. Többféle programot is igyekeztek itt összeállítani Visegrádon a Mátyás király múzeumban ennek a tiszteletére. Hol tartanak most?
2: Ugye márciusban, március elején ünnepeltük konkrétan Nagy Lajos király születésnapját, ugye ez egy különleges dátum, hiszen nagyon kevés napi pontos dátumot ismerünk, még a királyaink születéséről is, de szerencsére a Képes Krónika megőrizte Lajos születési napját, és hát ezt a születésnapot ünnepeltük. Aznap konkrétan a Magyar Nemzeti Múzeumban nyitottunk egy kamara kiállítást, ami egészen az év végéig látogatható is, illetve ehhez kapcsolódóan készült egy animációs film, ami Nagy Lajosnak a rezidenciáit, királyi rezidenciáit mutatja be. Ugye ez nem csak a kiállításon, hanem most a YouTube-on is elérhető, és hát több mint 35 ezer nézője volt ennek a filmnek, tehát úgy tűnik, hogy tényleg egy sikeres film volt, illetve egy tudományos konferenciát is tartottunk, és hát ez a tudományos konferencia tulajdonképpen egy olyan konferencia ciklusnak az első eleme volt, ami aztán folytatódott is. Ugye itt Visegrádon rendeztünk meg még márciusban egy következőt, ami Nagy Lajosnak és Visegrádnak a kapcsolatát tárgyalta, illetve hát egy hagyományőrző rendezvényünk is volt, amivel ünnepeltük Nagy Lajos születésnapját, majd a nyáron ugye egy jóval nagyobb többnapos konferenciára is sor került, amit a Szent György Lovagrend Egyesülettel közösen szerveztünk, hiszen 1326-ban nem csak Nagy Lajos király született, hanem a Szent György Lovagrend tulajdonképpen az egyetlen dokumentuma, a szabályzata is ebben az évben kelteződött. Ugye ez az egyetlen dokumentum, ami egyáltalán előre a lovagrendről szól, és hát ennek az évfordulóját is ünnepeltük közösen ugye a Nagy Lajos születésnapjával.
1: Szó volt arról, hogy itt Visegrádon is lesz majd Nagy Lajos kiállítás.
2: Így van, tehát nem csak szó volt róla, hanem komolyan készül ez a kiállítás. Tulajdonképpen ez lenne az egyik fő rendezvénye a Nagy Lajos évfordulónak. Itt sem egy egyszerű kiállításról van szó, hanem gyakorlatilag ez a Nagy Lajos visegrádi palotáját bemutató kiállítás lesz itt a királyi palotában, és ehhez kapcsolódóan tulajdonképpen virtuálisan fölépítjük ezt a Nagy Lajoskori palotát, sőt nem csak a Nagy Lajoskori palotát, hanem a Nagy Lajoskori Visegrádot is. Hát ez egy elég nagy munka, gyakorlatilag tavasz óta dolgozunk rajta.

0: És hát most ott tartunk, hogy lényegében ez a digitális modell el is készült, és hát ebből készülnek majd különböző kimenetek. Tulajdonképpen ennek az egyik része egy olyan animációs film lesz, ahol gyakorlatilag a látogató végig tudja járni a palotát, és találkozhat a palotában Nagy Lajossal és Nagy Lajos udvarának a tagjaival. Ugye ennek a filmnek ez lesz az egyik különlegessége, hogy a Pazilik Informatikai Kft., akivel közösen csináljuk ezt a filmet, itt már kísérleti jelleggel, de a mesterséges intelligenciát is elkezdte fölhasználni. Tulajdonképpen azt kísérleteztük ki, hogy hogyan lehet egy tudományos, igényű, hiteles, múzeumi színvonalú rekonstrukcióhoz használni mesterséges intelligencia eszközöket. Ugye a mesterséges intelligenciáról általában az emberek tapasztalata az, amit a ChatGPT és a társainál tapasztal, ami hát elég messze esik a hitelességtől és a valóban múzeumi színvonaltól, ugye az a hatalmas kép dömping, ami ugye a közösségi médiát is elárasztja, és hát eléggé történelmietlen rekonstrukciók jelennek meg. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas feladat volt, hogy hogyan lehet mégis ezeket az eszközöket hitelesen használni.
1: Ilyen mesterséges intelligencia abból dolgozik, amire tanítják, tehát hogyha nagyon sok hiteltelen képpel találkozik, miután neki nem kell kritikát alkalmaznia, hogy mi hiteles és mi nem, ezeket fogja felhasználni. Tehát hogyha jók az adatok, amiket az ember beletáplál, akkor valószínűleg jó lesz a végeredmény is.
0: Igen, és hát pontosan ez a probléma, hogy azok az ingyenesen elérhető és nagyon sokak által használt mesterséges intelligencia kliensek, ezek éppen azért, mert nyilvánosak és ingyenesek, ezek tulajdonképpen mindenevőek. Tehát alapvetően ugye az internetről, meg hát könyvekből, beszkennelt könyvekből táplálkoznak, aminek a nagyobbik része az nyilván a rossz, hibás információ, és a kisebbik része a hiteles, és hát így nyilván így nem tud különbséget tenni. Ez nyilván akkor lesz sokkal használhatóbb ez az eszköz, hogyha olyan fejlesztésekre nyílik lehetőség, ami célorientáltan valóban meg lehet tanítani arra, hogy mi a hiteles középkori épület, mi a hiteles középkori viselet, mi a hiteles középkori mozgáskultúra akár. Hát ez viszont ugye pénzbe kerül, nem is kevés pénzbe kerül, de nagyon reménykedem benne, hogy az elkövetkező években lesznek olyan pályázati lehetőségek, ahol egy ilyen témával is majd el lehet indulni, és lehet fejleszteni olyan mesterséges intelligencia eszközöket, amik jól használhatóak lesznek egy hiteles rekonstrukció. És ugye erre van példa egyébként Európában, csak ugye Magyarországra még ezek a pályázati lehetőségek nem jutottak el, de például Franciaországban, Spanyolországban azért már nagyon eredményes kísérleteket folytatnak vele. De hát tépjünk is tovább, hiszen ez csak egy kis része ennek a Nagy Lajos programnak. A másik nagyon izgalmas része az pedig egy olyan VR túra lesz, amit fejlesztünk, ahol gyakorlatilag be lehet járni majd a visegrádi palotát egy VR szemüveges túra vezetéssel, ami azért egy egészen más élményt jelent, mint egy monitoron nézni ezeket a rekonstrukciós képeket, vagy rekonstrukciós animációkat, hiszen a léptéke áll tulajdonképpen vissza ezeknek a középkori tereknek. És ezt ugye a romok sem tudják visszaadni, hiszen a romok éppen azért romok, mert hogy a nagy része hiányzik róla az épületnek. Ezeknek a tereknek, ezeknek az udvaroknak, ezeknek a homlokzatoknak a valós léptékét valójában nem érzékeli az ember, amikor a romok között jár. De amikor fölveszi ezt a VR szemüveget, és ugye abban a nézőpontba kerül a rekonstruált Nagy Lajoskori modellben, amiben a Nagy Lajoskori lakói és vendégei a palotának is voltak, akkor döbben igazán rá, hogy itt milyen monumentális léptékekről van szó.
1: Ezekhez a fejlesztésekhez már idén hozzáférhetnek a látogatók? Gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt a VR szemüveget kipróbálják, ahhoz ide kell jönni, de hát valószínűleg a virtuális kiállítás az máshonnan is működik, tehát az nem helyfüggő.
0: De igazából ezek helyfüggőek lesznek, tehát helyben lehet majd őket megnézni, és tulajdonképpen ennek az egész fejlesztésnek az eredménye, ami még egy kiállításra is kibővül, a Nagy Lajos évnek a lezárását fogja jelenteni. Ugye itt a Nagy Lajos évet mi nem a naptári évben gondolkodunk, hanem Nagy Lajos életének éveiben, tehát ahogy a rendezvény sorozat ugye Nagy Lajos 700. születésnapján indult, így Nagy Lajos 701. születésnapján, tehát jövő év március elején fog lezárulni, és akkor fogjuk majd megnyitni a kiállítást, és akkor fogjuk majd a nyilvánosság számára elérhetővé tenni ugye ezeket a fejlesztéseket is. Ugyanezek nagyjából mára elkészültek, tehát hát, hogy egész pontos legyek, tulajdonképpen a mögöttük álló modellnek a fejlesztése készült el, tehát maga a film elkészítése, a makettek elkészítése, a VR túrának a fejlesztése az még hátra van. Ez önmagában nem jelent egyébként egy nagy időt, tehát ez gyakorlatilag is az idejében elkészül, azonban azoknak a hardvereknek a beszerzése, illetve hát az egésznek a pénzügyi lebonyolítása az is igazából nehezebb folyamat, mint magának a tudományos fejlesztésnek a folyamata. Arra nem volt elegendő ez az év, tehát az át fog nyúlni a következő évre, és ezért végül is a teljes készültség az már jövő év tavaszára lesz meg.
1: Ugye egy virtuális világról, vagy virtuális világokról beszélgettünk az imént, de hát ugye Nagy Lajosból nem csak virtualitás maradt meg, igaz, hogy utazni kell hozzá egy kicsit. Éppen a múltkor Zólyomba járva gondolkodtam el rajta, hogy mennyivel szerencsésebbek, hiszen ott nem kell rekonstruálni Nagy Lajosnak a palotáját, hanem a mai napig ott áll.
0: Amit ma Zólyomban látunk, az egy nagyon erősen rekonstruált palota, viszont egy teljesen hitelesen rekonstruált palota. Ráadásul, ugye mivel az a palota a későbbi időszakban is fontos szerepet játszott, ugye a reneszánsz korában egy fontos vár épült belőle, ma gyakorlatilag kétszer akkora, mint a Nagy Lajoskori volt, hiszen egy emelettel, meg egy komoly tetőszerkezettel bővítették, ráadásul köré épült egy várfal is, tehát az most ugye zólyomi várként ismeretes, és az valóban most vár, eredetileg ez nem vár volt, hanem egy városi palota volt. Tehát ezt azért fontos tudnunk, hogy attól még, hogy egy emlék jobb állapotban maradt meg, és nem csak föld alatti romok vannak belőle, attól az az emlék még nem azonos, és nem is úgy néz ki, mint amilyen az építési korában volt. Tehát valójában, hogyha az zólyomi palotát is látni akarnánk, akkor épp úgy rekonstruálni kéne, mint ahogy most a visegrádi palotát rekonstruáljuk.
1: Viszont benne van az egykori Nagy Lajoskori palota is.
0: Abszolút benne van, tehát ilyen értelemben könnyebb dolgunk lenne akkor, hogyha az zólyomi várból akarnánk ugye megcsinálni a virtuális rekonstrukcióját, viszont nehezebb dolgunk lenne, hogyha az zólyomi várnak az anzsukori állapotát helyre akarnánk állítani, mert hát azt nem tehetjük meg, hiszen az anzsukorhoz hasonló értékű és jelentőségű 16. századi épületrészek is vannak rajta. Visegrádon ezt mondjuk elméletileg jobban meg lehetne tenni, hiszen itt gyakorlatilag a Mátyáskor után már nem készült rá semmi. A Mátyáskori állapota viszont valójában nem olyan nagyon sokba különbözött a Nagy Lajoskoritól, bár éppen ugye az egyik leglátványosabb része a palotának, ami a Nagy Lajoskorban is és a Mátyáskorban is a leglátványosabb része volt, ugye ez a palota úgynevezett díszudvara, tehát a királyi lakosztály belső udvara a szökőkútjával. Ez az, ami ugye teljesen átalakult a Mátyáskorban, és ugye a műemléke helyreállításnál nyilvánvalóan a Mátyáskori állapotot lehetett helyreállítani, de hát ugye nagyon szerencsés módon a Mátyáskorban a lebontott Nagy Lajoskori udvarnak az összes kőfaragványát befalaszták az új épületeknek az alapozásába, így azok is megvannak. Tehát tulajdonképpen meg tudnánk építeni ugyanilyen hitelesen a Nagy Lajoskori díszudvart is, mint amilyen hitelesen helyreállítottuk a Mátyáskorit, csak hát hol? Hiszen ugye ott azon a helyen már egy Mátyáskori udvar van rekonstruálva. Ezt a problémát ugye most úgy hidaljuk át, hogy ehhez a tervezett kiállításhoz készül egy nagyméretű makett, ami ezt nagyon érzékletesen be tudja mutatni, hogy milyen volt a díszudvar Nagy Lajos király korában. Hát ez most éppen készül, hát én már nyilván a terveket részben én csináltam, tehát jól ismerem, és hát meg kell mondjam, hogy tényleg lenyűgöző. Tehát igazából számomra lenyűgözőbb, mint a Mátyáskori volt.
1: Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Hamarosan az Aszály régészettel folytatjuk.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Alacsony vízszint, napvilágra kerülő leletek. Tóth János Attila búvárrégésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem az elmúlt hónapok mérlegéről. Még tavasz végén, nyár elején beszélgettünk utoljára a víz alatti régészetről, akkor egy kicsit félelemmel teli várakozással voltunk az aszályos nyár miatt, és hát úgy tűnik, hogy a félelmeink be is igazolódtak, sőt, hát túl teljesültek. Hogy értékeli ezt az évet a víz alatti régészet meg a víz alatti leletanyag szempontjából?
2: Hát igazi istencsapás, katasztrófa, örökségvédelmi vészhelyzet, ezek a szavak jutnak erről eszembe. Ugye tavasszal még volt egy optimista képem arról, hogy milyen tudományos kutatásokat fogunk végezni. A Ráckevei Dunában a tavaly ősszel felfedezett gázlót fogom majd kutatni, szonározunk, merülünk, új hajókat találunk, és ez milyen jó lesz nekünk. És már bizony akkor is láttuk, hogy bizony a Dunának alacsony a vízszintje, úgyhogy egyszer-kétszer majd akkor oda is ki kell menni, és a régi lelőjeket megnézegetjük, újakat találunk hozzá. Hát ehhez képest, amit az időjárás, az éghajlati anomália összehozott nekünk, az minden eddig itt alulmúlt, és hát a Dunának, Tiszának és egyéb folyóinknak hatalmas területei kerültek szárazra.
1: És ugye a legnagyobb részükre nem is jutottak el a szakemberek, annál inkább eljutottak a sima nézelődők, akik igyekeztek összeszedni azt, amit találtak.
2: Igen, ugye itt a nagy szervezeti probléma az, hogy Magyarországon jelenleg, nem csak jelenleg, hanem 25 éve, amióta én dolgozok, nincs olyan csúcs szervezete, aminek kimondottan a feladata lenne a víz alatti kulturális örökség felderítése, dokumentálása, kutatása és védelme. Nincsenek eszközeink, nincsen egy keretünk, amit tudnánk költeni, nincsenek embereink, a felszerelések kölcsönbe vannak, az emberek önkéntesen segítenek. A területi múzeumok közül, aki együttműködik velünk, az együttműködik, aki nem, arra sincsen semmilyen ráhatásunk, semmilyen szankciónk. Ugye vannak törvényeink, amik védik, az örökségvédelmi törvény megemlíti, hogy a víz alatt lévő régészeti emlékek azok mind állami tulajdon és ex lege védettek. A 2014-ben ratifikált, tehát törvénybe iktatott UNESCO egyezmény a víz alatti kulturális örökségről szintén egy törvény. Az is azt mondja, hogy eredeti helyén kellene megóvni őket, és hát egy csúcsszervet létre kéne hozni, de 2014 óta ez még nem sikerült. Hazánkban. Ennek ellenére azért történtek jó dolgok is, tehát vannak olyan partnereink, akikkel együttműködve különleges eredményeket értünk el. Itt ki kell emelnem a Budapesti Történeti Múzeumot, illetve a Kalocsai Viski Károly Múzeumot, meg hát a saját intézményeimet, a Ráckevei Árpád Múzeumot, tehát ez így együtt a Dunának azért elég jelentős területét lefedi, és találtunk római kori rakpartmaradványt, találtunk cölöpszerkezetű építményeket, új hajóroncsokat is, és jelentős méretű, tehát komoly leleteket. Ez a pozitívum.
1: Viszont ez csak a Duna, de hát Magyarországon nem csak a Duna van, mint folyóvíz. Ott van például a Tisza, ami Szolnoknál szintén extrém alacsony vízállást ért el, és emiatt gyakorlatilag borítékolható, hogy hamarosan elpusztul majd a törökkori híd is.
2: Hát az, hogy elpusztul vagy nem pusztul, azt én nem tudom megjósolni. Az biztos, hogy abban a térségben nekünk nincs együttműködő partnerünk, úgyhogy én ott nem is jártam, de ugye ott a hídnak a cölöpjeit már több mint 10 éve megtalálták a kollégák, dokumentálták is, publikálták is. Ugye az a baj ezekkel a szerves maradványokkal, vagyis hát nem baj, ez egy tény, hogy ezek a víz alatt édesvízben tökéletes állapotban képesek fennmaradni több ezer éven keresztül. Tehát mindig a svájci tavakat szoktam emlegetni, ahogy alpesi tóvidéken vannak olyan cölöpfalvak, amelyek a bronzkorból származnak, tehát ilyen 3-4 ezer éves famaradványok, bőrmaradványok, fonott edények, ételmaradványok is fennmaradnak. Ez a helyzet a Dunával, Tiszával, Balatonnal is, hogy az édesvízbe ezek nagyon jó. De abban a pillanatban, hogy lemegy a Duna, egyrészt hőhatást kap, mert ugye hogy nem nyáron egy hőhullámnál volt ez az alacsony vízszint, tehát kap egy extrém hőhatást, kap egy extrém UV-sugárzást, tehát szárad is, roncsolódik a sejt szerkezete, és akkor még itt jön az, hogy a természet pusztító ereje mellett jönnek a gyűjtögetők, főleg a városi szakaszon. Tehát most már azért több hónapon túl vagyunk, látjuk, hogy ott, ahol nagyobb város terül el a Duna mellett, valószínűleg egy szociológiai oka is van, talán az emberek nem kötődnek annyira az örökségükhöz, nem ismerik annyira, tehát ilyen például Budapestet is megnevezhetjük, de akár Dunaújvárosnál, ugye ez is egy nagy szocialista iparváros volt, kéretlenül kimennek, nem csak hogy kimennek és nézelődnek, mert azzal semmi gond nincsen, hiszen a kastélyokat, várakat is nyugodtan nézegethetik az emberek, és fotózkodhatnak, filmezhetnek vele. Az a probléma, hogy nekilátnak, gyűjtögetnek, ki. ásnak, hazavisznek, sőt, szándékosan meg is rongálnak tárgyakat, összetörnek, elégetnek, és elképzelhető mindenféle pusztításnak a nyomait megtalálhatjuk. Aztán vannak a fémkeresősök. Ugye ők nekik is két nagy csoportra tudjuk rakni. Az egyik a múzeumbarát fémkeresősöknek szerződése van, múzeum régész irányításával megy ki. Megmondom őszintén, én annak sem örülök, ha a fémkeresősök járják a Dunát, főleg úgy, hogy nincs velük régész, hanem önállóan, mert az egy dolog, hogy a múzeumba fog kerülni a tárgy, és így közkincs lesz belőle, de ugye azzal, hogy kiássák a füvenyből, megbolygatják az eredeti összefüggését, esetleg azok az egyéb tárgyak, amik nem fémtárgyak, azok megbolygatásra kerülnek, roncsolódhatnak. De aztán van a másik nagy csoport, akik meg teljesen illegálisan végzik ezt a tevékenységüket, és ezzel pedig az a baj, hogy sem vízirendőr, sem halőr, sem semmilyen őr nincsen, örökségvédelmi őrök nem is léteznek, nem megy oda hozzájuk senki, nem kéri el az igazolványukat, nem mondja nekik azt, hogy hagyják el ezt a területet, nem szabad, nincsen szankció. Remélem ez meg fog változni, én őszintén nagy bizalommal tekintek a jövőbe, és azt remélem, hogy ennek a pusztító évnek az egyik következménye az lesz, hogy végre a politikai döntéshozók is észreveszik, hogy itt nagyon komoly értékek vannak, nagyon fontos a víz alatti örökségünk, és az ország szégyene, hogyha ezt elherdáljuk, és egyébként is az az érdekünk, hogy ezt megfelelően kutassuk és tanulmányozzuk, és megőrizzük a jövő generációi számára.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Aszály régészet.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos. Kiadós eső esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos, miután a belügyminisztérium újonnan lezárult vizsgálata, a volt képviselő szerint nem cáfolta meg a több százmilliós dupla kifizetés gyanúját. Bejegyzésében Hatházi Ákos azt írta, nagy csalódás volt számára a tűzijáték közbeszerzését vizsgáló 30 oldalas belügyminisztériumi jelentés, amely szerinte leginkább az ügy elkenésére jó. A volt politikus szerint az irat nem vizsgálta meg tételesen, hogy az idén kevesebb pénzből mennyivel kevesebb szolgáltatást vásárolt az állam, a költségelemek árainak megbecsülése pedig nem világos. A hétvégi csapadék több térséget is alaposan eláztatott, miközben az északnyugati ország rész szinte teljesen kimaradt az esőből. Budapesten a legtöbb, mintegy 53 mm eső esett az elmúlt 24 órában, derült ki a Hungaromet ZRT oldalán vasárnap reggel közölt adatokból. Az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A lenti Balaton-Budapest vonalon, a Mecsek környezetében és a Szeged-Debrecen vonalon. Sopron környezetében csak 1,1 mm esőt rögzítettek. Független koalíciók szerezték meg a legtöbb képviselői helyet a hétvégi önkormányzati választásokon Csehországban. Szenátori, azaz parlamenti felsőházi mandátumot a részleges szenátusi választásokon 5 jelölt szerzett, ami azt jelenti, hogy a további 22 hely sorsa az egy hét múlva tartandó második fordulóban dől el. Ukrán drón támadás károkat okozott Oroszországban a Yandex Vlagyimiri adatközpontjának infrastruktúrájában. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált. Több oroszországi régióban nem működik a Yandex taxi és ételrendelő, digitális fizetési, valamint virtuális asszisztens és mesterséges intelligencia alapú csevegőbot szolgáltatása, de üzemzavarokat jelentettek Kazahsztánból is. Az elmúlt 4 napban 3 Yandex adatközpontot ért ukrán csapás. Újabb áradás pusztít Nepálban, házakat, hidakat söpört el az ára dél-ázsiai ország középső részén. Áldozatokról nincs hír. A helyi hatóságok felszólították a Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra lévő Gorka körzetben élőket és a környéken tartózkodó turistákat, hogy hagyják el otthonaikat. A katasztrófavédelem vizsgálja, hogy mi okozta a körzet északi részén lévő folyószintjének emelkedését. Nepálban alig másfél hónapja az ország Kínával határos térségében történt súlyos gleccserszakadás, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a sok napsütés mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti északkeleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Folytatjuk a beszélgetést az Aszály régészetről. A beszélgető társam továbbra is Tóth János Attila búvár régész, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársa. Ha már említette a fémkeresőket, én Visegrádon láttam valószínűleg a saját szakállára kutató fémkeresőt a Dunaparton, mert hogy a múzeumban egyik se jött be azzal, hogy miket talált volna, tehát senki nem adott leletet, fémleletet.
3: Ez lopás. Ugye minden, ami a vizek mélyén, föld mélyén van, főleg a régészeti leletek, ezek kulturális örökség, állami tulajdonban vannak, tehát ezt valaki elviszi, az lop. Állami tulajdont lop, ráadásul kulturális értéket lop, ami egy halmazati bűncselekmény, tehát ezért alsó hangon bírság, harangálás is történik, akár börtönbüntetés is járhat. Ugye itt az kellene, hogy valaki el is fogja ezeket az embereket, bíróság elé állítsák, és a bíróság elítéli, hiszen mi nem vagyunk dreadbírók, nagyon tudunk sajnálkozni azon, hogy mik történnek, de mi nem ítélkezhetünk, csak felhívhatjuk a figyelmet, hogy van egy probléma.
2: Mondta az imént, hogy nagy várakozásokkal és nagy reményekkel tekint a jövő elé, és hát úgy tűnik, hogy amennyire létezik a kulturális tárcánál valamiféle kommunikáció, a régészetben az egyik irány az éppen a víz alatti régészet, egy másik irány pedig a mágnes horgászatnak a kezelése, amiket ugye a közeljövőben meg akar oldani valahogy a tárca.
3: Igen, hát én is hallottam ilyen információkat, megmondom őszintén, én erről senkivel nem beszéltem az új tárcánál, de nem baj, mert ha a cél jó, akkor az ember ezt nagyon szívesen támogatja. Hát a mágnes horgászatra még érdemes egy kicsit kitérni, ez egy divat hobbi. Lényegében 3-4 éve nem is létezett, és nem is gondolta senki, hogy ilyen fog történni, hogy az emberek erős mágneseket hosszú kötélen dobálnak be folyókba, csatornákba, és húznak ki vele mindenféle tárgyakat. Egyszerűen értelmetlennek gondoltuk, de főleg a közösségi médiának köszönhetően ebből egy ilyen népi hobbi vált, amivel nagyon gyakran egyébként semmi probléma nincs, mert most az, hogy valaki kihúz egy régi biciklit, vagy egy motordarabot, még talán jót is tesz a vízzel. A probléma ott van, hogy ezt a tevékenységet mondjuk régészeti lelőhelyen nagyon nem kéne végezni, hiszen egyrészt az ott kikerülő leletek nem kerülnek be legsajnálatosabb módon a múzeumokba. Összesen 2 olyan felfedezésről tudok, aminek a végeredménye bekerült bármilyen magyarországi közgyűjteménybe mágneshorgászatról, és a másik nagy terület, ami óriási pusztítást szenved, de egyébként veszélyes is ez a hadtörténeti kutatás, a hadirégészeti kutatás, hogy így egyszerűen fogalmazzam, hogy a második világháborús helyszíneken, hogyha az ember dobálja, akkor valóban lehet fegyveralkatrészeket, meg akár robbanó testeket is találni, de hát ezeknek a birtoklása egyrészt bűncselekmény is, másrészt pedig azért egy fel nem robbant aknagránátot kihúzni egy mágnessel, vagy egy mágneses aknára rádobni egy mágnest, szerintem ez egy isteni csoda, hogy még nem halt meg senki emiatt a tevékenység miatt. Egy kis fiúról tudok tavaly, aki rákötötte magára a kötelet, bedobta, és egy ilyen uszadék elkapta a kötelét, és berántotta, és megfulladt szegény, de hát ennek se lett semmi következménye.
2: Nem akarom védeni a mágnes horgászokat, de egyáltalán egy mágnes horgász tudja, hogy régészeti lelőhelyet károsít éppen? Tehát létezik valamiféle térkép a hazai álló- és folyóvizekről, hogy hol nem szabad semmiféle tevékenységet folytatni?
3: Igen, hát itt kezd a kígyó a farkába harapni. Egyrészt van egy országos lelőhely nyilvántartás, de hogyha ezt közzétennénk, akkor az a jelentős számú illegális kutató, idézőjelben, vagy tolvaj, ezt használná útmutatónak, hogy hova kell menni lopni. Tehát ugye nyilván kell tartani, nyilván is tartjuk, a hatóságok egyébként hozzáférnek, tehát igenis, hogyha az ember bemegy egy kormányhivatalba, és bármire engedélyt kér, hozzájárulást kér, akkor a kollégák meg tudják nézni, és a folyókban is vannak lelőhelyek. De a másik probléma az, hogy mivel hogy nincsenek a víz alatti régészetnek rendszeres támogatása, és nagyon kismértékben tudjuk csak ezt a területet kutatni, ezért aztán a víz alatti örökségünknek a körülbelül 95%-a még ismeretlen. Tehát még csak azt se tudom mondani, hogy be van rajzolva egy térképre, és hasonló a helyzet a had történetével is ott, és a kollégák az utóbbi körülbelül 2 évben gőzerővel kezdték el egyébként feldolgozni a területeket, de hát még mindig van feldolgozandó. Tehát valószínűleg itt az lenne a megoldás mágneshorgászat kapcsán, mint a fémkeresősöknél, hogy esetleg lennének nekik saját szervezeteik, akik egy kicsit rendben tartanák a tapságot. Nyilván meg tudnák nézni akkor, hogy milyen a tilos zónák, esetleg tilos zónákat, és ahol nem tilos, ott szabad, és egy etikai kódexet felállítani, hogy a tárgyakat esetleg lefotózni, koordinátával ellátni, adatbázisba feltölteni, és ami muzális, az múzeumba kerül, ami nem, az meg azt csinál vele, amit akar, megőrizheti, kidobhatja, eladhatja, ahogy tetszik.
2: Nek hát az én régi mániám, hogy beszélgetni kell a társadalommal nagyon sokat, nagyon sokszor elmondani nekik, hogy miért fontos egyáltalán az örökségünk, hogy az emberekhez eljusson és folyamatosan benne legyen a fejükben.
3: Valóban ez tulajdonképpen a hatóság és a tudomány mellett a harmadik lába a kulturális örökség védelemnek, meg mondjuk van egy negyedik a pénz, mindig el kell magyarázni, és nem elég az, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt elmagyaráztuk, vagy megjelent egy cikk, egy könyv, vagy egy riportot adtunk, mindig újra a nulláról, nulla közeli állapotból kell indulni, és nagyon fontos egyébként a helyi közösségek megtalálása, a fiataloknakkal való kommunikáció. Egyébként én ezen a területen nagyon sokat dolgozom, gyakorlatilag tevékenységemnek egy körülbelül egy 20%-a arról szól, hogy van videoblogom, írásos blogom, interjúkat adok, ismeretterjesztő előadásokat tartok, cikkeket írok. Mégis vannak emberek, akiket még így sem tudok elérni, hát nyilván nem egyedül kell ezt a dolgot megoldani, és vannak más kollégák is egyébként, de nem elég számosan, akik hasonló hozzáállásúak. Ez idővel változhat, és főleg az új generációkba bízok nagyon, akik múzeumi órákra járnak, gyakorlatilag részképzéseken vesznek részt, vagy esetleg a közösségi régészethez csatlakozott, tényleg jó indulatú, jó szándékú önkénteseknek a családtagjai, talán majd ők tudnak egy szemléletváltozást hozni a társadalomban is.
2: És hogyha nem is a társadalmat, de legalább a szakmát eléri a konferencia, hogyha jól tudom, lesz egy összegző, évösszegző konferencia hamarosan.
3: Igen, az egyik fő tervünk az idei évre, hogy november 9-én Ráckevén szervezünk egy országos konferenciát, amihez meghívjuk a régész kollégákat, hogy tartsanak előadásokat az idei nyár és kora ősz alacsony vízállása mellett tett nagyszerű felfedezéseikről, azokról a különleges leletekről, amik a gyűjteményeikbe bekerültek. Mindezt tegyék szakszerűen, de azért érthetően is, tehát ez nem egy zárt körű konferencia lesz. Egyébként Ráckevén a régi városháza dísztermében fogjuk egy hétfői napon tartani, ugye akkor zárva vannak a múzeumok, tehát a kollégák is el tudnak jönni, meg aki esetleg múzeumba szeretne menni, és nem tud, mert hétfő van, ő meg el tud jönni a konferenciát meghallgatni. Erről szeretnénk majd, ha lesz egy megfelelő pályázat, akkor egy kiadványt is, egy színes fotókkal ellátott közérthető kiadványt is, amit aztán a nagy közönség fele tudunk terjeszteni. Úgyhogy magunk részéről valóban mindent megteszünk, hogy a régészeti kincseink, a régészeti értékeink azok hasznosulhassanak.
2: Az aszályrégészetről Tóth János Attila búvárrégésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan a népi építészettel folytatjuk a
0: közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Az épített örökségünk egyik legsérülékenyebb szelete a népi építészet. Nagy Gergellyel, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével beszélgettem. A napokban rendezték meg ismét a Békési Népi Építészeti Konferenciát. Hanyadik is ez már a sorban?
2: 25. és két évente van, tehát ez egy jubileumi rendezvény volt, mert 50 éve, illetve 48 éve szervezik, de a 25. esemény volt, és hát érdekes, hogy a Népi Építészeti Konferenciák sorába hogyan változik mindig a téma, attól függően, hogy milyen aktualitásai vannak a népi építészet védelmének.
1: És hogyan változott?
2: A klasszikus népi építészet már önmagában is ez kérdés, hogy mit nevezünk népi építészetnek. Nagyon sokan azt mondják, hogy véget ért a népi építészet akkor, amikor már nem kalákába építették az épületeket. Egy család, egy közösség magának építette a házat helyi anyagokból, helyi szokásoknak megfelelően, és tudjuk, hogy a 19. század végén a gazdasági átalakulással, az iparosodással, városiasodással megjelentek azok a szakemberek, akik egy egész más szemléletet hoztak ebben a világban, új anyagokhoz juthattak, a kőművesek építették a házat, és a mostani konferencia éppen ezért a polgáriasodó népi építészetet vette napirendre. Hajlamosak vagyunk átsiklani e fölött a kérdés fölött, hogy ez egyáltalán népi építészet vagy sem, pedig ugyanazt a mezőgazdaságot szolgálta, és ahogy a építésben nyomon követhető ez az átalakulás, meg ez a fejlődés, a mezőgazdaság iparosodásával is ugyanaz a változás látható, csak a sváb nagy gazdaházakra gondolunk, az alföldi nagy portákra gondolunk, akkor egy egész más mezőgazdaságot szolgált, de mezőgazdaságot szolgált, és annak is egy természetes folyamata velejárója volt, hogy ezt egy más karakterű, más jellegű épület kellett, hogy szolgálja.
1: Ha komolyan veszik ezt a folytonosságot, akkor szerintem érdemes azon is elgondolkodni, hogy vajon a kádár kockák azok a népi építészethez tartoznak-e?
2: Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert mi egy kicsit visszatérve arra, hogy mit is nevezünk ilyen polgáriasodó népi építészetnek, az eléggé jellemzően a mezőgazdaságot szolgálta, és a kádár kockának nevező épület is valamilyen mértékig, attól függ, hogy milyen környezetbe került, volt, ahol a mezőgazdaságot szolgálta. Ez is egy ilyen polgáriasodó hatás, de ugyanezek az épületek megjelentek a városokban is, aminél egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ez egy polgáriasodó népi épület lenne. A falvakban is inkább egy urbanista hatás, de mégis egy polgáriasodásra utaló nyom, a városokban pedig egy polgárosodó épületnek tekinthetjük, de a kádár kockával kapcsolatban meg kell említeni, hogy annak Kádár Jánoshoz semmi köze nincsen, csak a akkori jobb lét nevezett időszakban tömegével épültek a falvakban, bontották le a korábbi épületeket, és ezekből teljes utcasorok épültek, egész biztos, hogy ezek is valamikor védettek lesznek, ha még marad belőlük valami, mert tömeges az átépítésük. Most a fő témánk, a 19. század, 20. század elejé népi építészet azért is volt fontos, mert nagyon érdekes dologra figyeltünk föl, minden településen, ami egy nagyszerű dolog, a település arcolati kézikönyveket kellett alkotni, hogy milyen helyi építészeti karakter van, és azok hogy jelenhetnek meg az új épületeken. Ha azt akarjuk, hogy település és kép valamennyire folytonos tudjon lenni, helyi értékekből tudjon építkezni, akkor valami formavilágra fel kell tudni hívni a figyelmet. És ezek a település arcolati kézikönyvek mind ennek a kornak a 19. század, 20. század eleji épületeit vette alapul, és azoknak az értékeit mutatta fel mintának. És ezeket az épületeket ugyanakkor nem védjük, eszünkbe se jut, ezeket meg kellene védeni, az új épületeket meg ezeknek a mintájára akarjuk megvalósulását ösztönözni. Ez egy olyan ellentmondás, amire föl kellett, hogy hívjuk a figyelmet, és úgy érzem, hogy ez a konferencia, ez ilyen szempontból egy nagyon eredményes és hasznos konferencia volt. Egy kicsit ki kell tágítani a világot, meg a szemléletünket, hogyha komolyan gondoljuk a korábbi döntéseinket, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy hozzátartozon ezeknek az eredeti épületeknek is a megfelelő védelme, vagy a újrahasznosítási lehetősége.
1: De jó, hogy mondta ezt, hogy ezek mintájára építenének újabb épületeket. Ugye az emberi elme az úgy működik, hogy mindent igyekszik dobozokba zárni, tehát így lett nekünk barokkorunk, így lett klasszicizmusunk, így lett középkorunk, újkorunk, kora újkorunk, viszont a történelem az nem dobozokban gondolkodik, hanem az szépen folyamatosan halad előre, vagy halad egy irányba, és ilyen ugye az építészet is. Tehát az építészetnél sincsenek valójában korszakok, legfeljebb olyan korszakok, amiket utólag tudunk megállapítani, hogy az egy korszakot beletesszük szépen ebbe a dobozba.
2: Igen, vannak karakteres szakaszok, és egész biztos, hogy vannak olyan átmeneti időszakok, amik az előző korra épülnek. Ahogy mostani környezetünket nézzük, mi se gondoljuk, hogy átmeneti korban élünk, pedig ha így tekintünk rá, minden kor átmeneti kor, valahonnan valahova módosul, a folyamatos változás az jellemző az építészetre is. Biztos, hogy mindennek van valamennyi kifutása, de ha csak azt nézzük, hogy egy épület típus az meddig tudott fönnmaradni, mindenki valamit módosít rajta, hozzátesz a saját igényeinek, a saját új szempontjának megfelelően, tehát ez a folyamatos alakulás, ez jellemző az építészetre. Ennek a kornak a építészete is nagyon sokszínű. Megjelentek olyan fantasztikus asztalos munkák, amiket a korábbi népi építészet el nem tudott képzelni, és mégis valahogy úgy tudott illeszkedni egy nagyobb egységhez, hogy egy ilyen teljesen új életkörülménynek adta meg a környezetét, a cementlapok, a festett üveg, vagy a díszműbádogos munkák, a műkő munkák, azok mind ugyanúgy egy léptékében megnövelt gazdaépületnek lettek az elemei, és ezeknek az összessége valóban egy olyan új értéket hozott létre, ami alkalmas és méltó arra, hogy mintául szolgáljon a mai építészet számára is, hogyha ma nem ugyanazokat az épületeket kellene megépíteni, hanem annak a ritmusa, arányrendszere, formavilága az nagyon sok gondolattal segítheti a településeinknek a új épületeit.
1: Ahogy közeledünk a korunkhoz, egyre könnyebb ezeknek az épületeknek a karbantartása, illetve rekonstrukciója. Tehát, hogyha valami egy épületből elvész, egyre könnyebb pótolni? A restaurátor szakma meg tudja oldani, vagy pedig ez már tulajdonképpen nem is restaurálás, hanem élő napjainkban is élő kézművesség?
2: Az ki van zárva, hogy mindent meg lehessen őrizni, az is ki van zárva, hogy mindent restauráljunk. De ezeknek nagy része az valóban meghatározza a faluképet. Vannak olyan építészeti eszközök, amik ezeknek az épületeknek a megújítását tudja szolgálni, nem lehet mindenhol restaurátorral dolgozni, mert nyilván az olyan költségtöbletet is jelent, de a mi érték azt 1000%, hogy meg lehet őrizni, és meg is kell őrizni. Be lehet építeni egy új programba, illetve ezek a régi épületek is olyan méretűek és olyan szervezésűek, hogy nagyon sok lehetőséget rejtenek magukba, egy egész más térszervezéssel egy nagyon értékes belső tereket is lehet kialakítani, ami a mai életformának is meg tud felelni. Ehhez meg jó építészek kellenek. A másik gond, hogy az egész ország területén megtalálhatók ezek az épületek, és olyan érzékeny szemléletű építész, restaurátor vagy helyi szakember nagyon kevés van, aki ezekben meglátja az értéket, és meglátja azt a lehetőséget, amit ezek az épületek hordoznak magukban. Azért szerveztük ezt a konferenciát Antal Anna, a Népi Építészet Szakbizottságnak a elnöke, az ő szervezésében valósult meg ez a konferencia, hogy egyáltalán fölmutassuk azokat az értékeket, amikre jobban oda kéne figyelnünk, és valamilyen módon a megújításukat vagy a megőrzésüket figyelemmel kéne kísérni, vagy jobban kéne ráfigyelni ezekre az értékekre.
1: Mindent nyilván nem lehet megőrizni, és nem is szabad mindent megőrizni, viszont a népi építészetnek egy része is olyasmi, mint az ipari építészet, tehát roppant sérülékeny. Én éppen néhány héttel ezelőtt voltam Ózdon, ahol elkeserítő, hogy milyen szinten tűnt el az egykori acéliparnak, most már lassacskán minden emléke.
2: Hát igen, ebben még az a baj, hogy egy kulturális örökséggazdálkodásra is szükség lenne, vagy épületgazdálkodásra, mert ha belegondolunk, hogy nyilván mindennek van jó helye, jobb helye, még jobb helye, hogy mennyi ilyen nagy láda, doboz, létesítmény épül itt országszerte olyan helyen, ahol soha nem volt semmi korábban, és egy teljesen idegen, vagy egy ilyen globalista bádogváros épül. Föl sem merül, hogy ezek az ipari központok valamilyen módon módon otthont adhatnának ezeknek a helyeknek, hogyha lenne egy koncepcionális gondolkodás, akkor nyilván ez már kihatása van az úthálózatra, mindenre, tehát a kapcsolatokra, a települések téri kapcsolatára is, és a privatizációval is kapcsolatban, hogy milyen részeket hogy érdemes külön kezelni, de hogyha ezeket valamilyen módon ebbe a rendszerbe lehetne állítani, akkor biztos, hogy ezeknek az épületeknek az egy része is meg tudna menekülni. Hát most másra nem gondolunk, hogy Csepelen milyen hatalmas ilyen raktárbázis épül, és ott van a kihasználatlan csepelműveknek a fantasztikus ipari csarnokainak a tömkelege. És ez a kettősség, az egyikkel nem tudunk mit csinálni, a másik helyen pedig teljesen új szűz területekre építünk olyan dobozokat, amik nyilván, hogy 20 évnél tovább nem fognak ott lenni, vagy pedig, ha ott maradnak, akkor megújulni nem fognak tudni.
1: Nagy Gergellyel, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottságot tiszteletbeli elnökével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották.
0: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Gyűjtő mai adásában a vendégemet, család, Romvári János képzőművész, és Romvári Márton képzőművész, és valaki még itt van egyébként velünk, de már a túloldalról, a nagypapa, édesapád János, illetve neked nagyapád, aki pedig díszlettervező volt. És azért mondom, hogy itt van velünk, mert most nyílt egy kiállítás Staféta címmel, ahol a teljes három generáció munkáit láthatjuk különböző szekciókban Miskolcon. Úgyhogy erről fogunk most veletek itt beszélgetni. Ahogy szeretnétek, kezdhetünk a nagypapával, bemelegedünk a nagypapával, és akkor utána rátérünk rátok. Meg hát így is van kronológikusan. Fantasztikus filmeket csinált a nagypapa egyébként díszlettervezőként. Például most az imént itt megragadt a szemem a Pendragon legendán, vagy a Sodrász című film, a Légy jó, mint halálig. Az imént említettétek, hogy körülbelül 200 filmnek a díszletét tervezte. Mesélj, János!
2: Igen, hát ha kronológikus sorrendbe akarunk haladni, akkor mindenképp vele kell kezdjük. Illetve el kell, hogy mondjam, hogy a mi családunkban egy elég érdekes hagyomány van. Apám mindig családi körbe elmondta, hogy az ő felmenői között is voltak, hát hogy mondjam, igencsak jó kézügyességgel megáldott emberek. Így például valamelyik családi hagyatékban talált egy olyan 1800-as évek közepe házasságlevelet, amiben az áll, hogy hát most meg nem mondom, hogy ők vagy déd, vagy milyen fokú felmenője, az historische Malerei volt, vagyis történelmi festő. Ilyen gondolom arcképeket, tájképeket, ilyesmit festetett. Róla csak annyit tudott mondani, hogy Svájcban éltek, és onnan jöttek. Hát ez az egyik ága a családnak, de az én nagyszüleim is egyébként szerettek mindenféle művészeti dologgal foglalkozni, például

0: Pécset éltek, és ilyen színjátszó körbe jártak. Nagymamám is, és a nagypapám is fiatalon. Édesapám pedig már gyerekkorától nagyon ügyesen rajzolt. Ez most hosszú történet, itt nem mondom tovább. Tehát,
1: a génekben van.
0: Így van. A másik ág pedig egy egyszerűbb ilyen, mondhatni úgy, hogy szegény paraszti, vagy ilyen irány. A másik oldali nagyapja, az pedig egy faragó juhász volt, vagy pásztorember, egész közel Pécshez, Szent Lőrinc környékén, egy ma már nem létező tanyán volt pásztor, és maradtak fent, ezt mindig mutogatta nekünk, ilyen pásztorkészségek, meg ökörszarból készült sótartó, betyáros és oroszlános motivumokkal, szóval néprajzi értékek. No, beszéljünk a nagyapámról, illetve a Marci nagyapjáról, bocsánat, édesapámról. Ő egész fiatalon bekerült a akkor iparművészeti főiskolára, és ott először rajztanár szeretett volna lenni, de aztán azt mondták neki, hogy most indul egy filmes szak, próbálja meg.
1: És ez akkor gondolom egy izgalmas új terület volt eleve a filmek, szóval nem...
0: Igaz. És lényegében gyakorlatban ismerkedett a filmkészítéssel, először Ranódival, Fábrival, tehát nagy legendás rendezőkkel dolgozhatott, és aztán később az is egy ismert tény, hogy majdnem minden rendező, akkor ismert nagy rendező a 70-es, 80-es években, de még a 60-as évek közepétől őt kereste, mert annyira precíz, rendszerező, és mindenkinek a elképzelt világát jól visszaadó díszlettervező volt.
1: Elképesztő szép rajzai vannak egyébként, ahogy nézegettem. Nem láttam élőben a kiállítást, bevallom, de ahogy nézegettem az interneten a kiállítás képeit, lenyűgöző az a finom részletesség, ahogy ábrázolja ezeket a díszleteket.
0: Igen, hát gyerekkoromból visszaemlékeztem arra, hogy sokat vitt engem olyan helyszínekre, ahol forgattak, illetve díszletet építettek, és például emlékszem egy stúdióban felépített barlang díszletre, a Puskák és Kalambok című, nem tudom, milyen kalandfilmből, és valóságos, pókhálós, denevéres barlang volt ott a díszletben felépítve. Fogalmam se volt, hogy gyerekként, hogy ez hogy lehetséges, de megcsinálták például.
1: És egyébként téged az ő munkája, mert nyilván téged közvetlenebb, te közvetlenebből találkoztál a munkáival, mint mondjuk Marci unokaként, vagy te is, Marci, te is sokan?
2: Volt, nekem is részem egy picit, nyilván a idősebb korában már ilyen nyugdíjas években, és akkor próbált engem is motiválni, hogy ebbe az irányba menjek, ilyen tavaszi szünetek, emlékszem meg. De hát apu sokkal, és elég mélyen a szakmába próbálta a nagypapa behúzni.
1: Karizmatikus volt a nagypapa?
0: Mindenképpen.
2: A maga módján, igen.
0: Mindenképpen, és azt a fajta szakmai elkötelezettséget, amit ő végig élete során mutatott, azt szerette volna átadni. Hát engem se sikerült bevonni, a öcsémet se, illetve csak félig, mert ő operatőrként végzett egyébként a testvérem, de fotózott meg minden mást. Szóval nem sikerült bevonnia, de azért annyiban a rendszerlátás, illetve a térlátásban elég sokat adott. Engem például egész gyerekként, fiatalon bevont ilyen makettkészítésbe, mondjuk a Pál utcai fiúk makettjében tudtam valamit segíteni neki, meg nyári munkákon elvitt olyan műhelyekbe, ahol szobrászat, makettozás, háttérfestés, ilyesmi volt.
1: De benne van a te művészetedben erősen, mert te azért a szobrászat, a kétdimenziós művészet és az installációk mesdjéjén vándorolsz a karriered során.
0: Igen, köszönöm. Hát ennyiben igen, ez a térben való kilépés, ez engem nagyon vonzott, már egész fiatalon, és azt kell mondjam, hogy 70-es évek közepétől lényegében ilyesmiket csináltam már, teljesen magamtól, és abban az időben ez Magyarországon legalábbis nem volt általános, tehát alig egy páran csináltunk installációkat.
1: Marci, neked milyen érzés volt ez a, vagy milyen érzés ez a kiállítás, amit egyébként még meg sem mondtunk pontosan, hogy hol van Miskolcon, ezt azért említsük.
2: Miskolci Valériában van a főutcán, Rákóczi út 2-ben, a Rákóczi háznak is hívják, és most november közepéig látható lesz ez a kiállítás, úgyhogy érdemes megnézni. Az alsó részen van a nagypapa, már az én nagypapám, és a fönti térbe láthatóak édesapámnak az óriási méretű, sok évtizedet, olyan, mint egy életmű kiállítás.
1: Egy retrospektív kiállítás.
2: Sok persze, sok minden hiányzik belőle, de közeljövőben az is majd megmutatható lesz.
1: És középen vagy te, mint egy kis szendvics?
2: Hát ugye az installációk azok erősen szervezik a teret, és ez is volt a szempont, hogy azoknak megfelelő helye és környezete legyen, és akkor ahol vannak úgymond falfelületek, amik nincsenek annyira, talán nem annyira zavaróak be az installációba, oda kerültek nekem még nagy méretű munkáim. Elég, tehát ez tényleg egy óriási tér, úgyhogy így is bőven volt lehetőségem kirakni 13-14 nagyméretű képet. Ez az utóbbi időszakból valóak.
1: És neked milyen érzés volt így hármasban egy kiállítás?
0: Hát nem először próbálkoztunk ezzel. Volt azt hiszem egy Egyenes ág című kiállítás, az a Vízivárosi Galériában volt talán. Nem. Volt egy háromvári.
2: Igen, ez.
1: Háromvári.
0: Igen, ez a Keleti Károly utcában volt, ugye?
2: Szerintem, ahogy éppen kijöttem, talán vagy még kis jöttem az egyetemről, akkor volt az a kiállítás 2000-es évek.
0: Hát akkor még jött édesapám.
1: Megelőlegezték neked, Marci, a bizalmat. Az öreg fiúk.
2: Hát valahogy ennek volt egy ilyen szerencsefaktora, hogy pont ott abban a házban, a Nyúl utcában lakik, vagy lakott a galériás, és akkor így ismerve az egész családot megkérd minket, hogy...
0: Azt a kiállítást a Szász János nyitotta meg.
2: Szerencsére már van múltunk így közösen is, de igazából én visszatérnék oda, hogy mert beszéltünk arról, hogy a aput mi motiválta az elején. Engem pedig erőteljesen az, amit gyerekként magam környezetében tudtam, tehát ezek a installációk, amiket az apu csinál, ezek sok-sok éven keresztül készülnek, darabonként egyesével, és rengetegféle anyag használatával, és valahogy ez a fajta sokszínűség, sokféle gondolat, ami ebbe benne van, ami általánosságban kultúrák mixelődése, valláskulturális,
0: különféle kulturális hagyományoknak a eszenciáját próbáltam együtt mutatni.
2: Eszencia jobb szó, igen.
0: Igen. Az a helyzet, hogy visszatérek most én édesapám szellemi hagyatékára, tehát az a fajta építészeti gondolkozás, hogy előre megtervezi az ember, hogy mit fog nyújtani a látvány, na ez például visszajön az installációs munkákba, mert én minden munkámat előtte fejben megtervezem, ha kell, ugye vázlatokat csinálok, de utána azt szoktam mondani, hogy már csak kivitelezni kell, és ez egy ilyen, van olyan, amit 4 évig csinálok, és csak a végén derül ki, hogy milyen lesz. Ilyen volt például a Bizánc című munkám, amit a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasoként kezdtem el kint Rómában, és 4 év után tudtam talán a műcsarnokban egyszer bemutatni meg a Dorottya utcai galériában. Itt is terveztük, de aztán később egy másik ilyen nagyobb méretű installáció került kiállításra.
1: Azért egyébként, hogyha mondjuk maradunk kettőtöknél, és összehasonlítom, hogy mit csinál János, és mit csinál Marci, Nehéz azért a közös pontot egyébként, így mondod, hogy hatott rád.
2: Igen.
1: A sokféleség és a sokszínűség.
2: Talán nálam nagyobb a ugrás, a lóugrás,
1: igen,
2: mint a...
1: nagyon lírai vagy mindenkihez
2: de,
1: képest.
2: Igen, ez nézőpont kérdése. Pont a kiállítás építés közben, hogy ez az első olyan alkalom, hogy én már úgy érzem, kiforrott művészként voltam jelen ebben a mixben, ebben a családi vállalkozásban, és az installáció építés közben történt meg az, hogy apám úgy viszonyult a, ugye már, hogy mondod, előre megtervezett ott helyben összerakott munkákhoz, mint ahogy én alkotok. Tehát, hogy nála az akció, vagy az az arány, amit én keresek, vagy tökéletesség, vagy nem tudom, vagy éppen tökéletlenség határa, nem tudom, ezt így pontosan nehéz megfogalmazni, hiszen én absztrakt festő vagyok, és...
1: És absztrakt organikus,
2: és
1: tehát
2: organikus dolgok.
1: Ilyen amöbeszerűen folynak a dolgok, és kapcsolódnak a
2: igen,
1: képeiden.
2: Én, és ahogy én készítem ezeket, ezek ott abban a pillanatban dőlnek el. Apunak a építés közben volt pont a Marokkó, Szent Marokkót, amikor csináltuk, és jó páran asszisztáltak ott, nekünk segítettünk. Apám pont úgy mozgott ott a térbe, vagy mozgatta ezeket a pozíciókat, mint amikor én a képeken a foltok arányát keresem is. És itt...
1: De te is mozgatod, nem a képet, hogy a festék folyjon valamerre, amerre szeretnéd?
2: Igen.
0: Van még egy... közös pont szerintem, az a kozmikus szimbólumokra való törekvés. Tehát a Marci műveiben én azt érzem, hogy valahol a világegyetem mozgását modellezi a festészetében absztrakt módon, és én is mindig arra törekedtem a munkáimban, igaz, hogy konkrét kulturális hagyományokat elemezve, analizálva, hogy mindent együtt láttassak. Tehát, hogy ne legyen egyfajta aláfölé rendeltsége bizonyos kultúráknak, hanem ezeknek egy azonos értéken megszólaló egymás mellettisége érvényesüljön, és ezt a fajta kozmikus látásmódot, hogy minden egy időben egyszerre jelenik meg, ezt érzem úgy, hogy ez talán ez az univerzal, na, belegabajottam. Igen, köszönöm szépen. Erre való törekvés, ez hasonló.
1: De egy picit még, mert most Marci munkáit egy nagyon picit leírtuk, tehát ezek táblaképek, és akrillal dolgozol?
2: Akrillal szólni, igen, az akrillal. Utóbbi időben.
1: Vászon, és ilyen nagyon érdekesen ilyen színes foltok folynak egymásba, és van egy ilyen misztikus, lírai hangulata ezeknek a képeknek. Érdekes, hogy apukád említi, hogy a világegyetem működését elemzik mélyen, tényleg van egy ilyen érzés vele kapcsolatban, viszont amit János, te csinálsz, az meg egy ilyen, tényleg mondjuk főleg ezek az installációk, de van egy ilyen konstruktivista oldala is az egésznek egy picikét, szóval vizualitásban teljesen más, meg külön van, tehát azt nem mondanám a te műveidre, hogy líraiak, sokkal inkább filozófiai.
0: Én azt gondolom, hogy jellegű. Az én munkáimban többféle nézőpont van olyan szempontból, hogy ha közelről nézi az ember, egész más dolgok érinthetik meg. Tehát én azt is szoktam mondani magamnak, hogy hát a részletekben sokkal több dolgot bele tud az ember vinni, ami megfogja esetleg a nézőt. Az első ránézetre nyilván van egy összkép, ami a címekben is egyébként törekszem a kétértelműségre, tehát hogy lehessen így is, úgy is értelmezni a dolgokat. Például
1: mondjuk
0: mondok,
1: egy példát, igen.
0: Igen,
1: egy installációt
0: Buda és Pest halála című munka. Ez most pont nem volt itt a kiállításon, a Nemzeti Galéria tulajdonában van. Az és Pest az zárójelben van, tehát ha tetszik, akkor kihagyva ezt Buda halála, ugye Arany János. De ugyanakkor Ez egy nagyon korai ilyen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy környezetvédelemmel foglalkozó munka volt még a 80-as évek elején. egy ilyen óceániai dárdát csináltam meg egy az egybe, néprajzi hűséggel, tehát aki ránézett, azt hitte, hogy ezt vettem valahol. Ez kiállt az egyik részéből. Olyan volt a két fele ennek a munkának, hogy Buda és Pest, és ilyen rozsdás ástkapcsokkal uh-huh. volt összekötve, amik a hidakat jelképezték, és a Buda részbe volt beledöfve ez a dárda, és körülötte aranyozott ágak, amik meg a történelem előtti időkből való vadászat és egyéb dolgokra utaltak, hogy az elszálló lélek szimbóluma volt ez az aranyozott ág. És tehát a kétség az egy másik munka, na mindegy, nem megyek tovább. Szóval az az érdekes, hogy ezek a kétértelmű címek, ezek arra engednek asszociálni, hogy az ember megnézze távolról is, közelről is, és egy aurát próbálok teremteni, uh-huh. ahova a néző bevonódik. És ezt úgy érzem, elég sok munkában sikerült megoldani.
1: Például van egy ilyen installáció, ahol úgy hívják, hogy Marokkó ezt a...
0: Igen.
1: Van egy ilyen Marokkó nevű játék, sokaknak ismerős lehet gyerekkorukból, még mindig szoktam látni boltokban. Ugye ezek ilyen pálcikák, amiket egy mozdulattal elengedünk, és akkor utána le kell szedni úgy, hogy ne mozduljon meg, ne essen szét az egész, mindig a legfelsőt. És hogy van egy ilyen felnagyított verziója ennek, sőt, még a levegőben is lógnak ezek, mint hogyha éppen esnének le tulajdonképpen.
0: Igen, ez, hogy mondjam, ez egy újabb ciklusnak az egyik darabja, uh-huh. ahol próbálok ősi játékokat, mint ugye ez a Marokkó vagy Mikádónak is mondják.
1: Mikádó is volt tényleg.
0: De ugyanígy foglalkozom a go, a sakk, a tarot, a
2: Dominó,
0: igen, tehát nem, uh-huh. is, nem is tudom most hirtelen így felsorolni, de egy csomó ilyen játékkal azért foglalkozom, mert ez tényleg nagyon sok kultúrában egyfajta sors játék, tehát uh-huh. az, hogy az emberek valamilyen módon lejátszák ezt a játékot, és akkor igazából egy egyedi változata lesz a végén a végeredmény, mindig egy sorsvetés történik. Na most például ez a jóslás, mint olyan, ez minden kultúrában alapvető dolog. Ezzel elég sok munkámban foglalkoztam, például a Démoncsapdában, vagy az Előjelekben, de hogy itt is arról van szó, hogy a marokkó pálcákra én spirális módon rájöttem körbe, úgy mondom, hogy szent szövegeket, amik fölülről idézőjelben jönnek, tehát uh-huh. amik intelmek, tanácsok, bölcseletek az élethez, és ezt nem egy kultúrkörből, hanem nagyon sokból összeválogatva, ahány pálca van, 41 ilyen szöveget írtam rá, ezek ugye a két méteres marokkó pálcán megjelennek, valahol lezuhan, mint egy fénysugár a magasból, és alul meg szétterül esetlegesen, ahogy a játékban.
1: Az a baj, hogy lejárt a műsoridőnk, de még nagyon röviden csak azt áruljátok el, hogy volt már valahogy közösen dolgoztatok? Valamint van közös alkotás?
2: Leginkább csak akkor, amikor össze kell rakni a kiállítást.
0: Nem.
1: Akkor adtam egy ötletet.
2: Annyit még mondhatnék, visszatérve, hogy ez a dolog ezzel a vallások közöttivel. Én nekem mindig eszembe jut, hogy a nagymama szavajárása volt, hogy tulajdonképpen ők magukban hordozzák minden kultúrából, mert hogy két külön származású, tehát a zsidó és keresztény kultúrkörből származnak, és hogy ők magukban hordozzák mindenből a jót. Uh-huh. És hogy ez öröklődik szerintem a apuba is, hogy mindegyik kultúrából vagy vallási érintettségből a hagyományokat a munkájába összehozza, és én nekem ez
1: ez egy jó zárszó. Hát köszönöm szépen, az a baj, hogy lejárt a műsoridőnk. Egy olyan kiállításról beszéltünk, egy családi kiállításról, ahol a nagypapa, a papa és a fiú állított ki, ebből kettő van itt személyesen. Romvári József díszlettervező, Romvári János és Romvári Márton képzőművészek kiállítása látható a Miskolci Galériában egészen november, meddig, Marci? 15-16-ig. Mindenki megnézi az interneten.
2: Már 14-én menjenek el.
1: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
0: Édesapám munkái korábban zárnak, nem tudom miért, ez a Miskolci Galéria döntése volt, az övé október 4-éig látható, mert ez egy külön terem, a kamaraterem.
1: Értem. Hát köszönöm nektek a beszélgetést.
0: Mi is köszönjük.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
3: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára két pohár borral 19 ezer forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Informatikai szerződések miatt tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5%-a. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte, felvetődik a hűtlen kezelés gyanúja is. Tanács Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökséget, amelynek az elszámolásaiban szállodák és ékszerek is szerepeltek. A vagyonadó 5%-a felajánlható lesz közcélokra, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András szerint a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet. Emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Elküldte a kormány a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Vitézi Dávid hozzátette, a V-híd együttműködésétől függ, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. A tárcavezető a pénteki kormányzati tájékoztató jelentette be, hogy a minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasút építési munkákból. Elmondta, az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvan ettől a beruházástól. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Erről Varga Mihály egy rendezvényen beszélt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Bírálta az orosz dízelre kivetett amerikai szankciók átmeneti feloldását az Európai Unió és az ukrán elnök. Donald Trump és Vladimir Putyin pénteki megegyezése értelmében Oroszország rövid időn belül 3 millió tonna gázolajat juttathat az amerikai és a világpiacra, ami az amerikai elnök várakozása szerint mérsékelheti az árakat. Az uniós intézmények vezetői szerint a döntés gyengíti a Moszkvára nehezedő nyomást és háborús bevételhez juttatja Oroszországot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szintén úgy vélte, hogy a megállapodás a háborút finanszírozza.
3: Időjárás jelentés.
5: Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Folytatódik a Rebrief, és vendégünk dr. Basa Andrea a gazdasági versenyhivataltól. Köszöntünk!
2: Köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Azért hívtunk el, mert az önszabályozó reklámtestülettel volt egy közös online workshop, ez azért rendszeresen szokott lenni, amikor a hatóság, ti elmondjátok azt, hogy mit tapasztaltatok, hogyan működtek a reklámozók az elmúlt időszakban, mik azok a tipikus hibák, amiket így a reklámozók elkövettek, és ami miatt szankcionálni kellett, de mielőtt a konkrét tanulságokra rámennénk, az a gyakoribb, hogy azért kell szankcionálnia a GVH-nak, mert az emberek nem figyelnek oda, nem ismerik eléggé a szabályozást, és nem szándékosan hibáznak, vagy valóban tényleg vannak reklámozók, akik meg akarják téveszteni a fogyasztókat, szándékosan már-már, bármennyire csúnya szó, hazudnak. Mi lett az arány szerinted az ügyetlenek és a ravaszkodók között?
2: Nagyon nehéz erre a kérdésre exakt módon válaszolni. Azt gondolom, hogy a GVH gyakorlatában mindenféle típusú hozzáállás elképzelhető a vállalkozások részéről, tehát sokféle szándékot tudunk felfedezni az egyes eljárásokban. Van olyan, aki szeretne megfelelni. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy aki egy ÖRT GVH szakmai workshopon részt vesz, és a megfelelés érdekében szeretne tanulni, hogy mik a hibák, mások hibáiból tanulni, azok általában igyekeznek megfelelni a fogyasztóvédelmi versenyjogi szabályoknak is, úgy általában is a jogszabályoknak, de látunk ezzel ellentétes példákat is. Minden esetre azt fontos felidézni, a GVH ilyen elvi döntésként is szokott erre hivatkozni, egy-egy reklám megítélésénél, hogy milyen szerepe van a vállalkozás szándékának. Tulajdonképpen semmilyen. Tehát az, hogy a vállalkozás mit szeretett volna mondjuk üzenni az adott kampánnyal, és mi a tényleges üzenet, vagy mi mit látunk a fogyasztói értelmezésnek lehetséges kimenetelének, vagy mi az a lehetséges fogyasztói értelmezés, ami a fogyasztó számára adott lehetett, az két külön dolog, és az, hogy a vállalkozás akart-e megtéveszteni, vagy sem, semmi köze nincs ahhoz, hogy megállapítsuk a jogsértés tényét, vagy annak éppen hiányát. Tehát ez nem szükséges eleme, mondjuk, mint egy büntetőjogi tényállásnak, hogy szándékosan követte el a jogsértést, ez nem számít.
1: Vajon, hogyha egy reklámozó keresi az együttműködő kreátort, vloggert, ügynökséget, akkor a megfelelés szempontjából te hogy látod, biztonságosabb-e ügynökséggel dolgozni, mint közvetlenül egy influencerrel vagy kreátorral? Talán az ügynökség jobban ismeri a szabályokat, jobban odafigyel arra, hogy hogyan lehet elkerülni a legnagyobb buktatókat, vagy azért az influencerek, kreátorok, ők is azért már így eléggé képben vannak, hogy mit lehet és mit nem.
2: Szintén egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz statisztikai számadatokat mondani, de még érzeteket is mondani az eljárásaink tapasztalataiból. Van erre is példa, és van arra is példa. Amikor 2024 májusában elindítottuk az influencerekkel szembeni eljárásokat, 6 influencerrel szemben érintett több reklámozó vállalkozás és több influencer ügynökség is, akkor az volt a feltételezésünk, hogy muszáj beavatkozni a piaci folyamatokba, hiszen a tények azt mutatták, hogy mindössze az influencerek 20%-a tartja be biztosan az erre vonatkozó szabályokat, azaz, hogy föltünteti, hogy reklámozott ellenszolgáltatás ellenében történő reklámozásról van szó. A kérdésre visszatérve, ha egy olyan influencer ügynökséggel állunk szemben, aki egyébként ismeri a GVH elvárásait, és ő a segítségünkre lesz, és egy tartalmi szűrőként segíti a közös munkát, akkor nyilvánvalóan ennek van előnye, de amennyiben maga az influencer ügynökség is bizonytalan, vagy adott esetben nem érti, vagy nem akarja megérteni, vagy elfogadni a szabályokat, abban az esetben pedig hátrányára válhat a vállalkozásnak, hogyha ilyen influencer ügynökséggel
1: kötszerződés. Volt ilyen tapasztalatotok, hogy valaki úgy nem akarja megérteni?
2: Nekem az influenceri kommunikációval kapcsolatban kifejezetten ez az érzésem, hogy minthogyha nem akarnák megérteni, hogy mi a szabályozás.
1: Mit tapasztalsz, hogy működnek most, és hogyha egyáltalán egy influencerrel, kreátorral dolgozunk, akkor mire kell figyelni? Hogyha egy márka felmerül egy influencernek a kommunikációjában, akkor kb. Azon automatikusan ki kell tenni a reklám hashtaget?
2: Nem.
1: Vagy ennél bonyolultabb?
2: Nem. De ettől viszont egyszerűbb a válasz a kérdésre az, hogy nem kell feltüntetni, amennyiben megjelenik egy márka, abban az esetben viszont mindenképpen fel kell tüntetni, ha ezért ellenszolgáltatást kapott az adott influencer. Az ellenszolgáltatás pedig bármi lehet, ez lehet pénzbeni, tehát fizetséget kapott, ajándékba kapta az adott terméket, vagy bármilyen olyan kedvezmény biztosítása az influencer számára, ami pénzét tehető, lehet egy barter megállapodás, tehát bármi lehet, ami ellenszolgáltatásnak számít. Ugye ezt az influencer tájékoztatónkban meghatároztunk. A
1: az
2: szabály...
1: is például, hogyha egy influencer mondjuk egy edzéstervet próbál ki, amit egy alkalommal egy edző, aki szeretné magát reklámozni, állít neki össze. Tehát amikor ilyen sima kipróbálásokról van szó, az is ebbe a kategóriába esik?
2: Hát, hogyha ő ezt azért mondja, mert egyébként ez az edzőt megbízta, és szeretne ezzel reklámértéket prezentálni, akkor ez egy lényeges elem, és ezt fel kell tüntetni.
1: Viszont, hogyha egyszerűen így ő megy oda hozzá, és tényleg egy ilyen tesztelés összehasonlításról van szó, akkor az nem fog reklámnak.
2: Az nem minősül reklámnak.
1: Térjünk vissza még a gyakoribb hibák fele. A közös online workshopról kiadott tájékoztatótokban az árkommunikációt említettétek meg, hogy azzal kapcsolatban még azért sok hiba és gond történik. Egy picit megértem a reklámozókat, mert nem annyira egyszerű ez a szabály.
2: FTTV, azaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Ez megvalósulhat megtévesztéssel, megtévesztő mulasztással vagy agresszív kereskedelmi gyakorlata, és mint például az influenceri kommunikáció fekete listában szereplő tényállással, ahol nem nézzük azt, hogy van az ügyleti döntésre befolyásoló hatása az adott reklámnak vagy sem. Ha a tényállási elemek megvalósulnak, akkor a jogsértés megállapítható. Az árkommunikációval kapcsolatban lényeges, hogy egyrészt tudjuk azt vizsgálni, vagyis korábban tudtuk, itt van egy bírósági döntés, amely nyilván ezt árnyalja, ezt a képet. Amennyiben az ár vagy a kedvezmény mértékével kapcsolatban megjelenik ugye egy ár, és az megtévesztő, a fogyasztó számára az a kedvezmény mérték, az nem egy valós kedvezmény mérték, és ezáltal ő olyan ügyleti döntést hozott, amelyet nem hozott volna meg, hogyha egyébként valós ár szerepet volna, akkor ez egy megtévesztő árkommunikáció.
1: Tehát, hogyha csak úgy valaki beírja, hogy az ár, amit ő feltüntet, az éppen kedvezményes, és ez mínusz 20-15% kedvezmény, de igazából az az ár az megfelel korábbi árszinteknek, akkor az nyilván nem elfogadható.
2: Így van. Ezt a fogyasztóvédelmi hatóság fogja vizsgálni. A GVH az újabban kiadott döntéseiben azt fogja vizsgálni, hogy a vállalkozás megtette mindent annak érdekében, hogy az akciótartási gyakorlatában olyan ellenőrzési mechanizmusokat, olyan gyakorlatot alakítson ki, amely által a fogyasztók számára a korábbi ár, a kedvezményes ár, az a kedvezmény mértéke egyértelműen meg van határozva. Azaz, ha én 60 napig, vagy azon túl is adott esetben hirdetek egy terméket, majd utána akciózom ezt a terméket, és az az akció, az egy olyan árból akció, ami tulajdonképpen az az ár mindig is az volt, hát már 60 napja az, akkor azt nem tudjuk akciós árként elfogadni, hiszen az lesz a termék jellemző ára. Valójában azt kell mondani, ami a helyzet, ami a valóság. Tehát ebben nincs kuriózum, vagy nem tudom, tehát a valós üzeneteket, a valós árat kell megjeleníteni. Ugye most mi azt mondtuk ezekben a döntésekben, mind a CCC, az Answer, az About You, illetve most a Mobilred Fox elleni eljárásainkban, hogy 60 napnál tovább ne legyen akciós egy ár, illetve most a legutóbbi döntésünkben ebben a Mobilred Fox elleni, amikor telefont tokok árazását vizsgáltuk, abban pedig azt is meghatározta a VT, illetve kötelezte a vállalkozást az általa is elvállalt kötelezettségvállalás alapján, de ez egy kötelezés, tehát nem kötelezettségvállalás, hogy adott évben mennyi ideig lehet egy ár akciós, tehát egy terméknek mennyi ideig lehet akciós ár, ez üzleti titok, tehát ezt most nem fogom elmondani, hogy mi ez az időszak, de nyilvánvalóan aki marketinges, aki reklámkommunikációval foglalkozik, tudja, hogy az akció mit jelent a fogyasztónak, azt, hogy ez egy rövid ideig most igénybe vehető promóció. Tehát ennek szellemében kell az akciókat meghirdetni, hogy ez azt jelenti, hogy oké, most ennyi, tehát nekem vagy cselekednem kell, vagy nem fogom elérni ennyiért, vagy lemaradok. De ha nem maradok le, mert 3 hónapig akciós az a termék, akkor viszont fölöslegesen pusolta a fogyasztót a tekintetben, hogy vegye meg ezt a terméket. Ebben rejlene a helyes akciótartási gyakorlat.
1: Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, és mindenkinek azt kívánjuk, hogy kiváló termékeket kelljen csak reklámoznia.
0: kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Vendégünk Vabreg Balázs, Direct Response Copywriter, szövegíró, akit azért hívtunk el, mert Balázs is láthatóan, hírleveléből láthatóan elég sokat foglalkozott azzal, hogy így a marketing feladatokat és a marketing folyamatokat hogyan alakítja át az AI, és úgy gondoltam, hogy érdemes lesz vele arról beszélgetni, hogy mi az, ami az embereknek marad a marketingben, és mi az, amire tényleg jobb a gépeket, mesterséges intelligenciát, automatizációkat használni. Köszöntünk a műsorban.
3: Köszönöm a meghívást.
1: Amikor már a Google hirdetés kezelője is egyre kevésbé ösztönzi azt, hogy az ember konkrét hirdetés szövegeket írjon bele, és helyette a rendszer ír szövegjavaslatokat, és alapvetően a sugó is azt ajánlja, hogy a rendszer javaslatait használjuk, akkor az látszik, hogy az ilyen kampányok fejlesztésébe, tervezésébe egyre kevesebb tér marad a kreatív szakemberek számára. Te érzed azt személy szerint, hogy szűkül neked a tér?
3: Nem igazán, azt tapasztalom, meg a kollégákon is ezt látom, hogy egyre több munkánk van, csak ez más jellegű. Tehát te viselsz most egy inget, van a kezeden egy óra, van egy szemüveged, ezek egyike sem, lehet, hogy az óra kivétel, de hogy ezek már nem kézzel készülnek, mint mondjuk 500 vagy 1000 évvel ezelőtt, hanem gyártósorral. Máshogy tervezik, mást várnak el tőle. Valószínűleg a kampányok tervezésében, a grafikai munkában, a koncepcióalkotásban, a szövegírásban, meg a marketing munka egyre több területén az, amit korábban kézzel csináltunk, hogy valaki személy szerint odaült és kigondolta, ennek egy részét kiadjuk, nevezzük egyszerűen gépeknek.
1: Zuckerberg ezzel kapcsolatban még rátett egy lapáttal, ő azt nyilatkozta, hogy a legtöbb vállalkozásnak elég lesz egy idő után oda menni a Metához, ugye a Facebook és az Instagram és a WhatsApp gazdájához, és bekötni a fizetési eszközét, tehát hogy a reklámdíjakat a rendszer tudja vonogatni a céges számláról, és meghatározni az üzleti célt, hogy mit szeretne a vállalkozásával elérni, és onnantól kezdve a rendszer önműködően gondoskodik majd arról, hogy megtalálja a vásárlókat, megszólítja őket, és vásárlást ösztönözni fog. Te mit gondolsz erről?
3: Ez végül is egybevág azzal, ami felé tartanak mindig is, tehát a Facebook, vagy inkább a Meta nagyon sok részét átveszi, tehát megszűnt például az, hogy te manuálisan választod ki a célcsoportod, mert azt mondod, hogy akkor ezt a nevezzük fekete doboznak, ami az ő rendszerük rábízott, hogy akkor ő majd eldönti, hogy kinek, mikor, melyik hirdetésedet mutatja meg, és egyébként ez hatékonyabb is. A kérdés az, hogy ez neked az érdekede, mert lehet, hogy a Metának az érdeke, de neked hirdetőként vajon az érdekede, hogy a kommunikációd fölötti kontroll egyre nagyobb részét átadjad egy olyan cégnek, aminek a részvényei azok nem téged gazdagítanak. Ez egy nyitott kérdés. Az, hogy ez mennyire lesz sikeres a Meta részéről, ez is egy nyitott kérdés. Én azt látom, főleg az Andromeda frissítés, meg az utóbbi frissítések nyomán, hogy az a rész, amit igazából senki nem szeretett a hirdetés kezelőben mókolni, meg a két hetente máshogy felépülő rendszert újra tanulni, ezeket átveheti a Meta, és egyre jobban felértékelődik, ezt kampányadatokon látjuk, a kreatív ereje, hogy milyen képet, milyen videót, milyen szöveget használsz, milyen ajánlatot hirdetsz, hogyan strukturálod a kampányaidat. Ez egyre inkább fontosnak látszik.
1: Ezzel szemben viszont a legtöbb tanács az AI-jal kapcsolatban az ügyfelek irányába szóló tanács, mindenféle szaklapoktól, marketing tanácsadóktól az arról szól, hogy hogyan lehet az AI-t minél több helyzetben a marketing kampányok, reklámkampányok megtervezésére, kivitelezésére használni, és ebből így folyamatosan szorul ki az ember, te pedig azt mondod, hogy felértékelődhet mégiscsak így ebben az emberi munka. Mire gondolsz?
3: Leginkább arra, hogy nagyon sokszor ezekben a diskurzusokban van valahogy hiányzik az, hogy amúgy a fogyasztók mit szeretnének, ami egy marketinges alapvetésnek kéne lennie, de olvasok LinkedIn-t, nézek YouTube-ot, vagy bármilyen módon nézem ezeket a riportokat, és egy ilyen őrült optimizmus van, hogy mindent szervezünk ki az AI-nek, és mindent csináljunk meg. És közben egyébként, hogyha elmész egy piacon körbenézel, azt látod, hogy emberek a generikus AI által generált ugyanolyan ízű, szagú, bűzű tartalmakat hamar felismerik, unják, semmit mondónak tartják, mert egyébként általában azok is. Tehát, hogy ez a része nem működik. És az, hogy
1: még közben kell szóljak, mert közben meg volt arról kutatás, ugye System One, Andrew Tindallék, amiből az derült ki, hogy nem nagyon izgatja az embereket, hogy egy reklám az AI-jal készül-e, vagy nem. Alapvetően nem kérdés ez a számukra, és nem szempont.
3: Hogyha jó az a reklám. Tehát szerintem itt a kulcs nem az, hogy AI vagy nem AI, hanem hogy ezek eszközök, és hogy az eszközzel mit alkotunk. Tehát, hogy nagyon sok olyan poszt van, amiről nem tud megmondani, hogy AI, valamilyen fokú AI használata készül. Mert mondjuk a workflow-nak egy része a kutatás, ez az amaz, ki lett szervezve, de a végén valaki azt átnézte, a human in the loop az megmaradt. Tehát valakinek a hangja, a stílusa, a hozzáadott értéke megjelenik, és a végeredmény kiváló.
1: Valakinek a hangja, stílusát, ezt a kifejezést, ezt használtad azokban a beszélgetésekben is, amik így a felvételt megelőzték. Mit jelent ez, mire gondolsz, és miért az az állításod, hogy ezt az AI nem nagyon fogja tudni eltalálni?
3: Az AI-ok, amikor ezt fölvesszük, ugye nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezek egyre komplexebben, de alapjában mindig nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezeknek a alap felépítése az, hogy kiátlagolják a válaszokat. Tehát az a, megpróbálják kitalálni a következő tokent, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, de tényleg nagyon leegyszerűsítettük, és ez nem tud izgalmas lenni magától. Azokat kívülről kell belevinni a rendszerbe. Az, amilyen te vagy, hogyha fölhívod valamelyik szerettedet, akkor ők két mondat után meg tudják mondani, hogyha nem is látják a számot, hogy te beszélsz, mert a szavajárásod, a hangsúlyozásod, egy csomó minden, ami te vagy. És az elmúlt 10-20-30 évben márkák elképesztő összegeket és elképesztő energiákat költöttek arra, hogy elhitessék, hogy ők a barátaim, hogy ő a szomszéd srác, a szomszédlány. Ők engem ismernek, az én értékeimet vallják, és bejött az AI, és ezek, minthogyha megszűntek volna ezek az igények, a szándékok, és mindenki arra ment rá, vagy hát nagyon sokan, hogy jó, akkor posztoljunk napi egy helyet, napi ötöt, volument növeljük, és váltsuk ki a munkánkat. De közben meg én azt látom a fogyasztók oldaláról, hogy ez a rossz AI használat az elképesztő közönyt vált ki belőlük.
1: Mit jelentene akkor a jó AI használat?
3: Egy olyan analógiát tudok hozni erre, hogy képzeljük el, hogy kimész Budapest határába, és elkezdesz ásni gödröket. Ez lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, de ásol gödröket. De fejlődik a technológia, ezért oda viszem egy markológépet, és akkor a markológéppel hatékonyabban ásol. Fölfedezed azt, hogy amúgy ki lehet szervezni dolgokat, és agentikus AI alapján megbízol több markolót, hogy azok ássanak helyetted valamilyen módon. A kérdés az, hogy ebben a konstellációban, hogy születik az érték. Hát mondjuk leginkább szerintem úgy, hogy valakinek szüksége van arra a gödörre, amit ásol, mert azért, mert valamit meg tudsz csinálni, az nem biztos, hogy a piacgazdaságon belül ez egy értelmezhető érték teremtéssel jár. Tehát azon kell szerintem mindenkinek gondolkodnia, hogy rendben, itt vannak ezek az eszközök, amik egyre inkább fejlődnek, és fejlődni is fognak valószínűleg. Mi az, amit létrehozok? Kinek hozom létre? Hogy születik az érték? Kinek van arra szüksége?
1: Azt mondod, hogy ha az AI-on az a gondolkodás mutat túl, amikor a mindenféle marketing és reklám célra létrehozott tartalmainkkal szemben elvárás az, hogy valamilyen értéket is kínáljon, és ne csak megszólítsa a fogyasztókat?
3: Ez is lehet egy szempont, leginkább azért, mert mondjuk X mennyiségű tartalom volt a piacon mondjuk 2022-ig, és utána ezeket most így nagyságrend érzékeltetésére mondjuk 10X meg 100X mennyiségű tartalom jön létre. Ugyanehhez hozzátehetjük a szoftvereket, amikor már vibe codinggal létre lehet hozni. Gyakorlatilag, hát nem bármit, de nagyon sok mindent, akkor rengeteg termék születik, és egy ilyen érdekes túlkínálati helyzet alakul ki, hogy nagyon olcsóvá válik az, hogy te legeneráltatsz egy képet, egy applikációt, egy szöveget, egy bármit. Most, hogy ez jó lesz-e vagy nem, az eszközhasználat ügyességétől függ, de tegyük fel, hogy nagyon sokan nagyon jó dolgot hoznak létre. Ebben a közegben az fog nyerni szerintem, aki tudja, hogy kinek hoz létre, milyen problémát old meg, és eljut hozzá. Tehát marketing és termékfejlesztés szerintem fel fog értékelődni.
1: Az AI használatát egyébként leggyakrabban ugye idő megtakarítással, hatékonysággal hozzuk kapcsolatba, és az az érdekes, hogy én nekem ezekből a diskurzusokból nagyon hiányzik a minőségnek a kérdése. Mi lehet annak az oka, hogy valahogy az AI-jal kapcsolatban a minőség nem merül, mint a nem releváns dimenzió lenne, vagy nem lenne egy releváns kérdés?
3: Lehet, hogy egyszerűen az adaptáció elején járunk, és mindenki a operatív oldalról közelíti meg, hogy mit váltok ki, hogy váltok ki. Nem csak neked hiányzik a HubSpotnak, amikor ezt fölvesszük, akkoriban jelent meg a State of Marketing reportja, és abban 1500 marketinges válaszolt arra, hogy az AI, meg a különböző marketinges kihívásaikról mit gondolnak, és az összegzésben olvasom, hogy a három legnagyobb előny, ami ma rendelkezésedre állhat, hogyha van egy erős branded, meg egy erős hangod, tehát valamit gondolsz a világról, valahogyan elmondod, van egy erős adatbázisod, ügyféladatok, meg a működésed adatai, illetve jó az ízlésed. És ez azért nagyon fontos, mert laikusként mondjuk generáltatsz magadnak valamit, hírlevelet, akármit, honnan tudod tesztelés előtt, hogy az jó-e vagy nem jó. Valakit az utcáról megkérdezi, hogy jó-e ez a plakát, jó-e ez a hírlevél, hát tippelni tud. Szakembert azt különbözteti meg, hogy van valamiféle ízlése, van valamiféle szakmai elképzelése, hogy ezek a plakátok többször jönnek be, mint nem, mert bizonyos alapelvek rendelkeznek benne.
1: Mavrek Balázs, nagyon köszönünk, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
3: Köszönöm szépen.
1: Rebrief pedig egy hét múlva is érkezik. Addig is érdemes megkeresni a podcast csatornánkat a Spotify-on. Szép hetet kívánunk mindenkinek.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtökön, fél öt után, és ahogy szoktunk, földgömbrovat, és Horváth Róberttel beszélgetek. Irány az Antarktisz. Nem volt közelebbi úti cél?
2: Természetesen mindig vannak közelebbi és távolabbi úti célok, azonban a listánkon erősen szerepelt Dél-Amerika, Patagónia,

0: feletti gyerekeket nem szállítanak ezek a hajók, és még néhány évet várniuk kell ahhoz, hogy eljussanak a tűzföldre. Kisebbek 12 évesek.
1: Szerintem nálam. Előbb-utóbb oda jutnak. Szóval a cikket a Földgöm rovatban Horváth Róbert, Simai Attila, Vadnai Réka, Zalai Tamás jegyzik. Irány az Antarktisz, és a krioturizmussal kell kezdjük, ugye?
0: Hát igen. Ugye ez egy nagyon új irányzata a turizmusnak, gyakorlatilag eljutni az Antarktiszra.
1: Vagy valami nagyon hideg jeges helyre, lehetőleg
0: hát
1: magas.
0: Vagy valami ugye? Nagyon hideg jeges helyre, de ugye általában az Antarktisz, illetve az Arktisz, esetleg még Grönland tartozik ebbe a listába.
1: Maga a hajó, nem azt mondtam, hogy hajókirándulás, de azért ez botorság lenne. Szóval akkor egészen most le kell menjünk Argentina legdélebbi csücskéig. Ugye onnan indult ez a hétszintes óriás hajó.
0: Így van. Hát ugye mi Dél-Amerikába érkeztünk, végigmentünk a tűzföldön, és úgy érkeztünk meg Ushuaiába, ahonnan indult a hajónk.
1: És aztán onnan hogyan tovább? Egyáltalán hányan voltak? Hogy kell ezt elképzelni egy ilyen krioturista utat hajóval?
0: Ugye eleve az egész történet meglehetősen érdekes színezetet kapott, mert ez volt az a bizonyos hajó, ami néhány hónappal később karanténba került és kóvályogott Egyenlítő környékén, illetve fel Európa felé, mert vírusos megbetegedéseket, haláleseteket mutattak ki rajta. Tehát ez a hajó, ez egy 170 vendégturista szállítását végzi, és jelentős szakmai stáb van mellette, több tucat szakember, geológusok, biológusok, ökológusok, bálnákkal, madarakkal foglalkozó szakemberek, akik viszik a hajóról a kis hajókkal partra, valójában az Antarktiszra a kirándulókat. Az út első három napja hajókázással telt, mert hát át kellett kelni a Drékát járón, ugye a föld legveszélyesebb vize a Drékát járó, a Hornfokot elhagyva, és utána érünk csak az antarktiszi vizekre, tehát valójában az első három nap csak hajókázással telt, illetve hát madarászással, illetve a tenger figyelésével, mert kerestünk mindent, ami élt és mozgott.
1: Magellán pingvin, Magellán lúd, ugye sorolom a cikk címszavai, déli király albatrosz, aztán jöttek a delfinek, volt ott minden. Nem unatkoztak
0: hát,
1: azért.
0: Igen, a déli király albatrosz az nagyon érdekes történet, mert néhány hónappal később akkor már a gyerekeimmel Új-Zélandon meg tudtuk figyelni a fészkelését is ennek a madárnak, ami hónapokat tölt a levegőbe leszállás nélkül. Az orkák, tehát a karcárnyú delfinek pedig fantasztikus műsort produkáltak a hajó körül.
1: És aztán megtisztítva, fertőtlenítve partra lehet szállni, ugye? Naponta maximum három, egyszerre csupán egy hajó köthet ki az első szigeten, ott 200-an lehetnek egyszerre. Ez volt akkor az első földetérés akkor a hajóút után.
0: Így van, az első földetérés az valójában még nem az Antarktiszon történt, hanem a Deception Islanden, ami még nem az antarktiszi szárazföld, hanem mellette egy sziget. Egy turisztikai szövetség szigorúan meghatározza azt, hogy milyen feltételekkel lehet egyáltalán partra szállni az Antarktiszon, és itt nem csak a fertőtlenítés, meg a nem viszünk oda semmit, nem hozunk vissza semmit, szabálybetartása fontos, hanem azt is pontosan meghatározza, hogy melyik helyszínen, hány hajó köthet ki, hány ember lehet ott, hány csoport szállhat ki egyszerre. Tehát ezek meghatározták végig a programjainkat. Ugye mi elég sok időt töltöttünk fent a Kapitányi hídon, onnan lehetett legjobban lesni a madarakat, és beszélgettünk a kapitánnyal, illetve a programvezetővel, és végig egyeztetésben voltak a többi ilyen vacsink hajóval, mert nem ez az egyetlen hajó, hanem több tucat hajó szállítja most már az Antarktiszra az érdeklődőket, és folyamatos egyeztetésben voltak, hogy ki, mikor, hova megy, hogy betartsák ezeket a szabályokat.
1: Hogy van most az Antarktisz? A fókák, a bálnák, a pingvinek, európai szemmel, kutató szemmel, kíváncsi ember,

0: szemével, és nyilván rengeteget beszélgetett ott, megbeszélgettek ott ugyancsak ugye tudósokkal.
1: Ugye az első, ami számunkra meglepő volt, ugye nyáron voltunk, de úgy éreztük, hogy egyáltalán nincs hideg. Gyakorlatilag mínusz 5, mínusz 6 foknál hidegebb hőmérséklettel nem is találkoztunk, azonban többször is volt olyan, főként ugye a felhőtlen időszakban, amikor rendesen rövidújú pólóba, 10-15 fokos melegbe lehetett túrázni, kirándulni kint az Antarktiszon. Ez az első dolog, ami meglepett, és hát a szakemberek mondták, hogy egyre inkább látszik az is, amit klímaváltozásnak vagy globális felmelegedésnek nevezünk. Ennek eredményei látszanak az Antarktiszon is, mert érezhető ez a melegedés, és ez a melegedés ez ökológiai átalakulásokat hoz magával. Van olyan pingvinfaj, aminek ez árt, és van olyan pingvinfaj, aminek ez használ. Tehát vannak olyan fajok, aminek jelentősen lecsökkent az állománya, míg például a szamár pingvin, őrá azt mondták, hogy a klímaváltozás egyik nyertese, állománya folyamatosan növekszik.
0: Az ötödik nap érték el aztán a kontinenst, ugye, Robert?
1: Hát igen, gyakorlatilag akkor kötöttünk ki először. Az ötödik nap második kiszállása volt az, amikor már valóságos, igazi kontinentális partra szállásunk volt.
0: És amikor egy ilyen hajó megáll, vagy a csónakok kikötnek, és akkor ugye maximálva van, legfeljebb 200-500 turista tartózkodhat a szárazföldön, csak egy hajó, akkor mi történik? Akkor szabadon lehet sétálni, barangolni a lehetőségekhez képest? Csak azt mondja a vezető, hogy 3 óra múlva gyertek vissza, mint egyébként a turista hajókon, vagy ez ilyenkor hogy nézett ki? Ott mire voltak kíváncsiak végre, amikor az Antarktisz volt a lábuk alatt?
1: Először is ugye mindenképpen két csoportra osztották a csapatot, az egyiket rögtön partra vitték, egyik felét a társaságnak, a másik felé addig motorcsónakkal bóklászott a partmenti vizeken, és hát kereste a bálnákat, fókákat, és abból nézte azt, amit a többiek a partról, majd utána cseréltek. Ez azért volt fontos, hogy be tudják tartani a partra szálló limitációt. Ez az egyik. A másik pedig, akik partra szálltak, ott gyakorlatilag irányított programok voltak. Mint mondtam, több tucat szakmai vezető volt a hajón, és ez a több tucat szakmai vezető szállt ki először, és kijelölte kis jelző oszlopokkal, hogy hova lehet menni, merre lehet menni, illetve amikor kirándulások voltak, akkor vezették a csoportukat. Ezen határon belül szabadon lehetett bóklászni, de valójában nem.
0: Azt is olvastam a cikkben, hogy jött létre az út, hogy ez a holland hajótársaság 30 éves tapasztalat, mindenféle díjakkal rendelkeznek. Ők kifejezetten ilyen környezettudatos utazásokat, kis létszámú utazásokat, gondolom tudományos, edukatív, mindenféle célzattal szerveznek északi sarkvidékre, Antarktiszra, tehát akkor az ő segítség az fontos volt.
1: Így van. Tehát itt kifejezetten biológus, ökológus, geológus szakemberek voltak a csoportvezetők, és hát a Antarktisz nyári szezonjában ugye a mi telünkön lent vannak a déli féltekén, majd utána a mi nyarunk idején feljönnek az Arktiszra, Grönland környékére, és kifejezetten ilyen természet megfigyelő hajótúrát szerveznek.
0: Mi volt a végső konklúzió? Egy újabb állomás, egy újabb meghódított földrész, de Robert, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt a végső benyomása, vagy a legfontosabb, mi az Antarktiszról?
1: Hát ugye a legfontosabb az, hogy mindenképp vissza kell vinni oda a gyerekeket.
0: Ezt tudtam.
1: Ez volt az
0: ezt
1: alap.
0: Kitaláltam.
1: Másrészt pedig ugye nagyon sok dolgot olvastunk, tanultunk, hallottunk, és egészen más ezt kézzel fogható távolságból megtapasztalni. Akár a kedvenceim voltak a Pingvin Highway-k, ahol kapaszkodtak felfele a pingvinek, majd lefele hason csúszva mentek, vagy ahogy harcoltak a pingvinek egy-egy kis kődarabért, ugye kövekből építik a fészkeiket, idézőjelbe fészkeiket. Igen. Vagy ha arra gondolunk, hogy számomra teljesen logikus, és mégis megdöbbentő volt az, amikor egyik alkalommal a csónakba ültünk, a kis csónakba, és láttuk, ahogy egy jégtömb átfordul. Mm. Ugye a jég a falsújánál fogva egy tized része a vízfelszín fölött van, 9/10 része a víz alatt. De a jég az édes víz, a tenger az pedig sós víz. Ráadásul 0 foknál melegebb, ez azt jelenti, hogy a jég az állandóan olvad. Az édes víz állandóan olvad, és az olvadék az mindig feljön a felszínre, hiszen az édes víz az könnyebb. És ahogy jön fel a felszínre, barázdákat válj a jégtömbön, nagyon gyönyörű minták vannak ezeken az úszó jégtömbökön, jéghegyeken, mert ugye vannak 50 méteres darabok is, és ahogy olvad, állandóan változik a tömeg középpontja, elkezd billegni, majd egyszer csak átfordul. Na most képzeljük el, amikor egy ház, vagy egy toronyház méretű jégtömb egyszer csak egyik pillanatra másikra átfordul. Nagyon látványos. Ugye ezekről az ember olvas, meg hall, meg lát műsorokat, de egészen más ezt élőbe látni.
0: Ezek gondolkoztam, amíg hallgatom, hogy nagyon nagy dolog ezt látni, megtapasztalni, és én is nagyon szeretném. Ugyanakkor meg azt gondolja az ember, és biztos, hogy egyetért velem, hogy az meg nagyon jó lenne, hogyha ez nem lenne a tömegturizmus része, hogy oda potom pénzért lehessen menni, bámészkodni, meg kólásüvegeket a vízbe dobni százezreknek, szóval valahogy ezt nagyon, nagyon meg kéne, ezt is nagyon meg kéne óvni az embernek saját magától.
1: Sokkal jobban félek ettől a klímaváltozás hatásaitól, mint attól, hogy néhány ezer ember ott hajókázik, mert a néhány ezer, vagy néhány tízezer, vagy akár néhány százezer ember valamennyire kordába lehet tartani megfelelő szabályokkal, és jelenleg egyenlőre ez működik. Azonban a természet átalakító közvetett vagy közvetlen hatásokkal már nem tudunk mit kezdeni. Szerintem sokkal jobban veszélyezteti, és nem csak az Antarktiszt, hanem bármelyik, a világ bármelyik táját, vagy bármelyik élőhelyét, azok a hatások, amiket már nem tudunk irányítani.
0: Beleértve a hazai élőhelyeket is.
1: Így van, így van, így van. Hát elég csak kinézni az utcára. Csontszáraz minden, kiszáradtak a patakok, kiszáradnak a tavaink, nagy tavaink, és ugye lehet azt mondani, hogy a Velencei tó, Szikes tó, és igen, a Szikes tavak alkalmanként kiszáradnak, de itt azért itt a okokozati összefüggéseknél sokkal mélyebbek, és nem is a Velencei tónál történő folyamatok a legsarkalatosabbak, hanem ami az Alföldön zajlik.
0: Nagyon szépen köszönöm. Irány az Antarktisz. Csodáljuk a cikket, nézzük meg a képeket, és Horváth Robertnek nagyon szépen köszönöm ezt a mini idegenvezetést. Köszönöm szépen.
1: Szívesen, viszontlátásra, minden jót.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos. Kiadós eső esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos, miután a belügyminisztérium újonnan lezárult vizsgálata, a volt képviselő szerint nem cáfolta meg a több százmilliós dupla kifizetés gyanúját. Bejegyzésében Hatházi Ákos azt írta, nagy csalódás volt számára a tűzijáték közbeszerzését vizsgáló 30 oldalas belügyminisztériumi jelentés, amely szerinte leginkább az ügy elkenésére jó. A volt politikus szerint az irat nem vizsgálta meg tételesen, hogy az idén kevesebb pénzből mennyivel kevesebb szolgáltatást vásárolt az állam, a költségelemek árainak megbecsülése pedig nem világos. A hétvégi csapadék több térséget is alaposan eláztatott, miközben az északnyugati országrész szinte teljesen kimaradt az esőből. Budapesten a legtöbb, mintegy 53 mm eső esett az elmúlt 24 órában, derült ki a Hungaromet ZRT oldalán vasárnap reggel közölt adatokból. Az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A lenti Balaton-Budapest vonalon, a Mecsek környezetében és a Szeged-Debrecen vonalon. Sopron környezetében csak 1,1 mm esőt rögzítettek. Független koalíciók szerezték meg a legtöbb képviselői helyet a hétvégi önkormányzati választásokon Csehországban. Szenátori, azaz parlamenti felsőházi mandátumot a részleges szenátusi választásokon 5 jelölt szerzett, ami azt jelenti, hogy a további 22 hely sorsa az egy hét múlva tartandó második fordulóban dől el. Ukrán drón támadás károkat okozott Oroszországban a Yandex Vlagyimiri adatközpontjának infrastruktúrájában. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált. Több oroszországi régióban nem működik a Yandex taxi és ételrendelő, digitális fizetési, valamint virtuális asszisztens és mesterséges intelligencia alapú csevegőbot szolgáltatása, de üzemzavarokat jelentettek Kazahsztánból is. Az elmúlt 4 napban 3 Yandex adatközpontot ért ukrán csapás. Újabb áradás pusztít Nepálban, házakat, hidakat söpört el az ára dél-ázsiai ország középső részén, áldozatokról nincs hír. A helyi hatóságok felszólították a Katmandútól mintegy 100 kilométerre nyugatra lévő Gorka körzetben élőket és a környéken tartózkodó turistákat, hogy hagyják el otthonaikat. A katasztrófavédelem vizsgálja, hogy mi okozta a körzet északi részén lévő folyószintjének emelkedését. Nepálban alig másfél hónapja az ország Kínával határos térségében történt súlyos gleccserszakadás, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti északkeleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Péntek délután van, jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa. Siklós Bence, a PIK tanácsadója itt a stúdióban. Sorozatos támadások alatt a fintech szektor, és azt mondtad, hogy a három nagyról, a Bitgetről, a Revolutról, meg a Nubankról hoztál egy-egy oktatófilmet, és lesz majd közös tanulság. Igen,
2: szia András, üdvözlöm a hallgatókat. Hát a szeptember az nem volt egy szerencsés hónap így a fintech szektor számára, mert több incidens is történt, a hackerésektől kezdve adatszivárgás sokon át, de azért voltak pozitív fejlemények is. Most itt ezeket vennénk sorba. Ugye az első talán, ami a legnagyobb, mármint kár szempontjából, ez a Bitgettel történt. Még szeptember közepén egy nagyon nagy hacker támadás érte, és végül a kár az meghaladta 388 millió dollárt is a hírek szerint. És itt azért is volt érdekes ez a sztori, mert nem a privát kulcsokat lopták el, ahogy szokták általában a kriptoszektorban, hanem a támadók azok a tárcaszolgáltatásnak a háttérrendszeréhez, a backendhez férhettek hozzá, és itt tranzakciós információkat manipuláltak, majd az engedélyezési folyamatot is működésbe tudták hozni, és kvázi itt tudták ellopni a pénzösszegeket.
1: Ez aggályosabb, ugye?
2: Hát igen, ez igazából egyik se jó, de...
1: Az agyhoz férnek hozzá, igen. Az aggályosabb.
2: És itt Gracie Chan, a Bitget vezérigazgatója később azt mondta, hogy több nyom is arra utalt, hogy valószínűleg Észak-Koreához köthető hacker csoport áll a támadás mögött, ami ugye nem lenne újdonság, ugye Észak-Korea már évek óta végez államilag támogatott kripto hackkeléseket különböző cégek, tárcaszolgáltatók ellen. 2025-ben például Észak-Koreához kapcsolt hackercsoportok kb. 2 milliárd dollárnyi kriptoeszközt tulajdonítottak el, és ennek ugye a legnagyobb részét az tavaly februárban történt Bybit hack tette ki, ahol csak ez az egy alkalommal másfél milliárd dollárnyi étert loptak el, úgyhogy nem kis pályások az észak-koreaiak, és itt is ugye az volt a sztori, hogy a vizsgált során olyan IP címeket azonosítottak, amik korábban ezekhez az észak-koreához kötető VPN infrastruktúrához kapcsolódtak.
1: De ez csak az első pofon volt, ugye ez volt az első, ez volt a cunami, nem? Vagy a,
2: ja, hát igen.
1: Ez
2: igen.
1: Volt az első hullám,
2: aztán jött ilyenkor mindig jön egy második pofon is, ugye hát egyrészt ugye 388 millió dollár az még gombócból is sok, de ugye ezt követően a Bitget leállította a kiutalásokat az ügyfelei számára is ideiglenesen, hogy rendezzék a soraikat, és ezt követően pedig, amikor újra indították, azt hiszem szeptember 29-én, akkor egyetlen nap alatt 463 millió dollárnyi nettó ügyfélvagyon hagyta el a tőzsdét. Tehát mindenki
1: fogda pénzt és fuss.
2: Igen, pánikból kivonni a tőkét, és ugye ez volt a második pofon, hogy az ügyfél vagyonnak az állománya is eléggé megcsappant. Visszatérve a hackkeléshez, ugye a Bitget az úgy is többek között pozícionálja magát, hogy versenyelő erőnyként kommunikálja az úgynevezett Protection Fundját, amiből próbálja finanszírozni az ilyen viszonyos eseteket, mint például ez a mostani hackkelés is. Ez korábban 464 millió dollár volt ez a védelmi alap.
1: Hát ez most leapadt.
2: Ez most leapadt 200 millió dollár alá, úgyhogy erősen megcsapant, de Gracie Chan ugye a vezérigazgató elmondta, hogy ezt minél hamarabb 300 millió dollár fölé.
1: Ez a gáztáról, hogy azonnal föl kell tölteni.
2: Igen.
1: Ez milyen nehéz, hogy ha valamilyen gáz van, és akkor le kell állni, ugye? De ez egy banknál is így van.
2: Persze.
1: Hát ilyen haverja eset. Hogy mikor indulsz újra? Hogy akkor, amikor már minden oké, biztos minden oké, vagy azonnal, nyilván azon, ha lehetne, akkor egy pillanatra se állnál le. Tehát a bizalom, hogy percről percre fogy.
2: Igen, hát ez nehéz kérdés, mert ugye a kriptotőzsdéknél a bizalom az úgymond az egyik legfőbb valuta, most így lehet így viccesen fogalmazni, de hogy tényleg nagyon sokat számít az, hogy az ügyfelek mennyire bíznak abban, hogy ott hagyhatják a vagyonukat egy adott centralizált kriptotőzsdén, mert ugye hát én is mindig el szoktam mondani, hogy ezt soha ne tegyük, mivel hogyha egy centralizált kriptotőzsdén van a pénzed, akkor voltaképp nem te diszponálsz felette, és bármikor történhet bármi, úgyhogy érdemes mindig csak annyit tartani, amennyi nem fáj, hogyha valamilyen úton, módon végül
1: kámforrá válik,
2: vagy ellopják az éjszakoraiak, de érdemes investálni egy hardware tárcába, ami a legnagyobb biztonságot nyújtja, de még az sem nyújt 100%-os biztonság.
1: 100%-os biztonság meg nincsen. Na jó, ez volt a BitGet Story, egy 388 millió dollár, ugye, az ablakban, meg utána az összes veszteség. Jön a Revolut.
2: Igen, hát a Revolutra is rájárt a rút szeptemberben, ott pár napon belül két adat védelmi incidensbe is keveredett, ami amúgy furcsa, mert eddig ugye nem nagyon került ilyen sztorikba a Revolut, most az utóbbi időben ez jobban előjött. Itt az első esetben a támadók egy kompromittált olasz állami e-mail fiókon keresztül hitelesnek tűnő hatósági megkereséseket küldtek a cégnek, és a Revolut meggondolta, hogy ez egy legitim, valid megkeresés, és erre küldték el a kért adatokat, holott ugye ez nem volt valid. A második esetben meg nem a Revolutnál történt a probléma, hanem az egyik amerikai broker partnerénél, a Drive Wealth-nél, és ott a támadók szintén egy ilyen social engineering kampánnyal két napon keresztül jogosulatlan hozzáférést szerezhettek a vállalat hálózatához, és így tudtak adatokat onnan is lenyúlni. És itt ugye két esetnek a közös pontja az, hogy egyik esetben sem egy klasszikus Revolut rendszer feltörés történt, hanem vagy a partnerén keresztül, vagy pedig social engineering folyamán tudtak kicsalni adatokat.
1: Most meg az jutott ezen, hogy egy nagy vált, hogy akármilyen kiberbiztonság van, hogyha a beszállítóján keresztül valahogy hozzáelérnek, az ugyanaz. Végülis ez is a
2: történet.
1: A BitGetnél az agyba mentek be, itt meg valamelyik csápba, valami kvázi beszállítóba, vagy partneren keresztül. És ez 680 ezer európai ügyfél adatai, fényképek.
2: Nem, itt csak simán 680.
1: Ja, csak 680, ja, már mindig a nagy számokat keresek nálad.
2: Hát, de szerintem itt már az egy is nagy szám, úgyhogy 680 inkább, és igen, itt az első esetben az olasz a sztorinál, ami ugye azért is különleges, mert ugye a social engineering során általában ugye egy céget támadnak, vagy egy cég alkalmazottját támadják hívásokkal, kamu e-mailekkel, linkekkel, stb. Itt viszont, mert egy hivatalos állami e-mail címhez tartozó.
1: Kvázi megkeresés, igen.
2: Igen, és itt ugye maga, ugye az volt a probléma, hogy aki megkereste a Revolutot, az abban ugye belevetették a bizalmat, tehát egy validnak tűnő entitásról lett volna szó, és annyira hitelesen tudták ezt másolni, hogy én ebből lett a probléma, és ugye ennek a sztorinak volt a 680 európai érintett ügyfele, akik jelentősebb kriptoeszköz vagyonnal rendelkeztek, úgyhogy ez szegény kriptósokra itt rájárt a rúd mostanában.
1: Lelepleződtek, és itt volt a váltságdíj, a 3 milliós váltságdíj.
2: Igen, itt aztán a 3 millió dollár értékű Monero kriptovalutában kértek váltságdíjat a csalók, mondván, hogy 147 gigabájtnyi adat van náluk. És ugye a kiszivárgott adatok között hát voltak ugye személyazonosítókmányok, fényképek, kapcsolattartási adatok. Nem kompromittálódtak ugye most ilyen bankszámlaszámnak hasonlók, de ugye ezek is elég fontos adatok abból a szempontból, hogy így sokkal könnyebben tudnak később profilt építeni a csalók, és célzottabb támadást indítani a magánszemélyek ellen például.
1: Jó, hát szóval itt adat, és szinte teljesen mindegy akkor, hogy a nagy óriás cégről van szó, ugye, vagy pedig egy társintézmény, egy partner, egy kvázi beszállító, az, ahol sérül a lánc, mert onnantól kezdve teljesen mindegy. Az ügyfélbizalom az ugyanúgy elszállhat.
2: Igen, tehát, hogy az adat, hogyha az ügyfél a Revolutnak adta meg, és utána Revolut meg partnereken keresztül bármilyen funkciót fejleszt, ugye ez jellemző, hogy a fintech azért tudnak így gyorsan skálázódni, mert különböző funkciókat, mondjuk különböző specializált partnerekkel csináltatnak meg, de ugye ott van a risk, a kockázat, hogyha az a partner becsődöl, megtámadják az incidens, akkor ugye a Revolut, aminek már több mint 80 millió ügyfele van, azt hiszem, ugye az ügyfelek őt fogják elővenni, igen, mert hogy nekik adták meg az adatot, és mondaná, hogy miért nem kezeled rendesen.
1: Pont nem érdekel, hogy ki volt a futár.
2: Igen, ugye a második sztorihoz tartozik még, hogy ez a Drive Wealth, ez a broker partner, egy korábbi partnere volt a Revolutnak, de 2023 és 25 között már nagyjából megszüntették a kapcsolatot, tehát nem nagyon volt adatközvetítés a két cég között, és ugye ez most történt, úgyhogy felmerült a kérdés, hogy ilyen historikus adatokhoz hogyan férhet hozzá, hogy akkor nem kellett volna törölni, vagy...
1: Hát ez nem egy régi barátnő, aki egyszer csak előáll a közös képekkel, ugye néhány év után, hogy mindig mondjak valami más szektorból érkező pár. Na jó, itt van akkor volt a Revolut, meg a Bitget, oké, ez a fekete szeptember 26-ban. A Nubank, ott azért nem ugyanígy szól a sztori.
2: Na, hát ez egy fokkal pozitívabb történet, igen, itt hát ugye támadják a fintech szektort negatív oldalról, most ugye a Nubank is támadja kvázi a fintech szektort, hogy annyira gyorsan, agresszívan terjeszkedik, hogy az már a Revolutnak is szemet szúr, igen. Hát ugye a Nubank, ez egy Brazíliából indult fintech, és mára már körülbelül 140 millió fő körül jár a dél-amerikai kontinensen, tehát globálisan is a legnagyobb digitális bankok közé sorolható. Ugye Brazília mellett már Mexikóban, meg Kolumbiában is jelen van.
1: Még emlékszem a fintech világa első évadaiban, amikor a Marci fölhívta a figyelmet arra, hogy hoppá, itt van Brazíliában egy Nubank nevezett, az első öt kedvencében voltak, nem tudom, és akkor ezt elkezdte emlegetni, és uramisten, az elmúlt 10 évben hova ért a Nubank is föl. Összesen van, nem tudom, majdnem 200 millió, úgy fele, vagy fene tudja, de a felé tart.
2: Igen.
1: És akkor ez fáj a Revolutnak, értjük, hogy meg mindenkinek fáj, hogy egyszer csak a Dél-Amerikából jön ez a kis, ez a hatalmas cég.
2: Ugye itt eddig az volt a sztori, hogy a nagy fintech cégek mind Európából, meg Észak-Amerikából jönnek, és majd letarolják a világot. Itt meg pont az ellenkezője látszik, hogy egy dél-amerikai fejlődő régióból érkezik egy játékos, aki szintén globális ambíciókra tör. Itt ugye a Nubank Kolumbiában már 6 millió ügyféle rendelkezik, ami az ország felnőtt lakosságának 15%-a kb. 2030-ig másfél milliárd dollárnyit tervez befektetni az országban.
1: És ott a Revolut is jelentős szeletet hasít, vagy hasítanak, ezért fáj?
2: Hát igen, a Revolutnak is van már licensze Kolumbiában, ő később szerezte meg, úgyhogy ő egy kicsit le van maradva ezen területen, viszont Mexikóban meg a Revolut van előnyben, mivel ott 8 nap alatt már átlépte az 1 milliós ügyfélszámot, és a Revolut nagyon gyorsan halad, és itt is 160 millió dollár tervez befektetni a következő hónapokban, években, úgyhogy Latin Amerika lehet a következő csatatere, úgymond itt a globális nagyágyuknak.
1: Adás, hogy másik Marci kedvenc régről a Monzo, ugye az is bekerült a képbe.
2: Igen, az talán az a legfrissebb hír múlthetes, hogy olyan pletykák röppentek fel, hogy a Nubank felvásárolhatja a brit digitális bankot, a Monzót, ami szintén nem kis szereplő az európai bankpiacon, és mindezt úgy, hogy a Monzó értékeltsége az 10 milliárd fontra taksálták, és ez azért is lett volna a valid, mert a Nubank piaci kapitalizációja kb. 65 milliárd dollár körül mozog, és a pénzügyi méret alapján ilyen akvizíció már nem lett volna egyáltalán elképzelhetetlen. A Monzo közben meg vezetőváltáson ment keresztül, meg stratégiaváltáson, viszont néhány nappal később a Nubank jelentette, hogy erről nincsen szó jelenleg, úgyhogy nem lesz ilyen tranzakció.
1: Majd viszont, holnap.
2: Viszont majd holnap, igen. Azt nem mondták, hogy akkor egyáltalán nem. De hogy érdekes még, hogy a pletyka mellett az a reakció utána, hogy miután cáfolta a Nubank ezt, a részvényezők közel 7%-kal emelkedtek, és ugye ez arra utal, hogy a befektetők egy része nem feltétlenül értékelte volna azt, hogyha most belecsap egy ekkora fúzióba vagy akvizícióba, mivel például egy ilyen gyorsan növekvő fintekek esetében egy felvásárlás, főleg, hogyha másik kultúrából, régióból származó nagy entitásról van szó.
1: Azért abban kockázat.
2: Akkor azért abban van kockázat, meg időigényes, meg
1: lásd az előző két eset. Itt akár igen, össze is kapcsolódik a dolog, és itt van a közös tanulságod?
2: Igen, hát ugye ez három sztori, első pillanatásra három különböző történetnek tűnik, de valójában ugyanannak a folyamatnak az oldalait mutatják meg. Tehát a fintech cégek nagyon gyorsan tudnak fejlődni, skálázódni.
1: Nagyon gyorsan tudnak bizalmat építeni, gyorsan tudnak nagyon nagyok lenni.
2: De igen, de minden új ügyfél, termék, piac, partner újabb függőséget tud okozni, ami ugye kockázatot is jelent egyben. Tehát láthattuk, hogy a Bitgetnél a háttér infrastruktúra biztonsága jelenik meg, a Revolutnál a kommunikáció, meg a partner, igen, a beszállítói külső partnerek, a Nubanknál pedig egy az, hogy hogyan lehet egy regionálisan sikeres modellt új piacokra átvinni, például úgy Latin-Amerikából Európába. És ugye itt a következő években a verseny már nem csak arról fog szólni, hogy ki tud több ügyfelet vagy alkalmazást építeni, hanem hogy általában...
1: Mert eddig erről szólt, hogy jöttek a milliók az ügyfelekben, igen. Jöttek a befektetők a milliárdokkal, igen, és jöttek a földrészek, csak túl hirtelen, talán túl nagyra nőttek,
2: igen,
1: a szereplők.
2: Igen, meg ugye kezdetben ugye, igen, hiába jönnek a nagyobb ügyfélszámok, nem feltétlenül voltak profitábilisak.
1: Most az már ugye ebéd, igen, most már ugye rákanyarodtunk arra, hogy pénzt kérünk az ebédért.
2: Igen, most már ugye ezek a nagy Revolut, Nubank, ők már nyerességesek, de ugye sok esetben ugye ez váltódik fel, tehát a gyors növekedés, skálázódás helyett már ugye a stabil profittermelés kerül majd előtérbe ugye a befektetők számára, és ez lesz a fontos. És ugye, igen, amit ugye korábban mondtam, a legfontosabb az a bizalom, például a kriptotőzsdék esetében.
1: Stabilitás, kontroll, biztonság,
2: igen.
1: Ami a klasszikus pénzintézeteknél megvolt, és ugye ezt a szexiséggel el lehetett venni, ki lehetett harapni ezekből, de mikor már túl nagyra nőnek, akkor már lehet, hogy ezek a klasszikus értékek is fontosabbá válnak, nem?
2: Hát abszolút, hogyha ebbe a szektorban akarnak játszani, akkor a játékszabályoknak, igen, meg kell felelniük, úgyhogy érdekes lesz, hogy hogyan tudnak majd ehhez adaptálódni, amikor ténylegesen belépnek különböző országok banki piacaira szabályozottan.
1: Oké, jövő héten találkozunk, Siklós Bence Pik. Köszönöm szépen, Fintech Világ. A hírek, az információk, az érdekességek, az adások a fintech.hu-n.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, aktuális téma a járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbelesetek száma. Erről láttam néhány cikket az elmúlt napokban, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége hívta fel erre a tényre a figyelmet. Az elmúlt hetekben az őzek párzás időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónap pedig a szarvasok oké lesz majd. Nő a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon, szerintem máshol is. És egy megdöbbentő adat szintén ebből a cikkből, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon. Ez 16%-kal nagyobb szám, mint egy évvel korábban. És ugyancsak 16000 baleset apró vaddal, nyúl, fácán, fogoly. Összességében mintegy 25000 baleset. Bertók Ferenc hivatásos vadászt kérdezem arról, hogy mi okozhatja ezt a növekvő baleseti számot. Az autók száma nem növekszik ennyivel. Talán a vadaké sem. Mi a véleménye? Mi a tapasztalata?
2: Kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon sok minden megváltozott az elmúlt 10 évben. Több elmélet van, hogy miért van ez a sok gázolás. Az alapvető dolog, amit szerintem mindenki lát, hogy az autóutak mellett maradtak meg ezek a fasorok, stufferek, bokrok. A mezőgazdasági területről, a régi földutak mentéről régen mindig voltak fasorok, most már nincsenek, és az őzek meg az apróval, ugye ezekben nagy szárazságokban, nagy melegekben kiszorulnak ide ezekbe a fasorokba. Egyébként nyilván ugye az őz az nem tudja, hogy az út elválasztja az élőhelyét, ilyen teritoriálisan élik életüket, és ők aztán tudják, hogy 50 méterrel vagy 30 méterrel az út másik oldalán az szabad vagy nem szabad, vagy éppen jön egy autó. Sokszor lehet látni azt, hogy az őzek vagy szarvasok figyelik az utat, hogy jön valami, vagy nem jön valami, vár, aki este lesz, figyeli ezt az egészet, elmegy az autó, és akkor a csapat átmegy.

0: meges ütközése 35-tel szalad egy szarvas, vagy egy őz, azt nem tudják lereagálni, annyira hirtelen ott van, hogy sajnos ilyenkor van az, hogy vadgázolás.
1: Tehát egyfelől a párzási időszak, másfelől az, hogy az életterük csökken, a harmadik pedig, hogy keresik a növényt, keresik az élelmet, keresik a vizet. Egyre jobban keresik, és egyre kevesebb területük van ehhez.
0: Így van, a párzáskor ugye ott nem is nagyon figyelnek, ott sokkal figyelmetlenebbek az autóra, meg az emberre, akár a szagokra is, ugye nagyon sokszor, hogyha érzi az embernek a szagát, akkor egyébként is elmegy. De amikor megy a párzás, akkor az egy sokkal nagyobb ösztön, sokkal nagyobb vezérlés nekik, hogy a női varura, vagy éppen a másik vetélytársára figyeljen, és azzal harcoljon, mint hogy az autó, vagy a közlekedést, vagy a forgalmat figyelje, és akkor így vannak ezek a problémák. Lehet többféle minden, lehet, hogy valami megzavarta a szarvasuglit, vannak 20-25-en az erdőbe, valamitől megijedtek, elkezdenek szaladni. Ezek menekülő állatok is, hogyha a vezértehén vagy az elején valamelyik szalad, a többi szalad utána, és nem nézik azt, hogy jön a kamion. Tehát ezt ösztönből csinálják, menekülnek egyből. Ez bele van kódolva a genetikájába.
1: Vannak olyan napszakok nyilván, és ezt mindig mondják is a vadászok, a hivatásos vadászok is, meg erdészek is. Vannak olyan napszakok, amikor különösen kell figyelni, még jobban kell figyelni, még lassabban kell közlekedni. És amit az elején azt mondtam, hogy erdővel határos útszakaszokon, hát a fenét, én találkoztam már a rakparton vaddisznóval, úgyhogy Budapesten. Tehát ez semmit nem jelent. Ma már mindenhol ott vannak az állatok. A városokban település, hát itt a 12. kerület, az egy külön mese, meg a második. Szóval vannak olyan napszakok, nyilván ugye hajnal, vagy a késő este éjszaka?
0: Így van, a fényváltásnak az időszaka, ez mindig érdemes odafigyelni. Általában akkor nagyon sokat mozognak, amikor kell a nap, vagy amikor nyugszik. Hónapokra érdemes még vadfajonként odafigyelni, ugye július vége, augusztus eleje, ez az őzeknek a násza, akkor van egy 3 hét, ami ilyen nagyon intenzívebb. Nyilván Magyarországon tájegységenként máshogy indul be ez az egész, valahol egy picit előbb, picit később tolódik. Akkor szeptember elején kezdődik a gimbikának a bőgése, ott van egy nagyobb forgalom. Magyarország szerte azért vannak ezek a zalasomogy, ahol tájegységenként sokkal-sokkal több gimb van. Ott nagyon-nagyon sok baleset tud lenni. És októberben meg van a Dánbikának a barcogása, ők amúgy is egy sokkal nyugodtabb, meg bambább állat, hogyha lehet így fogalmazni. Szerintem a túlnyomó többségben a dámmal van gázolás, vagy a dámnál van sok baleset, ők rengeteget vannak az utak szélén legelésznek, ahol sok dám van, ott sok baleset is van.
1: Én olvastam, 20% 1247-tel nőtt azoknak az eseteknek a szám, amikor szarvast ütöttek el. Szóval aztán eszembe jut az is, hogy annyiféle reklámot látok ezekről a vadriasztókról, aztán majd menjünk rá belterületre, de most még maradjunk az autónál, hogy ezt szereljen föl, azt szereljen föl, és akkor az sivít, meg hangot ad, meg lézeres, meg nem lézeres. Mi a tapasztalata, mi a vélemény ezekről a szerkentjükről?
0: Visszakanyarodva az elejére, tehát itt én azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében 80%-ba a vad szalad valamitől, vagy valami felé. Tehát nem figyel arra, hogy csípol vagy jön, mert hogyha az autónak a fényét, meg a hangját nem hallja meg, én tehát ebben nem vagyok jártas, nem releváns, amit mondok, de nem gondolom, hogy egy fütyülő hangra fog majd odafigyelni. Nem gondolom, hogy ez számít bármit.
1: Akkor mi marad? Az, hogy óvatosabban közlekedjünk, ugye?
0: Így van, nagyon-nagyon lassan. Tehát ilyen erdős területen az általában ilyen 40-ről 50-ről hamarabb leszékez az ember. Még ott is, hogyha az őz vagy a szarvas neki szalad, akkor is összetöri az autót, de legalább nem, tehát életeket menthet meg, hogyha az ember normálisan közlekedik, nem 100-zal, 120-zal ezeken a kanyargós utakon, ahol rengeteg vad van, védhetetlen balesetek lehetnek.
1: Mi a helyzet belterületen? Ott mi a tapasztalat? A hivatásos vadászként nyilván mindenféle dolga van. Azt tudom, hogy most is azért tudunk most beszélgetni, mert nem kell éppen sebzett vadat keresnie, ugye?
0: Igen, igen. Belterületen most változott a jogszabály 25 decemberétől. Nem a vadásztársaságokon van a felelősség, tehát hogyha belterületen vadászható vadfaj, vaddisznó, gimszarvas, dámszarvas, őz, vagy akár szörmés, kártevő, róka, nyest jelenik meg, az a polgármesteri hivatalok a felelőssége, dolga, költsége lett. Így, hogyha valakinek a kertjében megjelenik a dám, vagy a vaddisznó, vagy éppen egy nyest rágja szét az autóját, akkor polgármesteri hivatalt kell értesíteni. És hát vadfajonként változik, hogy mi az eljárás. Ha például vaddisznó és fegyvert kell használni,

0: akkor előzetesen a rendőrkapitánysághoz engedélyt kell kérni. Olyan hivatásos vadász láthatja el a feladatát, aki 10 évnél régebb óta gyakorolja a szakmát, tehát ehhez is kötik. Hangtompító használata kötelező, hogyha esetleg éles lövészethez kell folyamodni, olyan helyen van, bármi lehet, egy vaddisznó, ami bement a kertbe, megszólult, és esetleg támad, nem tudják csapdával, élve fogóval megfogni, akkor ott sajnos sok esetben a rendőrség is, meg a hatóság, vadászati hatóság is úgy dönt, hogy azt ott elejtésre kerül. Nyilván úgy, hogy a biztonsági szempontok az elsők, hogy emberi élet, meg a lőirányok olyanok legyenek. De az élve befogók nagyon jól működnek, én azt gondolom, meg az a leghumánusabb. Kétféle módja van, vagy meg kell semmisíteni az állatot, vagy vissza lehet engedni a természetbe, ami szerintem mindig a legjobb megoldás, főleg, hogyha nagy vadról van szó, egy vaddisznóról, vagy egy dámról. Az egyik legősibb vadászati mód a csapdázás, ez mind a vadásztársasággal jogosultan egyeztetni kell, mielőtt kihelyezünk, még egy nyers csapdánál is. Tehát aki önhatalmulag vesz egy csapdát és kihelyezi, az bűncselekmény, az tehát nem szabad.
1: Na, még egy dolog a gázolásokról, mert az sokat közlekedem hajnalban és éjszaka, és nagyon gyakran látok elütött állatot. És ilyenkor az ember végig gondolja, hogyha kisebb kár keletkezett a gépkocsiban, akkor nyilván vannak, akik gyorsan elhúznak a helyszínről, mert hogy egyébként meg a gépjárműkárokat az autósoknak kell viselniük a vadbalesetek többségében. Procedúra meg hivatal. Hát van, aki lelép a helyszínről, fogalmazunk én egyszerűen. Szóval ilyenkor mi a teendő egyébként, mi a javaslata? Nyilván önöket is sokszor hívják ilyen esetekhez.
0: Így van, ebben is változott egyébként a dolog. Két veszélyes üzem találkozik, a vadászat és ugye a gépjármű. Ilyenkor mindenki a saját kárát. Ugye régebben úgy volt, hogy a vadásztársaságnak jelenteni, és akkor megállapodtak valamiben, vagy térített, akár attól függ, hogy mekkora volt a kár. Ha volt ugrószarvas...
1: Na, volt tábla, vagy nem volt tábla, igen, az is
0: volt,
1: emlékszem.
0: Így van, meg méteren belül, tehát itt voltak ezek a viták. Például mi is így jártunk a mi vadásztársaságunknál, elköltöttünk egy csomó pénzt, táblákat rakattam mindenhova kereszteződés előtt után, és utána megváltozott a jogszabály. Onnantól, tehát ez nem túl régóta van, nem akarok butaságot mondani, szerintem ilyen 3-4 éve mindenki a saját kárát viseli. Lehet az autóban egy 600.000 forintos műanyag lökhárító csere, de lehet, hogy a vadásztársaságnak éppen egy 12 éves golyóérett 14 kilós bikát ütnek el, ami 7-8 millió forint.
1: Na, hogy az agancsa annyi, igen.
0: Így van, így van.
1: De jó, hogy beszélünk erről is, mert akkor ezek szerint ez változott, és akkor a vadban okozott kár az a társasági, akkor akár az autós volt,
0: a
1: hibás, akár
0: nem. Így van, mindenki a saját kárát viseli.
1: Na jó, de mi akkor ilyenkor a helyes eljárás? Akár el is tudnék menni a helyszínről, meg akár el is vihetném, mert olyat is hallottam, hogy valaki elvitte azt a vadmalackát, vagy őzikét, mert hogy az még
0: igen, ez a vadásztársaságnak a tulajdona, ilyenkor értesíteni kell a rendőrséget, hogy egy sajnálatos baleset történt, a rendőr kijön helyszínelnek, mi történt, mekkora a kár, nyilván biztosító, és akkor a rendőrnek megvan minden esetben az adott vadásztársaságnak a hivatásos vadászának a telefonszáma. Ez nagyon kellemes tud lenni, amikor éjjel egykor van egy vaddisznó gázolás, felébresztik az embert, és akkor oda ki kell menni. Ő szállíthatja le a vadat, legyen az őz, vaddisznó, bármi, hivatásos vadász. Hát az a sofőr, ő meg rendezi a dolgokat a rendőrrel. Nyilván, hogyha elviszi a vaddisznót vagy az őzet, az is lopásnak számít. De előfordul sajnos, sok ilyen van, hogy csak a vért meg a húzásnyomot találjuk, meg a szőrt találjuk, meg a műanyag darabokat, de a tetemet nem. De ha például kap egy közúti ellenőrzést, és ott van bent az őzik a hátsó csomagtartóba, vad azonosító nélkül, akkor már 50.000 forint feletti lopásnak számít, az is bűncselekmény. Érdemes inkább értesíteni a rendőröket, a rendőröknek meg a hivatásos vadászt.
1: Hát akkor lassan, óvatosan. Ugye itt nincs más dolog. Nincs más ökölszabály, amit nekünk figyelni kell.
0: Nincs. Egyébként visszatérve, belterületen vannak ezek a vadriasztók, ilyen elektromos egereknél is lehet kapni ilyen ultrahangos vadriasztók, ezek kitűnően működnek. ha nincsen kutya, macska, házi állat, mert ugye az minden zavar. Ez egy olyan frekvencián működik, amit az emberi fül nem hall, viszont a vadat nagyon-nagyon idegesíti, vagy mindenféle állatot. Tehát nem előzi, hanem nem tud abba a tartományba létezni. Annyira zavarja, hogy ki megy. Mi azt kipróbáltuk erdőgazdaságokba, ahol nagy létszámba megjelent, több száz, vagy 40-50-60 vad volt egy ilyen kisebb 5 hektáros erdősültségbe, amit nagyon szerettek, ilyen fiatalos volt, oda szerettek befeküdni, enni, rágni, és raktunk ilyen vadriasztókat, ez körülbelül 3-4 hektárt fog le, egy ilyen vadriasztó, egy ilyen kör alakú tányért kell elképzelni, körbe van 8 mikrofon, és akkor váltakozva magasabb, mélyebb ultrahangot hullámoztat, és nem bírja megszokni. Nem bántja a vadat, viszont zavarja.
1: Erdőben működik, de akkor autón ezek szerint nem, gépkárműben nem.
0: Autón nem, ott az csak egy fütyülés, az teljesen más. Még egyszer mondom, nekem saját tapasztalatom ezzel nincs, viszont nagyon sok autós néztem estelesről, hogy hogyan viselkedik a vad, mielőtt átmegy. Amikor át akar kelni, és nem az van, hogy menekül, hanem tudatosan megy az út felé, és egyik oldalról a másikra át akar menni. Nagyon óvatos, 200 méterről figyeli, 100 méterről figyeli, csökken a forgalom, 11 óra lesz, sötét lesz, és akkor mindig közelebb mennek, és amikor nincs autó, akkor nagyon óvatosan átmegy az egész. A konda, a disznók, vagy a szarvasrudli nagyon óvatosan áttipegnek.
1: Hát igen,
0: köves úton.
1: Kivéve a pár időszakot, mert akkor, mint tudjuk, másfele figyel az állat is, meg mások is. Ugye?
0: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Bertók Ferenc hivatásos vadász volt a beszélgető társa. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg ezt a sok hasznos információt.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jelentéseket írhattak a honvédelmi miniszterről, szigorít a repülőtéri határidőkön a Ryanair. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A honvédelmi miniszter szerint katonákkal írattak róla jelentéseket. Ruszin Szendi Romulus arról ír, hogy a Magyar Honvédség katonáival készítettek róla rendszeres, részletes elemzéseket, miután 2025 elején a kormányváltás előtt kiállt a nyilvánosság elé Magyar Péter oldalán. A miniszter szerint ezek az írások nem egyszerű sajtószemlék voltak, hanem hetente átlagosan 10 oldalas, grafikonokkal, statisztikákkal, elérési adatokkal és politikai értékelésekkel alátámasztott jelentések. Ruszin Szendi Romulus szerint nem azt elemezték, hogy a megszólalásai milyen hatással vannak a honvédség működésére vagy a katonákra, hanem a személyét, a megjelenéseit és az azok körül kialakuló politikai kommunikációt vizsgálták. A miniszter azt várja, reagáljon, aki ezt a feladatot elrendelte. Szigorít a repülőtéri határidőken a Ryanair. Az írfapados légitársaság döntése szerint novembertől változik a becsekkolása és a csomagok leadására rendelkezésre álló időablak. A Ryanair eddig a menetrend szerinti indulás előtt 40 perccel zárta le a bejelentkezést és a podgyászfeladást, az új szabály szerint azonban erre már csak az indulás előtti 60. percig lesz lehetőség. A társaság az intézkedést azzal indokolta, hogy az utasoknak így több idejük marad átjutni a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen és az útlevél ellenőrzési sorokon. Ráadásul időben eljuthatnak az indulási kapuhoz is. Heves viharok sújtották szombaton ismét Dél-Olaszországot, ahol áradásokat, földcsúszamlásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. A heves esőzések nyomán több helyen utak kerültek víz alá vagy váltak járhatatlanná. Különösen súlyos helyzet alakult ki a kalabriai Melito di Porto Salvo településen, ahol az éjszakai özönvízszerű esőzések után utcákat borított el a sár és a hordalék. Már pénteken is szélsőséges időjárás sújtotta Szicília nyugati részét, ahol tornádók csaptak le. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott: a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni. 12-en meghaltak, 390 pedig megsérültek szombaton, miután támadás érte Szaúd-Arábia fővárosának repterét, amiért a jemeni huszi lázadókat tették felelőssé. 2015. májusa óta ez volt a leghalálosabb támadás Szaúd-Arábiában. A szaúdi kormány vezette katonai koalíció, amely harcban áll a Jemen nyugati részét elfoglaló huszi lázadókkal, a támadást háborús bűncselekménynek nevezte. António Guterres, az ENSZ főtitkára is arról beszélt a támadás után, hogy az szembe megy a nemzetközi joggal. Donald Trump amerikai elnök pedig a sajtó kérésére nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok hadserege csatlakozhat a szaúdiakhoz a huszik elleni támadásokban.
0: Időjárás jelentés.
3: Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő elvétve esőzápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan alakítja át a gazdasági bizonytalanság a technológiai és energetikai fordulat, valamint az elektromos autók térnyerése a leasing és flotta kezelési piacot? Mennyire tervezhető ma egy olyan szektor jövője, amelynek egyszerre kell alkalmazkodnia a vállalati igények, a finanszírozási környezet és a mobilitási szokások gyors változásához? És egyáltalán milyen vezetői döntésekre van szükség ahhoz, hogy egy vállalat ebben a helyzetben ne csupán alkalmazkodjon, hanem növekedni is tudjon? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Mai vendégem két meghatározó pozícióból is rálát ezekre a területekre, illetve folyamatokra. Agárdi Marianna közgazdász, 2004. júliusa óta Árvál Magyarország ügyvezető igazgatója, 2026. januárjától pedig a Magyar Leasing Szövetség elnöke. Marianna, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia Judit, köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást ebbe a beszélgetésbe.
1: Induljunk onnan, hogy a leasingpiacot gyakran a gazdaság egyik legérzékenyebb jelzőrend szereként emlegetik. Jól látszik rajta, hogy a vállalkozások mennyire mernek beruházni, mennyire járművet, gépet vagy más eszközt finanszírozni. Mit mutat most ez a piac a magyar gazdaság állapotáról és a vállalatok beruházási kedvéről? Ti hogyan látjátok?
2: Megerősítem alapvetően, hogy mi is sokszor elmondtuk, és most is el tudom azt mondani, megerősítem, hogy alapvetően maga a leasing piac a gazdaságunk egyik legfontosabb iránytűje. Az látszik, hogyha a vállalatok beruháznak, akkor a gazdaság az pozitív irányba mozdul. Amennyiben viszont visszafogottabb ez a beruházási kedv, akkor az látszik, hogy az egész gazdaságunk egy ilyen stagnáló időszakba lépett. Az év első felére azt mondanám, hogy leginkább egy ilyen kiváró magatartás, kiváró hozzá állást láttunk a gazdasági szereplőktől. Legnagyobb részben elhalasztották alapvetően, vagy visszaléptek a beruházásoktól, amiket terveztek az elmúlt időszakban. Most azonban úgy látszik, hogy nyár óta egy picit optimistább hangulattal találkozunk, és elindultak az újabb beruházások, sokkal bátrabban mennek a cégek ebbe az irányba. Kifejezetten a flotta piacra, hogyha megengeded, akkor egy picit rákanyarodok, hiszen arra látok rá a legközelebbre. Ott is elmondhatjuk azt, hogy az elmúlt hónapokban kifejezetten találkozunk azokkal a tenderekkel, azokkal a beruházási tendenciákat, amire egész évben vártunk az azt megelőző időszakban.
1: Igen, bizonyos döntéseket már nem lehetett tovább, gondolom, elhalasztani.
2: Így van, egyrészt nem lehetett elhalasztani, másrészt pedig azt gondolom, hogy nagyon nagy hatása, vagy nagyon nagy ráhatása volt annak, hogy itt az idei évben ugye a választásoknak milyen eredménye lesz, és milyen gazdaságpolitikai irányt fog meghatározni, vagy az új kormány, vagy adott esetben az újonnan megválasztott régi kormányzat.
1: Nagyon régóta szakmailag rálátsz ezekre a folyamatokra. Én úgy tudom, hogy több mint 25 éve dolgozol a leasing szakmába. Pályakezdőként csöppentél bele ebbe a világba. Mi volt az a véletlen, és mikor érezted először, amikor már nem csupán egy állásról volt szó, hanem egy hosszú távú szakmai pálya állt előtted?
2: Hát köszönöm szépen, ez egy szívemhez nagyon közel álló kérdés alapvetően. Valóban, ahogy mondott, teljesen véletlenül csöppentem bele magába a leasing szakmába. Mindösszesen 20 éves voltam, amikor munkát kerestem, és akkor kaptam egy lehetőséget, illetve hallottam egy pályázati lehetőségről, hogy akkoriban a K&H Bank leasing leányvállalatánál kerestek egy pénzügyi asszisztens kollégát. Eljöttem erre az interjúra, és bevallom őszintén, hogy akkoriban szinte fogalmam nem volt arra, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy leasing és leasing finanszírozás. Sikerült bejutnom ebbe a munkakörbe, és ott elkezdtem megtanulni a leasing területnek a csinyát, bínyát. 11 évig dolgoztam csak ennél a vállalatnál, ahol különböző munkakörökben
1: ismerhettem meg. Előre a ranglétrán?
2: Lassan lépdeltem előre a ranglétrán, így van, különböző területeken keresztül ismerhettem meg magát a szakmát, és közben képeztem magam, akkor született meg bennem a döntés egyáltalán, hogy milyen irányba szeretném képezni magam tovább, és ott alakult ki gyakorlatilag a véletlenből egy, azt mondanám, hogy egy szakma iránti szeretet és szerelem, amiben azóta is benne vagyok töretlenül.
1: Hogyha így visszaemlékszel, mi fogott meg akkor leginkább? Mi volt az, ami annyira izgalmas volt ebben a területben?
2: A sokoldalúsága alapvetően nagyon izgalmas volt az, hogy azért ez egy banki szemléletmódot igénylő terület, ahol nagyon közel és hasonlóan dolgozunk együtt a nagy bankokkal, és mégis van mögötte egy sokoldalú eszközállomány, különböző eszközök finanszírozása, és talán az, hogy nagyon fiatalos volt akkoriban ez a szakma, és nagyon nagy lendülettel mentünk előre abban az időszakban.
1: És nyilván 20 évesen az ember nem gondolja, hogy egyszer ügyvezető igazgató, vagy mondjuk egy leasing szövetség elnöki pozícióját fogja ellátni. Milyen pályaképet képzeltél el magadnak, vagy mi szerettél volna lenni? Volt ilyen?
2: Volt. Mindig tudtam egyébként, hogy mi az az irány, amiben szeretnék tovább mozdulni, mi az az irány, amerre nem szeretnék tovább mozdulni. Legfőképpen egyébként az mozgatott, hogy magát a szakmát milyen más nézőpontból szeretném megismerni. Kezdtem a pénzügyi területen, majd átváltottam a kockázatkezelési területre. A kockázatkezelési oldalról már nagyon izgalmasnak tűnt, hogy megismerjem ezt a tevékenységet, az értékesítési oldalról, majd utána megint kockázatkezelési és követeléskezelés, operáció, tehát ilyen szépen lassan állt össze a kép, és ez a puzzle, ami segítette talán a szakmának a picit mélyebb megismerését és rálátását ahhoz, hogy én a következő lépésként már azt terveztem, hogy alapvetően szeretnék vezérigazgató helyettesi, vagy pedig vezérigazgatói pozícióban kiteljesedni és segíteni és magát a tevékenységet.
1: És nagyon kíváncsi is vagyok a vezetői szemléletedre, de hogyha már említetted, hogy mennyi területen dolgoztál, és talán még az értékesítést meg a flotta menedzsmentet nem is említettük. Melyik tanított meg a legtöbbet az üzletről, és melyik esetleg az emberekről?
2: Hát alapvetően kezdjük az emberekkel, mindig a szívemhez a legközelebb álló, azt gondolom, témakör. Az emberekkel azt gondolom, hogy egy olyan időszak tanított meg a leginkább, nem is tudom, foglalkozni, megérteni őket, és hogy mennyire tudunk rájuk számítani, hogyan tudjuk őket mozgatni. Amikor egy olyan területen dolgoztam, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy egy portfóliót kellett kidolgoznunk magunk alól, és ez azt eredményezte, hogy minél gyorsabban, minél jobban dolgozott ez a nagy csapat, annál gyorsabban szűnt meg a kollégáknak a munkája. És ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat volt, és meg is kérdezték annó tőlem, hogy hogyan tudom motiválni az embereket úgy, hogy gyakorlatilag látjuk a végét ennek a kihívásnak, és mégis nagyon sikeresen és gyorsan haladtunk előre. Én azt gondolom, hogy akkor, hogyha az emberekkel folyamatosan őszintén, transzparensen tudsz kommunikálni, és segítesz nekik egy következő utat, egy irányt megtalálni, adott esetben elindulni azon az úton, akkor annak nagyon szép eredménye lehet, és adott esetben mindenki megtalálhatja a jövőképet.
1: És akkor idáig az emberek, mi a helyzet az üzlettel? Ott mit tanultál és hol?
2: Üzleti oldalon nagyon érdekes volt az, hogy dolgoztam az értékesítési területen, kockázatkezelési és követeléskezelési területen. Azért mondtam ezt a sorrendet, nem ez volt alapvetően az időrendi sorrend, igen, köszönöm szépen, de hogy nagyon érdekes, hogy a kockázatkezelésből átkerültem az értékesítési területre, tehát kockázatkezelői szemmel néztem, vagy láttam azt, hogy hogyan és mit adunk el a piacra, és egy picit ugye azt a szemüvegemet le kellett venni, de közben nem tud az ember teljes egészében megszabadulni ezekkel a hozott tudásokkal és nézetekkel, és amikor pedig az értékesítési területről átkerültem a követeléskezelési területre, akkor pedig volt olyan ügy, amit én adtam el, vagy én hagytam jóvá annak kockázatkezelésen, majd a követeléskezelés behajtási területen én kezeltem. Tehát, hogy ennél nagyobb tanulási, nem is tudom, folyamatot el sem tudok képzelni, tehát itt nagyon szerencsés voltam egyébként, hogy a teljes életciklusát végig tudtam kísérni ezeknek a finanszírozási termékeknek, és mindig tanultunk abból alapvetően, hogy mi az, amit jobban lehet csinálni bármelyik oldal, akár a kockázatkezelési oldalon, az értékesítési oldalon, hát ugye a követelési közelési oldalnak pedig szerintem az a feladata, hogy visszacsatoljon az értékesítésnek, tehát ugye egy folyamatos kommunikáció és visszacsatolás és együttműködésnek köszönhetően kialakuljon egy fenntartható üzletmenet, és építsünk egy fenntartható jó portfóliót.
1: És hogy visszatérjünk az emberekhez, mekkora a csapat, amivel dolgoztok?
2: Most jelen pillanatban itt Magyarországon 60 fővel dolgozunk, leginkább értékesítési és operációs fókuszú, ami érdekes a jelenlegi felállásban, struktúrában, hogy különböző tevékenységeink vállalaton belül, csoporton belül kiszervezésre kerültek, leginkább Pozsonyba és Varsóba, úgyhogy így azt mondom, hogy velük együtt azért mondjuk egy ilyen 80-100 fős körüli csapattal szolgáljuk ki a magyar Magyarországon futó flottánkat és az ügyfeleinket.
1: És akkor szakmázzunk egy kicsit még. Elindultunk onnan, hogy a hazai leasing piac egy erős első fél évet zárt egyébként, annak ellenére, hogy azért volt egy kivárás, volt egy alkalmazkodás a piaci környezethez. Beszélhetünk-e már valós fordulatról, vagy a kedvező összkép mögött továbbra is jelentős bizonytalanság és erős ágazati különbségek húzódnak meg?
2: Hát én azt gondolom, hogy az ágazati különbségek még mindig itt vannak velünk. Vannak olyan ágazatok, akik egy picit nehezebben tudnak elindulni, és adott esetben erősebb turbulenciába kerültek az elmúlt időszakban. Itt van például a mezőgazdaság, ugye az elmúlt időszakban nagyon jelentős aszályról nem is beszélve, ami megint csak nem segíti ezt a nagyon fontos szektort itt Magyarországon. Vagy ugyanígy szeretném megemlíteni a fuvarozást, ahol szintén alapvetően azt látjuk, hogy egy picit stagnáló és visszaesett piacról beszélhetünk. Itt azért nagyon-nagyon sok a teendő, és hogyha megengeded, akkor itt térnék ki egy néhány gondolat erejéig, hogy a Magyar Leasing Szövetséggel nagyon sokat dolgozunk, és készülünk különböző javaslatokkal a kormányzat felé is, hogy milyen konkrét akciókkal és milyen konkrét kezdeményezésekkel tudjuk ezeket a szektorokat is segíteni abban, hogy minél sikeresebben ki tudjanak lábalni az elmúlt időszak nehézségeiből, és előre tudjanak gondolkodni a jövőt illetően.
1: És mely területek húzzák most a piacot?
2: Az autófinanszírozás még mindig. Alapvetően azt látom, hogy ez a legerősebb piaci szektorunk, és ott egy nagyon erőteljes növekedést láttunk az elmúlt időszakban is.
1: Úgy fogalmazták korábban, hogy a szektor kettős nyomás alatt áll, kívül a gazdasági és kamatkörnyezet, belülről egyébként digitalizáció, zöld átállás, növekvő költségterhek alakítják a piacot, alakítják a működést. Ezek közül mi az, ami leginkább gátló tényezőként jelenik meg?
2: Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokszor próbáltunk, illetve nagyon sok lépést tettünk annak irányába, hogy magát az egész szakmát és a folyamatokat megpróbáljuk egy picit naprakészebbé tenni, úgyhogy itt mindenképpen kiemelném azt, hogy digitalizáció, ebbe az irányba kellene elmozdulnunk, és én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő egy-másfél év az arról fog szólni, hogy sikerül átlépnünk egy ilyen digitalizáltabb folyamatok által támogatott üzleti struktúrába vagy kultúrába. A gazdasági kamatkörnyezet tekintetében az nagyon fontos, hogy az elmúlt években nagyon meghatározóak voltak az államilag támogatott konstrukciók a magyar leasing piacon, és ez nagyon nagy arányban megjelent egyébként főként a KKV szektor finanszírozásában. Most azt látjuk, az várakozásaim szerint, legalábbis az eddig információk szerint, ezek a konstrukciók, ezek adott esetben folyamatosan csökkenhetnek, tehát kevésbé lesznek elérhetők a magyar piacon, úgyhogy valószínűleg a piac vissza fog állni a normál piaci kamatozás által vezényelt környezetre, aminek vannak pozitív és nyilván negatív hatásai is, ugyanakkor nagyon reméljük, hogy a sokat emlegetett Európai Uniós források megérkeznek Magyarországra, és ezek mindenképpen pozitív hatással lesznek majd a leasing szektorra is, hiszen itt kulcsfontosságú lehetőség lehet az, amiről szintén sokat beszélgetünk, hogy a fenntarthatóság, a zöld átállás az ezekből a forrásokból kerüljön részben finanszírozásra.
1: Említetted ugye többször is a flottákat, és hogy ezen a területen különösen sok tapasztalatod van. A kínai automárkák megjelenése egy új helyzetet teremtett a piacon, egy jól felszerelt, új autó sok esetben egy 3-4 éves használt modell versenytársa lehet. Hogyan rendezi át az új autó és a használt autó piacot, illetve a leasing cégek kockázatát? Ez a teljesen új helyzet.
2: Teljesen átrendezi, alapvetően azt gondolom, hogy folyamatosan mozog jelenleg a piac, és nagyon jó példát hoztál be a kínai automárkáknak a megjelenésével, ugyanis valóban teljesen felülírja, én azt gondolom, hogy az új autópiacot és a használt autópiacot is. Jelen pillanatban azt látjuk, ahogyan te is elmondtad, Judit, hogy akár mondjuk egy 3-4 éves használt autó, egy európai gyártmányú használt autó 7-8 millió forint ért versenyez egy vadonatúj, nagyon extrásan felszerelt kínai gyártmányú autóval, és egyre inkább jelenik meg az a tendencia, hogy a magánszemélyek is már ezek irányába fordulnak, és megvásárolják ezeket a kínai autókat. Egyébként Én magam is teszteltem és próbáltam több kínai márkát, és valóban egyébként lenyűgöző az, amit látunk, hát és árérték aranyban. Az a technika, az az árérték arány, amiért egyébként megkapjuk ezt a minőséget, az valóban nagyon meggyőző. A leasing cégek kockázatai azok nyilván növekednek, hiszen egy ismeretlen területre tévedünk.
1: Tehát a maradványértéket nehezebb meghatározni?
2: A maradványértéket nehezebb meghatározni, így van, hiszen már itt vannak velünk a kínai márkák, már jó néhány éve is ismerünk is adott esetben márkákat, de mégis nagyon nehéz megmondani azt, hogy egy ennyire turbulens és ennyire gyorsan változó piacon ezek az újonnan megjelenő, tehát itt Magyarországon vagy Európában újonnan megjelenő márkák, ezek hogyan fognak viselkedni 3-4 év múlva. Arról nem is beszélve, hogyha egy picit rámutatunk az elektromos autókra, akkor ott pedig annyira gyorsan változik a technika, a technológia, az akkumulátoroknak a kapacitása, a hatótáv, a várható hatótávnak a mértéke, hogy éppen most hallottam a napokban, hogy hamarosan érkezik egy automárka, ahol már ugye teljesen új technológiával fogják bevezetni ezt az autót, és a hatótávja az akár elérheti az 1300-1500 kilométert is egy töltéssel. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy annyira gyorsan változik a technika, és annyira gyorsan változik a piac, hogy ez folyamatosan felül fogja írni adott esetben a jelenleg futó elektromos autóknak a használt autó értékét is, vagy a ezzel kapcsolatos tendenciákat.
1: Igen, és a vállalati döntéseket is ebbe az irányba szerettem volna kanyarodni, hogy mi alapján lehet ma felelősen eldönteni, hogy egy cég flottájában valóban helye van, vagy lehet-e az elektromos autóknak?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, én azt látom, Judit, hogy bár lassan, de lépésről lépésre ebbe az irányba haladunk, itt Magyarországon is, ami számomra egy nagyon örömteli és örvendetes tendencia. Nagyon sokat beszélgetünk arról kollégákkal, ügyfelekkel, partnerekkel, hogy tény, hogy adott esetben egy elektromos autónak az ára, tehát nevezzük beruházási értéknek, ez valamivel még mindig magasabb, mint egy hagyományos hajtású autó, viszont a futamidő során ez bőven vissza tudja kompenzálni az, hogy kevesebbe kerül maga az üzemeltetés, kevesebb a szervizelés és a várható TC, ugye ez a sokat emlegetett Total Cost of Ownership, ami ugye a futamidő során jelenti azt, hogy mennyit költünk, és milyen költségekkel jár ez az autó. A nap végén mindig oda lyukadunk ki, oda érünk, hogy egy elektromos autónak a fenntartása egy 4 éves futamidő során valószínűleg sokkal jobban megéri a vállalatoknak, mint a hagyományos hajtású autó. Hozzátéve azt, hogy mára már a töltési hálózatunk Magyarország nagyon sokat fejlődött, otthon töltők kiépítése elkezdődött, van, így van, a munkavállalóknál, a vállalatok mélygarázsában már nagyon sok esetben ott vannak az elektromos fali töltők, és ugye a hatótávok is folyamatosan növekednek, úgyhogy maga az egész körülmény, ami az elektromos autózást egy picit így, nem is tudom, beárnyalta, még 1-2 évvel ezelőtt ez azért szépen kezd így megvilágosodni és picit támogatóbbá válni.
1: Igen, és hogyha még a vállalati mobilitás jövőjénél maradunk egy kicsit, akkor ugye azt is tapasztaljuk, hogy van egyfajta szemléletváltás, hogy nem feltétlenül kell minden dolgozónak saját céges autó, és ez azért eltolhatja egy picit a vállalati flották kapcsán más irányba a vállalatok gondolkodását.
2: Pontosan, és ez egy olyan irányvonal, én azt gondolom, amire bízom benne, hogy hamarosan a lehető legtöbb vállalat, úgymond, ha mondhatom, ezt megérik, és felismeri azt, hogy sokkal fontosabb az, hogy az adott munkavállalónak az élethelyzetéhez szabva adjon, nevezzük úgy, hogy a mobilitásához szükséges támogatást.
1: Lehet ez autómegosztás.
2: Autómegosztás, így így van pullautó flottával a vállalatnál, lehet ez akár tömegközlekedés támogatása, lehet ez városon belül, vagy hát aki ennél is sportosabb természetesen még hosszabb távon is, de elektromos kerékpárnak az operatív leasingen keresztüli biztosítása.
1: Nyilván itt nyilván a fiatalabb generáció egy másfajta igénnyel a munkaerőpiacon.
2: Így van, így van. Tehát ők mindenképpen alakítják az igényeket, és én is azt látom, hogy számukra egyre kevésbé fontos az, hogy legyen egy állandóan elérhető náluk lévő akár gépjármű. Nekik az a fontos, hogy mindig a lehető leggyorsabban és legpontosabban a számára legkényelmesebb, leghatékonyabb módon el tudjon jutni adott esetben A-ból B-be.
1: Tehát akkor ezekre a kérdésekre is választ kell adnotok.
2: Így van.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Agárdi Mariannával, az Árvál Magyarország ügyvezető igazgatójával, egyben a Magyar Leasing Szövetség elnökével. Szó lesz arról, hogy miért reagálnak ugyanarra a gazdasági környezetre eltérően az egyes szegmensek. Kiderül hamarosan, jövünk vissza a zene után.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judi.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Agárdi Marianna közgazdász, az Árval Magyarország ügyvezető igazgatója, a Magyar Leasing Szövetség elnöke, és hát arról beszéltünk, hogy 25 éves rálátásod van már erre a területre, és hogyha az idei évet nézzük, hogy mennyi minden változott, ez már önmagában egy nagyon izgalmas kihívás ezekre a változásokra, a napi változásokra reagálni. A magyar vállalkozások helyzete mennyire biztos, milyennek látjátok?
2: Jelen pillanatban is zajlik egy átalakulás, és annyira turbulens és annyira gyorsan változó időszakot élünk, hogy én azt gondolom, hogy azok a vállalkozások fognak hosszú távon fennmaradni és fenntarthatóan tovább működni, akik gyorsan tudnak reagálni ezekre a változásokra.

0: Igen, az építőipar alapvetően visszaesett az elmúlt időszakban, és egyelőre nem látjuk azt, hogy ez pozitív irányba elindult volna.
1: Milyen kihívások elé állít ez benneteket?
0: Én továbbra is úgy látom, hogy a fő kihívásunk az, hogy magát a leasing terméket adott esetben az ügyfelek első számú eszközberuházási lehetőségként vegyék figyelembe, úgy is, hogyha a már említett állami támogatásoknak a száma lehetősége az lecsökkent, és tovább fog csökkenni az elkövetkezendő időszakban. Itt megint visszatérek arra, hogy nagyon várjuk, hogy a megígért, és reméljük, hogy a várakozásoknak megfelelően érkező Európai Uniós forrásoknak egy része az ezeknek az eszközparkoknak, gépekberendezéseknek a megújítása és modernizációjára fordítható, és itt azért mi nagyon jelentős szerepet szánunk a leasing finanszírozásnak, ami megint csak a gazdasági előrelendülést, a hatékonyságot, a fenntarthatóságot fogja segíteni az elkövetkezendő időszakban.
1: És akkor a kihívásokról beszéltünk, akkor folytassuk onnan, hogy te több mint két éve vetted át az Árvál Magyarországnak az irányítását, ahogyan, ha jól tudom, korábban úgy fogalmaztad meg, hogy jó kezekből egy építkezési fázisban tetted ezt meg. Azóta ugye növekedési pályára álltatok, erős alapokat is teremtettetek, de mit jelentett számodra ennek az építkezésnek a folytatása, és melyek voltak azok a stratégiai döntések, amelyekkel már a saját irányodat adtad a vállalat működésének?
0: Hát talán a legfontosabb az az, és ezt említettem is, hogy olyan erős alapokat, egy olyan kontrollált és olyan compliant, gyakorlatilag külső és belső szabályozóknak megfelelő működést tudjunk felépíteni, amire utána üzleti oldalon tudunk igazán alapozni. Ez történt az elmúlt időszakban. Itt utaltam arra egyébként, hogy nagyon jó kezekből vettem át a magát a vállalatot, és egyébként egy nagyon jó csapatot sikerült felépíteni az elmúlt időszakban. Nyilván egy nagy része már ugye ott volt, amikor én érkeztem, és most arra azt kell mondjam, hogy egy nagyon erős és nagyon jó csapattal megyünk előre és dolgozunk. Én úgy érzem és úgy gondolom, hogy amiben talán sokat bele tudtam tenni, az a vállalatnak a láthatósága a magyar piacon. Én azt mondtam mindig is, hogy ami számunkra fontos piacot, folyamatosan legyünk ott, lássanak minket, és szólaljunk meg. Ezzel az egész visibility-ét és ismertségét a cégnek tudjuk folyamatosan növelni.
1: És egyébként vezetőként te miből érezted azt, hogy a szervezet, amiben dolgozol, de hogy egy vezető egyáltalán miért érzi, hogy egy szervezet, amiben dolgozik, már nem csak számszerűen növekszik, hanem hogy belülről is erősödik. Ezt miből láttad?
0: Hát talán az embereknek a motivációjából és hozzáállásából, illetve abból, hogy nem csak belső, hanem külső irányból is pozitív visszajelzéseket kaptunk. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor az ügyfelek elégedettsége folyamatosan növekszik, az egy egészen kristálytiszta tükör arra, hogy milyen szolgáltatást nyújtunk, és arra is tükör, hogy alapvetően belül hogy működünk a mindennapokban.
1: És hogy a másik sapkádat is nézzük, ugye a Leasing Szövetség elnöki pozícióját is ellátod idén január óta, tehát már egy 3-4 éves tapasztalatod van ezen a téren. Egyrészt milyen várakozásokkal fogadtad el ezt a felkérést, és hogyha így visszatekintesz, mit sikerült eddig elérni?
0: Az fontos elmondanom, hogy a Leasing Szövetségben már évek óta aktívan dolgozom.
1: De néhány évvel ezelőtt, vagy első számú vezetőként.
0: Első számú vezetőként január óta, így van. Picit az előzményekről annyit, hogy dolgoztam, illetve támogattam a Leasing Szövetséget, mint a Kockázatkezelési Bizottságnak az elnöke. Majd 2-3 évvel ezelőtt alelnöki pozícióba kerültem, és most évelején választott meg a szakma a közgyűlés a Magyar Leasing Szövetség elnökének. Várakozásom nem is volt, igazából terveim voltak és vannak folyamatosan. Ahogyan már így a beszélgetésben elmondtam, és szerintem az kiderült, hogy nekem ez a szakma a szívügyem alapvetően, és én mindig azt keresem, hogy hogyan tudom ennek a szakmának a reputációját, az ismertségét továbbfejleszteni, továbbvinni, és hogyan tudok a lehető legkönnyebb módon utat adni ennek a szakmának, hogy tovább tudjunk gondolkodni, fejlődni együtt, és itt említeném azokat a dolgokat, amiken folyamatosan dolgozunk, ugye a digitalizáció, vagy az ügyfeleknek a folyamatos oktatása és tájékoztatása arról, hogy a leasing termék az mit

0: jelenthet számukra, és egyébként a tagvállalatok képviselőivel való közös gondolkodás, együttműködés. Én nagyon hiszek alapvetően ebben a szövetségben, és mindig azt mondom, és azt gondolom, és ezt próbálom sugallni mindenkinek, hogy szerintem itt nem az a lényeg feltétlenül, hogy hogyan veszünk el egymástól piacokat, hanem nekünk közösen azon kell dolgoznunk, hogy hogyan tudjuk ezt a bizonyos piacot és ezt a tortát tovább növelni itt Magyarországon.
1: És nem mehetek el amellett a kérdés vagy kérdésfelvetés mellett, hogy azért ez egy kifejezetten inkább férfiak által dominált piac, ahol te mozogsz az elmúlt 25 évben, bár lehet, hogy ez időközben változott, hogyan látod?
0: Megváltozott egyébként valóban, amikor belekerültem ebbe a szakmába, akkor sokkal inkább férfiak által dominált. Most azért szeretném, és örömmel osztom meg veled és a kedves hallgatókkal is, hogy nagyon szépen tudott fejlődni az, hogy most is tudnék mondani 3-4 olyan leasing céget, aminek az élén már női vezérigazgatók kollégák ülnek, és nagyon kiválóan és nagyon magas szinten látják el ezt a feladatot, és nagyon elismertek a szakmában. Úgyhogy egy picit alapvetően ez átfordult az elmúlt időszakban.
1: Hogyha az elmúlt 25 évre tekintünk viszont vissza, akkor volt olyan időszak a pályádon, amikor úgy érezted, hogy nehezebb amiatt, hogy nő vagy? Vagy esetleg többet kell tenni azért a szakmai hitelességért, amiben most már vagy?
0: Nem éreztem, én inkább mindig azt éreztem, hogy talán a saját magam személyisége, és itt talán úgy fogalmaznék, hogy egy picit ez a visszafogottabb, introvertáltabb személyiség az, amiben utólag néha azt gondoltam, hogy talán a saját magam korlátait felállítottam, vagy akár a saját magam fejlődését korlátoztam egy picit a mindennapokban, vagy a karrieremben, de utólag visszagondolva azt mondom, hogy ennek valószínűleg így kellett lennie, ez vagyok én, így működök, és így tudtam felépíteni a saját kis szakmai utamat az elmúlt időszakban.
1: Egyébként a vezetői szerepkör az mennyire volt egy vágyott cél számodra?
0: Az első kinevezésem után, ami szerintem ilyen 2005-6 körül volt, amikor az első kis csapat irányításával bíztak meg, ott már biztos voltam benne, hogy számomra fontos az, hogy emberekkel együtt gondolkodjak, és nagyon érdekes, nekem nagyon, nagyon ritkán jut így eszembe, hogy vezetés. Tehát, hogy nekem nem beosztottaim vannak, hanem kollégáim vannak. Én nem...
1: Nem főnök vagy.
0: Nem főnök vagyok alapvetően, hanem egy kolléga, akinek az a dolga, hogy támogassa a csapatát, és úgy élje meg, és úgy dolgozzon a mindennapokban.
1: Hogy, és persze irányítson is.
0: És irányítson is, hogy együtt menjünk, és a kollégák is azt érezzék, hogy együtt megyünk előre, és látjuk azt, hogy hová tartunk, és milyen sikereket tudtunk elérni az elmúlt időszakban. Nekem nagyon fontos, hogy bizalmi alapon működöm alapvetően a kollégákkal. Nyilván egy kell annak időt adni, hogy egy maximális bizalmat elérjünk, vagy elnyerjünk egymás irányába, tehát ez oda-vissza szükséges a sikeres együttműködésre, viszont hogyha a bizalom megvan, akkor onnantól kezdve megyünk előre közösen, és nem, soha nem is voltam alapvetően egy irányító számon kérő típus. Ha bizalom elveszik, akkor viszont gyakorlatilag ott vége az együttműködésnek.
1: Igen, mert azt érdekes, akartam kérdezni, hogy milyen vezetőnek tartod magad, illetve milyen vezetőnek tartanak szerinted a kollégáid. De az első rész szére talán válaszoltál.
0: Igen, én a vezetőként alapvetően egy, hogy is mondjam magamra, ez a kicsit ez a csendesebb erő, de azt gondolom, hogy csendesebben is lehet nagy erőket megmozgatni.
1: Meg határozottnak lenni.
0: Határozottnak lenni, így van. Szóval ezzel alapvetően mindig is nagyon jól tudtam együttműködni. Ha a kollégáimat kérdezném meg, hogy milyen vezetőnek tartanak, akkor valószínűleg én azt a választ sejtem, úgy azt mondanák, hogy én egy felhatalmazó típusú vezető vagyok, és addig, amíg tartjuk magunkat a megállapodáshoz, és őszintén és transzparensen tudunk egymással kommunikálni, addig sokkal inkább a bevonás és együtt gondolkodás, és adott esetben az önállóságra is megadom a teret a kollégáknak.
1: Hogyan éled meg a sikereidet, és hogyan éled meg azt, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretted volna, ahogy tervezted?
0: a sikereket már megtanultam megünnepelni és megérni.
1: Mert az legalább olyan nehéz, mert, mint a kudarcokat elviselni.
0: Pontosan,
1: nem?
0: Pontosan. Tehát erre jó néhány évvel ezelőtt, vagy néhány évvel ezelőtt elkezdtem odafigyelni, hogy akkor, amikor a csapatom, vagy a saját sikereim adott esetben, nem tudom, beérnek, akkor álljunk meg egy pillanatra, nézzük meg, hogy mit tettünk le az asztalra, ünnepeljük meg, tanuljunk belőle. A kudarcok esetén sem vagyok soha kétségbeesve. Szerintem akkor meglepődnek a kollégáim, amikor esetleg valami nem úgy sikerül közösen, vagy akár egy-egy területnek, vagy nekem, és soha nem kezdek el mutogatni, vagy hibát kollégákat keresni, hanem sokkal inkább azt mondom, hogy most akkor itt van az a pillanat, amikor üljünk le, és nézzük meg, hogy ebből az esetből mit tudunk elvinni magunkkal a jövőbe.
1: És beszéltünk a fiatalokról, illetve arról, hogy az ő bevonzásukat, illetve megtartásukat szívügyednek tartod, én úgy tudom. Miközben ugye ott a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, ami a leasing szakmára egyértelműen kihat, erről beszéltünk. Milyen fiatal szakemberekre lesz szerinted leginkább szüksége a szektornak a következő években, és mit kellene másként tanítani, vagy átadni nekik, mint a jelenlegi kollégáknak?
0: Sokat dolgozunk azon, de ez főleg a leasing szövetségnek köszönhetően, hogy bevonzuk a fiatal kollégákat a szektorba. Picit azt láttuk az elmúlt években, hogy én, amikor elkezdtem 25 éves koromban, és ezt említettem is a beszélgetés során, hogy megérkeztem egy nagyon fiatalos, lendületes csapatba, majd 20 év múlva picit túlzással egyébként ott találtuk magunkat, hogy még mindig ugyanez a fiatalos, lendületes csapat alkotja a szakmának a nagy részét. Még egyszer mondom, hogy pici túlzással, mert természetesen ugye jöttek és mentek kollégák és fiatalok is csatlakoztak hozzánk, de akkor lett egy elhatározásunk, hogy megpróbáljuk ezt a szakmát a fiatalok irányába megmutatni, szexibbé tenni, és programokat indítottunk a Leasing Szövetségen belül, hogy kiemeljük a fiatal tehetségeket, akik ebben az üzletágban, a leasing szakmában dolgoznak. Hogy milyen fiatalokra van szükség ma a leasing szakmában, én azt gondolom, hogy a kitartás az nagyon fontos. Most a fiataloknál olyan kollégák tudnak, én azt gondolom, sikeresek lenni, és önmaguk is, és hozzájárulni a vállalatok sikeréhez is, akik kitartóak, nyitottak az új dolgokra, és adott esetben az ő energiájukkal, és az ő nem tudom, új szemléletükkel is hozzá tudnak járulni a vállalat működésének, stratégiájának az alakításához. Ketten kellünk hozzá, én azt gondolom. Tehát, hogy
1: kellenek olyan vezetők, akik valóban teret adnak a fiataloknak, pontosan. De kell a szakmai tudás is, pontosan. Amit át kell adni, ha jól értem,
0: pontosan.
1: Erre gondolsz.
0: Pontosan erre akartam kiukadni adott esetben, hogy az nem elég, hogyha fiatal munkavállalókat alkalmazok, igenis kell velük beszélgetni, igenis be kell őket vonni a különböző folyamatokba, projektekbe, hogy meg tudják mutatni, és tudjanak segíteni azzal a szemlélettel, amit ők hoznak magukkal. Én azt gondolom, és abban hiszek, hogy ez egy nagyon-nagyon klassz lehetőségeket hordozó közös munka, az, amikor egy idősebb generáció, hiszen nekünk egy másabb típusú tapasztalatunk van, megszólítja, és együtt gondolkodik a fiatal generációval. Nagyon szeretem ezt a részét a munkámnak egyébként.
1: És visszatérnék még a vezetői szerepkörödre, csak egy pillanat erejéig, hogy amikor a motivációdról kérdeztelek, akkor nem pozíciókat, meg üzleti mutatókat emeltél ki, pedig azt is megtehetted volna, hanem az embereket helyezted a fókuszba. Volt olyan találkozás, vagy visszajelzés, akár közösen elért siker, amely különösen megerősített abban, hogy így érdemes vezetni?
0: Igen, bár pici ez az ország, pici ez a szakma, de bárhová megyek az országban, vagy konferenciákat látogatók, akkor mindig nagyon nagy szeretettel fogadnak a volt kollégáim is, akikkel együtt dolgoztam az elmúlt időszakban, és folyamatosan olyan pozitív támogatást kapok, akár a leasing szövetségi oldalon is, vagy akár mondjuk nézzük a leasing szövetségi jelölésemet, ahol nagyon gyorsan összejött a jelölések száma, és egyébként maga a tagvállalatokból áll közgyűlés 100%-os igen szavazattal választott meg a szövetség elnöki pozíciójára.
1: Megerősítenek.
0: Nekem ez egy olyan pozitív visszajelzés volt, amire azt mondtam, hogy hát akkor itt van a következő lendület, amit fel kell használni, pozitív energiát hoz magával, és menjünk előre, és dolgozunk ezért a szakmáért.
1: Mennyit dolgozol egy nap?
0: nyilván változó, de hogy én azt gondolom, hogy összesen, tehát ez a reggeltől estig, akár megszakításokkal hazautazás, tehát ez a nagyságrendel 9-10 óra, amit szerintem dolgozok.
1: Munka-magánélet mennyire tudod? Mennyire lehet külön választani? Több szerepkörben vagy jelen vezetői pozícióban? Vannak olyan időszakok, amikor meg tudsz állni, vagy ki tudod zárni hogyne a munkát?
0: Hogyne, hogyne.
1: És kell is.
0: Hogyne, gondolom. És kell is alapvetően. És én úgy működöm, hogy van, amikor kevésbé, tehát hogy vannak olyan feladatok, vannak olyan időszakok, amikor annyira izgalmas és annyira sok minden van a munka oldalon, hogy nyilván jóval kevesebb jut a magánéletre, viszont vannak olyan időszakok, amikor azért többet tudok. Tehát, hogy a munka-magánélet egyensúly nálam azt jelenti, hogy hol ez van egy picit hangsúlyosabban, hol pedig a másikra szükséges oda koncentrálni, úgyhogy ilyen szempontban én nagyon jól vagyok, ezt jól működik.
1: És úgy látom, hogy nagyon élvezed is, hiszen úgy beszélsz róla mosolyogva. A igen, feladataidról.
0: Igen, nagyon szeretem a mai napig, egyébként nagyon szeretem a munkámat. Én elmondom, 47 évesen is elmondom azt, hogy én úgy érzem, hogy én minden nap tanulok valamit a szakmáról, az emberekről, a piacról. Úgyhogy ezért szerintem érdemes dolgozni egy szakmában, ahol azt látjuk, hogy még mindig vannak újdonságok, és mindig tudunk fejlődni.
1: Záró kérdésre maradt időnk. Mit vársz a következő időszaktól szakmailag, és szerinted mi alakíthatja át rövid, illetve hosszabb távon a hazai leasing piacot?
0: Hát az elkövetkezendő időszak, azért én azt látom, hogy nem egy könnyű időszak előtt állunk jelen pillanatban, tehát gazdaságilag is vannak kérdőjelek, hogy mennyire gyorsan tudunk majd úgymond fellendülni és elindulni egy pozitív irányba, hiszen látjuk azt, hogy az európai gazdaság, a geopolitikai helyzet, az üzemanyagárak, és még sorolhatnám, kifejezetten nem segítik, hanem azt gondolom, hogy hátráltatják a magyar gazdaságnak a fejlődését, úgyhogy az elkövetkezendő időszakban én azt várom a leasing piacon, hogy még mindig egy erős, nem visszaeső, talán mondjuk azt, hogy fenntartható működésre számítok. Azt, hogy alapvetően a kamat környezet pozitív irányba változik, az összességében mindenképpen pozitív hatással lesz rá. Azt, hogy az infláció jelen pillanatban azt hiszem, hogy 10 éves rekord alacsony szinten van, az szintén egy nagyon pozitív gazdasági mutató, és biztos vagyok benne, hogy segíti magát a piacunkat. Összességében arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk segíteni az ügyfeleket, hogyan tudunk együtt gondolkodni a magyar kormányzattal, és hogyan tudjuk könnyebbé tenni magát a leasing finanszírozás elérhetőségét a jövőben.
1: Van-e személyes olyan szakmai terved vagy elvárásod, amit megosztasz velünk?
0: A fenntarthatóság. Tehát én mindenképpen szeretném, hogyha magában a leasing finanszírozásban és a leasing szakmában is sokkal több eredményt tudnánk felmutatni abba az irányba, hogy hogyan támogatjuk az ügyfeleket és az új beruházásokat egy fenntartható, hogy is mondjam, irányba, ahol sokkal inkább az energiahatékonyság, a zöld energiák és az ilyen irányú új beruházások jelentkeznének meg nagyobb számban az elkövetkezendő időszakban. Szerintem ez egy nagyon fontos feladat, ami előttünk áll, és nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban ez megváltozik, és még egy valami, ami pedig sokkal inkább az autófinanszírozás és a, hát nem is a flotta kezelés, de mondjuk a magyar autós helyzetre mutat, hogy sokszor emlegetjük azt, hogy ma Magyarországon az utakon futó autók átlag életkora akár 17 és 20 éves is lehet, ami alapvetően azért is egy nagy probléma, mert azt gondolom, hogy ezek az autók nem feltétlenül a legbiztonságosabb járművek, és ezekkel járnak magyar családok az utakon. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy megtaláljuk annak a módját is, hogy hogyan tudjuk ezt az autóparkot megújítani. Erre vannak nagyon jó példák, amiről szoktam beszélni egyébként különböző interjúkban, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben el tudunk indítani egy olyan programot, ami ebbe az irányba segíti a magyar utakon futó autóparknak a megújítását.
1: Hát remélem, hogy lesz majd alkalmunk erről is beszélgetni. Marianna, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
0: Köszönöm szépen, Judit.
1: Agárdi Marianna, az Árvál Magyarország ügyvezető igazgatója, a Magyar Leasing Szövetség elnöke volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégéjszakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csaknem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden Dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a sok napsütés mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti északkeleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: you here if you join us. The Soundwave Show.
1: Különleges zenei

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha vágy elszáll? Mi a múlt,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Ahol a szív a víznek szalutál, őszi tippek a Tiszató mellől. Horgászat. A Tiszató 4 évszakos horgászvíz többféle víztípus foglal magában, ami a legtöbb őshonos magyar hal számára kényelmes lakóhelyet biztosít. A tóban több mint 50 halfaj él, az óriási harcsáktól a fürge pontyokig. Vízi sétány és tanösvény, ártéri erdők, hínármezők, gyékényesek és nádasok mentén a tó korábban megközelíthetetlen vadregényes területein kanyarog a Tiszató 1500 méteres palló útja, melyről betekintést nyerhetünk a térség különleges állat- és növényvilágába, akár fekete gólyákat, kormoránokat és szürkegémeket is szemügyre vehetünk. Csónaktúrák. Ha valaki igazán testközelből szeretné megtapasztalni mindazt, amit a Tiszató és környéke kínál, annak az egészen október végéig induló GPS navigációval segített motorcsónaktúrákat ajánljuk. A kalandra vágyókat 12 különböző nyomvonalú és hosszúságú túraútvonal várja. A rövid 2,7 kilométerestől a több órás 24 kilométeres körtúráig. Az utakat vezető nélkül önállóan is végig csónakázhatjuk, ehhez a digitális navigációs készülékek nyújtanak segítséget.
2: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok, nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből, amelyet a mentális egészség világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg. A lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Informatikai szerződések miatt tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5%-a. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte, felvetődik a hűtlen kezelés gyanúja is. Tanács Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökséget, amelynek az elszámolásaiban szállodák és ékszerek is szerepeltek. A vagyonadó 5%-a felajánlható lesz közcélokra, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András szerint a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet. Emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Elküldte a kormány a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Vitézi Dávid hozzátette, a V-híd együttműködésétől függ, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. A tárcavezető a pénteki kormányzati tájékoztató jelentette be, hogy a minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hídat a folyóvasút építési munkákból. Elmondta, az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvan ettől a beruházástól. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Erről Varga Mihály egy rendezvényen beszélt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Bírálta az orosz dízelre kivetett amerikai szankciók átmeneti feloldását az Európai Unió és az ukrán elnök. Donald Trump és Vladimir Putyin pénteki megegyezése értelmében Oroszország rövid időn belül 3 millió tonna gázolajat juttathat az amerikai és a világpiacra, ami az amerikai elnök várakozása szerint mérsékelheti az árakat. Az uniós intézmények vezetői szerint a döntés gyengíti a Moszkvára nehezedő nyomást és háborús bevételhez juttatja Oroszországot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szintén úgy vélte, hogy a megállapodás a háborút finanszírozza.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn a sok napsütés mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti észak-keleti régiókban kötpára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtáv címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
0: Trend Night.
1: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban. A feel-

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron, az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013. júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk át.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxel 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Massive Attack egy elektronikus zenét játszó brit könnyűzenei együttes Bristolból. Sun System zenekarként kezdték meg működésüket angliai pinceklubokban még a 80-as években. Második nagylemezük már a 90-es évek brit zenei világának egyik meghatározó elemévé vált, műveiket pedig később is felhasználták filmekben, sorozatokban, aláfestő zeneként. Eddig 6 nagylemezt adtak ki, emellett több maxi és filmzenei albumot, és más együttesekkel együtt készített dalaik, illetve lemezeik is megjelentek.
1: Trend Night.
2: Természetesen meghallgatunk egy felvételt már is a Massive Attacktől itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

Mentél és csak húztál, húztál, húztál magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkét csíkot húztam magam.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

dal után a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n Nemesvári Norbi érkezik, egy zenész, aki 20 éve muzsikál, mégiscsak nemrégiben látta elérkezettnek az időt, hogy önálló dalokat írjon és azokat be is mutassa a közönségnek. Azt mondja Nemesvári Norbi, hogy szerzeményei a boldogság tudatos megélése, a pozitív életszemlélet, na meg persze a romantika jegyében íródnak, és erre a mai zűrzavaros világban bizony nagy szükség van.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszkiben nevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

más, kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen, olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát, fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen,